Edwin, a szeretet muzsikája. A billentyűt lenyomva egy érzés hangja szól. Ha újabbat lenyomnál, az rögtön válaszol. Így szólal meg a szív is, ha szeretetre vár. S egy másik dobbanása szép választ komponál. Az együtt dobbanások adják a dallamot, melyek zenévé lesznek, ahogy múlnak a napok. Az élet muzsikáját ez zene tölti meg. Zene nélkül az élet végtelen, hosszú csend.

A magány nem ott kezdődik, amikor elhagynak, hanem akkor, amikor tudattalanul bezárod a hozzád vezető ajtót. Hogy nem vetted észre, azt mondod? Pedig így volt. Szépen, fokozatosan kivontad magad a világból, mert a dolgok nem úgy történtek, ahogy te szeretted volna, és mimóza lelked így reagált a vélt vagy valós sérülésekre. Változtathatsz rajta, ha akarsz. Nyisd ki a hozzád vezető kaput. Először engedd be a tündöklő hajnali napot, hogy szétáradjon benned a remény, a bizakodás. Majd lépj ki, és sugározd szét magad körül. Az emberek észre fogják venni, és visszatükrözik. Olyan ez, mint az apály és a dagály. Minél többet adsz, annál többet kapsz. Persze csak akkor, ha közben nem sandítasz várakozóan a kapásra, és nem sürgeted az embereket az adásra.

0: Volt egyszer két gazdag kereskedő, Akiba és Tarfón. Tarfón gazdag családból származott, és sohasem ismerte a szegénységet. Így nem is foglalkozott a szegényekkel, és az egész vagyonát magára költötte. Akiba viszont szegény szülők gyermeke volt, és tudta, milyen keserű a szegénység. Így pénzének jelentős részét fordította arra, hogy mások szegénységét enyhítse. Mivel Tarfón a barátja volt és szerette őt, sajnálta, hogy az soha nem ad semmit a szegényeknek. Egy napon elment hozzá és azt ajánlotta neki, hogy vesz egy csodálatos kincset kedvező áron számára. Tarfón örült a kínálkozó alkalomnak, és nagy összeget bízott Akibára. Az viszont elment a pénzzel a szegény negyedbe, és elosztogatta azt a szűkölködők között. Nem sokára Tarfón látni szerette volna a kincset, Akiba pedig elvezette a szegény negyedbe.
1: Itt van az a kincs, amiről olyan lelkendezve beszéltél?
0: Kérdezte Tarfón meglepetten.
2: A teljes összeget szétosztottam a szegények között. Gyere és nézd meg a kincset!
0: Mondta Akiba. A piszkos sikátorból egy házba léptek. Bent sötét volt. A napfény nem hatolt be a szegényes szobába. Csak egy égő tűzhely, egy asztal és néhány szék volt a helyiségben.
1: Miért nem adtál ezeknek az embereknek semmi?
0: Kérdezte Tarfón.
2: Adtam nekik. Korábban a tűzhely hideg volt, a lábas üres, és az emberek a földön feküdtek.
0: Egy másik házban egy diákot találtak, aki gyertyafénynél olvasott egy könyvet.
1: Miért nem adtál semmit ennek a fiúnak?
2: Pedig én adtam neki. Korábban se könyve, se lámpája nem volt, nem tudott tanulni, és napszámosként kellett dolgoznia.
0: Így haladtak házról házra. Tarfón rémülete pedig nőttön nőtt, mikor kezdte fölfogni, milyen nagy városában a nyomor és a szegénység. Hazafelé azt kérdezte Akiba.
2: Na, hogy tetszik a kincs, amit vettem neked?
0: Tarfón lesütötte a szemét, és azt mondta.
1: Megszívlelem a tanításod, és még sok drága kincset fogok szerezni, hogy segíthessek a szűkölködőknek.

Aranyosi Ervin, küld elmosolyodat. Küld elmosolyodat az egész világnak. Légy apró szikrája a szeretet lángnak. Földünk körül körben fényesen lobogjon. Minden szív érezze, s boldogan dobogjon. A szeretet magját ültesd egy cserépbe. Engedd növekedni, felnőni az égbe. Cseperedjen fává, növeljen nagy lombot, levele gyógyítson betegséget, gondot. Édes gyümölcseit add az éhezőknek, gyümölcsből a magok újabb fáká nőnek. S ha a szeretett fák végre összeérnek, boldog jövője lesz az emberiségnek. Küld hát el mosolyod, s várt, hogy visszatérjen. Engedd, hogy másoké a szívedhez érjen. Legyen ez a világ az öröm világa. Díszítse a lelkünk szeretet virága.

Volt egyszer egy csoport béka, béka ősök ivadéka, akik versenyezni kezdtek, magas tornyot célba vettek. Sok-sok néző gyűlt itt össze, a békákat ösztönözve, bíztatva fakadtak dalra, hajrá békák, fel a falra! És a békák egyre másztak, közben nem is tétováztak. Ám sok nézős egyre többen szörnyűlködik, meg is döbben. Nem hiszi, hogy sikerülhet, egy béka is felkerülhet. Ilyeneket mondogattak. Milyen magas, milyen vastag, egy sem ér a tetejére, csak ne essen a fejére. Már itt lent lehetett tudni, bíz egyik sem fog feljutni. Nem sikerül, meglátjátok. Beteljesül, mint az átok. S lám a küzdők, kik hallották, lemaradtak, mind feladták. Már csak egy van, aki mászik, nincs ellenfél, nincsen másik. S lám felért a csúcsra végre, nevét felírják az égre. És mikor lejött a toronyból, a sok néző mind ott tombol. Ünneplik a bajnok tettét, s a titkáról megkérdezték, hogy volt képes e nagy tetre? De ő sajnos nem értette, mert mint kiderült, a bajnok egyik fülére sem hallott. Elmondom a tanulságot, ha rám figyelsz, meg nem bánod. Az életben az a lényeg, hogyan motiválnak téged? Sose hallgass mindazokra, akik szerint nem viszed sokra. Negatívok, pesszimisták, szerencsédet rég leírták, kigúnyolják legszebb álmod. Mert ha nem, hát megcsinálod. Reményeid porba ássák, hogy a lógó orrod lássák. Fontos a szavak varázsa, mert a képzelet parázsa lángra gyújthat, és a fénye megmutatja, hogyan kéne. Légy hát mindig optimista, legyen vágyaidról lista, s ha valaki gátol téged, ne tess inkább süketséget. Váltsd valóra minden álmod. Hidd el nekem, megcsinálod.

Adok, kapok. Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk. Ha búzát akarunk, búzát kell vetnünk. Ha megértést akarunk, megértőnek kell lennünk. Ha megbecsülést akarunk, meg kell becsülnünk másokat. Ha szeretetet akarunk, szeretetet kell nyújtanunk, szeretnünk kell másokat, és úgy élnünk, hogy szerethessük önmagunkat is.

Bódás János, dicséret. Meghódolok, Uram, előtted. Hatalmad látom, ismerem. Neked köszönhetem, hogy lettem. Te vagy a Teremtő Istenem. Neked köszönhetem, hogy élek, s ezer halálos buktatón nem vesztem el, hiszen Te voltál megtartóm és oltalmazom. S mert az ördög zsákmánya lettem, és veszni tért az életem, hogy megszerezd a véred árán, megváltóm is lettél nekem. Áldásodat meg nem becsültem, eltaszítottam kezedet. Te türelmesen csak megáldasz, mert jóság vagy és szeretet. Vigasztalás az is, ha méltán meg-megdorgálsz, s néha versz, mert bíztat a hit. Gyermekednek tekintesz, s mint atyám nevelsz. S ha majd az életem kialszik, nem zár örökre sírhalom. Te nálad vár az üdv, az élet, mert magad vagy az írgalom.

A bizalom, a szeretet, az egymás iránti figyelem és összhang nem kor, nagyság, tudás, bölcsesség, egy helyen élés kérdése. Nem függ egymás nyelvének értésétől, egymás múltjának ismeretétől, közös céltól. Csak is a szív és lélek nyitottságán, szabadságán és az egymásra figyelés mélységén, harmóniáján múlik. Amikor lélek lát és láttatni engedi önmagát, amikor szív szól és meghallja a másik szív szavát.

Dévényi Erika, aggódó szív. Az aggodalom olyan, mint a hintaszék. Csak indulsz, de az út végére sosem érsz. S míg a hintaszékben legalább tiéd a nyugalom, addig békéd elvész, szorítja az aggodalom. Hiába félted a gyermeket, hogy rossz útra lép. Nem aggodalmad óvja az út kereszteződést. Remegő kézzel engeded el az útra kelőt, pedig nem a félelmed, mi megvédi őt. Aggódva nézed a vihar felhőket, pedig az nem védi meg az óvó tetődet, hiába kerülöd így az ördög tüzét. Az aggodalom nem olt, csak belülről tép. Az aggodalom szilánkjai összerakódnak, a ma terhével egységet alkotnak, s kész lesz egy olyan hatalmas teher, amelyet szíved már nem bírhat el. Nem tudod, mit hoz a jövő, mi az, mit kapsz, hisz emberi léted erre nem adhat választ. S ha aggódsz, mert azt féled, rossz lesz élted, csak azért lehet, mert kevés a hited. Legyen előtted Péter példája. Az aggodalom őt is megtalálja, amint a vizen hitét kezdte feledni. Tanító példaként elkezdett süllyedni. Isten ígéje válaszol neked. Megnyugtat téged, ha hűen figyeled. Azt mondja, ne aggódj a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Az égi madarak sem vetnek, aratnak, mégis az Úr kegyelmében laknak. A mezei liliomok sem varnak ruhákat. Az Úr akaratából mégis pompáznak. Ne akarj már akkor átkelni a hídon, amikor még nem is tudsz a folyóról. S ha már látod a folyót, akkor se félj. Isten szárnyakat adna, ha leesnél. Hited legyen az ernyő, de ne te döntsd el, hogy esőtől vagy naptól védjen. Isten teremtette az esőt és a napot. Áldásként adja neked, mit alkotott. Életünk minden holnapja előbb Istennel találkozik. Tudd, hogy az Úr szeret téged. Ne aggódjon a szív. Hidd, hogy az utadat mindig a béke vigyázza, melyen a pásztor elől megy, s a bárányok

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Timóteushoz írt levélben, és ott a második levél, negyedik fejezet első öt versében a következőképpen. Kérve kérlek titeket Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelei és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert fizket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenved el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

0: Kedves Urunk, Te tudod azt, hogy amikor ezeket az igéket halljuk, akkor sokszor úgy érezzük, mintha egy rettentő távoli világ szólna hozzánk, hiszen a mai ember sikerorientált. És amikor el kell viselni a bajokat türelmesen, betölteni az evangélistának a szolgálatát, akkor ez valami másról szól. Látjuk, Urunk, a különbséget a mai világ elvárásai, meg törekvései, a mindenféle pozitív gondolkozással megfertőzött kommunikáció és a Te igéd között. És közben azt szeretnénk kérni, hogy segíts, hogy a Te lelked szelíd hangja elérje a szívünket, és mutassa azt az utat, amin járnunk kell, és amire másokat is irányítani kell, hogy le ne térjünk arról a keskeny útról, amire a lábunkat helyezted. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki végigment az úton, megmutatva, hogy mit kell elszenvedni a mi megváltásunkért, segíts a magunk részét vállalni. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és hallgatóinkat is sok szeretettel köszöntjük, és a Korintusbéliekhez írt első és második levelet fogjuk górcső alá venni. Abban az időben, amikor a levél íródott Pál misszió útján, második misszió útján, akkor azt nagyon jól tudjuk, hogy Korintus egy világváros volt, az összes pozitív és az összes árny oldalával együtt. És mégis fontosnak tartotta, hogy eljöjjön ebbe a bűnös városba, és embereket hívjon meg Jézus visszajövetelének való felkészítésben. Sok nehézsége volt, sok kihívása volt, és most nézzük rögtön az első tanulmányt, Pál szolgálata Korintusban. És itt csak egyetlen szót szeretnék kiemelni, szolgálata. Nem azt mondja a tanulmányunk, amelyet egy Brazíliában élő újszövetséges professzor írt, aki az Észak-Kelet-Brazíliai Főiskolán újszövetséges tanár, hanem azt mondja, hogy szolgálata. És úgy gondolom, hogy ezt újra kell gondolnunk a 21. században, hogy mi az, hogy szolgálat. Mert ebben a kifejezésben van valami alávetettség, és van valami hihetetlen erős küldetéstudat. És ez a kettő át és átjárja, újra és újra átgyúrja az embereknek a gondolatát, és Pál, ő valóban szolgált Efézusban. Nézzük az alapgondolatot. Az Isten által elhívott apostol gondolatával kapcsolatosan Rómabeliekhez írt levél első fejezet első verse. Székely Marika.
2: Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát.
1: Köszönöm szépen. Pál akárhol ír levelet, akárkinek ír, mindig az apostol kifejezést belehelyezte. Ebből nagyon sok problémája volt egészen szolgálatának végső idejéig, mert voltak emberek, akik azt hányták a szemére, hogy te nem vagy apostol, hiszen az apostol listát azt ismerték, olvashatták, és ha azt nézzük, akkor valóban a földi Jézus tanítványi sorában nem találjuk meg Pál apostolt, de ő mindig arra hivatkozott, hogy őt a feltámadt Krisztus hívta meg apostolként. Kinek milyen gondolat van, Marika?
3: Számomra olyan csodálatos, hogy Pál apostol írta a levelét a korintusbeli gyülekezetnek, és ugye tudjuk azt, hogy az első korintusbeliekhez írt levél, az 16 fejezetből áll, és 433 versből. És ebben a levélben található a 13. fejezet, ami olyan sokat megerősíthet bennünket is, a szeretet himnusza.
1: Köszönöm szépen. Tibor, aztán Anikó, majd László.
0: Én pedig hadd irányítsam a figyelmeteket a Pál apostolnak erre a magyar nyelvben kevésbé visszajövő szójátékára, amivel kezdi a bemutatkozást, mert tulajdonképpen azt mondja, hogy az elhívott, elküldött ír nektek. Krisztus elhívja. És ez egy rendkívüli nagy dolog, Damaszkuszi út és az utána következő három nap történetét, meg utána még azért jó pár dolog történik vele, minnyáján gondolom, hogy jól ismerjük, de ez az elhívás, ez egyben arra szól, hogy végezze az evangélistának a munkáját, az örömhír továbbadójának a munkáját. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert szerintem sokan vagyunk, akik boldogan elmondhatjuk, hogy Krisztus magához hívott minket. De ez nem, bocsánat, egy ilyen Krisztushoz hívottak raktára, ahol együtt vagyunk, és akkor azt akarta az Úr, hogy sokan legyünk együtt, hanem akiket ő elhívott, azokat föl is akarja készíteni arra, hogy a környezetükben képviseljék azt az üzenetet, ami a szabadításról szól, az evangéliumot, az örömüzenetet, a bűnbocsánatot, a feltámadást, azt, hogy majd Krisztus elé kell állnunk. Ez nagyon fontos, hogy erre kapta az elhívást Pál, és szerintem jó, ha mi is megértjük, hogy ebben nincsen különbség.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
4: Én a szolga kifejezésre szeretnék egy kicsit visszatérni, mert lehet valaki úgy szolga, hogy valami miatt egy szolgaságba kényszerül, akár végső soron rabszolgaságba, semmi lelke nincs benne, nem kívánja, nem akarja csinálni, de rá van kényszerülve valami miatt, akár anyagi miatt, akár társadalmi pozíció miatt, hogy ő egy szolga állapotban van, és ez a feladata, hogy szolgálja azt, aki éppen fölötte áll. Pál nem így Krisztus szolgálja. Pált valóban Isten elhívta, Jézus elhívta, de ő önként, és hogy is mondjam, kiváltságként éli meg, vagy élte meg azt, hogy ő Jézus Krisztus szolgája lehet. Ő nem kényszerből, nem a külső kényszerből végezte ezt a misszió munkát, hanem a lelkében, egy bibliai kifejezést használva, a csontjaiba rekesztett tűz volt ez, hogy ő neki vinni kellett az evangéliumot, és tényleg nem tanácskozott se testtel, se vérrel. Hát megtaláljuk a Bibliában a felsorolást, hogy mi mindent szenvedett annak érdekében, hogy vihesse az örömüzenetet, hogy hajótöréseket, hogy botütést, hogy megkövezést, hogy éhséget, ha úgy adódott. Tehát ő nem azt nézte, hogy mi az ár, hanem azt, hogy mi a cél, hogy emberek megismerhessék Jézus Krisztust, és örök életet találjanak.
1: Köszönjük szépen, Drábik László.
5: Messziről indítok, de a napjainkhoz fogok kérni, igyekszek rövid lenni. Pál ugye úgy mutatkozik be, hogy elhívott apostol. Az apostol az küldöttet is jelent. A küldött pedig mindig azt képviseli, aki őt elküldte. Ha ő Jézus Krisztus küldötte apostola, és Jézus Úrnak, Istennek tartjuk, akkor ez azt jelenti, hogy Pál Isten küldötte, vagyis amit ő mond, azt Isten mondja. És akkor fölteszem a kérdést, amikor mi olvassuk a Bibliát, vagy a Páli leveleket, azt úgy olvassuk, hogy az Isten szól hozzánk Pálon keresztül? Vagy valami egész más gondolunk? Mindenki válaszolja meg saját maga.
1: Köszönjük szépen, Apa László.
6: Az, hogy Isten munkájába eredményes tudjak lenni, és eredményesek tudjunk lenni, az nagyon fontos Pálhoz hasonlóan, hogy azt a munkát végezzem az Isten szolgálatába, amire az Isten engem személyesen elhívott. Nagyon sok esetben találkozunk és szembe találjuk magunkat, vagy szembe találhatjuk magunkat azzal, hogy keresztény közösségen belül valaki végez valamilyen munkát, és valahogy mintha nem akarna előre gördülni az az egész. És akkor tudom ajánlani bárkinek azt, hogy olyankor érdemes megállni, és érdemes elgondolkodni azon, hogy erre a munkára hívott engem az Isten, vagy én vettem a nyakamba ezt a dolgot, és én akarom erőltetni és vinni. Hiszen feltehetjük azt a kérdést, hogy ezt miről tudjuk megállapítani. És ugye Pál apostolnak, hogyha megnézzük az életét, a munkáját, akkor a gyümölcsök azok, amik nagyon erőteljesen tudják kifejezni azt, hogy az a munka, amit én végzek, az Isten által megáldott munka, és az eredményes munka. Ha a munkám gyümölcsöző, abban az esetben Isten hívott el, és valószínűleg, hogy az ő áldása van az én munkámon. Ha nem, akkor érdemes átgondolnom.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula.
7: Ha a tanítványok életét végignézem, és a megtérésük történetét, akkor elmondhatjuk talán, hogy Pálnak a megtérése egy egyedi helyzet. Az a Pál, aki üldözi a zsidókat és a Jézus Krisztus szolgáit, hát azt ér meg egyik pillanatra a másikra, és sokan sokszor szégyeljük a múltunkat, de Pál nem szégyeli a múltját, hogy mi volt. Fölvállalja bátran, nehezen fogadják a tanítványtársai is, de a Jóisten nagyon, de nagyon megáldja, és hát ha igaz az, mert sokszor most szokták a keresztények mondani, hogy minden idők legnagyobb apostola, akkor nem beszélünk mellé egyáltalán. Mindaz a fáradtság és az a szolgálat, ahogy csinálja, szeretném hangsúlyozni, mert nagyon sokat lehet tanulni tőle, és az a hihetetlen eredmény, az a hihetetlen kitartás, ami jellemzi Bált.
1: Köszönjük szépen. Kulcsár Anikó.
4: Én teljesen egyetértek Lászlóval, amit mondott, hogy a gyümölcseikről meg lehet látni, hogy valaki azt végzi, amire Isten elhívta, de azért egy mondatot hozzátennék. Ez nem jelenti azt, hogy időnként nincs nagyon nagy nehézség, és időnként úgy érzi az ember, hogy hát csinálom, de valami nem nagyon akarna összejönni. Azért van egy ellenség is. De hosszú távon valóban meg kell mutatkozni a gyümölcsnek, de nem jelenti, még egyszer mondom, hogy ne legyen nehézség, mert sokan az első nehézségnél föladják, és ez nem helyes dolog.
1: Köszönjük szépen, Marika, Székely Marika.
2: Amikor Pál még Saul volt, akkor ugye egy nagy karrier előtt állt, és amikor Jézus megszólította, akkor mérlegelte azt, hogy most Jézus mellett áll, vagy folytatja az eddigi életét. Tehát Jézus kezébe eszköznek lenni, az azt is jelenti, hogy sok mindent föl kell adni, amit esetleg úgy gondoltuk, hogy arra felé vissza az utunk. És a damaszkuszi úton ez a változás, ami bekövetkezett Pálnál, ez nem egy ideiglenes, egy rövid időszakra szóló felvállalás volt, hanem az egész életére való felvállalás.
1: Köszönjük szépen, menjünk tovább. Aténból Korintusba, Apostolok cselekedete, 18. fejezet, és nézzük ott az első versétől a negyedik verséig.
3: Ezek után Pál eltávozott Aténből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy

0: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy Claudius császár rendelete során, amikor el kellett hagyják Róma területét a zsidók, akkor ezek a már keresztényé vált zsidók, ezek a szélrózsa minden irányába elindultak, és nem gondolunk arra, hogy a Jóisten a legrosszabb dolgot is néha a legjobbá tudja alakítani. Vagyis ahelyett, hogy Rómában mentették volna meg az embereket, ezek az emberek, ezek akik elmenekültek, ezek bár zsidók voltak, de keresztények, természetesen a nem keresztény zsidóknak is el kellett hagyni Rómát, vitték az evangéliumot, és milyen boldog volt, amikor Pál összetalálkozik Akvillával és Priscillával, akik nagyon művelt emberek voltak, akik nagyon magas szinten tudták a görög nyelvet, magasabb szinten talán, mint Pál. Tehát amikor azt olvassuk róluk, hogy sátorkészítők voltak, akkor ne egy egyszerű kézművesre gondoljunk, hanem egy intellektualitással rendelkező házaspárra gondoljunk. Tibor.
1: Annál is inkább, mert azért a héber közösségben, és ez mindmáig így van, általában az, hogy valaki kétkezi munkát, valamit tanul és elvégez, az nem jelenti azt, hogy egyébként nincs a legmagasabb fokú képzettsége, sőt elvárt is, hogy a legmagasabb fokú képzettség mellett legyen valami olyan kétkezi munka, amihez ért, ha kell, amiből megél, ha úgy hozza az élet. És én azt hiszem, hogy az egy különös ajándéka volt Istennek, hogy akkor, amikor Pál apostol fogja is mondani, hogy úgy érkeztem meg Korintusba, hogy nagy félelem, rettegés és bizonytalanságok között, hiszen a munkatársai nem érték utol Athénban, amit eredetileg kért volna, és úgy nézett ki, hogy most hirtelen a misszió úton egyedül maradt. És nem biztos abban, hogy most úgy tudja folytatni, ahogy eddig. És akkor erre kirendeli Isten Akvillát és Priscillát, akikkel együtt egy ilyen sátorkészítő műhelyben szabad egyetemet tartanak a Biblia értelmezésből, és Akvilla segít meg Priscilla Pálnak, és Pál meg rendkívüli mértékben segít az ő hatalmas teológiai felkészültségeivel ahhoz, hogy Akvilla és Priscilla később másoknak is tudjon segíteni.
0: Köszönjük szépen. Ki jelentkezett? Anikó?
2: És én még azt hozzátenném, mert Marika már itt az előbb említette, hogy Pál, amikor megtért a damaszkuszi úton, akkor nem gondolkodott azon, hogy most feladja-e, úgymond a nagy rabbinikus mindenféle képzettségét, és mi lesz akkor, hogyha ő Jézust Krisztust követi. Hát itt is tisztán látszik, hogy úgymond nem volt neki lealacsonyító, hogy ő egy sátorkészítő műhelybe bekapcsolódjon a kétkezi munkába. Tehát valóban nagyon komolyan gondolta azt, hogy amit egyik levelében is ír is, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent azért a hatalmas kincsért, amit megtaláltam az Úr Jézus Krisztusban. És ez ebből is látszik, hogy igen, ha úgy hozta az élet, akkor kétkezi munkát is végeztem, természetesen az ige hirdetés mellett. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben is példa előttünk Pál élete.
0: Köszönjük szépen, Drábik László testvér.
3: A felolvasott ige szakaszban volt egy olyan félmondat, hogy szombatonként a zsinagógában prédikált. Vagyis a saját honfitársai között próbált evangelizálni. Én fölteszem a kérdést, hogy vajon nekünk nem az keresztények között kellene először evangelizálni. Mert ugye valljuk azt, hogy Európa keresztény, Magyarország keresztény nemzet, de igazából, hogy ez a kereszténység a gyakorlatban megnyilvánuljon-e, hát számomra nagyon hibázik. Tehát ha Pálnak nem derogált a saját honfitársait evangelizálni, akkor talán a keresztények között mi is megpróbálhatnánk, akik magukat annak vallják.
0: Mindenféleképpen.
3: Igazolja.
0: Látom, a Tokics Marika akar ehhez szólni, parancsolj.
4: Igen, eszembe jutott Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levél, második fejezet, második verse, ahol ő úgy vall, hogy elhatároztam, hogy nem akarok szólni

0: senki másról, csak a megfeszített Úr Jézus Krisztusról. És vajon mi kiről akarunk beszélni? Szeretnénk-e mi egymásnak, mint keresztények beszélni Jézus Krisztusról még többet? És nem csupán magunknak, egymásnak, hanem másoknak, akik még nem ismerik őt.
1: Köszönjük szépen, Apa László.
2: Nekem nagyon tetszik Pálnak az a módszere, hogy megérkezik a városban, látja a bajt, hogy bálványok, stb., és nem azt mondja, hogy hú, itt nem érdemes már foglalkozni, itt annyi bálvány van, ezek az emberek már nem, megyünk tovább, inkább keresünk egy olyan várost, vagy valami olyan falut, vagy ahol fogékonyabbak az emberek, tehát nem kell ekkora küzdelmet. Ugye mi legtöbb esetben, vagy ha nem is mindig, de mi szoktunk gondolkodni, hogy hát vele már annyira nem érdemes foglalkozni, inkább egy olyan emberrel, aki jobban figyel ránk, aki, de Pál azt mondja, hogy küzd ezekért az emberekért. Küzd értük. Győzködi őket, hogy Jézus a Krisztus. Tehát, hogy nem adja fel könnyedén. És ugye ez nekünk is egy nagy biztatás arra, hogy szomszédaink, család, környezetünk, bárhol, ha olyan bárki van, akire azt mondjuk, hogy hát annyira ne engedjük el. Ne engedjük, hanem küzdjünk érte, hiszen ez a mi küldetésünk, hogy az utolsó pillanatig is küzdjünk egy másik emberrel, akit Jézus Krisztushoz lehetne vezetni.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula testvér.
3: Még az jellemző Pálra, hogy amíg Athénben bizonságot tett a Jóistenről, az egy más kultúra, más gondolkodású nemzetnép, addig itt megint egy más kultúrájú és egy más társadalomba találkozik, és számomra az a Pálról az a jellegzetes, hogy rugalmas tud lenni, és át tudja alakítani a mondandót ahhoz a társadalomhoz, amely olyan, amilyennek elmondtuk eddig. Tehát a görögöktől tud váltani a vegyes társadalom irányában is.
1: Köszönjük szépen, Szigeti István.
4: Nekem a sátorkészítéssel és a zsidagógában való prédikálások közötti gondolat kapcsán az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nagyon meredek, amit mondok, hogy lehet-e félállásba ezt csinálni. Ugye, mert tudja, Pál nagyon várta, hogy a két segítártársa megérkezzen, és akkor utána teljes mértékben az evangéliumi hirdetésének szentelte az idejét és az erejét is. Ez látszik is, hogy nagyon-nagyon világos és egzakt, egyértelmű feladata volt, mert amit a Marika is idézett, azt mondja a Korintus levél 2:2-ben, hogy nem tudok köztetek másról, vagy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettől, vagy úgy, mint aki megfeszítetett a kereszten. Tehát egy nagyon világos küldetése volt, és teljesen erre akar a szántani magát. Tehát itt a megosztottság, ez egy érdekes gondolat, nem tudom, lehet, hogy furcsa, amit mondom, de hát, ha van egy konkrét feladatom, akkor igyekszem arra teljes mértékben fókuszálni, mert ha azt szoktuk mondani, ha aki mindenhez ért, az semmihez sem ért. Tehát ez az rászánság, ez az elhatározottság nagyon példaértékű nálam Pál esetében.
1: Köszönjük szépen, Kulcsár Anikó.
5: László említette, hogy hát Korintus egy bűnös nagyváros volt. Szerintem úgy nagyjából föl lehetne sorolni Athént, Efézust, stb. Sorra úgy mindet, Budapestet és Európa minden városát. De az internet világában talán nincs is olyan eldugott település, ahova nem jutna el mindenféle szenny, mert igazából véve, ha akarom, bármit beviszek a saját otthonomba. Mármint, hogyha nem válogatom meg, hogy mi az, ami bejöhet. Viszont Pál élete is mutatja, és én úgy gondolom, hogy a mi életünknek is ezt kéne tükrözni, hogy van egy kínai mondás, miszerint nem lehet annyira sötét, hogy ne legyen értelme meggyújtani egyetlen egy gyertyát is. Lehet, hogy Pál egy gyertyaként indult, meg érkezett meg először Korintusba, mert még a segítői se voltak ott, ahogy mondtuk. És lehet, hogy félállásba dolgozott csak, ahogy István is mondta, de elkezdett égni az a gyertya, és világítani. És aztán, ahogy kiderül a szolgálata nyomán, ott azért komoly ébredés indult. Tehát én úgy gondolom, hogy számunkra is nagy biztatás, hogy lehet, hogy sötét van, lehet, hogy hihetetlen bűnös az a környezet, amiben élünk, és igaz, nem kell vakoknak lennünk, de világítani kell, mert ez a feladatunk.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
6: Egy nagyon nehéz kérdés ez a félállás. Én afelé szeretném inkább irányítani a figyelmet, hogy félszívvel biztos nem. Mert hogy Pál apostol mit csinált? Az előbb említettem ezt a teológiai szabad egyetemet sátorkészítés közben. Ismerek olyan orvosprofesszort, aki minden műtétet úgy kezd, hogy az összes kollégájával együtt imádkozik. Biztos nem ez volt a rend a kórházban mindig. Valami átalakította ott ezt a szokásrendet. És én azt hiszem, hogy egy hívő ember még az is lehet, hogy bizonyos helyzetekben nem tud egészen annak élni, hogy csak tanítsa mondjuk az evangéliumot, vagy tanítsa az Isten igéjének az ismeretét. De normális esetben egy hívő ember, akinek túlárad a szíve az Úr Jézus Krisztus ismeretétől, akármilyen helyzetben lesz, ott az valamilyen szinten túl fog áradni. És mint a kovász hatni fog a környezetére.
1: Köszönjük, Drábik László testvér.
7: Gyakorlatban úgy nyilvánul meg, hogy már a harmadik mondata Jézus Krisztusról fog szólni. Én csak nagyon röviden egy kérdést szeretnék föltenni. Többen utaltak arra, meg a szövegben is benne volt, hogy Pálnak nagyon erős küldetés tudata volt. A kérdésem a következő. Bennünk, ha nem is akkora, de legalább fele akkora küldetés tudat van, feszít bennünket, hogy most meg kellene szólnia, tenni kell valamit, vagy inkább visszahúzódunk.
1: Köszönjük szépen. Menjünk tovább, Korintus városáról lesz szó, apostolok cselekedete, 18. fejezet, 5., 6. és 7. verse, Apa László.
2: Amikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban elleneszegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik. Véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan. És egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza a szomszédos volt a zsinagógával.
1: Köszönöm szépen, tehát egyetlen kezdet sem könnyű, hát még Korintosz városában, ahol az emberek egy ilyen jellegzetes korintoszi gondolkodással fogadtak be minden új izmust, és Pál apostolt is talán egész szolgálat alatt a legmélyebb bántásnak fogják kitenni. A legnagyobb sértéseket ebben a városban fogja elszenvedni. De egyet látunk, hogy mindezeken túl szerette ezeket az embereket. Nem a bűnüket szerette, nem a pénzüket szerette, nem a hivatalukat szerette, nem a nagy házukat szerette, hanem magukat, az embereket. Kinek milyen gondolata van? Parancsolj!
6: Azt hiszem, hogy két rövid gondolatot talán, hogyha megengedtek. Az egyik olyan, mintha ez a Pál apostol durváskodna, amikor azt mondja, hogy a véretek a fejetekre szálljon. Pedig nem. Ő csak emlékezteti őket a proféciára, Ezékiel profétára, aki azt mondta, hogy az őrálló, ha nem szól, akkor Isten számon kéri az őrállót, de ha szólt, akkor kiki maga lássa a következményét, magyarul a vére a fejére szálljon, tehát ő okozza a saját vesztét. És Pál azt mondja, én megmutattam nektek a proféciák beteljesedését, hiszen nyilván szombatról szombatra tette ezt a zsinagógában, prédikáció közben, ezt szokta tenni másütt is. Ha nem fogadjátok el, sőt, ilyen mértékben ellenálltok, akkor ez nem fogja elhallgattatni az evangéliumot, akkor megyek a pogányokhoz. És itt van egy gondolat, azért az nagyon fájdalmas lehetett, az a bizonyos istenfélő Ticius Justus, mert ez az istenfélő, ez egy terminus technicus volt a héber közösségben, a prozelita, aki zsidó hitre tért, miközben pogány származású volt. És valaki, aki zsidó hitre tért, hallva a proféciáknak a meggyőző erejét, amit Pál elmondott, ő megnyílt az evangélium előtt, sőt, kinyitotta a házát, nem csak a szívét, a házát is, hogy hát akkor legyen itt az Isten tisztelet. Ez is nagyon messzire vezetne.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
0: Igen, Ellen White, a híres amerikai írőnő, nagyon szépen fogalmazza meg Korintussal kapcsolatosan, hogy alkalmasnak ígérkezett az evangélium terjesztésére ez a város, miután az evangélium meggyökerezik Korintusban, onnan könnyen eljuthat a világ minden más részére is, és ez mennyire igaz volt és megvalósult valóban.
1: Köszönjük szépen. István?
4: Csak két rövid gondolatom. Az egyik ezt, amelyik Amerika mondott, hogy tehát ez egy tudatos választás volt. Tehát itt az evangélium, a misszió terjedésének a lehetősége, a potenciája benne volt. És a másik gondolata pedig ez a hozzáállásnak a kérdése. Én nekem Jónás jutott eszembe, ugye, amikor azt mondja, hogy Tarsziszban menekülök az Úr elől. Hát amit látjuk, azért Korintus városában is voltak azért problémák, nem volt az egy sétagalop az evangélium hirdetése szempontjából, ott voltak vallási sokszínűség, volt végtelen erkölcstelenség, bálványimádás, minden volt. De ő neki egy nagyon világos küldetése volt, és ő nem hátrált meg, és biztos tisztában volt azzal az általam nagyon kedvelt bibliai igével is, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözöl. Tehát a nehézségek közepette is ő végezte a feladatát. Mert mi sokszor azt mondjuk, hogy feladjuk ezt a... Erre a Laci az előző hozzásulásában ma utat, hogy hát ez könnyebb fel lehet adni ezeket. Ennyi nehézségek közepette már nem is tudom, vagy nem is lehet, vagy nem is érdemes ezeket gondolni. Tehát aki mindvégig állhatatos, az üdvözöl, és az a Pál tevékenységében nagyon-nagyon kézzelfoghatóan nyomon követhető.
1: Akkor menjünk tovább. Korintusiak közül sokan, apostolok cselekedete 18. fejezet, és ott a 8. versétől a 11. verséig, Varga Gyöngyike.
8: Krispusz, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt. És a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásában ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Ott is maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy az Úr Pált megnyugtatja, egy viszonylag hosszú kifutást enged ebben a városban, és azok, akik érdeklődtek az evangélium után, azokat be tudta gyűjteni. És egy viszonylag erős közösséget tudott létrehozni, kialakítani. Anikó.
5: Igen, és már itt az előbb beszéltük azt is, hogy hát viszont milyen nehézségekkel indult, és hogy az elején milyen elutasításban volt része. És én akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy olyan világot élünk, amikor a számok és a százalékok bűveletében élünk, hogy statisztikákat gyártunk, hányan tértek meg, hányan adták át az életüket az Úrnak, mennyit növekedett a közösség, mennyit csökkent, stb. És milyen érdekes, hogy nem ez a lényeg, hanem arra kéne fókuszálnunk, hogy megtért először lehet, hogy csak egy ember, aztán megtért a zsinagóga előjárója, tehát elindult ez a kicsi kovász, és hagyni kéne Istent, már bocsánat, ez nagyon furcsa kifejezés, hogy a maga tempójába végezze a munkát, nem kell nekünk őt sürgetnünk. Tehát ő pontosan tudja, hogy ha elindul egy folyamat, akkor hol lesz a végállomás. Mi lehet, hogy azt látjuk csak, hogy hát nagyon kevesen, hát egy ember, vagy egy se, vagy kettő. Hát mi ez egy egy világváros méretéhez képest. De nem, mert Isten már látta a végkifejletet, már látta, hogy majd sokan megtérnek, és hogy majd ki tud zendülni a környékre is az evangélium ebből a városból. Tehát higgyünk abba, hogy van nekünk egy nagy mennyei tervezőnk, akit sokkal többet lát, mint mi, és ő pontosan tudja, hogy mit, miért enged meg, és mikor.
1: Köszönjük szépen. István, aztán Gyula.
4: Én négy pillért szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy a Pál is emberből volt. És ahogy olvassuk, hogy a zsidóság körébe végzett munkájával ő maga nem volt megelégedve magával. Tehát ez egy nagyon fontos tulajdonság, hogy ne büszkelkedjek, ne dicsőítsek, hanem végezzem a munkámat. A másik az, hogy biztos tisztában volt azzal, amit már utaltunk ez az Ézsaiás ígére, hogy nem tért vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akar, és eléri célját, amiért küldöttem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt. Tehát nehézségek ellenére vannak eredmények, ezt nagyon világosan kell látni. De van egy éjszakai látomás, ahogy az igében is olvastuk, van egy biztatás. Biztatás, és ne félj, mert én veled vagyok. Tehát ez megint a kitartásra, az állhatatosságra utal. És nagyon fontos, hogy van még egy ötödik, negyedik eleme, ez pedig az, hogy az ige azt mondja, hogy sok embere van ebben a városban, tehát van feladat. A feladatot lehet csinálni, és kell is csinálni. Vannak részeredmények, sikerek, de a lényeg az, hogy én veled vagyok, és nem kell félni, hanem tenni kell a feladatokat.
1: Gyula?
3: Folyamat, amiről az István is beszél, láthatjuk, hogy Pál majdnem föladja, úgy fogalmaznék, majdnem föladja a nehézségek miatt, de jön az éjszakai látomás, és megint a rugalmasság. Tehát neki van saját elképzelése, saját belátása, de ha az Isten megszólal, akkor alkalmazkodik. És ez nagyon-nagyon tanulságos számunkra, hogy ne a saját önkényes fejem után menjek, hanem bízzam az Úrra, és ha az Úr megszólít, vagy más tanácsot, vagy más utasítást ad, akkor annak az utasításnak engedelmeskedjek.
1: Köszönöm. Ben Tibor.
6: Én csak az általánosításra szeretném a figyelmeteket irányítani. Az egész zsidó közösség elutasította Pált Korintusba, ugye? De hát a zsinagógai elöljáró. És ráadásul, hogy is mondja a Biblia? Megtér teljes házanépével együtt. Itt van egy tévedés a fejünkben sokszor, hogy ez azt jelenti, hogy megtért a felesége, megtértek a gyerekei. Ez gyönyörű, és része is lehetne, csak hogyha ez lett volna, akkor külön meg van említve, hogy és a felesége, és a gyermekei. A teljes ház népe az azt jelenti, hogy mindenki, aki a házában élt. Az összes szolgája, az összes munkatársa, akiért, akinek ő adja a kenyeret. És azt hiszem, hogy ezen érdemes előgondolkozni mai eredménycentrikus világban, hogyha ez mondjuk 10 vagy 12 embert jelent. Ez eredmény, vagy a város létszámához képest elenyésző kudarc?
9: Eredmény.
1: László?
7: Az elmondottakból, tehát a többek által elmondottakból is kitűnik, hogy a lehetetlennek tűnő körülmények is, és ez a lényeg, az Isten szempontjából alkalmas idő. Tehát mi soha ne azon meditáljunk, hogy azért csináljunk-e valamit, vagy ne csináljunk, mert alkalmas vagy alkalmatlan az idő, mert az idő mindig alkalmas.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Pál Korintusba küldött levelei. A korintusi második levél 13. fejezet 10. verse, Kulcsár Anikó.
5: Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek, aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nékem építésre, és nem rombolásra adott.
1: Annyira finoman, intelligensen van megfogalmazva egyrészt hatalom, de nem akarok vele visszaélni, mert az Úr ezt építésre és nem rombolásra adatott. Köszönöm szépen, menjünk az összefoglaláshoz. Jakó Rózsika, honnan hallhatjuk?
10: Dr. Szigeti Jenő, a Biblia születése, a kánon története, 78. oldal. Az Új Szövetség legrégebbi írat együttese. Minden bizonnyal Pál leveleinek a gyűjteménye volt. Ezek az evangéliumok előtt születtek, és nem csak a címzett gyülekezeteket és gyülekezeti csoportokat igazították el a hit és a cselekedet legfontosabb kérdéseiről, hanem a kései hellenista világban gyorsan szaporodó gyülekezeteknek adtak útmutatást. Így Pál leveleinek döntő jelentősége van az új szövetségi kánon kialakulásának szempontjából. A páli levelek kettős műfaji sajátosságot mutatnak. Egyrészt valóságos levelek. Benne a megszólított gyülekezetek tényleges problémái kerülnek megfogalmazásra, másrészt ezek is ige hirdetésszerű iratok. Megtalálhatóak bennük az ókori levelezés minden fontosabb strukturális egységei. A címzés teológiai tartalmat kap, a köszöntés az istentisztelet bevezető formuláját idézi. A levélkezdő hálaadás pedig az istentiszteletet kezdő hálaimádság szerepét tölti be. Ha ezeket a leveleket figyelmesen olvassuk, magunk látjuk a prédikációt hallgató gyülekezetet. A kánoni tekintét nem Pál személye adja, hanem az általa közvetített apostoli tanítás. Ezért van az, hogy Pálnak nem minden megírt és elküldött levele kapott kánoni tekintét, csak az, ami a kánonban ránk maradt, példaként a laodiciai levelek említhetnénk, amelyet bizonyára megírt Pál, de a gyülekezetek nem tartották megőrzésre méltó kánoni tekintélyű iratnak.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Jövő héten mindenkit várunk, a kereszt üzenetéről lesz szó, és most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a korintusi leveleket, te néked köszönjük meg Pál odaszánt életét, hogy ő nem tekintette az Istentől kapott hatalmat valami előjognak, hanem abból építkezett és nem rombolt. Add, hogy mi is hasonlóan értelmezzük hivatásunkat, küldetésünket. Áld meg életünket, és add, hogy a páli levelekből, különösen a korintusi levélből sokat tudjunk tanulni. Jézus nevében. Amen.
11: Pál két levele Korintusba.

Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusba.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Nagyon nagy öröm, amikor arra gondolok, hogy több helyről is van visszajelzésünk, hogy egyre többen rendszeresen hallgatják ezt a sorozatot. Természetesen ennek a sorozatnak, bár a címe is nehéz, de nem az a célja, hogy lehetőleg minden igéből valami extravagáns üzenetet hámozzunk ki, hanem az a célja ennek a sorozatnak, és ezzel válaszolok is egy kérdésre, amit nem olyan régen föltett nekem valaki, hogy megértsük, hogy a Biblia személyiségei emberek. Olyan emberek, mint mi, harcokkal, kísértésekkel, győzelmekkel, kudarcokkal, újraindulásokkal, Istennel való rendezéssel, néha lázadással, és ezeket az embereket azért teszi elénk a Biblia, hogy Pál apostol később írt szavait idézzem, hogy tanúságunkra legyenek, mert megérthetjük, hogy Isten kegyelmes, könyörülő, jóságos, szeretetteljes, irgalmazni akar, de azt is megérthetjük ebből, hogy Isten még az új szövetségi ember számára is, ha szükséges, ki fogja tenni a határokat. És ezt nagyon fontos megtanulnunk, és amikor Saul életére gondolunk, akkor különösen látszik, hogy eljöhet az a pillanat, amikor Isten úgy dönt, hogy példát statuál. Egyébként végignézni ezeket a folyamatokat nem könnyű dolog, egy prófétának se. Ha egy pillanatra visszamegyünk Sámuel első könyve 15. fejezetéhez, amivel az elmúlt alkalommal foglalkoztunk, van egy olyan mondat, amit akkor nem hoztam elő, szándékosan, mert készültünk már a mai alkalomra, és tudtam, hogy beszélni kell róla. Tessék csak figyelni! Sámuel első könyve 15. fejezet 10. versétől. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr, megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Sámuel volt az a proféta, akire rábízta Isten, hogy mondja meg Saulnak, hogy ő Isten választottja. Kenje föl királlyá. Sámuel volt az, aki valószínűleg újongó örömmel értette meg az Úrtól, hogy ez nem pusztán annyit jelent, hogy egy földi célra kijelöltetett és beiktattatott, hanem még Isten lelke is kiáradt erre az emberre. Meg is mondta neki Sámuel, hogy kiárad rád a lélek, betölt téged a lélek, és más emberré leszel. És most, amikor Isten már nem először szembesíti Sámuelt, már korábban, és itt a történelem szempontjából nagyon közel, de mégis valószínűleg évek teltek el a két esemény között, tehát korábban Sámuel már meg is mondta Saulnak, hogy ennek ez lesz a vége, most, amikor az Úr ezzel a szörnyűséggel szólítja meg Sámuelt, hogy nem, itt a vége, elfordult tőlem, nem teljesítette, amit meghagytam neki. Akkor Sámuelnek két reakciója van. Az egyik, hogy rettentően megharagszik, és a félreértések eloszlatása véget nem az Úrra, hanem azért haragszik, hogy tisztán, világosan átadta az Úr üzenetét Saulnak, és nagyon a lelkére beszélt, hogy most aztán ezt ne rontsa el, és mégse, de egész éjjel ott van az Úr előtt, és jajgat. Nem önmagáért jajgat, hanem Saulért. Nagy valószínűséggel rimánkodik az Úrnak, hogy nem lehetne még egy esélyt valahogy, hogy nem lehetne könyörülni valahogy, hogy nem lehetne a népért, meg a jövendőért, meg a következő generációkért mégis valahogy kikalapálni ezt a horpat lelkű embert. Aztán megy Saulhoz, és Saul semmit nem érzékel a végigjajgatott éjszakából. Saul maximum úgy érzékelhető, hogy itt áll előtte Isten szolgája, határozottan, egyértelműen, keményen, de az az igazság, hogy aki hirdet igét, és úgy gondolja, hogy Isten elől hozza az igét, valószínűleg minnyáján be tudunk számolni átkönnyezett, átvajudott, átsírt éjszakákról, amikor ott álltunk az Úr előtt, és vittük elé nem csak a saját szívünket, hanem azokat is, akiknek szólni fogunk. És jól jegyezze meg mindenki, hogy az Isten igéjét prédikálni nem minden esetben jelent újongó örömet annak, aki prédikál. Néha úgy érzi az ember, hogy belepusztulok, hogy el kell mondani. De miért kell elmondani? Mert később majd azt fogja mondani az Úr, hogy őrállóvá tettelek téged. És azt akarom, hogy beszélj, és vedd tudomásul, hogyha egy őrálló látja jönni az ellenséget, és nem szól, akkor a nép elvész a bűne miatt, de a vérét az őrállón kérem számon. És ez óriási felelősség. Nem véletlen, hogy Jakab apostol azt fogja mondani később, hogy ne legyetek sokan tanítót, mert másfajta elbírálás alá esnek. És ezt nagyon sokan pozitív diszkriminációnak szeretnék érteni, hogy milyen jó az ige hirdetőknek, ők annyival könnyebben csusszannak át az Isten rostáján. Ez elképesztő tévedés. Mert nem csak önmagáért hord felelősséget egyetlen ige hirdető se, hanem azokért is, akiknek az igét hirdeti. És mindig ott van annak a lehetősége, hogyha elhallgatja az igét, ha lekerekíti az igét, ha elvesz belőle, vagy hozzátesz, a maga mondókájával egészíti ki, vagy helyettesíti az Úr üzenetét, akkor ennek ítélet lesz a vége. Sámuel elmondja, amit el kell mondani Saulnak, és aztán tudjuk, hogy a történet úgy ér véget, hogy Saul arra hivatkozva rángatja szó szerint vissza a prófétát, hogy hát ő mégiscsak szeretné, hogyha a próféta legalább megadná neki a tiszteletet, és akkor Sámuel visszamegy, de aztán az Isten ítéletét maga hajtja végre az amáleki királyon. És visszamegy jajgatni az Úr előtt. Tessenek megnézni, a 16. fejezet hogy indul. Az Úr azonban azt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Milyen érdekes, hogy az Úr és Sámuel között nem tudunk túlságosan sok nézeteltérésről. És most úgy tűnik, hogy azt mondja az Úr, hogy na most lehet Sámuel abba hagyni. És tessenek arra gondolni, hogy ez olyan életű ember ez a Sámuel, hogy később egy prófétán keresztül azt fogja mondani az Úr, hogyha maga Sámuel imádkozna értetek, én akkor se. Tehát Isten előtt, bocsánat, hogy ilyet mondok, mert ez szinte zavarba ejtő, de egy különös lelki tekintély, Sámuel. És ez a lelki tekintély, ez most ott áll az Úr előtt, és az Úr azt mondja neki, hogy abba lehet hagyni az imádkozást. És jövünk mi mai kegyesek, és azt mondjuk, hogy á, nem, ez valami tévedés, az imádkozás sose szabad abba hagyni. Az Úr örömmel veszi, sőt, elvárja. Nem. Az Úr azt várja, hogy eljussak odáig, amit később az Úr Jézus tanít meg nekünk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Megmondta az Úr? Meg. Ilyenkor szoktunk mi jönni, és azt mondani, hogy de mi majd kiimádkozzuk. Mit művelünk mi, amikor ilyen szövegeket engedünk meg magunknak? Meggyőzzük a mindenható Istent, hogy mégiscsak tévedett? Amikor azt mondta, hogy ne szűnjetek meg imádkozni, az azt jelentette, hogy keressétek az én jelenlétemet. Mert hol győződhet meg arról az ember, hogy mi az Isten akarata, ha nem megy az Isten jelenlétébe? És ehhez az egyik nagyon fontos helyszín, az imádság, bár szeretném mondani, hogy jó, ha mindenki megjegyzi, hogy az imádkozás Biblia nélkül valami elborult szenvedélyhez vezet, egy eltorzult lélekhez vezet, bibliaolvasás, imádkozás nélkül egy teljesen tárgyiasult hithez vezet, érzelemmentes, amolyan jogászkodáshoz vezet, amit Isten nem akar, nem az volt a kérdés, hogy tudunk-e dogmatikát produkálni, és magyarázni, Isten azt akarta, hogy az ő jelenlétében, az ő szent lelke által értsük az igét, és most az ige úgy hangzik Sámuelnek, megértetted, hogy elvetettem? Abba kell hagyni az érzelmi alapon való gondolkozást. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel, ha meghallja Saul, megöl engem. Milyen érdekes. Sámuel egy új pozícióba került Saullal kapcsolatban. Megmondta Saulnak korábban, hogy Isten mást választott helyetted, szíve szerint való királyt, de azt is megértette Sámuel, hogy innentől kezdve Saulnak a spionjai nyomon kísérik őt, hogy megtudják, hogy ki lessék, hogy ki is lesz az. És Sámuel úgy gondolja, hogy veszélyben az élete. Ebből is látjuk, hogy a szent emberek nem attól szent emberek, mert nincsenek érzelmeik, nincsenek félelmeik, nem tudnak megriadni, nem érzik magukat, kétségbe eshetnek néha. Pál apostol ezt nagyon szépen mondja a korintusiaknak, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mindenütt szorongatnak minket, csak nem szorítanak sarokba. Szóval fogd a szarudat, menj Isaihoz. Hogyan mehetnék oda? Ha ezt meghallja Saul, megöl engem. De az úr azt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és mondd ezt, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára, én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogy az úr megmondta neki, amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél? Békés szándékkal felelte. Ami azt jelenti, hogy a kortársak tudták, hogy ha Sámuel jön, akkor az Úr elől jön, és hogyha az Úr elől jön, általában valamiféle intelme van az Úrnak, és nem biztos, hogy azt olyan egyszerű lesz végighallgatni. De ebben az esetben Sámuel válasza megnyugtató. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Na, ezt a szentnek találta Isait és fiait, néhány perc múlva majd különös kérdések fognak bennünk ezzel kapcsolatban fölvetődni, el kell magyarázni. Ez azt jelenti, hogy betartották az áldozatra való felkészülést, tehát meg kellett mosakodni, át kellett öltözni, úgy kellett viselkedni a következő napban vagy napokban, önmegtartóztatás, étel szempontjából, minden szempontjából, hogy készülünk az Úr elé. És ezt a dolgot fejezi ki Sámuel, hogy igen, ez rendben van. Tehát amit kultikusan meg kellett tenni, azt megtették. Ennek a szentségnek nem sok köze van ahhoz a szentséghez, mintha minden tekintetben tiszták lennének és tökéletesek. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, azt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekintsd a megjelenését, termetes növését, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Hát ez egy rendkívül sokkoló helyzet. Egyrészt világosan látszik, hogy a próféta nem tökéletes. Mit is lát? Saul mását. Egy jóképű, kigyúrt, nagyon jó megjelenésű, megnyerő fiatalembert. Ráadásul Saul, ami ugye azt jelentette, hogy kicsike, eredetileg, ezzel szemben itt van Eliáb. Hát ő már csak jó lesz, az ő neve azt jelenti, hogy Istenem az Atya. Hát akkor biztos, hogyha már a neve is ezt csugalja, akkor no man est omen. Akkor végre egy olyan ember, aki Isten központú életet él. És erre az Úr azt mondja, hogy náljunk csak meg. Ne nézz a megjelenésére, a termetes növésére, mert én megvetem őt, mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Lehet olyan, hogy megvet az Úr valakit? Hát tessenek csak arra gondolni, hogy Isten azt mondja, hogy Jákobot szerettem, minden hibájával együtt is, az irányultság, az Isten iránti lelkesedés, az Isten iránti elkötelezettség ott volt benne, és Ézsaut pedig gyűlöltem. Miért? Mert tarisznyahitű volt. Mert egy tálencséért bármikor eladta az örökségét, és aztán, ha kellett, hazudott, azt csinálta mindig, ami éppen a gyomrának, meg a testének, meg a fizikumának, meg a biológiájának a kényszeréből jött. És azt mondja, hogy nem. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő azt mondta, őt sem választotta az Úr. Aztán Sammát vezette oda Isai, de ő azt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel azt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Hát ez most komoly patthelyzet. Isainak azt mondta, hogy minden gyermekeddel, minden fiaddal együtt jelenj meg a lakomán, és az áldozati lakoma kezdeténél valószínűleg megsukta, hogy egyébként van egy plusz küldetésem, egy különös feladatra Isten ki akar választani valakit a gyermekeit közül. Én sem tudom még melyik az, de hát akkor jöjjenek. És Isai nézi, ahogy jönnek egymás után a kedves fiai, mind a 7, és nincs köztük az Úr választottja. Hibázott Sámuel? Félreértette az Urat? Sámuel akkor megkérdezte Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Ó, 8. úgy is lehet lenni, hogyha a család összes férfi tagja meg kell jelenjen az Úr előtt, akkor ő pont nem tartozik a férfiak közé? Vagy esetleg Isai úgy gondolkozott, hogy az Úr csak tud választani 7-ből, a birkáknak meg kell valaki, aki őrködik, tehát azért maradjunk abban, hogy gazdaság is van a világon. Én erre nem tudok válaszolni. Egy biztos. Ebben a családban, Dávid, ebben az élethelyzetben a futottak még kategória. Kölle az Istennek a futottak még. Az, akivel a saját családja se számol. Számol-e az Isten olyanokkal, akiket a többiek esetleg félretesznek, háttérbe szorítnak, vagy lekicsinyelnek? Sámuel erre azt mondta Isainak, üzenj neki azonnal és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű, jó megjelenésű volt. Akkor azt mondta az Úr, rajta kent fel, mert ő az. Engedjenek meg nekem egy kis gonoszkodást. Hát, hogyha piros posgás, szép megjelenésű, jó megjelenésű, kedves, ábrázatú ember, nem lett volna mégiscsak jó Eliáb is, ő is úgy tűnik ilyen volt. Hogy is hangzott Istennek a válasza? Az Isten azt nézi, ami a szívben van. És nagy valószínű, hogy ez a fiatal ember ekkorra már, azt nem tudom, hogy leírta-e a 23. Zsoltárt, de hogy valami olyasmit pengedgetett már a bárányai mellett a lantján, hogy az Úr az én pásztorom, és én nem szűkölködöm. Hogy ő pontosan tudta azt, hogy amit ő jelent a nyájnak, Isten az ő személyének, ugyanúgy őrzője, védelmezője, táplálója, az egyedüli menedéke. Na ez az, ami a többiekből hiányzott. Lesznek majd később, akik a testvérek közül oda csatlakoznak Dávid mellé, de azért zárójelben megjegyzem, Eliáb sose lesz köztük. Ő pedig piros posgás, szép szemű és jó megjelenésű volt, akkor azt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába. Hogy kéne, hogy folytatódjon? És boldogan éltek, míg meg nem haltak. Csak hogy ez nem mese. Hogy folytatódott? Tetszik tudni, hogy? Visszament szépen őrizni a nyájat. Tetszik tudni miért? Mert eddig Isten előképzőjébe járt, most pedig Isten szabad egyetemére. Isten úgy gondolta, hogy megtanulni azt, hogy hogy kell egy népet vezetni, pont jó lesz egy birkanyáj, emberkísérletet nem végzünk, tehát hadd tanulja meg, mit jelent felelősséget hordozni, mit jelent, hogy akár az oroszlán szájából szedem ki, vagy a medve szájából a bárányomat, hogy kell térdem végigkúszni az egész legelőt, amit egy keleti pásztor egyébként mindmáig megtesz, hogy nincsen mérgező fű vagy viperajuk azon a területen, ahova a bárányaimat viszem, csak tanulja meg szépen, akkor lesz jó király, ha már jó pásztor is volt be. Egyszer. Hány éves is volt Saul, amikor király lett? Na ez az, amit nem tudok, de azt tudom, hogy akkor már felnőtt férfi volt a fia, aki a hadseregbe mellette harcolt. Mikor is lesz király? Majd Dávid. Ó, nem sokára, eltelik egy 15-20 év, és már király is lesz. Miért? Azért, mert Isten föl akarja készíteni. Elkötelezi most az összes testvére jelenlétében, ami egyébként egyáltalában nem lehet egyszerű se Dávidnak, se a testvéreknek. Ne felejtsük el, hogy innentől kezdve még a nevét se tudjuk ennek az embernek soha. Mert hogy a Dávid héberül azt jelenti, hogy a kedvencke. Nem tudjuk, hogy az apukája nevezte el így, vagy rajta ragadt ez a név, ezután a különös kiválasztás után. Egy biztos. Így ismerjük ezt az embert. Miért fontos ez? Azért, mert a családnak is meg kellett azzal harcolni, hogy köztünk van valaki, aki más úton fog járni. És van itt egy olyan megjegyzés, amit nem szeretnék elkerülni. És amikor a felkenetés megtörténik, Isten lelke rászáll Dávidra, és vele is marad. Ami azt jelenti, hogy Dávid tudatára ébred annak, hogy milyen kiváltságos helyzetbe kerül, de nem felfuvalkodik ettől a szíve, hanem elmélyül a hite. Lehet, hogy ezen el kéne gondolkoznunk. Mert mostanában úgy veszem észre, hogy sokan törnek kiváltságos pozíciókra, sokszor elhívás nélkül, isteni felkenés nélkül, de még azok is, akik egyébként úgy tudjuk magunkról, hogy Isten hívott, szólongatott, választott, odaadjuk a szívünket annak a gőgnek, büszkeségnek, annak a nagy mellényű állapotnak, hogy ki is vagyok én. És ez az az állapot, amivel viszont nem fog közösséget vállalni Isten lelke. Az új szövetség ezt úgy fogja mondani, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét. Ő nem arra érkezik a szívünkbe, életünkbe, hogy rádöbbentsen bennünket, hogy többek vagyunk a világ minden másik emberénél, hanem arra, hogy megértsük, hogy milyen feladatra, milyen szolgálatra hívott az Úr, és hogy elkezdjük teremni azt a gyümölcsöt, azokat a világos és egyértelmű lelki és jellembeli tulajdonságokat, amit az ő jelenléte kifejt a mi szívünkben. Sok mindenről kell elgondolkozni, de talán nem felejtik el. Lehet, hogy mindenki úgy gondolkozik valakiről, hogy futottak még, csak az Isten már azt is tudja, hogy mi lesz majd belőle, ha nagy lesz. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat a Biblia órán, Isten hozott benneteket, és köszöntjük a kedves hallgatókat is ebből a kis közösségből. Abban a reményben, hogy miközben együtt gondolkozunk Isten igéjét, bevonhatjuk ebbe, még akkor is, hogyha önök nem tudnak a készülék másik oldaláról megszólalni, de talán velünk tudnak gondolkozni. És szeretném már is adni a szót az első hozzászólónak.
1: Az ige szolgálat elején elhangzott egy érdekes gondolat, hogy Sámuel nagyon bánkódik Saul miatt, és az Isten már rászól, hogy ne tegye ezt, hanem lépjen tovább, és az egész ige szolgálaton, úgy a mai alkalommal átvonult egy gondolat, mégpedig az, hogy Isten van, akiket megvet, és van, akiket ugye fölmagasztal, és hogy mennyit imádkozunk, mi a mi felelősségünk, és ezt azért is kérdezem, mert az Új Szövetségben erről van egy nagyon különleges ige, János apostol levelében nem túlságosan könnyen érthető ez, a János levele 5. rész 16. versétől azt olvassuk, ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követel. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Mivel ez az Új Szövetségben is fölmerül, és a ige szolgálatban elhangzott, valamit nem tudom, hogy lehetne arról még ejteni egy szót, vagy bárkinek gondolata van, hogy az imádkozás felelőssége az meddig terjedjen, vagy honnan látjuk azt meg, hogy valaki annyira ragaszkodik a bűnéhez, hogy már nem is fog változni. Láthatunk egyáltalán ilyet, vagy hogy működik ez?
0: Ez egy nagyon meredek kérdés. Szívesen azt mondjuk, hogy valami ószövetség és valami új szövetség. Az ószövetségnek és új szövetségnek nincs másik istene. Csak mi már ismerjük az Úr Jézus Krisztust, aki az Istennel való kapcsolatot egy másik szintre emelte. Beszélte az Úr Jézus halálos bűnről. Azt mondta, hogy minden bűn, amit az emberek elkövetnek, megbocsáttatik. Ha valaki viszont a Szentlélek ellen vétkezik, az sem itt a földön, sem a mennyben meg nem bocsáttatik. És mi ez a Szentlélek elleni bűn? Hát itt rengeteg köntörfalazásról lehet olvasni, meg hallani, pedig roppant egyszerű. Ha valaki a Szentlélek munkáját tudatosan, szándékosan, ördöginek mondja, vagy megtagadja, és a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében találkozunk ezzel, akik tudatosan most megfeszítik maguknak a Krisztust, pedig eljutottak az igazság megismerésére. Ott azt mondja a Szentírás, hogy ott nincs tovább bűnért való áldozat. Mi nagyon-nagyon szívesen gondoljuk azt, hogy mindig lesz még egy esély. Az esély az Isten kezében van. És hogyha már szóba hoztad, akkor tessék csak emlékezni, és nagyon remélem, hogy a hallgatók között is sokan lesznek, akik velem együtt a Timóteushoz írt 2. levélhez lapoznak. Timóteusnak ezt mondja Pál apostol. Igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Amen. Ugye? Igazán rá tudjuk mondani az áment. Ha tűrünk, ez a tűrés pedig azt jelenti, hogy az üldöztetés és minden ellenére kitartunk a hitben. Tehát, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.

0: Van erre Krisztusi ígéret? Ó, többször olvassuk az evangéliumokba, és minden evangélistánál megtalálható valamilyen formában, ami így hangzik, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom az én mennyei atyám előtt, és aki szégyell engem megvallani az emberek előtt, én is szégyellenni fogom őt megvallani az én mennyei atyám és az ő angyalai előtt. Tehát, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És erre szokták mostanában sokan azt mondani, hogy akkor mégis van egy kimenekedés, mégis van egy kis liszolási, hiszen ő hű marad. Hurrá, halleluja! Egy probléma van. Önmagához marad hű. Tehát lehet, hogy mi hűtlenek vagyunk, és elveszítjük az önazonosságunkat, ami Krisztusban lenne nekünk, de Isten nem fogja elveszíteni az identitását, az önazonosságát. Ő az marad. Zsidókhoz írt levélből, szerintem minnyáján ismerjük a hitvallást, Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz. Tehát visszakanyarodva a kérdéshez, mi nem biztos, hogy érzékeljük elsőre, másodikra, harmadikra. De valakinek az élete gyümölcseiből az Isten tagadást, annak ellenére, hogy valamikor hitvalló volt, és itt nem arról szól, hogy elmaradt egy gyülekezetből egy szörnyű tragédia, vagy olyan dolgok után, ahol egymásnak mentek a testvérek, hanem itt arról szól a dolog, hogy valaki megtagadja az Istennel való közösséget tudatosan. Na itt egy már egészen más helyzetről van szó. Röviden válaszoltam, de így is nagyon hosszú lett, de ezt tudom most ennek a bibliaórának a kereteiben gyorsan mondani a kérdésedre.
1: Annyira szeretem, hogy a Bibliában a kiválasztott, különleges emberek is emberként vannak ábrázolva, mert Sámuel ebben a történetben igazán úgy reagál, úgy viselkedik, mint akármelyikünk tenné, hiszen az, hogy ő egész éjszak, egyrészt, hogy haragszik, persze, hogy haragszik, hogy Saul nem tért észhez, és ezért végül is hiába volt minden figyelmeztetés, elvettetésre kerül, de hogy egész éjszaka jajgat, hát több profétáról tudunk, ugye, és vezetőről, akik a népükért mennyit imádkoztak, Ábrahám, Mózes, Pál apostol is a saját népéért, hogy el ne vesszenek. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy a felelősség és a féltés ennyire bennük van. De ugyanakkor azért emberként neki milyen nehéz lehetett azt átélni, hogy ugye annak idején Saul is azért a szép külse, a igazán tetszetős külsejével került királynak, és hát amikor ő oda kerül ehhez a családhoz, és meglátja ezeket a fiúkat, főleg az elsőt, hát persze, hogy rögtön arra gondol, hogy hasonló, ugye, Saulhoz, hát biztos róla van szó, de úgy előtte, egy elém jött jelenetként ez az egész szituáció, hogy ott van együtt a család, és hogy mit élhettek át a szülők, és mit élhettek át a testvérek, amikor így sorba mindegyikről kiderül, hogy mégsem ő az. És azért tudjuk, hogy már az első testvérpárnál pedig csak ketten voltak, milyen szörnyű dolgok történtek az irigységből adódóan, és tudjuk azt, hogy minden családban nagyon sok probléma van a testvérek között. Ha nem gyerekkorban, akkor kamaszkorban, vagy később. És arra gondoltam, hogy amikor Dávidra kerül a sor, és kiderül, hogy őt választotta az Úr, hát azért nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, hogy utána közvetlenül a családon belül azért mi zajlódhatott le. Arról nem is beszélve, hogy az Úr órája egészen másképpen jár, mint a miénk.
2: Béci gondolatai engem is foglalkoztattak, és nekem is eszembe jutottak ugyanezek a kérdések. A 15. fejezet 11. versében azt olvassuk, hogy megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. És a 16. fejezet első versében azt olvassuk, hogy én elvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izrael fölött. Ha megvizsgáljuk ezt, hogy mit jelent az, hogy eltávozott tőlem, ez egy aktív cselekvő magatartás. Tehát nem arról van szó, amit többször hallottam már, hogy jaj, szegény Saul nem tehetett semmit, mert Isten elvetette őt, és most mit csináljon, ha a mindenható Isten elveti őt, akkor semmiféle lehetősége nincsen. Itt valójában azt olvassuk, hogy Saul tudatosan és direkt nem tartotta meg azt, amiről tudta, hogy Isten akarata, Isten parancsa, neki tetsző dolog. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ki lehet-e esni Isten tenyeréből, Isten kegyelméből. Azt gondolom, hogy kiesni nem lehet, de kiugrani igenis lehet. És ez a mi döntésünk. Minden egyes embernek megvan az a lehetősége, hogy szándékosan kiugorjon Isten tenyeréből, az ő kezéből. De onnantól kezdve semmilyen panasza nem lehet, vagy valamiféle rágalmazása, támadása Isten felé, hogy ó jaj, Istenem, miért hagytál el engem, mert ő tudatosan választotta azt, hogy kilépett Isten kegyelméből, áldásainak köréből. És erre nagyon kell vigyáznunk, hogy nem az határoz meg minket, hogy mi most milyen pillanatban vagyunk, milyen áldások vesznek minket körül, mert az nem a mi érdemünk, hanem Isten kegyelme. És hogyha akármilyen magas pozícióban vagyunk, akármennyire jól élünk, békességben és nyugalomban mindez Isten áldása. Ha mi azt mondjuk erre, hogy mi ebből ki akarunk lépni, ahogyan az ige fogalmaz Isten szempontjából, hogy eltávozott tőlem, tehát szándékosan kilépett Isten kegyelmi köréből, az ő áldásainak köréből, akkor onnantól kezdve nekünk nem lett semmiféle panaszra okunk, és nem hibáztathatjuk Istent semmilyen fajta következményért, semmilyen olyan dologért, amire ő előre figyelmeztetett minket. Számomra ebben ez az egyik legnagyobb üzenet, hogy mindegy, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, mit értünk el, Isten kegyelme, szeretete, védő, oltalmazó karja nélkül semmik nem vagyunk, és csak akkor fogunk tudni bármiféle fajta értelmes dolgot elvégezni az életben, vagy Istennek tetsző életet élni, hogyha ráfigyelünk, és alázattal elkérjük, hogy mi az, amit az adott helyzetben nekünk el kell végeznünk.
3: Én is egy olyan gondolattal fogok jönni most, mint ahogy az én testvérem jött, aki mellettem ül, csak én nem kérdésként teszem föl. Zoli már kezdte pezegetni Saulnak az életét. Azt mondja Isten, hogy bánom, hogy királyá tetettem Sault. Ez így eddig rendben van. Az is, amikor azt mondja Isten az özönvéz után, hogy az embernek a szíve ifjúságától kezdve gonosz, hogy bánom, hogy embert teremtettem. És most idézek egy másik igét. Megbánhatatlanak az Istennek a dolgai. És hogy is van ez, testvérek? Most tényleg megbánhatatlan, vagy Isten mondja ki, hogy ezt is megbántam, azt is megbántam. Mi is történt? Hát Saul nem arra lett rendelve, amikor Isten kiválasztotta, mint amikor ezt Isten kimondja. Az embert se arra teremtette Isten, mert Isten nem teremtett bűnt, nem teremtett halált, és a 2. Korintusi levélben van, hogy egy ember által jött be a világba a bűn, az özönvíz után mondja Isten, hogy bánom, hogy embert teremtettem, mert ifjúságától kezdve a szíve gonosz. És a mai időben kimondhatná Isten, hogy bánom, hogy nem lesz többet özönvíz a földön, és ott van a szivárvány az égen, bánom, hogy szivárványt oda tetettem, mert szivárvány zászlót csináltak belőle. Megbánhatatlanak az Istennek azok a dolgai, amit a mi megmentésünkre, meg épülésünkre, meg az Isten mellett való meg oda tartásunkra rendelt Isten. És ezek a megbánások nem azért történnek, mert hát most így gondolom, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy oka volt annak, hogy Isten ezeket kimondta.
4: Én ahhoz a nagyon
1: elhíresült vagy híres mondathoz szeretnék kanyarodni, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És azért gondolom, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk, mert jelenleg olyan világot élünk, amikor tulajdonképpen mindenki azt nézi, ami a szem előtt van. Egy egész konkrét esetet fogok elmesélni, hogy ez mennyire dróton rángat mindenkit. Egy fiatal emberről, szándékosan nem leányzóról, aki, mint kiderült, a vizsgaidőszak kellős közepén, meg már előtte hetekig, tehát az évvégi szemeszter, aki járt, az a iszonyatos hajtásos időszak, meg a vizsgaidőszak, olyan szigorú diétát tartott, mint kiderült. Ez úgy derült ki, hogy gyakorlatilag rosszul lett, és kiborult, mert ez volt az ok, el kell érnie az ideális nyári alakját. Ez egy fiatal ember. Mert különben hogy fog kinézni? És ehhez nagyon keményen sportolt, ja, és nem volt egy elhízott valaki, távolról ismertem, tehát tudtam, hogy kiről van szó. Annyira jelenleg csak az számít, bármilyen választásnál, beleértve a társadalmi folyamatokat, beleértve, amikor valamilyen pozícióra kell embereket jelölnünk, vagy akinek a véleményére odafigyelünk, hogy hogy néz ki kívülről. Az, hogy mi van belül, hogy hogy él, hogy az életének a gyümölcsei milyenek, az olyan szinten másodlagos, egy virtuális, celeb világ alakult ki körülöttünk, és nem sopánkodni akarok ezen, hanem inkább egy figyelemfelhívást mondani, és elsősorban a szülők fele, mert a fiatal generáció, akiknél még nincs kialakult értékrend, egyértelműen csak ezt figyelik, és csak ezt követik. És ez borzasztó veszélyes, mert így sodródnak bele olyan dolgokba, ami, ha tartósan úgy marad, akkor szinte nincs menekvés, vagy nagyon, akár egy életre kiható károkat szenvedhet el, pont akkor, amikor az élete indulása lenne. Tehát valahol nagyon-nagyon jó lenne úgy szeretni, úgy tanítani az utánunk jövő generációkat, és ebben jó példát adni, jó példát, hogy fontos legyen a belső ember is. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy hívő embernek elhanyagoltnak, maradinak, ápolatlannak, és nem tudom én, mi mindennek kell lenni, hiszen pont Dávid esetében látjuk, hogy bár jó megjelenésű volt, szép arcú, piros posgás és pozitív jelzők sorozatával illeti őt Isten igéje, de a szíve is a helyén volt. Ez a kettő járhat együtt, és fontos is, hogy egy hívő ember minden szempontból képviselje a Teremtő Urát, még amennyire rajta áll a külső megjelenésével is, de nem elhanyagolva a belső embert. Ugye van egy olyan ige, hogy kívánom, hogy olyan jó dolgod legyen, mint amilyen jó dolga van a lelkednek.
4: A mai ige hirdetésben feltűnt nekem ez a betlehemi isai név. A férjem falujában, és az én falumban is, ami egy zsákfalú, az emberek nem nagyon költöztek, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy ennek a leszármazottai fogják majd a királyok királyát befogadni, ahol nincs másik szállás. Ez csak egy ilyen fél gondolat. Ennek az igének a kapcsán most nem Dávid kiválasztásáról, hanem a mi kiválasztásunkról szeretnék egy pár gondolatot mondani, hogy bennünket is ő kiválaszt, elhív, alkalmassá tesz, úgy kezdődik, hogy megkeres, megbíz, lelkét adja, munkába állít, és itt olvastuk azt, hogy elment Sámuel Rámába ezután, tehát tulajdonképpen önálló hívő életet kellett, hogy éljen, azzal a megbízással, felkenetéssel, amiben részesült. És még egy mondat megragadott, hogy minden fiad itt van. Érdemes a saját családunkba szétnézni gyermekeink, unokáink között, és elgondolkozni ezen, hogy vajon mindegyiküket már megtalálta az Úr?
5: Egy kicsit csatlakoznék Bécihez azzal a gondolatokkal, amit szeretnék megosztani, mert úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül a hitharcban, a imaharcokban, amik körülvesznek bennünket, amikor valakiért vagy valakikért harcolunk az Úr Jézus előtt. Nekem is van, nem is egy közeli testvérem, akik nagyon a szívemen vannak, és nagyon sokat harcolok értük imádságban. És valóban néha fölmerül a kérdés, hogy meddig kell vállalni ezt. Én azt értettem meg, hogy addig, amíg lehetőség van, hogy az én testvérem kegyelmet kapjon, nem hagyhatom magára, és imádkozni kell érte, mert ez egy nagyon fontos küldetés. Ugyanis az életemben volt néhány nagyon komoly átélés ima meghallgatás tekintetében, amikor átéltük azt, hogy talpra állított az Úr Jézus embereket, testvéreket a gyülekezetben. Nyilván, amikor látjuk azokat a reakciókat, amik visszahatnak ránk az életünkre, azok a harcok átimádkozott órák után, mint hogyha nem is érdekelné a másikat az, hogy ő érte mennyit imádkozunk, én akkor is azt mondom, hogy nem adhatom föl. Nekem nagyon fontos az, hogy ebben a kérdésben is kitartó legyek az Úr Jézus előtt. És ez gondolom, hogy újszövetségi vonzatban még inkább jelentőséggel bír. Mert nagyon fontos az egymásért való imádság és a harc. Kicsit csatlakozva a testvéremhez, még megemlítette, hogy előfordul az életünkben, amikor harcban vagyunk, és egyszer bocsánatot is kértem az Úr Jézustól, amikor én is így megfogalmaztam előtte, hogyha adnál még egy esélyt az én testvéremnek. De most egy kicsit bátorított az én testvérem, mert azt mondta, hogy ezek az esélyek nem a mi kezünkben vannak, ezek ott vannak az Úr Jézus kezébe. Ezt ő kezeli, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az egymásért való imádkozás, és harcoljunk azokon a kereteken belül, amit ma hallottunk az ige hirdetésben. És ennek nagyon komoly áldásai lehetnek, és vannak is az életünkben. Én bátorítok mindenkit, hogy ne adjuk föl, legyünk kitartóak az egymásért való imádkozásban.
6: Sámuel sokat sírt, és a Jóisten egyszer csak így azt mondta, hogy elég volt, és lezárta a szívében lévő folyamatokat, hogy el tudjon indítani egy újat, hogy elmenjen Rámába. Ez nagyon igaz a mai emberre is, és egy olyan világot élünk, ahol nagyon hajlamosak vagyunk mindent túlgondolni, túl érzelmesen hozzáállni, nem vagyunk képesek arra, hogy helyzetekre azt mondjuk, hogy ez a történet lezárult. És ez nagyon fontos lenne megtanulni, hogyha a Jóisten mondja egy folyamatra arra azt, hogy ennek vége van, elégnek kell lennie a szívünkbe arra, hogy akkor tényleg lezárjuk, és valami újat kezdjünk.
7: Én is Sámuel imádkozásán gondolkoztam, és jutott eszembe az a kedves megjegyzés, amikor sokszor azt szoktuk mondani, hogy kísérjük mi ezt magunknak. Az erőszakoskodásnak nagyon sokfajta következménye lehet. Lehet valamiért akkor is könyörögni, hogyha már rég nincs értelme, és a legcsúnyább kifejlet az, amikor valami olyasmit sikerül kikönyörögnünk, ami nem kéne, hogy a miénk legyen. És senkit meg nem bántva, nehezen elmondható, de jutott eszembe egy-két olyan testvér, aki kisírt magának gyülekezeten belül akár pozíciót, amit szolgálatnak nevezett. Utólag látva egyértelmű, hogy ez nem a Jóisten akarata volt. De hogy tönkrevert komplett gyülekezetet és lelkiséget, az sajnos biztos, hiszen a folyamat vége egyértelmű. És ezt csak azért említem meg, mert általában, amikor mi választunk, vagy kérünk valamit, akkor mindig olyasmit szeretünk kérni, egyszerű példával, hogy illusztráljam, hogy ha lehetne egy hatalmas nagy üzletházban dolgozni, akkor hogy legyek én a vezető, ne én a takarító. Mert a futottak még kategóriásra nincsen szüksége senkinek. Olyan jó lenne, hogyha körülöttem pörögne ez a kis világ, hogyha ezek a fények, amik itt vannak, ez engem világítanának, és kit érdekel, hogy zárás előtt jön valaki, és összesöpör. Pedig ha nincs, aki összesöpörjön, akkor katyfasz lesz.
4: Hát ha visszatérve erre a külső-belsőre, és hogy nagyon sokan még a keresztény világban is a külsőt nézték, erre van bibliai példánk is, Pál apostol. Ő saját magáról mondta, hogy úgy jellemzik sok helyen, hogy a megjelenése szánalmas, a beszéde siralmas és gyenge, és hát úgy tűnik, hogy Isten egész más látott, mert a kereszténység legnagyobb tanítója a mai napig, hiszen az Új Szövetség nagyon sok levelét ő írta, mert Isten mást látott benne, pedig nem az volt eredetileg. És ez egy nagy kegyelem, hogy lehet az Úr Jézustól új szívet kapni, és a látszólag kemény, alkalmatlan embert Isten alkalmassá tudja tenni. Ez Pál apostol. És még egy rövid gondolat, hogy úgy tűnik, hogy Isten azért a nagy embereinek, úgymond nagy kiválasztottainak adott tanulóidőt, mert nem csak Dávid töltött el a bárányok mellett hosszú időt, évtizedeket, hanem ott volt Mózes is. Ő 40 évet kapott a pusztában, mire alkalmas lett a népe vezetésére. És akkor újra Új Szövetség ígét idézek, határozottan utasítja Pál apostol a gyülekezeteket, hogy amikor vezetőt, előjárót és szolgálattevőket választanak, akkor nem lehet újonnan megtért, hogy nehogy felfuvalkodjon. És sajnos ezt sem mindig tartjuk meg. Konkrétan emlékszem egy olyan valakire, egy lelkészre, aki azt az elvet képviselte, hogy de azt nyugodtan lehet minél abszolút friss megtérteket is, úgymond misszióba vinni, szolgálatba állítani, mert még ott van a tűz a szívükben. Hát elég szomorú, hogyha csak azoknak van a szívében a tűz, akik éppen most értek meg. És azért vegyük komolyan azt Isten igényét, hogy nem véletlenül mondja, hogy kell a felkészülési idő, mert ő pontosan tudja, hogy milyen harcok, milyen kísértések leselkednek, talán azokra még inkább, akiket Isten valamilyen szolgálatra elhív, és nem kéne megadni az ördögnek azt a lehetőséget, hogy pont a kiválasztottakat buktassa el nagyon hamar azért, mert mi bölcstelenek voltunk, és nem adtuk meg Istennek, meg az embereknek az időt, hogy felkészültek legyenek arra, amire Isten elhívta őket.
0: Nekem már csak az elköszönés marad. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom minnyájuktól, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. Viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A kimondott szó ereje. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 22 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 40 perc. A Tórából ezen a héten két heti szakaszt olvasnak föl a zsinagógákban. Mátot és Mászé. Mózes 4. könyve 32 és 36-13. A Mátot szakasza elsősorban a fogadalmak érvényességéről szól. A 4. könyv utolsó szakasza, a Mászé pedig a pusztaságbeli 40 éves vándorlás térképét rajzolja meg. Igei gondolatok a heti szakaszból. És szólt Mózes Izrael fiai törzseinek fejeihez mondván, ez az, amit megparancsolt az örökkévaló. Ha valaki fogadalmat tesz az örökkévalónak, vagy esküt esküszik, hogy elkötelezettséget vesz a lelkére, meg ne szegje szavát, aszerint cselekedjék, ami kijön a szájából. Mózes 4. körbe 30:2-3. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. És megharagudott Mózes a hadsereg vezéreire. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá, írja a Mátot Mászé heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin rabbi. Ismert bölcsesség, a harag rossz tanácsadó, ami úgy értelmezhető, hogy amit az ember haragjában tesz, annak nem lesz jó vége. A Talmud még tovább is megy a kérdésben, és azt tanítja, hogy idővel az ember rájön, miben tévedett, és a tévedés miatt embertársával haragban lett. Ha valaki megharagudott, és nem emlékszik arra, hogy hol tévedett, visszatér arra a helyre, amely világos lesz számára. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Amikor Jézus imádkozni tanította a tanítványait, ez volt az első kérés, amit megfogalmazott. Ez nem más, mint az Atya magasztalása, Isten dicsőítése. Nekünk is így kell kezdenünk az imánkat. Ezáltal nem azt kérjük, hogy legyen még szentebb, mint a milyen, mert Istennek a neve önmagában véve is a legszentebb, amihez nem tudunk már semmit sem hozzátenni, hanem azt kérjük, hogy úgy szenteltessék meg az ő neve itt a földön is, mint a mennyben. Hogyan tudjuk megszentelni Isten nevét? Ha szavainkkal és cselekedeteinkkel követjük az evangéliumot. Jézus nagyon sok útmutatást ad arra vonatkozólag, hogy miként éljünk a mindennapokban. Beszél a megbocsátásról, az ellenség szeretetről, az imádságról, a bőjtről, az önmegtagadásról, a házasság felbonthatatlanságáról, a gazdagság veszélyeiről, az éberségről, és még sok mindenről. Ha mindezt komolyan vesszük, megszenteljük Isten nevét. Figyelj ma arra, hogy ne állt útját Isten szentsége kisugárzásának ebben a világban. Engedd, hogy szenteltessék meg az ő neve benned és általad is. Amikor ezt imádkozod, szenteltessék meg a te neved bennem, akkor valami ilyesmit kérsz. Uram, add, hogy a te szereteted, a te jóságod, a te türelmed, a te békességed, a te tisztaságod áldásos hatásai áradjanak belém, és töltsék meg az életemet. Minden dolgodban, minden munkádban, egész életedben úgy sugározzon át az ő szentségének az ereje, szépsége, áldott hatása, hogy látván az emberek a te cselekedeteidet, dicsőítsék a mennyei atyát.

Reggeli csendesség. Megszentelni Isten nevét.

Amikor Jézus imádkozni tanította a tanítványait, ez volt az első kérés, amit megfogalmazott. Ez nem más, mint az Atya magasztalása, Isten dicsőítése. Nekünk is így kell kezdenünk az imánkat. Ezáltal nem azt kérjük, hogy legyen még szentebb, mint a milyen, mert Istennek a neve önmagában véve is a legszentebb, amihez nem tudunk már semmit sem hozzátenni, hanem azt kérjük, hogy úgy szenteltessék meg az ő neve itt a földön is, mint

a mennyben. Hogyan tudjuk megszentelni Isten nevét? Ha szavainkkal és cselekedeteinkkel követjük az evangéliumot. Jézus nagyon sok útmutatást ad arra vonatkozólag, hogy miként éljünk a mindennapokban. Beszél a megbocsátásról, az ellenség szeretetről, az imádságról, a bőjtről, az önmegtagadásról, a házasság felbonthatatlanságáról, a gazdagság veszélyeiről, az éberségről, és még sok mindenről. Ha mindezt komolyan vesszük, megszenteljük Isten nevét. Figyelj ma arra, hogy ne állt útját Isten szentsége kisugárzásának ebben a világban. Engedd, hogy szenteltessék meg az ő neve benned és általad is. Amikor ezt imádkozod, szenteltessék meg a te neved bennem, akkor valami ilyesmit kérsz. Uram, add, hogy a te szereteted, a te jóságod, a te türelmed, a te békességed, a te tisztaságod áldásos hatásai áradjanak belém, és töltsék meg az életemet. Minden dolgodban, minden munkádban, egész életedben úgy sugározzon át az ő szentségének az ereje, szépsége, áldott hatása, hogy látván az emberek a te cselekedeteidet, dicsőítsék a mennyei atyát.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Sami M. írta Mombászából, Kenyából. Isten el nem múló szeretete. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetének 38. és 39. verse. 2013-ban, amikor véget ért egy civil szervezetnél a szerződésem, teljesen kétségbe estem. Úgy éreztem, mintha süllyednék. A jövő sivárnak tűnt, 50. születésnapomhoz közeledtem, és semmi munkalehetőségben nem reménykedtem. Még Isten szeretetében is elkezdtem kételkedni. Egyik nap egy keresztény tévéműsort néztem, amelyben az előadó a Róma 8:38-at említette. Az ige szavai betöltötték a szívemben tátongó űrt. Bizonyosságot adtak, hogy semmi sem választhat el Isten szeretetétől. Abban a pillanatban a téves elképzelésem, hogy Isten nem törődik a helyzetemmel, megváltozott. Tudtam, hogy Isten szeretete felém változhatatlan. Így pedig bátorságot nyertem a tovább lépésre. Még most, 10 év múltán is, amikor kihívások jönnek, ez a vers emlékeztet Isten megingathatatlan szeretetére és gondoskodására. Akár élethelyzettel, lelki csatákkal, akár halállal kerülök szembe, Isten változatlan szeretete velem van. Istenünk, köszönjük a bizonyosságot, hogy soha semmi nem választhat el minket hűséges szeretetettől. Amen. Napi gondolat. Tudom, hogy semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Imádkozunk azokért, akik kételkednek Isten szeretetében.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Páskujné Kovács Erzsébet, Laodíceában élünk. Ki megmérted az idők hosszát, a te kezedben van minden mérték. Életünket évek araszolják, s a bennünk felgyújtott fényesség az évfordulókon lobban még, majd elalszik újra, szendereg. Ilyenkor szólíts meg, Uram, szólíts meg minket, engemet, mert nagy alvó nyájad vagyunk, cselekedetekben holtak, dús legelő megkövéredett, bőségben topzódó nyomorultak, azok vagyunk. Kimondom a feddő szót végre, kívánom, hogy vegye mindenki fájón vagy boldogan szívére. Laodíceában élünk, omlik rajtunk drága sejem, és nem látjuk, hogy mi vagyunk a nyomorult, a mezítelen. Nem látjuk baját a másiknak, mert vakok vagyunk és süketek. Nem nyúlnak már testvér felé, csak magunk felé a kezek. Súlyos, nehéz fájdalom gyötör, ellepnek fekélyes sebek. Rettenetes szavú proféták, ézsaiások kellenek, akik megrázzák ezt a népet, hisz alkony szitálnak a napok. Jöveteled oly biztos, nem fedi semmilyen titok. Korbácsoló idő haragja rajtunk is sújtja ostorát. Ha a kereszt nem tartaná, széthullna már ez a világ. De imádságból hálót font szívünk és remegő ajkunk. Ki megmérted életünk hosszát, Isten, könyörülj rajtunk. Kegyelmed esőjét küld el Laodíceára, Uram. Nehéz próbákat hordó népez, ne hagyd el ilyen nyomorultan. Szent lelked égő sugaránál égjen le szemünk bús homája. Vérben áztatott irgalmad, borítsd rá Laodíceára.

0: kedves beszéd.
1: Találkozások. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Ézsaiás 50:4. Gondolatok az ígéről. Ha Krisztus bennünk lakik, keresztények leszünk otthon és másutt egyaránt. A keresztény kedvesen szól rokonaihoz és mindenki máshoz is. Kedves, udvarias, szeretetteljes, együttérző lesz, és így ráneveli magát arra, hogy majd a mennyei otthonban lakozhasson. A királyi család tagja így azoknak az országát képviseli, akik a menny felé haladnak. Szelíden beszél gyermekeihez, mert tudja, hogy ők is Isten örökösei, a mennyei királyi udvar tagjai. Krisztus mindig nyugodt és méltóság teljes volt, és akik együtt munkálkodnak ő vele, munkájukhoz felhasználják a kegyelem olaját. Szavaik és cselekedeteik megnyugtató hatást gyakorolnak. Addig beszélj a világosságról, Jézusról, az igazság napjáról, amíg átváltozol dicsőségről dicsőségre, megújul a jellemed, és erőről előre jutva mindig jobban visszatükrözöd Krisztus dicső képmását. Krisztus mindig készségesen ad az ő gazdagságából. Össze kell gyűjtenünk a tőle származó értékeket, hogy amikor beszélünk, a szavaink ékesek legyenek.

0: Jóság.
1: Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. 107. Zsoltár, első vers. Ha az értelem felszabadult és boldog a helyes cselekvés tudatától, s a másoknak szerzett boldogság elégedettségétől, az olyan derűt teremt, mely kihat az egész szervezetre, jobb lesz a vérkeringése, s az egész teste fölfrissül. Isten áldása gyógyító erő. Akik bőségesen mások javára élnek, mind szívükben, mind életükben megérzik a csodálatos áldást. A jó tétemény kettős áldás. Segít azon, aki gyakorolja, és segít azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jól végeztük el a feladatunkat, és örömöt szereztünk másoknak, felszabadultá és boldoggá teszi lelkünket, új életre kelti egész lényünket. A Biblia a jó tettek fontosságát és szerepét az egész életünk szerves részének tekinti, és nem csak a keresztények, hanem minden ember számára iránymutatást ad. A jó tettek nem csupán külső cselekedetek, hanem a szív mélyéből fakadó, Isten szeretetével átitatott tettek. A keresztény élet szerves része a mások iránti szeretet, segítőkészség és a közösség szolgálata. Az igazi jó tétemény a hiten és szereteten alapul, és azoknak a jellemét formálja, akik azt gyakorolják. A jó tetteknek nem csak lelki és társadalmi előnyei vannak, hanem számos pozitív hatásuk van a fizikai és mentális egészségre. A tudományos kutatások azt mutatják, hogy a mások segítése, önzetlen cselekedetek végzése számos módon hozzájárulhat a személyes jóléthez és az általános egészséghez. A jó tettek nem csak a mások életét javítják, hanem számos előnnyel járnak a saját egészségünkre is. A segítőkészség, az önzetlenség, az empátia gyakorlása csökkentheti a stresszt, javíthatja a szív- és érrendszeri egészséget, növelheti a boldogságot és elégedettséget, valamint javíthatja a mentális és társas kapcsolatok minőségét. A tudományos kutatások és a tapasztalatok is alátámasztják, hogy a jó tettek jót tesznek a testnek és a léleknek egyaránt. Az igaz rokon szemb legyen a jel ember és ember közt, mely megkülönbözteti azokat, akik szeretik és félik Istent azoktól, akik nem tisztelik törvényét. Mi nagy szeretetet fejezett ki Jézus azzal, hogy lejött a földre, és életét adta áldozatul a haldokló világért. Az ő vallása vezetett a valódi orvosi lélekmentő munkához, ő volt a gyógyító erő. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot, mondta. Ez a vizsga, melyet az igazság mindenható szerzője alkalmazott, hogy különbséget tegyen az igaz és a hamis vallás között. Isten azt akarja, hogy gyógyító lélekmentői legyenek gyöngédek és könyörülők, ahogy Krisztus is tenne, ha közöttünk lenne. Azokat, akik másoknak szolgálnak, a főpásztor fogja szolgálni. Ezek maguk isznak majd az élő vízből, és megelégedettek lesznek vele. Érdeklődésük nagy kérdése az lesz, hogy miként mentsék meg a pusztulásnak kiszolgáltatott lelkeket. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Példabeszédek könyve 11. fejezet, 25. vers. Thank you.
0: közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 11-én szombaton a nap igéjét az Ószövetségből, a Zsoltárok könyvének 46. részéből a 11. verset így olvassuk. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az újszövetségi ige Máté evangéliumának 14. részéből a 33. vers. A hajóban levők pedig leborultak Jézus előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. A tanítványok szívük mélyén felismerik, hogy aki velük van a hajóban, nem csupán egy bölcs tanító vagy csodatévő, hanem maga az Isten fia. Ez a felismerés nem pusztán értelmi döntés vagy elméleti igazság, hanem mély, bensőséges tapasztalat, amely átjárja egész lényüket. Amikor életünk viharai közepette találkozunk Jézussal, talán mi is hasonló csodálattal ismerjük fel jelenlétét. Ő az, aki képes lecsendesíteni a bennünk dúló vihart, eloszlatni a félelmet és békét hozni a szívünkbe. A Szentlélek munkája vezet el bennünket ahhoz, hogy Jézus valóságát igazán meglássuk. Nem csupán a történelmi múltban, hanem életünk minden napján. Ő ma is jelen van azok számára, akik bíznak benne. Ez a jelenlét általában nem látványos csodákban mutatkozik meg, hanem gyakran a csendes elfogadásban, a megbocsátásban és a remény újraéledésében. Vele találkozva rájövünk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, nem kell egyedül szembenéznünk gyengeségeinkkel és kétségeinkkel. Jézus jelenléte által megtapasztalhatjuk Isten feltétel nélküli szeretetét, amely képes átformálni a mindennapjainkat. Ez a felismerés új életre hív, arra ösztönöz, hogy türelemmel, irgalommal és bizalommal forduljunk embertársainkhoz, tudva, hogy Isten szeretete minden emberi ítéletnél hatalmasabb. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy szereteted nagyobb minden gyengeségünknél és kétségünknél. Add, hogy jelenléted fénye beragyogja a mindennapjainkat, és segíts türelemmel, irgalommal és bizalommal fordulni magunkhoz és embertársainkhoz. Kérünk, alakíts át minket, hogy világosságodban élhessünk, és érezzük, hogy soha nem vagyunk egyedül. Ámen. Orosz Gábor Viktor gondolatait hallottuk, a nap igéi voltak. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az újszövetségi ige pedig így szólt. A hajóban levők pedig leborultak Jézus előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy.

Az optimizmus a mentális egészség egyik legfontosabb tényezője. Ma már köztudott, hogy az ilyen hozzáállás hatékonyan véd a depresszió, a szorongás, a két leggyakoribb mentális betegség ellen. Az optimizmus nem azt jelenti, hogy mindent rózsaszínű szemüvegen keresztül látunk. Keserű és fájdalmas tapasztalatok egész sora létezik, amelyeket soha nem lehet kellemesnek tekinteni. Mégis elmondhatjuk, hogy minden megpróbáltatás ellenére sosem jutottunk igazán a végkifejletig. Isten kegyelméből még a súlyos helyzetekben sem vagyunk elhagyatottak, vagy kétségbe esettek, esetleg tehetetlenek, vagy megsemmisültek. Lord Caradon, az ENSZ ciprusi külön megbízottja, az Amerikai Biblia Társulat előtt tartott beszédében megemlítette, hogy a brit uralom alatt Cipruson gyarmati kormányzóként dolgozott. A politikai válság veszélyesen súlyossá vált. Édesapja, aki tapasztalt diplomata és vallásos ember volt, a következő táviratot küldte neki. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből való idézet a fiatal diplomatának, aki ismerte ezt a szöveget, visszanyerte a lélek jelenlétét. Rájött, hogy Isten ura a helyzetnek, és nem fogja hagyni, hogy a szövegben leírt nehézségek érjék.

Ez a bibliai ige erőteljesen bátorító okokat tartalmaz azok számára, akik egészségügyi, kapcsolati, szolgálati kihívásokon mennek keresztül. Ha ez rád is vonatkozik, gondolj a jól ismert mondásra. Amikor Isten becsukja az ajtót, ablakot is nyit. Ez tanulságos módon fejezi ki a mai fő gondolatunkat. Isten soha nem hagyja, hogy elérjük a határainkat. Ahogy a 27. Zsoltárban is olvassuk, csak várj hittel az Úrra, és visszanyered a reményt. A próbatételek célja a jellemformálás. A nehézségek nem véletlenszerűek, hanem Isten engedélyével történnek meg, és a hívő javát szolgálják. Isten sohasem enged meg egy próbát anélkül, hogy előtte ne készített volna számunkra valamilyen menedéket. A nehézségek során tanúsított pozitív, bizakodó hozzáállás nem csak Isten dicsőségét szolgálja, hanem a hívő ember lelki fejlődését is. A hitünk akkor nyilvánul meg a legerősebben, amikor sötétség vesz körül minket. A hála és a dicséret Isten iránt megerősíti a lelket, és segít leküzdeni a csüggedésünket. Ha többet beszélnénk Jézusról, és kevesebbet a saját gyengeségeinkről, sokkal több győzelmet aratnánk. A hálaadással és énekléssel kifejezett bizalom Isten iránt megrendíthetetlen erőt adhat. Még akkor is, ha az élet vihara tombol körülöttünk. Jézus földi életében teljes bizalommal és alázattal viselte a szenvedéseket, mindig az Atya akaratára hagyatkozva. Ez az isteni minta arra bátorít minket is, hogy örömmel viseljük a megpróbáltatásokat, tudva, hogy akiket az Úr szeret, azokat megfenyíti.

A próbatételek elkerülhetetlenek, de Isten szeretettel engedi meg őket az életünkben. Az optimista, hittelteli hozzáállás nem csupán lehetséges, hanem Isten népének jellemzője kell, hogy legyen. A bizalom, hála, Jézus példájának követése és az örökké valóság távlatában való gondolkodás mind-mind az a lelki eszköztár, amely által mi, hívő emberek, győzedelmesen járhatunk az élet viharai között.

Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet, 8. és 9. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Már közzétette meghívóját az Ökumenikus Tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezendő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök, alelnök. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda, 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, az első kerület Táncsis Mihály út 28-ban. Kárpátaljai látogatás, a református egyház és a magyar közösség helyzete. Tóth Zoltán egyeztetett a kárpátaljai református egyház vezetőivel a helyi magyar közösség támogatásáról és a magyar-ukrán megállapodás hatásairól. Tóth Zoltán közölte, hogy a múlt héten találkozott Zán Fábián Sándorral, a kárpátaljai református egyház püspökével, valamint a kárpátaljai református egyház kerület képviselőivel. A megbeszélés központi témája a kárpátaljai magyar közösség jelenlegi helyzetének áttekintése volt, különös tekintettel a régióban élő kisebbség mindennapjaira és kihívásaira. A találkozó során a felek részletesen áttekintették a kárpátaljai református egyház által végzett sokrétű munkát. Az egyház nem csupán lelki közösséget biztosít, hanem meghatározó szerepet tölt be a helyi magyarság, sőt, Kárpátalja más nemzetiségű lakóinak életében is. Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján-Dörögdön és Vigán-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpátaljai gyermek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát. Új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta. Sokan apa nélkül nőnek föl miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül, más családokban külföldön dolgozik, olykor az édesanyja is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A bárka táborban is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedetei

Menj el, musakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldús volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam és most látom. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. János evangéliuma 9. fejezet 1-12-ig.

0: Körültekintő hit.
1: Elgondolkodtató, hogy Jézus mennyire figyelt a környezetében lévő emberekre. A tömegben is észreveszi az egyes embert. Az első vers ezt így mondja. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Látja őt, látja nagy baját, feléje fordul, és amit tesz, attól ennek az embernek az élete teljesen megváltozik. Milyen másképpen viszonyulnak hozzá a szomszédok és ismerősök? Azok, akik hosszú idő óta ismerték, akik naponta látták koldulni, bizonytalanok, hogy tényleg ő-e az. Annyira kevéssé figyelték meg arcvonásait, alakját az elmúlt években, hogy most nem is ismerik fel biztosan. Ez szegénységi bizonyítvány rájuk nézve. Kétségkívül, de egyben figyelmeztető tükör is a számunkra. Csupán felületesen vesszük észre a környezetünkben lévő embereket? Felismerjük-e az emberek baját, akikkel találkozunk? Mennyire ismerjük a szomszédainkat, a munkatársainkat, vagy az eladónőt a sarki fűszeresnél?

Uram, oly sokszor vagyok magammal elfoglalva. Tele a fejem tervekkel, feladatokkal, és nem veszem észre azokat, akik mellett elmegyek. Adj éber odafigyelést a környezetemben élőkre. Adj bátorságot, hogy megszólítsam azokat, akiket rajtam keresztül te szeretnél megszólítani.

forduljunk most teljesen nekiszánt szívvel, nem szűnő reménységgel a Jóistenhez, imádkozzunk.

mennyei atyám. Most, ébredésemkor, friss vágyakozással kérlek, tedd, hogy szívem szelíd és alázatos legyen ezen a kapott új napon. Szeressek a viszontszeretés igénye nélkül. Ne bántson, ha éppen háttérbe szorulok. Kérlek, segíts megértenem, hogy aki őszinte szívvel téged keres, az nem könnyen botlik el. Ha pedig mégis bajba jut, te nem hagyod el a benned bizakodót. Te kimented szorult helyzetéből, ha eljön az ideje. Megvigasztalod, ha arra van szüksége. Hadd higgyem lelkem mélyéből, hogy te, Uram, csak te vagy a fogyhatatlanul hű mindenben, kívüled senki más. Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Kérlek, adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem, feledve minden kis hitűségemet. Te ismered erőmet, őrizd meg bennem, és tudod gyöngeségeimet, gyógyítsd azokat. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel jobbá lehetek, és jobbak legyenek a velem és közelemben élők is.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 11-e. E napon Dániel próféta ünnepe már a Prékódex misenaptárában fölbukkan. A pécsi egyházmegyében a középkor végén a bányamunkások különösen tisztelték. Az oroszlán barlangba vetett Dániel az ókeresztény művészetben a halottaiból feltámadott Krisztust jelképezi. Az átvitt értelmű jelentése, hogy a bányászok is hasonló épségben jöjjenek a föld mélyéből a napfényes világba. Ahogyan az ének zengi. Oroszlánok szűk vermébe vettettem, bennem lakó lélek, szabadíts meg! Bennem lakó lélek, hozzád kiáltok, te egyetlen, te tudsz engem, vagy senki más, a gödörből kivenni.
2: Reguly Antal, etnográfus, nyelvész, utazó, 1819 és 58 között élt néprajzkutató. A magyarországi finnugorisztika kiemelkedő képviselője, az oroszországi finnugor népek körében végzett gyűjtő és kutató munkájával. Elkészítette az Észak-Urál földrajzi és néprajzi térképét, itthoni néprajzi embertani kutatásai is jelentősek. Nálunk elsőként használta a fényképezés technikáját a néprajzi terepmunkában, munkáiból néhány. A dzsungár nép és annak a magyarral állított fajrokonsága. A Vogul föld és nép. Vogul népköltési gyűjtemén 4 kötete. Osztják népköltési gyűjtemény.
1: 1889-ig élt Revicki Gyula író-költő. A szimbolizmus korai előfutára volt. Szemléletében a pozitivista determinizmus, a kereszténység és Schopenhauer eszméi ötvöződtek. Az élet örök küzdelmében egyetlen emberi lehetőség a részvét, a megbocsátás és a belátó humor. Nevezetes művei: Jobáb házában, Tavaszodik, Arany Jánosnak, Ősz felé, Jézus és a boldogság, Századunk pesszimizmusa, Pálma a hortobágyon, Optimizmus, pesszimizmus, Pán halála. Végül a Magány című műből idézünk. Nem tudod, mi nyomja szíved, semmiségek üdvözítnek. Ma a békét áhítod, s holnap küzdve élni jobb. Úgy tekints az emberekre, hogy a föld se jó, se ferde, se gyönyör, se bút anyája, csak magadnak képe mása.
2: George Gershwin, amerikai zeneszerző, zongoraművész élete 1937-ben ért véget. Ifjú korában egyre inkább foglalkoztatta az amerikai jazz és a klasszikus zene egyesítésének a gondolata. 1922-ben készült el Blue Monday Blues című jazz operájával, amit rövidesen követett az elsöprő sikert hozó a Rhapsody in Blue, amit nálunk Kék rapszódiának fordítottak. 1925-ben mutatták be F-dur zongora versenyét, majd 1928. decemberében egy Amerikai Párizsban című szimfonikus művét. Az 1935-ben New Yorkban került színre a déli fekete környezetben játszódó operája, a Porgy és Bess. Sokat játszott, átdolgozott darabja a Summertime is.
1: 1894 és 1981 fogja közre Molnár C. Pál festőművész életét. alkotó idejét. Szignója az MCP, az est lapokba készült illusztráció révén vált ismerté. Ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémián szívhatta magába Itália művészi levegőjét. Itt kezdte a szürrealista stílus a magáinak érezni, ahogy írta, voltaképp minden művészet többé-kevésbé szürreális. Más a köznapi élet realitása, és más a művészet valóság feletti valósága. Életművére a neoklasszicizmus tisztasága is jellemző. Aforizmája szerint a szépség, a boldogság kiapadhatatlan forrása azok számára, akik felfedezik hollétét. Az örök emberi értékek, az emberen túlmutató dimenziók megjelenítésére törekedett. Mindezt derűsen, őszintén és a mindenkori közönség számára hiteles formában tette. Idézünk verséből, amelyet Bibliájába írt bele. Add nekem a tudást, hogy Isten mindenható, fölséges a földön és a mennyben. Emlékezetes munkái például angyali üdvözletei, biblikus tájai, jelenetei, Mária képei, irodalmi művekhez készült sorozatai, érzelmeket rögzítő képei.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne kohólj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted. Példabeszédek könyve 3. fejezet 29. vers.

Én nagyon szerencsés vagyok, mert rendes, segítőkész, kedves szomszédaim vannak. Ez a mai világban nagy kincs. Különösen, ha valaki panellakásban lakik. Ha piszkos szomszédja van, beköltözhetnek hozzá a csótányok, vagy eláztathatják felülről. Ha dobolni tanul az alattuk élő fia, akkor naphosszat hallgathatják a lármát. Mikor kisbaba születik a szomszédban, akkor gyereksírásra ébredhetnek az éjszaka közepén. Ők pedig csak élik a maguk életét. Azonban ismerek olyan embereket, akikkel direkt kitolnak a szomszédaik. Este kezdik el bömböltetni a magnót, vasárnap sziesta időben nyírják a füvet, a másik háza elé hordják a kutyájukat dolgát végezni, az autójukkal a kijárat elé állnak, hogy a másik ne tudjon kijönni. Gyöngytyúkot vesznek, hogy elűzzék a szomszédot. Ennél még sokkal rafináltabb és gonoszabb terveket is szőhetnek a másik ellen.

0: A Biblia arra figyelmeztet, hogy ne tervezz rosszat a szomszédod ellen, aki megbízik benned. Lehet, hogy egy kukacoskodó lehetetlen alak, de akkor sincs jogod arra, hogy hasonló galátságot tervezz ellene. És ez nem csak a szomszédokra vonatkozik. Ha van olyan osztálytársad, akit nem szívlelsz, és legszívesebben megleckéztetnél, mert csúnyán bánt veled, gondolj arra, hogy Jézus akkor sem tett ilyet, amikor üldözték, hazugságot terjesztettek róla, vagy megpróbálták börtönbe csalni, és az életére törtek.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isten dicsőítése bátorságot ad.
1: A mai ige Krónikák második könyve 20. fejezet 21. verse. Majd miután tanácsot tartott a néppel, előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék őt, szent öltözetben, a seregek előtt menve, és énekeljék. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké való az ő irgalmassága. Gondolatok az igéről. És előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén. Krónikák második könyve 20-21. Istent dicsőítették a győzelemért, és 4 nappal később a hadsereg megrakodva az ellenségtől szerzett zsákmánnyal, dicséretet énekelve a kihívott győzelemért, visszatért Jeruzsálembe. Ne gondold, hogy ha most több ilyen dolgot tennénk, a reményünk, a bátorságunk és a hitünk feléledne. Nem erősítetnének meg az igazság védelmében álló katonák kezei? Ha sokkal többet dicsérnénk az Urat, és sokkal kevesebb lenne a gyászos, elbátortalanító prédikáció, sokkal több győzelmet aratnánk. Isten minden jó, örök és kiapadhatatlan forrása. Mindenki, aki bízik benne, ekként találja meg őt. Akik neki, mint mennyei atyuknak szolgálnak, azokat biztosítja arról, hogy ígéreteit beteljesíti. Öröme fogja betölteni szívüket, és teljes lesz ez az örömük. Kiváltságunk, hogy megnyissuk a szívünket, és beengedjük Krisztus jelenlétének napsugarát. Fivérem, hugom, nézzetek a fényforrásra, lépjetek valódi, személyes kapcsolatba Jézussal, hogy felemelő és frissítő hatást gyakorolhassatok másokra. Legyen a hitetek erős, tiszta és álhatatos. Isten iránti hála töltse be a szíveteket, amikor reggel felkeltek, térdeljetek az ágyatok mellé, és kérjétek Istent, hogy adjon erőt a napi kötelességek teljesítéséhez és a kísértésekkel való szembenézéshez. Kérjétek meg őt, hogy segítsen Krisztus jellemének frissességét beépíteni munkátokba. Kérjétek meg őt, hogy segítsen olyan szavakat szólnotok, amelyek reménységet és bátorságot adnak a körülöttetek lévőknek, és közelebb von benneteket a megváltóhoz.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Csak engem imádj! Mindig a bálvány imádás okozta népem vesztét. Soha nem csináltam titkot belőle, hogy féltőn szerető Isten vagyok. A mai bálványok nehezebben tetten érhetőek, mint a régiek, mert a mostani hamis istenek gyakran nem is a vallás területéhez kapcsolódnak. Az emberek, javak, státusz és öntömjénezés a legnépszerűbb istenségek közé tartoznak manapság. Óvakodj attól, hogy behódolj ezeknek. A hamis istenek soha nem elégítenek meg. Épp ellenkezőleg, a még többnek és többnek a vágyát szítják fel benned. Amikor a világ bálványai helyett engem keresel, az én örömömet és békességemet tapasztalod meg. Ezek a megfoghatatlan dolgok oltják el lelked szomját, és nyújtanak mélységes megelégedést. A világ csillogása hamis és mulandó. Jelenlétem fénye valódi és örökké tartó. Járj velem a világosságban. Így jelzőfényé válsz, akin keresztül másokat is magamhoz vonzhatok.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes második könyve, 20. fejezet, 4., 5. vers. Sámuel második könyve, 22. fejezet, 29. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 33. rész. Jeruzsálem és Júda sorsa jóra fordul. Másodszor is szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, amikor még fogoly volt a börtön udvarában. Ezt mondta az Úr, aki a földet megalkotta, az Úr, aki azt formálta és megerősítette, az Úr az ő neve. Kiálts hozzám, és én válaszolok. Hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz. Mert ezt mondja az Úr, Izrael istene, e város házairól és Júda királyi palotáiról, amelyeket leromboltak, hogy felhasználják az ostromsáncokkal és fegyverekkel szemben azok, akik harcba bocsátkoztak a káldeusokkal, de csak a lángoló haragomban megölt emberek holttestével lett el a város, mert elrejtettem arcomat azelől a város elől, sok gonoszsága miatt. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Jóra fordítom Júda és Izrael sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem, megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük, de rettegni és reszketni is fognak, ha látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. Ezt mondja az Úr erről a helyről, amelyet ember és állat nélkül maradt pusztának mondtok, Júda városairól és Jeruzsálem utcáiról, amelyek lakatlan pusztasággá váltak, ember és állat nélkül. Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja, és azoké, akik így énekelnek. Adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete. Hálaadó énekkel jönnek az úrházába, mert jóra fordítom az ország sorsát, és olyan lesz, amilyen régen volt, ezt mondja az Úr. Ezt mondja a seregek ura. Ezen az ember és állat nélkül maradt pusztasággá vált helyen, és ennek minden városában fognak még pásztorok tanyázni, nyájakat legeltetve. A hegyvidék, a Seféla alföld és a délvidék városaiban, Benyámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban átmegy még a nyája számadó keze alatt, ezt mondja az Úr. Ígéret a dávidi királyságról és a lévita papságról. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izrael és Júda házáról ígértem. Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki törvényesen és igazságosan jár el az országban. Azokban a napokban szabad lesz Júda, Jeruzsálem is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr a mi igazságunk. Mert így szól az Úr, nem halnak ki Dávid utódai, lesz, aki Izrael házának trónján üljön, és nem halnak ki a lévita papok utódai sem, lesznek, akik égő áldozatot mutatnak be, ételáldozatot égetnek, és véres áldozatot készítenek színem előtt mindenkor. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr, ha érvénytelenné tudjátok tenni a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségemet úgy, hogy ne legyen nappal és éjszaka a maga idejében, akkor válik érvénytelenné szolgámmal, Dáviddal kötött szövetségem is úgy, hogy nem lesz fia, aki a trónján uralkodjék, meg szolgáimmal, a lévita papokkal kötött szövetségem is. Amilyen megszámlálhatatlan az ég serege, és megmérhetetlen a tengerpartján a homok, úgy megszaporítom szolgámnak, Dávidnak az utódait, és a lévitákat, akik nekem szolgálnak. Azután így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Nem veszed észre, mit beszél ez a nép? Azt, hogy elvetette az Úr azt a két nemzetséget, amelyet kiválasztott. Népemet pedig azzal csúfolják, hogy az már nem is számít nemzetnek előttük. Ezt mondja az Úr. Ha már nem lesz érvényben a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségem, ha már nem én rendelkezem az ég és a föld fölött, akkor vetem el Jákobnak és szolgámnak Dávidnak az utódait is, hogy ne az ő utódai közül válasszak uralkodókat Ábrahám, Izsák és Jákob utódai fölé. Mert én jóra fordítom sorsukat, és megkönnyörülök rajtuk.

0: Mai szakasz, Jeremiás 33. rész. Ez a fejezet egy kedves bibliai ígéretet tartalmaz. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Áll a 3. versszakban. Egy keresztény dal is ezen a versen alapszik, összedolgozva Jeremiás próféta bizonyság tételével, amit az előző fejezetben írt le. Ach, ach, Uram Isten! Ímé te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted. 32.17. Bármilyen kihívással vagy lehetőséggel nézünk szembe, forduljunk Istenhez. Kiálts hozzám, mondja ő. Ez a fölhívás Jézus hegyi beszédére emlékeztet. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Máté 7.7. Gyermekként, ahogyan az elképzelhető, különböző dolgokért, tárgyakért könyörögtünk. Mára már rájöhettünk, hogy a legnagyobb ajándék az, amit az Atya kíván adni. Bölcsességet ahhoz, hogy hogyan éljünk, valamint a Szentlélek jelenlétét. Adj neki lehetőséget még ma, hogy vezessen azon az úton, amelyiken járnod kell. Ne felejtsd el, semmi sem lehetetlen Isten számára. Köszönjük meg csodálatos ígéreteit, amelyek nem csak Jeremiásnak, hanem nekünk is szólnak. Örüljünk, hogy bármikor és bárhol kiálthatunk ő hozzá.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Felelt Jézus: az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. János evangéliuma 18. fejezet 36. vers. Tömegek léteznek a vallásos világban ma is, akik hiszik, hogy Krisztus országáért dolgoznak, mint földi és ideiglenes országért. A mi Urunkat kívánják e világ királyságainak az uralkodójává tenni. Őt akarják a világ törvényhozó testületei, palotái és piacai urává tenni. Elvárják, hogy emberi tekintéllyel uralkodjék, kierőszakolt törvényes rendelkezések alapján. Minthogy Krisztus személy szerint most nincs jelen, vállalkoznak arra is, hogy helyette ténykedjenek, hogy országának törvényeit végrehajtsák. Ilyen királyság megalapítását kívánták a zsidók is Krisztus napjaiban. Elfogadták volna Jézust, ha hajlandó lett volna földi uralmat létrehozni, érvényesíteni azt, amit ők az Isten törvényének tekintettek, őket pedig kinevezni a maga akarata magyarázóivá és uralma ügyvivőivé. Ő azonban kijelentette: az én országom nem e világból való. János evangéliuma 18. fejezet 36. vers. Nem fogadta el a földi trónt. A kormányzat, amely alatt Jézus élt, romlott volt, elnyomta a népet. Mindenütt csak égbe kiáltó visszaélés, kizsákmányolás, vakhitűség, felörlő kegyetlenkedés volt jellemző. Az üdvözítő mégsem próbálkozott polgári közigazgatási reformokkal. Nem támadta a nemzeti visszaéléseket, nem kárhoztatta a nemzet ellenségeit. Nem avatkozott bele a hatalmon levők rendelkezéseibe. Ő, a mi példaképünk, távol tartotta magát a földi kormányzatoktól. Nem azért, mintha az emberek fájdalmai és bajai iránt érzéketlen lett volna, hanem azért, mert tudta, hogy a gyógyszer nem emberi vagy külső intézkedésekben rejlik. Tudta, hogy a hatásos gyógyításnak személyesnek kell lennie, és a szívet kell újjáalakítania. Nem törvényszékek vagy nagy tanácsok határozatai, nem a világ nagy embereinek a pártfogása létesíti Krisztus országát, hanem Krisztus természetének az emberbe plántálása a Szentlélek munkája által. Ez az egyedüli hatalom, amely valóban munkálja az emberiség felemelkedését. Ennek a műnek a véghezvitele érdekében az egyetlen lehetséges emberi ténykedés, Isten igéjének a tanítása és gyakorlása.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mások fájdalma. A legkeményebb megpróbáltatás számunkra az a gondolat, hogy elszomorítunk másokat. A saját nehézségeinkkel elbánunk, de az az érzés, hogy az életünk mások boldogtalanságának forrása egyszerűen elviselhetetlen. Naoki Higashida.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Neked ki a pártfogód? Sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Pál rómabeliekhez írott levele, 16. fejezet, 2. vers. Charles Plumb pilótaként szolgált Vietnámban, amikor 75 bevetés után megsemmisítette a gépét egy légvédelmi rakéta. Plumb katapultált, ejtőernyével az ellenség karjaiban landolt, a következő 6 évet pedig kommunista hadifogságban töltötte. Túlélte az ottani megpróbáltatásokat, és ma már előadásokat tart arról, hogy mit tanult meg a történtekből. Egyik nap egy étteremben ültek a feleségével, amikor odament hozzájuk egy férfi egy másik asztaltól, és így szólt. Ön Plumb, ugye? A Kitty Hawk anyahajóról indított vadászgépeket vezetett Vietnámban, és lelőtték. Ezt meg honnan a csudából tudja? Kérdezett vissza Plumb, mire a férfi így felelt. Én csomagoltam be az ejtőernyőjét. Majd megragadta Plumb kezét, és ezt mondta. Ezek szerint működött. Ha nem működött volna az az ejtőernyő, ma nem lehetnék itt, válaszolta a pilóta. Aznap éjjel nem jött álom a szemére, mert egyre csak a férfi járt az esze. Vajon hogy nézhetett ki haditengerész egyenruhában? Hányszor találkozhattak anélkül, hogy Plumb megkérdezte volna tőle, hogy van, vagy bármi egyebet, hiszen ő vadászpilóta volt, a másik meg csak egy tengerész gyalogos. Eltűnődött rajta, vajon hány órán át kötözhetett és hajtogathatott ejtőernyőket a legnagyobb precizitással a hajó gyomrában, idegenek sorsát tartva a kezében. Plumb éppen ezért rendszeresen feltesz egy fontos kérdést a hallgatóságának. A te ejtőernyődet ki csomagolja be? Mindannyiunk mögött áll valaki, aki gondoskodik rólunk és biztosítja mindazt, amire nap mint nap szükségünk van. Pál azt mondta Phoebe-ről, hogy sokaknak lett pártfogója. Neked ki a pártfogód? Ki az, aki segít téged? Ma fejezd ki háládat és elismerésedet felé.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk, mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe: Soha el nem szakadni Istentől. A mai ige: János evangéliuma 11:26. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Gondolatok az ígéről. Igen, Uram, hisszük, hogy nem lesz részünk az örök halálban. Lelkünk ugyan elszakad majd a hústestünktől, ez egyfajta halál lesz. Istentől azonban soha nem szakadunk el, mert ez az igazi halál lenne. A bűn büntetése a legrettenetesebb büntetés. Mi hisszük ezt, és biztosak vagyunk ebben, mert ugyan mi választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban? Róma 8:39. Krisztus testének tagjai vagyunk. Elveszíthetné Krisztus az ő testének tagjait? Krisztus jegyesei vagyunk. Felbontaná velünk a jegyességet az Úr? Ez lehetetlen. Bennünk van az élet, amely nem szakítható el Istentől. A Szentlélek lakozik bennünk, hogyan is halhatnánk meg? Maga Krisztus az életünk. Nem halhatunk meg, hiszen ő nem halhat meg még egyszer. Benne is meghaltunk a bűnnek. A halálbüntetés pedig nem hajtható végre kétszer. Most már élünk, és örökké élni fogunk. A megigazulás jutalma az örök élet. Mi, akik megigazultunk Isten előtt, számíthatunk erre a legfőbb jutalomra. Élünk már, és hiszünk. Biztosak vagyunk abban, hogy örök élet és örvendezés vár ránk. Ezért teljes bátorsággal haladunk előre életutunkon, míg majd örökké együtt lehetünk Krisztussal, akiben hiszünk. Fel, lélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy Napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Az idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet adtak ajándékba. A Fel, lélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Campusának kórházlelkésze, a református kórházlelkészi szolgálat vezetője szerkesztett. Az idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat. Hajléktalanok számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretett Szolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja az idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve lelkiekben föltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén már 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai árpádkori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

magasztalása, Isten dicsőítése. Nekünk is így kell kezdenünk az imánkat. Ezáltal nem azt kérjük, hogy legyen még szentebb, mint a milyen, mert Istennek a neve önmagában véve is a legszentebb, amihez nem tudunk már semmit sem hozzátenni, hanem azt kérjük, hogy úgy szenteltessék meg az ő neve itt a földön is, mint a mennyben. Hogyan tudjuk megszentelni Isten nevét? Ha szavainkkal és cselekedeteinkkel követjük az evangéliumot. Jézus nagyon sok útmutatást ad arra vonatkozólag, hogy miként éljünk a mindennapokban. Beszél a megbocsátásról, az ellenség szeretetről, az imádságról, a bőjtről, az önmegtagadásról, a házasság felbonthatatlanságáról, a gazdagság veszélyeiről, az éberségről, és még sok mindenről. Ha mindezt komolyan vesszük, megszenteljük Isten nevét. Figyelj ma arra, hogy ne állt útját Isten szentsége kisugárzásának ebben a világban. Engedd, hogy szenteltessék meg az ő neve benned és általad is. Amikor ezt imádkozod, szenteltessék meg a te neved bennem, akkor valami ilyesmit kérsz. Uram, add, hogy a te szereteted, a te jóságod, a te türelmed, a te békességed, a te tisztaságod áldásos hatásai áradjanak belém, és töltsék meg az életemet. Minden dolgodban, minden munkádban, egész életedben úgy sugározzon át az ő szentségének az ereje, szépsége, áldott hatása, hogy látván az emberek a te cselekedeteidet, dicsőítsék a mennyei atyát.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 11-e, Máté evangéliuma 6. fejezet, 31-től 34. versig. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten abban formált bennünket a hét során, hogy felismerve a különböző szükségeinkben a fontossági sorrendeket, jól tudjunk dönteni test és lélek kívánságai között. Arra hívott és hív Isten, hogy az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Ez az elrejtettség azt is jelenti, hogy biztosak lehetünk abban, mennyei atyánk semmilyen tekintetben nem feledkezik meg rólunk. Aki őt keresi a mindennapjaiban, nem csupán lélekben, hanem fizikai szükségleteiben is megéli,

megelégítettséget. Ám ez fordítva már nem igaz. Annak, akinek fókuszában a jelen szükségei vannak csupán, könnyen szem elől téveszti, sőt elengedi Isten szeretetét. És marad az emberi erőlködés. Nem arra hív Isten, hogy ne foglalkozz a fizikai szükségeiddel. Csupán azt szeretné, ha jól élnéd a hangsúlyokat. Így a hétvégén gondold át, mennyi figyelmet fordítasz a tested és a lelked szükségeire. Mihez igazítod a terveid, az idődet? Isten a meghatározója a dolgaidnak? Vagy majd foglalkozol vele, ha lesz rá időd és energiád? Dolgozz és éld meg Isten gondoskodását a szükségeidben, de ne feledd, ez nem az alap, hanem a ráadás. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Sami M. írta Mombászából, Kenyából. Isten el nem múló szeretete. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetének 38. és 39. verse. 2013-ban, amikor véget ért egy civil szervezetnél a szerződésem, teljesen kétségbe estem. Úgy éreztem, mintha süllyednék. A jövő sivárnak tűnt, 50. születésnapomhoz közeledtem, és semmi munkalehetőségben nem reménykedtem. Még Isten szeretetében is elkezdtem kételkedni. Egyik nap egy keresztény tévéműsort néztem, amelyben az előadó a Róma 8:38-at említette. Az ige szavai betöltötték a szívemben tátongó űrt. Bizonyosságot adtak, hogy semmi sem választhat el Isten szeretetétől. Abban a pillanatban a téves elképzelésem, hogy Isten nem törődik a helyzetemmel, megváltozott. Tudtam, hogy Isten szeretete felém változhatatlan. Így pedig bátorságot nyertem a tovább lépésre. Még most, 10 év múltán is, amikor kihívások jönnek, ez a vers emlékeztet Isten megingathatatlan szeretetére és gondoskodására. Akár élethelyzettel, lelki csatákkal, akár halállal kerülök szembe, Isten változatlan szeretete velem van. Istenünk, köszönjük a bizonyosságot, hogy soha semmi nem választhat el minket hűséges szeretetettől. Amen. Napi gondolat. Tudom, hogy semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Imádkozunk azokért, akik kételkednek Isten szeretetében.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Páskujné Kovács Erzsébet, Laodíceában élünk. Ki megmérted az idők hosszát, a te kezedben van minden mérték. Életünket évek araszolják, s a bennünk felgyújtott fényesség az évfordulókon lobban még, majd elalszik újra, szendereg. Ilyenkor szólíts meg, Uram, szólíts meg minket, engemet, mert nagy alvó nyájad vagyunk, cselekedetekben holtak, dús legelő megkövéredett, bőségben topzódó nyomorultak, azok vagyunk. Kimondom a feddő szót végre, kívánom, hogy vegye mindenki fájón vagy boldogan szívére. Laodíceában élünk, omlik rajtunk drága sejem, és nem látjuk, hogy mi vagyunk a nyomorult, a mezítelen. Nem látjuk baját a másiknak, mert vakok vagyunk és süketek. Nem nyúlnak már testvér felé, csak magunk felé a kezek. Súlyos, nehéz fájdalom gyötör, ellepnek fekélyes sebek. Rettenetes szavú próféták, Ézsaiások kellenek, akik megrázzák ezt a népet, hisz alkony szitálnak a napok. Jöveteled oly biztos, nem fedi semmilyen titok. Korbácsoló idő haragja rajtunk is sújtja ostorát. Ha a kereszt nem tartaná, széthullna már ez a világ. De imádságból hálót von szívünk és remegő ajkunk. Ki megmérted életünk hosszát, Isten, könyörülj rajtunk. Kegyelmed esőjét küld el Laodíceára, Uram. Nehéz próbákat hordó népez, ne hagyd el ilyen nyomorultan. Szent lelked égő sugaránál égjen le szemünk bús homája. Vérben áztatott irgalmad, borítsd rá Laodíceára.

0: Kedves beszéd.
1: Találkozások. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Ézsaiás 50:4. Gondolatok az ígéről. Ha Krisztus bennünk lakik, keresztények leszünk otthon és másutt egyaránt. A keresztény kedvesen szól rokonaihoz és mindenki máshoz is. Kedves, udvarias, szeretetteljes, együttérző lesz, és így ráneveli magát arra, hogy majd a mennyei otthonban lakozhasson. A királyi család tagja így azoknak az országát képviseli, akik a menny felé haladnak. Szelíden beszél gyermekeihez, mert tudja, hogy ők is Isten örökösei, a mennyei királyi udvar tagjai. Krisztus mindig nyugodt és méltóság teljes volt, és akik együtt munkálkodnak ő vele, munkájukhoz felhasználják a kegyelem olaját. Szavaik és cselekedeteik megnyugtató hatást gyakorolnak. Addig beszélj a világosságról, Jézusról, az igazság napjáról, amíg átváltozol dicsőségről dicsőségre, megújul a jellemed, és erőről előre jutva mindig jobban visszatükrözöd Krisztus dicső képmását. Krisztus mindig készségesen ad az ő gazdagságából. Össze kell gyűjtenünk a tőle származó értékeket, hogy amikor beszélünk, a szavaink ékesek legyenek.

0: Jóság.
1: Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. 107. Zsoltár, első vers. Ha az értelem felszabadult és boldog a helyes cselekvés tudatától, s a másoknak szerzett boldogság elégedettségétől, az olyan derűt teremt, mely kihat az egész szervezetre, jobb lesz a vérkeringése, s az egész teste fölfrissül. Isten áldása gyógyító erő. Akik bőségesen mások javára élnek, mind szívükben, mind életükben megérzik a csodálatos áldást. A jótétemény kettős áldás. Segít azon, aki gyakorolja, és segít azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jól végeztük el a feladatunkat, és örömöt szereztünk másoknak, felszabadultá és boldoggá teszi lelkünket, új életre kelti egész lényünket. A Biblia a jótettek fontosságát és szerepét az egész életünk szerves részének tekinti, és nem csak a keresztények, hanem minden ember számára iránymutatást ad. A jótettek nem csupán külső cselekedetek, hanem a szív mélyéből fakadó, Isten szeretetével átitatott tettek. A keresztény élet szerves része a mások iránti szeretet, segítőkészség és a közösség szolgálata. Az igazi jótétemény a hiten és szereteten alapul, és azoknak a jellemét formálja, akik azt gyakorolják. A jótetteknek nem csak lelki és társadalmi előnyei vannak, hanem számos pozitív hatásuk van a fizikai és mentális egészségre. A tudományos kutatások azt mutatják, hogy a mások segítése, önzetlen cselekedetek végzése számos módon hozzájárulhat a személyes jóléthez és az általános egészséghez. A jótettek nem csak a mások életét javítják, hanem számos előnnyel járnak a saját egészségünkre is. A segítőkészség, az önzetlenség, az empátia gyakorlása csökkentheti a stresszt, javíthatja a szív- és érrendszeri egészséget, növelheti a boldogságot és elégedettséget, valamint javíthatja a mentális és társas kapcsolatok minőségét. A tudományos kutatások és a tapasztalatok is alátámasztják, hogy a jótettek jót tesznek a testnek és a léleknek egyaránt. Az igaz rokon szemb legyen a jel ember és ember közt, mely megkülönbözteti azokat, akik szeretik és félik Istent azoktól, akik nem tisztelik törvényét. Mily nagy szeretetet fejezett ki Jézus azzal, hogy lejött a földre, és életét adta áldozatul a haldokló világért. Az ő vallása vezetett a valódi orvosi lélekmentő munkához, ő volt a gyógyító erő. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot, mondta. Ez a vizsga, melyet az igazság mindenható szerzője alkalmazott, hogy különbséget tegyen az igaz és a hamis vallás között. Isten azt akarja, hogy gyógyító lélekmentői legyenek gyöngédek és könyörülők, ahogy Krisztus is tenne, ha közöttünk lenne. Azokat, akik másoknak szolgálnak, a főpásztor fogja szolgálni. Ezek maguk isznak majd az élő vízből, és megelégedettek lesznek vele. Érdeklődésük nagy kérdése az lesz, hogy miként mentsék meg a pusztulásnak kiszolgáltatott lelkeket. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Példabeszédek könyve 11. fejezet, 25. vers.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 11-én szombaton a nap igéjét az Ószövetségből, a Zsoltárok könyvének 46. részéből a 11. verset így olvassuk. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az újszövetségi ige Máté evangéliumának 14. részéből a 33. vers. A hajóban levők pedig leborultak Jézus előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. A tanítványok szívük mélyén felismerik, hogy aki velük van a hajóban, nem csupán egy bölcs tanító vagy csodatévő, hanem maga az Isten fia. Ez a felismerés nem pusztán értelmi döntés vagy elméleti igazság, hanem mély, bensőséges tapasztalat, amely átjárja egész lényüket. Amikor életünk viharai közepette találkozunk Jézussal, talán mi is hasonló csodálattal ismerjük fel jelenlétét. Ő az, aki képes lecsendesíteni a bennünk dúló vihart, eloszlatni a félelmet és békét hozni a szívünkbe. A Szentlélek munkája vezet el bennünket ahhoz, hogy Jézus valóságát igazán meglássuk. Nem csupán a történelmi múltban, hanem életünk minden napján. Ő ma is jelen van azok számára, akik bíznak benne. Ez a jelenlét általában nem látványos csodákban mutatkozik meg, hanem gyakran a csendes elfogadásban, a megbocsátásban és a remény újraéledésében. Vele találkozva rájövünk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Nem kell egyedül szembenéznünk gyengeségeinkkel és kétségeinkkel. Jézus jelenléte által megtapasztalhatjuk Isten feltétel nélküli szeretetét, amely képes átformálni a mindennapjainkat. Ez a felismerés új életre hív, arra ösztönöz, hogy türelemmel, irgalommal és bizalommal forduljunk embertársainkhoz, tudva, hogy Isten szeretete minden emberi ítéletnél hatalmasabb. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy szereteted nagyobb minden gyengeségünknél és kétségünknél. Add, hogy jelenléted fénye beragyogja a mindennapjainkat, és segíts türelemmel, irgalommal és bizalommal fordulni magunkhoz és embertársainkhoz. Kérünk, alakíts át minket, hogy világosságodban élhessünk, és érezzük, hogy soha nem vagyunk egyedül. Ámen. Orosz Gábor Viktor gondolatait hallottuk, a nap igéi voltak. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az újszövetségi ige pedig így szólt. A hajóban levők pedig leborultak Jézus előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy.

Az optimizmus a mentális egészség egyik legfontosabb tényezője. Ma már köztudott, hogy az ilyen hozzáállás hatékonyan véd, a depresszió, a szorongás a két leggyakoribb mentális betegség ellen. Az optimizmus nem azt jelenti, hogy mindent rózsaszínű szemüvegen keresztül látunk. Keserű és fájdalmas tapasztalatok egész sora létezik, amelyeket soha nem lehet kellemesnek tekinteni. Mégis elmondhatjuk, hogy minden megpróbáltatás ellenére sosem jutottunk igazán a végkifejletig. Isten kegyelméből még a súlyos helyzetekben sem vagyunk elhagyatottak, vagy kétségbe esettek, esetleg tehetetlenek, vagy megsemmisültek. Lord Caradon, az ENSZ ciprusi külön megbízottja, az Amerikai Biblia Társulat előtt tartott beszédében megemlítette, hogy a brit uralom alatt Cipruson gyarmati kormányzóként dolgozott. A politikai válság veszélyesen súlyossá vált. Édesapja, aki tapasztalt diplomata és vallásos ember volt, a következő táviratot küldte neki. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből való idézet a fiatal diplomatának, aki ismerte ezt a szöveget, visszanyerte a lélek jelenlétét. Rájött, hogy Isten ura a helyzetnek, és nem fogja hagyni, hogy a szövegben leírt nehézségek érjék.

Ez a bibliai ige erőteljesen bátorító okokat tartalmaz azok számára, akik egészségügyi, kapcsolati, szolgálati kihívásokon mennek keresztül. Ha ez rád is vonatkozik, gondolja jól ismert mondásra. Amikor Isten becsukja az ajtót, ablakot is nyit. Ez tanulságos módon fejezi ki a mai fő gondolatunkat. Isten soha nem hagyja, hogy elérjük a határainkat. Ahogy a 27. Zsoltárban is olvassuk, csak várj hittel az Úrra, és visszanyered a reményt. A próbatételek célja a jellemformálás. A nehézségek nem véletlenszerűek, hanem Isten engedélyével történnek meg, és a hívő javát szolgálják. Isten sohasem enged meg egy próbát anélkül, hogy előtte ne készített volna számunkra valamilyen menedéket. A nehézségek során tanúsított pozitív, bizakodó hozzáállás nem csak Isten dicsőségét szolgálja, hanem a hívő ember lelki fejlődését is. A hitünk akkor nyilvánul meg a legerősebben, amikor sötétség vesz körül minket. A hála és a dicséret Isten iránt megerősíti a lelket, és segít leküzdeni a csüggedésünket. Ha többet beszélnénk Jézusról, és kevesebbet a saját gyengeségeinkről, sokkal több győzelmet aratnánk. A hálaadással és énekléssel kifejezett bizalom Isten iránt megrendíthetetlen erőt adhat. Még akkor is, ha az élet vihara tombol körülöttünk. Jézus földi életében teljes bizalommal és alázattal viselte a szenvedéseket, mindig az Atya akaratára hagyatkozva. Ez az isteni minta arra bátorít minket is, hogy örömmel viseljük a megpróbáltatásokat, tudva, hogy akiket az Úr szeret, azokat megfenyíti.

próbatételek elkerülhetetlenek. De Isten szeretettel engedi meg őket az életünkben. Az optimista, hittelteli hozzáállás nem csupán lehetséges, hanem Isten népének jellemzője kell, hogy legyen. A bizalom, hála, Jézus példájának követése és az örökké valóság távlatában való gondolkodás mind-mind az a lelki eszköztár, amely által mi, hívő emberek, győzedelmesen járhatunk az élet viharai között.

mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet, 8. és 9. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Népesedési világnap. 1989-ben aláírták az ENSZ fejlesztési programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11-e legyen a világ népességének napja. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesség növekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. 2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt, és évente 77 millióval nő. Az ENSZ becslései szerint 2050-re nagyjából 8-10 milliárdan élünk a Földön. A népesség előregedése és csökkenése az egyik fő kihívás, amellyel az Európai Unió a következő évtizedekben szembenéz. 7 tagállam, köztük Magyarország, már szembesült a népesség csökkenéssel, 28-ból 17 tagállam pedig tapasztal zsugorodást egy vagy több régiójában. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Glius Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozón tartották július 9-én csütörtökön 16 óra 30-kor Sopronban, augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e, Isten? Gálya Rab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. A zajban is Isten hangját keresik a fiatalok. Még holnapig tart a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó. Sopronban rendezik a 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között tart az Erzsébet kertben. A szervezők az idén is arra törekedtek, hogy életkortól függetlenül mindenki megtalálja a számára fontos programokat. A hit megélését és elmélyítését segítő alkalmak mellett szórakoztató és ismeretterjesztő események, valamint feltöltő emberi találkozások is várják a résztvevőket. A találkozó gerincét minden évben az aktuális motto adja, amely meghatározza az 5 napos program teológiai és lelki ívét. Az idei elmondat: zajban hangodat. Napjaink egyik alapélményére reflektál. Ebben a zajos világban különösen fontossá válik a világos iránymutatás, annak fölismerése, hogy kinek a hangjára érdemes figyelni, és hogyan hallhatjuk meg Isten szavát a mindennapok lármájában. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Rendkívüli alkalmunk van, hiszen ez az év utolsó napja, ráadásul utolsó vasárnapja. December 31-e van, és ilyenkor a világ elmenekül valamiféle nagy durrogásba, puffogásba, meg nagy ivászatokba, sok fogadkozás mellett azért legtöbbször megpróbálja valamilyen módon elfelejteni azt, hogy itt az idő múlása akár még arra is emlékeztethet bennünket, hogy meg kell állni az élő Isten előtt. Éppen ezért talán megbocsátják nekem, hogy most nem az apostolok cselekedeteinél nyitjuk majd ki a Szentírást, hanem egy olyan üzenetet terhelt Isten a szívemre, amelyik sokkal inkább arról beszél, hogy nekünk keresztényeknek mit jelent hitben megállni. Rendkívül változó és rendkívül szélsőséges körülmények között is, ha úgy hozza az élet. Dániel könyvénél van nyitva a kezemben a Szentírás, Dániel könyve 6. fejezeténél. Kérem, aki teheti, nyissa meg velem együtt a Bibliáját, és kövessük együtt a történéseket. A méd Dáriusz elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dáriusz úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek, ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. Itt mindjárt meg is állhatunk, mert mit is jelent ez? Szélsőséges változást, bukik a babiloni birodalom, átveszi az uralmat a méd perzsa birodalom, és annak az uralkodója a híres hírhedt Dáriusz, aki viszont nem cseréli le a csúcsvezetők mindegyikét. Dániel például, aki ugye már Nabukodonozor idejétől fogva, hát hogy mai nyelvre fordítsuk, a Babiloni Tudományos Akadémiának volt az elnöke, maradt a pozíciójában, sőt, Dáriusz még előrébb lépteti, mert annak a bizonyos 120 satrafának, ez volt a nevük a satrapák, tehát ennek a 120 satrafának a főnökei közé tartozott 3 ilyen vezető volt. Ez a Dániel, folytatja a beszámolót, Dániel könyve, kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani, a főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, se hanyagságot, se hibát nem lehetett találni nála. Ki volt ez a Dániel? Az a fiatalember, aki olyan 15-16 éves fiúként került fogolyként, akkor még Nabukodonozor uralma alatt a babiloni birodalomba. A szülei úgy nevezték el, az Isten a bíró. Más fordítás szerint az Isten a bírám. Dániel mindenki között abban is kiemelkedő volt, hogy ő rendkívüli mértékben megőrizte az identitását, ami szinte lehetetlen, hiszen a 70 éves fogságot tökéletes, teljes egészében végigélte a babiloni birodalomban, az első percétől az utolsó percéig, hiszen az első etapban vitték el őt fogságba, és onnan ő már nem is ment vissza.

0: amikor Círus kihirdeti majd, hogy haza lehet menni, akkor ő már olyan aggkorban van, hogy nem is fordulhat elő, hogy ő elindulja. Dániel rendkívüli lélek, aki egyébként benne van a társadalmi folyamatokban, egész magas beosztásban van, és ráadásul van egy olyan kifejezés vele kapcsolatban, nem lehetett hibát találni a munkájában. Erre majdnem azt mondja az ember, hogy ez szinte ijesztő. Hiszen aki egy ilyen magas pozícióban van, abban az időben is arról volt elhíresült a magas pozíció, hogy mindig voltak, akik megpróbálták megkörnyékezni, és a pozíciók a korrupció melegágyai is szoktak lenni. Van, aki fizet, hogy oda kerülhessen, más meg fizet annak, aki oda került, azért, hogy előnyhöz juthasson. Dánielnél megpróbáltak adminisztrációs hibát találni. Nem találtak. Megpróbáltak etikai vétségre fényderíteni. Nem találtak. Megpróbáltak bármiféle kis ürügyet találni ellene, és nem találtak az ország törvényeiben semmi olyasmit, ami vádolta volna Dánielt, vagy vádolhatóvá tette volna Dánielt. Tessék mondani, az a hit, ami Dánielben volt, miközben az egész társadalmi rendszer borul, hiszen egy új uralom jön, egy új dinasztia jön, még a nyelv is változik, hiszen innentől kezdve a Méd-Perzsa birodalom hozza a maga nyelvét, gondolkozását, azért szeretném mondani, hogy a babiloni és a Méd-Perzsa gondolkozás mind a mai napig szélsőségesen más, nagyon másképp gondolkoznak. És Dániel ebben a szélsőséges körülményben, amiatt, mert rendkívüli lélek volt benne, megállt a maga felelősségében. Az elmúlt esztendő rengeteg változást hozott. Olyan társadalmi folyamatok indultak el, vagy csúcsosodtak ki, vagy egyre mélyültek, amiről korábban nem is gondoltuk, hogy egyáltalán bejöhet bárkinek a gondolkozásába. És nagyon-nagyon sokan azt mondják, tudomásul kell venni, hogy a világ változik, és nekünk keresztényeknek, hívő embereknek ebben a változó világban a fönnmaradásunk érdekében. Azért, hogy megmaradhassunk annak, akik vagyunk, hát muszáj úgy tenni, legalább, mintha egy picit egyetértenénk, befogadóak lennénk ezekre a dolgokra, muszáj egy kicsit engedni. A változó körülmények mindig föl fogják vetni, hogy hol van itt ezekben a körülményekben az élő Istenben hívők, a mai szóhasználatunkkal pedig a Krisztus Jézusban hívőknek a helye. Az elmúlt esztendő is fölvetette, az a gyanúm, hogy a következő még inkább föl fogja vetni ezt a kérdést. Tessék csak nézni. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádalhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és azt mondták neki. Dárius király, örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hozzon a király egy végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül a király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Megbolondul itt mindenki. Zárójelben megjegyzem, hogy ez a kérdés nem csak az akkori időre szól. Hogy írhat alá egy király egy ilyen rendeletet? Tetszik tudni, hogy a hiúság nagy úr? Hiszen miről szól itt a kérdés? Arról, hogy hát tulajdonképpen én Isten király lennék, vagy mi? 30 napig csak hozzám lehet fordulni bármilyen kérdéssel, és semmiféle Istent nem is lehet emlegetni se. Van egy zárójeles kérdésem. Milyen istene van annak, aki 30 napig jól bírja, hogy közünk nincs egymáshoz? Nem akarom megszólítani. Nem kell tőle semmi. Ha 30 napig bírom nélküle, akkor egy évig miért nem? Vagy akár egy életen keresztül? Hiszen aki nincs benne 30 napig az életembe, az miért legyen benne? Nem véletlen, hogy az élő Isten az ő és az övéi kapcsolatát nagyon sokszor a házasságnak a képével jellemzi. Tessék csak arra gondolni, hogy milyen házasság az, ahol a férj és a feleség azt mondja, hogy hát most úgy 30 napra szétköltözünk, nem munkaokból, vagy utazás miatt, csak úgy 30 napig most ne legyen, hát minek? És aki ebben a 30 napban jól érzi magát, az nagyon jól fogja érezni magát a következő 15 évben is, ebben a külön állapotban. Mert egyébként ezek szerint már az összekötő kapocs rég széthullott. Minden esetre Dáriusz nyugodt szívvel aláírja ezt a rendeletet. Nincs a mai Biblia tanulmányban arra idő, hogy elemezzük, hogy milyen lélek kell ahhoz, hogy egy király egy ilyen rendeletet aláírjon. De azt meg kell jegyezni, hogy aki azt gondolja, hogy a társadalom legtetején levők soha nem fognak, mivel gondolkozó emberek, esetleg iskolázott emberek, magas végzettségű emberek, ostobaságokat aláírni, azt szeretném elmondani, hogy nagyon téved. Néha elég anyagi érdekeltség ehhez, máskor még ennél is alantasabb a dolog, ha egyáltalán lehet ilyet szóba hozni, és bocsánat a szóért, egyszerűen csak a hiúság, a gőg, a büszkeség, az én is vagyok valaki, most legalább a következő 30 napban majd mindenki megtudja, érzés. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét, ahogyan az előtt is szokta. Tessék mondani, Dánielben egy csöpp félsz se szorult. Hát legalább csukta von be az ablakot, nem? Becsukja az ablakot, behúzza a függönyt, és a behúzott függöny mögött azt tesz az ember, amit akar. Az én házam, az én váram. De Dánielről mindenki tudta, hogy az ő ablakai nyitva vannak Jeruzsálem felé, és soha nem titkolta, hogy az mögött, az nyitott ablak mögött, ő térden állva könyörög Istenhez, és kiállt az Istenhez, és magasztalja az Istent, neki élő kapcsolata van. És tessék nézni, az az ember, aki soha semmiféle törvényben nem követ hibát, nem lehet benne semmiféle törvényszegésre utaló nyomot se találni, a királyi rendeletet úgy lépi át, mintha nem is lenne. Mi történt? Dániel nem ismerhette még, amit a mi drága megváltónk mondott a tanítványainak, ne azoktól féljetek, akik a testet megölhetik, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket képes megítélni, és ha kell, akkor a gehennára vetni. Dánielben sokkal nagyobb volt az Isten félelem annál, semmint, hogy Dáriusznak ezt a parancsát akár még csak említésre méltónak is tartsa. Zárójelben megjegyzem, azért Dánielnek nem az az első nehéz helyzet az életében. Eddig még minden korábbi uralkodó valamilyen módon eljutott odáig, hogy Dániel élete veszélyeztetve legyen. Nabukodonozor is, Belsazár is, szóval mindenütt voltak olyan helyzetek, ahol kiderült Dánielről, hogy belőle tényleg az élő Isten beszél, és benne tényleg isteni lélek van. De az, hogy valakiben működjön az isteni lélek, ahhoz ez a mindennapi, rendszeres ima kapcsolat elengedhetetlen. Rengeteg minden szempontból szoktuk összegezni az elmúlt évet, megnézzük, hogy mi van a pénztárcánkban, bankszámlánkon, mi van a kamrában, vajon nőttünk-e, fejlődtünk-e ilyen-olyan, amolyan területen, és amikor erre gondolok, akkor pironkodva kérdezem magamtól, hogy hogy is van az Úrral való kapcsolat, ez az ima élet, ez az ima kapcsolat. Sokszor arra szoktunk hivatkozni, nagyon elfoglalt emberek vagyunk. Dániel az ország első három emberéhez tartozott, gondolom elég elfoglalt ember lehetett, és ez nem változtatott azon a tényen, hogy imádkozott, imádkozott, imádkozott. Luther Mártontól jegyezték fel azt a különös mondatot, hogy ma nagyon-nagyon-nagyon sok dolgom lesz, ezért ma többet imádkoztam. Mi nagyon sokszor ezt úgy éljük meg, hogy ma nagyon sok dolgom van, az Úr is megérti, hogy ma erre kevesebb idő maradt. De akkor kevesebb az erő is. És Dániel nem azért ment az Úr elé, mert ő tudta, hogy most mi következik, és neki majd energiára, erőre van szüksége, hanem azért, mert ez a természetes. Mint ahogy egy fa nem azért ereszti a gyökereit egyre mélyebbre, mert egyszer majd jönni fog a vihar. De jönni fog majd a vihar, és amelyik fának nincs megfelelő gyökérzete, és nem kapaszkodik megfelelően, mi lesz vele? Kitépi a vihar. Azok az emberek oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött. És esedezett. Akkor a király elé járultak, és azt mondták a királyi rendeletre hivatkozva, ó király, nem írtad alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszol, de igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe se vesz téged, ó király, se azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott. És azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. Tetszik ezt hallani? A nagy Dáriusz, az a hatalmas, kincses ember, akinek elhíresült a vagyona. Most kiderül, hogy benragadt egy egérfogóban. Olyan kelepcét állítottak neki, ami, hogyha a hiúság nem vakítja el, elsőre látszott volna, hogy itt valami borzasztó gazemberséghez adja a töltőtollát, hogy egy mai fogalmat használjak. És igyekszik megmenteni, de a király saját törvényének a fogja. Azok az emberek újra a királyhoz siettek, és azt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előrhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták, de a király azt mondta Dánielnek, a te Istened, akit álhatatosan tisztel, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azt gondolom, ahogy mondani szokták, ez is megérne egy beszélgetést, mert hogy enyhén szólva álságos azt mondani, hogy Isten szabadítson meg téged, és utána még le is pecsételni azt a sziklát, ami lezárja az oroszlán verem száját. Az előbb azt mondtam, a király fogja a saját törvényének, de úgy tűnik, hogy fogja a saját embereinek is. Egy dicsőséges, mindenek fölött való uralkodó, ahogy tisztelték a médek és a perzsáknak a királyát, uraknak ura, meg ehhez hasonló neveket mondtak, amikor megszólították. Vajon tényleg ura valakinek? Hát úgy tűnik, még saját magának se. Aztán a király palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt se engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek, és így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudott menteni az oroszlánoktól? Mi kellene, hogy erre válaszként érkezzen? Maximum egy oroszlán üvöltés, nem? És egyébként is tessék csak arra gondolni, hogy valószínűleg, ha egy átlag ember látja a hálóruhában kisiető királyt, aki áll az oroszlán verem előtt, és egy ilyen kérdést föltesz, egészen biztosan arra gondol, hogy itt valami komoly baj van a király elme állapotával. Dániel így felelt a királynak, király örökké éj, az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged se bántottalak meg, király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, kihúzatta Dánielt a veremből, ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenben. Aztán a király odavittette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére se értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dáriusz király azt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek, békességetek növekedjé. Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön, ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Ez egy döbbenetes hitvallás. De tessék mondani, milyen út vezetett ehhez a királyi hitvalláshoz? Az oroszlán merem. Nem tudta volna megtenni Isten, hogy Dániel elkerülje ezt a rettenetet? Én tudom, hallottam olyan igehirdetést, és nagyon sajnálom, hogy egyáltalán szóba hozom, ahol azt magyarázta az igehirdető, hogy szerinte Dániel így sétált az oroszlánok között, és időnként még meghúzgálta a bajszukat, meg a sörényüket, meg a farkukat, és közben heccelte őket, hát én ezt kizártnak tartom. Dániel nem volt őrült. Egyébként is, mit is mondott Dániel? Hogy elküldte az én Istenem az ő angyalát. Tehát abban a barlangban, ki tudja hány oroszlánnal, meg egy angyallal töltötte Dániel az egész éjszakát. És Isten igényének a tanúsága szerint, ahol egy angyal megjelenik, ott az emberek ritkán szoktak viháncolni, és különböző mókás dolgokat tenni, sokkal inkább a rettenet, és a félelem, és a tisztelet az, ami jellemző rájuk. És Dániel valószínűleg azt a döbbenetet is átélte, hogy hogy is volt, amikor az én társaimat, Hananyját, Misáelt és Azarját, persze legtöbben Sidrák, Misák és Abadnégóként fogják őket ismerni, bedobták abba a fölfűtött kemencébe. Én abból kimaradtam. Ennek egyszerű oka volt, ő egy másik városban volt éppen, de most Isten értem is elküldte az angyalát. Mit is mond Mózes híres imádsága? Angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Vajon, amikor elére nézünk a következő esztendőre, tudjuk-e, hogy Isten lesz az, aki kézben tartja a mi életünket? Nem azt ígérte, hogy el fogjuk kerülni a nehézségeket. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy rám tört a mazoizmus, és alig várom, hogy legyen, nem, ezt semki nem várja. Az életösztönünk is azt diktálja, hogy ha lehet, akkor kikerüljük a nehézségeket. De Dániel pontosan tudta, hogy itt ő a hitét kell, hogy megvallja. És azt mondta az Úr Jézus, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt az én mennyei atyám előtt. Az, hogy a világ megismerje Krisztust, hitvallók nélkül lehetetlen. Azt mondja a Szentírás, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Az a megjelenés szó egyébként lelepleződést jelent az eredeti szövegben. Ami azt jelenti, hogy napnál világosabban kiderül róluk, hogy ők azok. Kedves hallgatóim, akik kereszténynek valljuk magunkat a következő esztendőre, nem tűzhetnénk áldott célként magunk elé, én Isten gyermekének akarok bizonyulni. Milyen körülményekben? Már a kérdés is rossz, mert ez azt jelenti, hogy mindjárt a kompromisszumot próbálom keresni jó előre, meg a kimenekedést minden helyzetből. Én Isten gyermekének akarok bizonyulni. Abban a tudatban, hogy az Úr velem van. Velem lesz. És ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Áldott új esztendőt kívánok!
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Vajda Pál, mi is ott voltunk. Áhítatos csendben visszaemlékezünk, s az írás tükrében magunkra ismerünk. Szürkületbe vesző ember árnyak között formátlan alakunk embertestet öltött. A múltba beléptünk, s mindent másképp értünk. Nem kocsin futkosva, gyalogszerrel járva, könnyebb belépni a mester lábnyomába. Tengerparton állva, vagy fenn a hegytetőn, megesett a szíve mindig a szenvedőn. Ezt mi is megláttuk, és szívünkbe zártuk. Ott voltunk, mikor a diadalmas menet királyként tisztelte, és hozsannát zengett. Újjongó örömmel mi is így fogadtuk. Testünk szennyes rongyát lába elé raktuk. Mi királyra néztünk. Ő könnyezett értünk. Láttuk őt, amikor korbáccsal kezében templomot tisztított atyának nevében. Mikor a hozsannát zengedezők szíve gyűlöletre lobbant, s a király fejére gúny koronát téve kicsordult a vére. Mikor kezeibe a szegeket verték, a meggyógyultak mind csak távolról nézték. Mint egy király előtt mi is leborultunk, de ha meggyalázták, gyáván szétfutottunk. Erre emlékezünk, és most szégyenkezünk. Mikor csalódottan mi pihenni tértünk, a legnagyobb csoda végbe ment érettünk. Eloszlott a kétség, megnyílt a sír szája, van már megváltónknak dicső koronája. Aki őt szolgálja, mennyei hazája.

0: napversét elmondta Varga Gyulai Bernadett. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Neked ki a pártfogód? Sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Pál rómabeliekhez írott levele, 16. fejezet, 2. vers. Charles Plumb pilótaként szolgált Vietnámban, amikor 75 bevetés után megsemmisítette a gépét egy légvédelmi rakéta. Plumb katapultált, ejtőernyével az ellenség karjaiban landolt, a következő 6 évet pedig kommunista hadifogságban töltötte. Túlélte az ottani megpróbáltatásokat, és ma már előadásokat tart arról, hogy mit tanult meg a történtekből. Egyik nap egy étteremben ültek a feleségével, amikor odament hozzájuk egy férfi egy másik asztaltól, és így szólt. Ön Plumb, ugye? A Kitty Hawk anyahajóról indított vadászgépeket vezetett Vietnámban, és lelőtték. Ezt meg honnan a csudából tudja? Kérdezett vissza Plumb, mire a férfi így felelt. Én csomagoltam be az ejtőernyőjét. Majd megragadta Plumb kezét, és ezt mondta. Ezek szerint működött. Ha nem működött volna az az ejtőernyő, ma nem lehetnék itt, válaszolta a pilóta. Aznap éjjel nem jött álom a szemére, mert egyre csak a férfi járt az esze. Vajon hogy nézhetett ki haditengerész egyenruhában? Hányszor találkozhattak anélkül, hogy Plumb megkérdezte volna tőle, hogy van, vagy bármi egyebet, hiszen ő vadászpilóta volt, a másik meg csak egy tengerészgyalogos. Eltűnődött rajta, vajon hány órán át kötözhetett és hajtogathatott ejtőernyőket a legnagyobb precizitással a hajógyomrában, idegenek sorsát tartva a kezében. Plumb éppen ezért rendszeresen feltesz egy fontos kérdést a hallgatóságának. A te ejtőernyődet ki csomagolja be? Mindannyiunk mögött áll valaki, aki gondoskodik rólunk és biztosítja mindazt, amire nap mint nap szükségünk van. Pál azt mondta Phoebe-ről, hogy sokaknak lett pártfogója. Neked ki a pártfogód? Ki az, aki segít téged? Ma fejezd ki háládat és elismerésedet felé.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Én nagyon meglepő kijelentést hallottam valakitől. Tudnivik azt, hogy ő nagyon szeretne műszaki területen dolgozni, és tervezőmérnök lenni, vagy valami ilyesmi, csak ne lenne a matematika meg a fizika. Elnevettem magam. Tetszik tudni, ez olyan dolog, minthogyha valaki azt mondaná, hogy ő búvár szeretne lenni, csak ne kellene ezt vízben tenni. Aztán, amikor úgy az ember egy picit mélyebbre kezd gondolni, arra kezdek gondolni, hogy vajon nagyon sok keresztény nem éppen így akarja a kereszténységét megélni? Ő nagyon szívesen járna Krisztussal, csak ne lennének azok a dolgok, amiket Krisztus vár az embertől. A zsidókhoz írt levélben találtam egy nagyon furcsa mondatot. Tessék csak figyelni! Elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre, ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt is meg fogjuk tenni, ha Isten megengedi. Újra lerakni? Hogy kerül ebbe az állapotba az a közösség, az a gyülekezet, vagy azok a gyülekezetek, akiknek a zsidókhoz írt levél írója címezte a levelét? Miért kéne újra alapozni? És hogyha ezen gondolkozik valaki, csak egy néhány verssel kell korábbra menni. Tessék figyelni! Ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejenél járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Valami fejreállt, valami felborult, valamiféle tanítás kezdett megjelenni, ami a gyülekezetekbe belopta magát. Van egy furcsa angol kifejezés, amit érdekes módon én nem világiaktól hallottam először, hanem keresztényektől. Take it easy, ami azt jelenti, vedd könnyen, éld lazán az életet. Nem kell ezt annyira komolyan venni, nem kell ezt annyira teljesen bötűről bötűre, pontról pontra végig gondolni. És ezek után az ige hirdető, hiszen a zsidókhoz írt levél, az minden bizonnyal eredetileg egy szóban is elhangzó prédikáció volt. Szóval az ige hirdető azt mondja, de hát eljutottunk egy olyan állapotra, mint hogyha valaki iskolába jár, és felsőbb osztályba kéne már, hogy lépjen, felső tagozatosnak, és a negyedik osztályban azt írná a tanítónéni a bizonyítványára, hogy azt javasolja, hogy vegyék fel óvodába, kis csoportba. Mert ott kellene kezdeni előről. Ez sértés? Ez megrázó? Ez felháborító? Ez olyasmi, amit nem akarunk hallani? Na de tessék nézni! Mit mond erre nézve a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében az ige hirdető? Elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Mi az elemi tanítás? Krisztus meghalt értem, megbocsátotta a bűneimet, új életet adott nekem, örök életet szerzett nekem, és benne élek. Ő az én megváltom. Ez egy alapvető, teljes mértékben kihagyhatatlan, rendkívül fontos tanítás. Na de ez az elhagyva, az nem azt jelenti, hogy kidobva az ablakon, hanem lépve tovább, Tetszik tudni, ez olyan, mint amikor az ember felül a vonatra, és aztán elhagyja a pályaudvart. Ez nem azt jelenti, hogy hátat fordít a pályaudvarnak és hazamegy, hanem azt jelenti, hogy elindul a cél felé. Tessék mondani, a start után előrébb léptünk a cél felé, mióta elkezdtük a hívő életet? Vagy pedig mindig ugyanabban a körben forgunk, mindig ugyanazokat az alapproblémákat küzdjük meg, mindig ugyanazokkal az alapkérdésekkel foglalkozunk. És mi van a gyakorlati életben? Azt mondja a zsidókhoz írt levél 6. fejezete, törekedjünk a tökéletességre, ami teljes értékűséget jelent. Én mostanában akármerre járok, a keresztények kézlegyingetéseivel találkozom, úgyse lehet tökéletesnek lenni. Meg egyébként is nem is kell arra törekedni. Így szeret Isten bennünket, ebben az esendő, gyenge állapotunkban, sőt, minthogyha valóságos ünnep lenne Isten számára az, hogyha minél inkább gyengék vagyunk, mert annál jobban szeretgethet bennünket. Tessék mondani, az az édesanya, aki azt szeretné, hogy a gyereke ne menjen egyről kettőre. Tehát 3, 4, 5, 6 év után is ugyanúgy babázni kell vele, ugyanúgy tutujgatni kell, pelenkázgatni, ugyanígy etetgetni falatonként. Az normális dolog. Ha az anyukának ez a vágya, az rendben van, vagy az anyukával valami baj van? És mi lesz abból a gyerekből, akit ebben az állapotban akarunk tartani? És tessék mondani, mi lesz abból a keresztény, lelki gyermekből, akit ebben az állapotban akarunk tartani? A zsidókhoz írt levél szerzője rendkívül kemény üzenettel jön. Nem azért, mert úgy gondolta, hogy ő most beolvas a gyülekezetnek, hanem azért, mert Isten előtt állva azt kapta az Istentől, hogy ezt kell mondani. És mi az, amit mondani kell? Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megízlelték a mennyei ajándékot, részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt és hasznos növényterem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, a vége megégetés. Ezt nem akarjuk hallani. Hogy kerülhet ilyen a Bibliába? Nehogy azt gondolja valaki, ha eddig eljutott az ige hirdetés hallgatásában, hogy egyedül van ezzel az érzéssel. Olyan nagy reformátoroknak is eszébe jutott, hogy ezt talán ki kéne innen iktatni, mint Luther Márton. Tessék mondani, miért kellene kiiktatni? Talán azért, mert a mi logikánkban nem fér bele? Hát ez bizony könnyen elképzelhető. Mert mi mindent úgy szeretnénk fölépíteni, hogyha kegyelemből van az üdvösségünk, hitáltal, nem cselekedetekért, hogy senkinek érkedjen, akkor ilyesmi nem lehet a Szentírásban, hiszen akkor ez Istennek a kudarca, nem a miénk, hogyha itt azon kell nekem gondolkozni, hogy visszaesés esetén számolnom kell ezekkel a következményekkel. Egyébként beszéljünk egy kicsit a visszaesésről. Tessék mondani, ha valaki fut a cél felé, közben megbotolhat, eleshet? Hát persze. Na de itt nem erről van szó. Itt azokról van szó, akik már réges-rég nem a cél felé futnak, hanem úgy döntöttek, hogy lemennek arról az útról, amit Isten rendelt, és egyébként pedig hadd legyen az Isten dolga, hogy anélkül, hogy ők a keskeny útat végigjárnák, hogy lehet majd nekik üdvösséget adni? Hát megígérte, nem? Hát akkor tartsa be az ígéretét. Na, ez az, ami nem működik. Erre nézve mondja azt a Szentírás, hogy lehetetlen. Miért? Hát mert éppen megfeszíti Krisztust. Éppen azokat a dolgokat beszélik, teszik, viszik véghez, ami miatt Krisztusnak a Golgotai kereszten kellett végeznie az életét. Emlékszem, egyszer egy különös meghívást kaptam. A meghívást elfogadtam, mert valaki beszélni akart velem, aztán bevezetett egy nagy terembe, és megmutatta. Itt minden pénteken este diszkóklub működik. Azt szeretném kérni, mondta ő, hogy jöjjön el, és valamikor, úgy 11 és éjfél között, megszakítjuk majd egy pár percre a tübörgő zenét, ezt ő nem így mondta, hanem bejelentjük, hogy van itt valaki, aki szeretne valamit mondani, és akkor kap 5 percet, hogy beszéljen a hitéről, beszéljen Jézusról. Megkérdeztem tőle, hogy ezt teljesen komolyan gondolja. Hát persze, hát milyen jó evangelizációs lehetőség. Hát ő hiszi, hogy lesznek majd emberek, akik ezen az úton találják meg a Krisztust. És úgy gondolja, hogy éppen ezért hívni kell olyan fiatalokat is, akik majd segítenek beszélgetni. Miről beszél? Hát arról beszél, hogy vigyem oda az ifjaimat, akik hisznek az Úr Jézusban, és majd ebből kialakul egy különös közösség, és biztos lesznek olyanok, akik elindulnak egy másik úton. Azon kezdtem gondolkozni, hogy vajon meg lehetne győzni a delfineket, hogy péntekenként a szárazföldön töltsenek el már 3-4 órányit, csak azért, hogy meséljenek a kintlevőknek, hogy milyen nagyszerű a vízben élni. Ja, hogy belepusztulnának? Hát, mindenben van egy kis kockázat, nem? Lehetetlen. A lehetetlen az nem azt jelenti, hogy kevés rá az esély. A lehetetlen azt jelenti, hogy nincs rá esély. Ha valaki visszafordul a korábbi életéhez, és azt gondolja, hogy ő nyugodtan lehet a Krisztus követője, csak éppen abban a stílusban, abban a környezetben, ahol korábban, és ugyanazokat a szokásokat, ugyanazt az életformát követve. Tessék mondani, egy hívő ember tehet bizonyságot a strandon úgy, hogy közben nincs rajta ruha? Nehogy azt gondolja valaki, hogy elment az eszem. Valaki a múltkor elmondta, hogy hát egy keresztény nem változik meg attól, hogyha nudista strandon töltötte a szabadságát. Nem. Vagy sose volt keresztény? Vagy ne talántán becsapta az ördög, és arra gondolt, hogy ez a néhány alkalom nem számít? Annak idején, nem tudva az én osztálytársaim közül a különbségeket, némelyek hívtak engem is sok helyre. És az egyik kajánképpel nézett rám, és azt mondta, majd leimádkozod. Lehetetlen. Ha én úgy vágok bele valamibe, hogy már előre tudom azt, hogy ez sérti az Istennek a rendjét, sérti Istennek a dicsőségét, de majd leimádkozom, az azt jelenti, hogy én összefogtam lelkünk ellenségével az élő Isten munkája ellen. Mert lesznek követőim. Csak tessék mondani, miféle gyülekezet az, és miféle követők azok, akik együttes erővel magukat hívőnek nevezve éppen Krisztus megfeszítésén munkálkodnak. Mert ezt írja a zsidókhoz írt levele. És utána ad egy tanácsot. Azt mondja, hogy tessék megnézni a termést. Azt mondja, az a föld, amely befogja az esőt, és gyümölcsöt, hasznos növényt terem, áldott. Az a föld, amely pedig minden munka ellenére bogáncskórót meg tövis terem, azt átkozottnak nevezik. Na de akkor mi lesz velünk? Felőletek azonban, folytatja a zsidókhoz írt levél szerzője, jobbat gondolunk, szeretteim, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. de kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Szoktunk ezen gondolkozni? Van egy ének. Végig megáld a nagy tusát. Erőt, urad a Krisztus át. Nyerd el, mit félretett neked, a koronát, az életet. A célra fuss, hogy menj be, juss. Ott vár reád az égi juss. Az út oda bizton vezér. Krisztus az út, Krisztus a cél. Amen. Imádkozzunk. Kedves Urunk, Te tudod azt, hogy milyen fontos lenne nekünk azt az egyensúlyt megtartani, hogy miközben Te elhívtál, kiválasztottál, magadnak fogadtál, a gyermekeddé tettél, közben azt a feladatot adtad, hogy a kiválasztottságunknak, az új családunknak megfelelő módon éljünk és gondolkozzunk. Segíts, de csak a szavainkkal, hanem az életünkkel is tanúságot tenni melletted. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A kimondott szó ereje. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 22 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 40 perc. A Tórából ezen a héten két heti szakaszt olvasnak föl a zsinagógákban. Mátot és Mászé. Mózes 4. könyve 32 és 36-13. A Mátot szakasza elsősorban a fogadalmak érvényességéről szól. A 4. könyv utolsó szakasza, a Mászé pedig a pusztaságbeli 40 éves vándorlás térképét rajzolja meg. Igei gondolatok a heti szakaszból. És szólt Mózes Izrael fiai törzseinek fejeihez mondván, ez az, amit megparancsolt az örökkévaló. Ha valaki fogadalmat tesz az örökkévalónak, vagy esküt esküszik, hogy elkötelezettséget vesz a lelkére, meg ne szegje szavát, aszerint cselekedjék, ami kijön a szájából. Mózes 4. körbe 32-3. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. És megharagudott Mózes a hadsereg vezéreire. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá, írja Mátot Mászé heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin rabbi. Ismert bölcsesség, a harag rossz tanácsadó, ami úgy értelmezhető, hogy amit az ember haragjában tesz, annak nem lesz jó vége. A Talmud még tovább is megy a kérdésben, és azt tanítja, hogy idővel az ember rájön, miben tévedett, és a tévedés miatt embertársával haragban lett. Ha valaki megharagudott, és nem emlékszik arra, hogy hol tévedett, visszatér arra a helyre, amely világos lesz számára. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, azt az írva találjuk a Korintusokhoz írt első levélben, és ott az első fejezet 17. és 18. versében a következőképpen. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesztek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

0: Kedves úrunk, szembe kell néznünk azzal a kérdéssel, hogy a keresztről szóló beszéd nekünk mit jelent. És bocsáss meg, hogyha néha, mintha elhomályosulna a te áldozatodnak az elképesztő mértéke. Mintha elfelejtenénk, hogy kereszt nélkül nem lehetett volna se bűnbocsánat, se üdvösség a mi számunkra, hanem véglegesen Istentől elszakított állapotban maradtunk volna. Köszönjük neked ezt a kiváltságot, hogy ismerhetünk téged. És segíts, hogy ne engedjük, hogy bármi más fölébe keveredjen a te evangéliumodnak. Akár a gondolkozásunkban, akár a szívünkben, vagy a hétköznapi életünknek az értékrendjében. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, imádkozhatunk azért, hogy adj bölcsességet a következő percek beszélgetéséhez. Áld meg azokat is, akik hallgatnak, néznek bennünket, bár csak építené ki-ki hite a többieknek a lelkét. Köszönjük, hogy meghallgatsz a Krisztusért. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, a második tanulmányt vesszük át, és természetesen azokat is nagy szeretettel köszöntjük, akik különböző médiumokon keresztül itt vannak velünk hétről hétre, nagyon köszönjük a támogatásukat és a jelenlétüket. A keresztről fogunk beszélgetni. A kereszt egy római kivégzési eszköz volt, de nem ez a tanulmányunknak a fókusza, bár nyilván minden kereszt egyfajta halált hordozott önmagában. A kereszt az Isten szeretetét, az Isten igazságosságát és az Isten hosszú tűrését

0: szimbolizálja az életünkbe. Hiszen a megváltó, a messiás a kereszt halálával megnyitotta az utat Isten és az elbukott világ között. Pál apostol ennek a felfedezésével, és ennek a felfedezésének első szeretetének örömízével, megfogalmazott örömízével keresi meg a korintusiakat, és nézzük rögtön, hogy a kereszt az egyfajta evangélium, ahogy mondja a korintusi első levél első fejezet 10. versétől a 17. verséig terjedő szakaszban, Székely Marikától kérdezzük, mit is mond az ige számunkra?
1: A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg, értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefánosz háza népét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna, mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.
0: Köszönöm szépen. Egy nagyon szép gyakorlati gondolatsort is tartalmaz, és mindenféleképpen a keresztnek van egy megtartó evangéliumi ereje. Ha nem lenne, akkor nem ülnénk itt, hanem valahol a világban máshol végeznénk szolgálatunkat. Lehet, hogy rendes, becsületes életet élnék, de a keresztnek van egy ilyen megtartó ereje. Kinek milyen gondolata van ezzel kapcsolatban, Tibor?
2: Azt hiszem, hogy amikor a korintusi gyülekezetre gondolunk, akkor látjuk azt, hogy egy olyan gyülekezetről van szó, amelyek nyugodtan élhetne akár a mai Magyarországon is. És nem biztos, hogy felekezetet kell azonosítani ebben, szerintem ez egy ilyen felekezet feletti állapot, hogy efféle harcok, belső küzdelmek megvannak a különböző felekezetek gyülekezeteiben. Sőt, az az emberi törekvésünk is megvan, hogy szeretjük magunkat valakikkel együtt azonosítani. Tehát én Pálé vagyok, én Kéfásé, én Apollósé, én pedig Krisztusé. Hát itt ez az én pedig Krisztuséjében vita van, hogy Pál apostol ezt így odavágja, hogy miközben mindenki össze-vissza azonosítja magát, ő Krisztushoz tartozik, de hát ott van annak a lehetősége is, hogy van egy negyedik csoport is a korintusi gyülekezetben, aki aztán mindenki fölött van, és ez egy, hadd maradjon nyitott kérdés. Mert abban a pillanatban, hogy a figyelmünk emberekre koncentrálódik, és azok köré akarjuk csoportosítani magunkat, bár én egészen biztos vagyok benne, hogy Pál nem serkentette ezt, Apollós nem gerjesztette ezt, Kéfás, azaz Péter apostol nem gerjesztette ezt, ezt a korintusiak úgy maguk között elvégezték, de mi nagyon sokszor gerjeszthetjük is, mert nagyon imponáló lehet, hogy milyen sokan az én pártomat fogják. Csak tetszik tudni, a párt azt jelenti, hogy rész. És abban a pillanatban, hogy részre szakad a gyülekezet, akkor klikkesedés van, és ahol klikkesedés van, ott háború lesz. Ahol háború van, ott meg csak vesztesek vannak. Ezt érdemes a történelemből megtanulni.
0: Köszönjük, Anikó.
1: És ha nem Krisztus van, és Krisztus keresztje a középpontban, hanem bármi, akkor viszont törvényszerű, hogy kialakuljanak ezek a csoportok. És ha már Tibor elkezdte, hogy ez akármelyik mai gyülekezet is lehetne, akkor én egy picit konkretizálom. Lehetnek olyan csoportok, és sajnos vannak, hogy én ezt a zenei irányzatot szeretem, én azt a zenei irányzatot. Mi így imádkozunk, ők így imádkoznak. Pontosan ezt akartam mondani. Az úrvacsorát így gyakoroljuk, amúgy gyakoroljuk, és mondhatjuk, és így öltözködünk, amúgy öltözködünk, szóval bármiben lehet csoport, és hogyha bármi Krisztus helyére kerül, akkor tulajdonképpen elvesztettük a célt. És mondjuk így, hogy bűnt követünk el, mert a bűnnek az egyik meghatározása a céltévesztés. Tehát nagyon fontos, hogy Krisztus és a Krisztus keresztje, mármint az, hogy meghalt értünk, tehát hogy konkretizáljuk, hogy mit jelent ez a Krisztus keresztje, hogy helyettünk és miattunk elszenvedte bűneink büntetését, hogy nekünk életünk lehessen, és új életünk Jézus Krisztusban. Ha nem ez van a fókuszban, akkor céltévesztésben élünk.
0: Köszönjük szépen. Jakó Gyula.
3: Én egy picit pára tekintenék, hogy milyen zseniálisan felkészül erre a konfliktusra, mondhatnánk ma úgy, és kezeli. Tehát egyrészt tájékozódik, ugye, tehát a tájékozódásban tudja meg, hogy mi történik a gyülekezetben, nem rest és nem húzza az időt, megfelelő módon, igei módon, mesteri módon úgy fogalmaznék, kezeli az egész problémát, hogy nem szeretne, hogy mikor odaér a gyülekezethez, utána viszáll. A mérvadó az, amit leír a levélbe, az igazi főtanács. Na, arról aztán lehet vitatkozni mindenkinek, hogy az a megbeszélendő kérdés. És hát ez egy hatalmas tanuló lecke mindnyájunk számára. Nem lehet egy gyülekezetet csak úgy saját hobbing szerint kezelni. Tehát ahogy Pál kezeli a gyülekezet konfliktusát, az tényleg példaértékű.
0: Köszönöm szépen. László.
4: Amikor azt mondjuk, hogy Pál harcolt a klikkesedés meg a részekre szakadás ellen, akkor valójában az egységre törekedett. De milyen egységre? Olyanra, amelynek középpontjában Krisztussal, és most jön a lényeg, mikor mondhatjuk azt, hogy Krisztussal az egység középpontjában, vagy legalábbis ez megvalósul, akkor, hogyha a gondolkodásunkban, a cselekedeteinkben és az egész életmódunkban a krisztusi gondolkodás tükröződik. Ha ez nem valósul meg, akkor ugyan ezerszer is kimondhatjuk Krisztusnak a nevét, valójában nem ő van a középpontban.
0: Köszönöm szépen. István.
5: A felolvasott igében nekem három gondolat van a fejemben. Az első az, hogy tulajdonképpen Pál mennyire tisztában volt a küldetésével, alapvető feladatával, hogy az evangéliumnak a hirdetése. Ugye ezt olvastuk, hogy az evangélium hirdetés az alapvető feladat, nem a keresztelés. Na most itt rögtön erre kéne tenni ezt a dolgot, hogy nem azt mondja, hogy a keresztelés nem fontos, hanem tulajdonképpen az ellen emeli fel ezt a vált, hogy aki annak tulajdonítottak jelentőséget, akik keresztelték őket, tehát a személyekről. Itt megint a fókuszváltás történik, Krisztus helyett személyekre helyeződik a figyelem. A másik dolog, hogy van itt ez a kifejezés, hogy bölcselkedő beszéd. Ez nem bölcs beszéd, hanem bölcselkedő beszéd. Ez nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy fontoskodva, tudalékosan magyarázunk, és egy másik fordítás nagyon számomra nagyon érthetően különleges, hogy azt mondja, hogy bölcselkedős beszéd helyett azt mondja, azért is nem támaszkodtam emberi okoskodásra, vagy szónoki fogásokra. Tehát ezt a bölcselkedést nagyon kifejezi. És a harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, ez a módszer. Tehát az evangélium hirdetéséhez nagyon fontos az, hogy milyen módszerre csináljuk. És Pál itt egy tudatos változáson megy keresztül. Ugye Athénban, amikor hirdette az igét, akkor ott a logika, a tudomány, a filozófia volt a fókuszban. Ezeket az eszköztárakat használta fel csekély eredménnyel, és Korintusban elhatározta, hogy tulajdonképpen más módszertan közelíti meg. És gondolatban, fókuszában az, hogy mit mond Jézus Krisztusról, mint a keresztül. Ez a fókusz. Tehát nagyon fontos, hogy milyen módszerekkel követjük meg az embereket. Ez az evangéliumi hirdetés, az igazi ige hirdetésnek az alapvető meghatározója. Mert sokszor mi sajnos rossz módszerekkel közelítünk, és ezért nincs eredményünk.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
2: Gyula testvérhez hadd kanyarodjak egy másodpercre vissza. Azért vevő oldal is kell, mert az, hogy Pál nevesíti azt, hogy kik azok, akik a klikkek által képviselt és várt tanítók, vagy legalábbis nevesített tanítók, hát tessenek csak arra gondolni, ma kapna egy gyülekezet egy ilyen levelet, benne megnevezve három csúcsvezető, aki a gyülekezet szakadásának az egyik, legalábbis mondva csináltan, tehát a gyülekezet rájuk hivatkozik, maradjunk ennyiben, attól tartok, ebből komoly egyházi eljárások indulnának, és nem biztos, hogy Pál jön neki belőle ki jól.
0: Köszönjük szépen, László testvér!
6: Igazán jó, csak arra szeretném a figyelmüket egy picit terelni, hogy a történelemben sok minden történt a kereszt nevében. És nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a keresztet ne válasszuk szét a kereszten függő Krisztustól. Mert ha ezt szétválasszuk, akkor bizony szomorú dolgok tudnak történni a saját életünkben is, és szomorú dolgokat tudunk tenni a környezetünkben is. Lehet látni, hogy gyülekezetekben előfordulhat az, hogy ha leválasztjuk a keresztet a Krisztusról, akkor az erős akaratú emberek egy-egy közösségben borzasztóan föl tudnak jönni. És ez rombolni tud. Tehát a kereszten függő Krisztus az, akire irányítani kell a mi figyelmünket és mások figyelmét is.
0: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Bolondság azoknak, akik elvesznek. Korintusi első levél első fejezet 20. versétől a 27. verséig. Tokics Marika.
7: Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok, vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket.
0: Köszönöm szépen. Rendkívül sokszor fordul elő itt a bölcsesség kifejezés. Ez teljesen egyértelmű a görög filozófiára való utalásra, hiszen azért görög területen nyilván, amiben ők a legjobbak, a filozófia, azt várják, hogy az emberek mondják, és ezért mondja Pál, én nem a bölcsesség által, hanem a megfeszített Krisztus által akarom elérni az embereket. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos gondolat. Székely Marika.
8: Aki nagyon okosnak képzeli magát, és mindent tud, mindennek utána néz, megmagyaráz, annak a kereszt nem azt jelenti, mint a hívőknek. Magyarázzuk a megmagyarázhatatlant. Isten képessé tud tenni egyszerű, szegény, társadalom szerint lenézett embereket is, hogy munkáját folytassa. A világi bölcsek így megszégyenülnek, és Isten bolondsága bölcsebb az emberi bölcsességnél, és erőtlensége erősebb az emberi erősségnél. És hogy bolondsága a kereszt, az csak akkor derül ki, hogy bolondságnak tartott tanítás igaz volt, amikor már késő a számunkra.
0: Köszönjük szépen. Anikó?
1: Én gondolkodtam azon, hogy mit jelentetett Pálnak az a mondata, hogy hát a saját bölcsességükkel nem ismerték meg Istent. És nekem eszembe jutott a római gyülekezethez írt levelének az első fejezete, hogy azt írja ott a rómaiaknak Pál, hogy ami Istenből láthatatlan, tudnék az ő örök hatalma és istensége, mert ezt tényleg nem látjuk, de az az alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ezért nincs mentségük. Tehát, mert megismerhették volna Istent, így folytatja. Magyarul, ha egy valaki értelmesen akarja és nyitott szívvel kutatni Istent, Isten szólhat még a teremtett világ, tehát az alkotásának az értelmes vizsgálata révén is. De valahogy mi úgy vagyunk, hogy mindent inkább elhiszünk, sokszor még a nagy tudósok is, ha bár nekem van olyan ismerősöm, aki a matematika és a fizika tanulmányozása során, egy professzor úr, még tanított annodacumál, jutott arra, hogy Istennek lenni kell, és Isten létezik, és őt neki meg kell ismernie. Tehát megismerhető Isten. De nem ezt az utat valahogy elvetettük, tehát annyira elsötétettünk, hogy elvetettük. Látjuk a teremtett világot, látjuk azt a rengeteg törvényszerűséget, amit Isten belehelyezett és fönntartott, és nem ismerjük meg. És akkor Isten küldött még egy mentővet, és Pál itt ezt mondja, hogy már most szó szerint hirdetjük, az ige hirdetés által megismerhető, kijelenti Isten saját magát az ő igéjében, és nagyon sokan még ezt is elvetik. Mert nem akarják megismerni Istent, és nincs annál nagyobb tudatlanság, mintha én valamit nem akarok meglátni, és nem akarok megismerni, akkor nem fogom megismerni. De megismerhető Isten. Nevezhetjük bolondságnak a keresztet, nevezhetjük bárminek, mert hogy nem látom. Bocsánat, akkor az elektromosságot, meg a mágnesességet is nevezhetem bolondságnak, mert nem látom. Hát nyújj bele, aztán majd megtapasztaljuk. De Istent is megtapasztalható, felismerhető az ige hirdetés által, a teremtett világ által, a hívő életét vizsgálva, tehát Isten ma is kijelenti magát. Szól az igéjéből, szól általunk. A kérdés az, hogy mi válaszolunk-e és meg akarjuk-e hallani az ő hangját.
0: Köszönöm szépen. Jakó, Gyula.
3: Láthassuk, ha két időt hasonlítanám össze, a kereszt előtti időszakot, amíg a proféták utalnak Jézusra, és a kereszt halál utáni időszakot, hogy micsoda kontraszt van, és micsoda értetlenség, elképzelhetetlenség, hogy azt a maga elhívottak se hiszik el, hogy a győzelem ezen az áron születik meg, valamennyünk győzelme. El tudjuk-e hinni azt, hogy a saját győzelmünket az Úr Jézus Krisztus harcolta ki, és a kereszt árán, ilyen árán. Mert mindenki azt képzelte akkor, hogy na, mikor állítat helyre a királyságot, hogy lesz, mint meg volt a saját elméletük teljes mértékben. De mondom még egyszer, hogy a mi győzelmünk a kereszten dőlt el, és aki él ezzel a lehetőséggel, csak az üdvözül.
0: Köszönjük, Gyurán! Parancsolj, Marika!
7: A tanulmányunkból egy értékes gondolatot szeretnék idézni. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megbocsátást, átalakító kegyelmet biztosítson a világnak, hazautat Istenhez, aki mindent odaadott, hogy megmentse az emberiséget, az embereket, az elveszetteket.
0: Köszönjük szépen, László!
4: ugye a görögök a Krisztusról szóló beszédet bolondságnak tartották. Ez mit jelent? Azt, hogy amit Pál mondott Krisztusról, az ellenkezett a józan emberi gondolkodással. De ne gondoljuk azt, hogy ez csak 2000 évvel ezelőtt is így volt így, mert én a napjainkban is találkoztam olyan megjegyzéssel, hogy valaki azt mondta nekem, hogy én azért nem tudok hinni Istenben, mert milyen Isten az, aki megöli a fiát. Hát ez az úgynevezett bolondság az, ami a mi üdvösségünknek a záloga. És ezt valóban nem józan emberi ésszel kell fölfogni, ezt el kell hinni, és át kell élni.
0: Köszönjük szépen, Marika.
8: Sok olyan prédikációt hallottam már, amiben a történetek, a sztorizások, hozzátéve emberi bölcsességgel, az adja ki a prédikációnak a javarészét. És annyi idő elmegy rá, hogy Jézus szorul a háttérbe. És nézzük meg az arányokat, hogy melyikre mennyi idő jut, hogy a prédikációkban tényleg Jézus Krisztusról van a lényeg a legtöbb. Mert a körítés, hogy úgy mondjam, a sokkal több időt vesz igénybe, mint a lényeg.
0: Köszönjük szépen, menjünk tovább. Isten ereje azoknak, akik megtartatnak. Péter első levele, második fejezet és a 24. verse, Kulcsár Anikó.
1: Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg.
0: Köszönöm szépen. Ez nyilván visszautalás az Ézsaiás könyvére, az Ézsaiás 52-53. Fejezetében található szakaszra, de egy biztos, hogy ez a kereszténység lényege, hogy a Messiás meghal, és az ő halála, az ő sebesülése, az valamilyen módon lehetőséget biztosít, üdvösséget biztosít számunkra, mint lehetőség. Milyen gondolat, Tibor?
2: Hát ez az, ami miatt ez az egész a görögöknek bolondság, a zsidóknak meg botránkozás. A görögök nem tudják elképzelni ezt így, ahogy sorba le van írva. Tehát, hogy Isten fizessen a mi bűneinkért a maga testében. Pláne, hogy egy keresztre feszítés szenvedjen el. Isten fiaként. Azt egyáltalán nem, hogy mi meghalljunk a bűnöknek. Hát az egész filozófiai rendszerünk másról se szól, meg azóta a pszichológia, meg minden, mint annak a bizonygatásáról, hogy az ösztöneink, a velünk született alaptulajdonságaink úgy meghatároznak bennünket, hogy erről szó nem lehet, hogy mi személyiséget cseréljünk. Pál apostol azt fogja mondani a Galácia belieknek, Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit a testben élek, Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Egy héber számára pedig az, hogy nem a bakok és a bikák vére árán lesz szabadulás, hanem a Messiásnak a vére árán, annak ellenére, hogy ez a proféciákban eredetileg teljesen egyértelműen benne volt, még a tanítványok számára is a megütközési pont volt, esenek csak visszagondolni, hogy hát hüledezve hallgatták, Péter még el is mondta, hogy mentsen Isten Uram, nem történhet ez meg veled. Úgyhogy nyilván ez egy töréspont, és ezért nem az értelmünk pusztán, amelyik válaszol az evangéliumra, hanem a hitünk válaszol. És hogyha a hitünk nem tud válaszolni, az értelmünk el fog akadni.
0: Köszönjük szépen, László.
6: Azon gondolkodtam el, hogy milyen érdekes, hogy bolondságnak nevezni olyan dolgokat, amelyek Isten szemében kimagaslóan nagy értékek, és hogy honnan ered ez a egész gondolat, hogy amikor Lucifer fellázadt Isten kormányzása ellen, akkor bolondságnak nevezte azt, hogy Isten az megteremtett világot vezeti, mert neki sokkal értelmesebb elképzelése volt arról, hogy hogyan lehetne élni tulajdonképpen abban a világban, amit Isten teremt meg. És amikor Kain és Ábel ott állnak az első áldozatok előtt, akkor Kain valahogy bolondságnak nevezi azt, amit Ábel csinál, és nem is hajlandó azt csinálni. De nem állít meg, hanem a gyűlölet felgerjed benne. És ez érdekes módon, hogy a mi világunkban is tapasztalható az, hogy akik bolondságnak nevezik azokat az erényeket, amit mi erénynek tartunk, mint például, hogy Jézus mondta, hogyha valaki kényszerít téged egy mérföld útra, akkor menj el vele kettőre, vagy ha kéri a te felső ruhád, akkor add neki oda az alsót is, és ez bolondságnak nevezik, de itt nem állnak meg, hanem érdekes módon gyűlöletet tud felszínre hozni az emberekből ez, és ez megdöbbentő.
0: Köszönöm szépen, Jakob Gyuszi, Gyula testvér.
3: Az az igen jutott eszembe, hogy azt mondja, akinek van hatalma letenni az életét, és van hatalma újra fölvenni. Na ez az a kérdés, amire nem tudunk racionálisan válaszolni. Ez csak egy hitbeli kérdés, hogy elhiszem-e, hogy az Úr Jézus egy olyan hatalom, akinek van hatalma letenni az életét, és van hatalma újra fölvenni. Ezt senki se tudta elhinni abban az időben egyáltalán, és most is ez a legnagyobb probléma, ha nem lehet elhinni ezt egyáltalán. De aki nem hiszi el, az nincs mit keresen az Isten országában.
0: Székely Marika.
8: Istennel vitázni ki tud. A bölcs az írás tudó, a világ vitázója. És eszembe jutott, amikor Jóbot kérdezi az Isten. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Kizárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából. Lett-e parancsodra reggel, amióta élsz, és így lehetne sorolni az igéket, hogy az Úr teremtett mindent, tehát a világ bölcsei nem tudnak hozzáférni az Isten bölcsességéhez, hatalmához, tudásához.
0: Köszönjük szépen, Anikó.
1: És azért azt érdemes megfigyelnünk, hogy miközben ma is nagyon sokan a keresztről szóló beszédet abszolút bolondságnak tartják, azért, hogy mi mindenben tudnak hinni az emberek, az viszont elképesztő. Ilyen lábbal keltem föl, ez a macska szaladt át előttem, és szóval nem akarom sorolni, én nem vagyok benne különben igazán tájékozott, és nem is szeretnék, de hogy bármibe tudnak hinni az emberek, az elképesztő. Nekem megdöbbentő tapasztalatom volt még egyetemistaként is, hogy volt, akinek nem volt mindegy, hogy melyik tollal írja azt a bizonyos vizsgát, vagy melyik blúz van rajta, mert hát akkor, ha nem a szerencse blúza lesz rajta, akkor biztos nem sikerül, és még sorolhatnám. Ez személyes tapasztalat volt, azért tudom, tehát csoporttársam volt. Tehát bármiben képesek hinni az emberek. Akkor miért mondjuk azt, hogy hát milyen, bocsánat, butaság hinni abban, hogy Jézus keresztje megvált minket. Tehát ha az egyiket elfogadom, akkor már legyünk legalább saját magunkhoz következetesek, akkor a másikat is vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. De nem, valahogy a negatív dolgok fele sokkal nyitottabbak vagyunk, mint Jézus Krisztusnak engedelmeskedni.
0: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A keresztre feszített messiás. Korintusi első levél, második fejezet, első három verse, Varga Gyöngyike.
9: Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla és mint a megfeszítettről. Én is erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok.
0: Ez a keresztre feszített messiás, ugye ez teljesen váratlanul érte a zsidóságot, nem ez volt benne sem a kultúrájukban, sem a várakozásukban, ő egy uralkodót vártak, egy királyt vártak, és ehelyett egy szolgát, egy bárányt kaptak, aki mészárszékre vitetett. És át kellett az egész zsidó gondolkodást formálni a pálnak, először önmagában, aztán a saját nemzeti, hogy mi mást vártunk. László?
4: Én csak egy mondatot fűznék ahhoz, amit az Anikon mondott, hogy bizony a saját bolondságaink mélyén mindig egy kis bölcsességet vélünk találni.
0: Köszönjük szépen.
2: Ez a páli mondat, hogy nem jöttem, hogy fölénnyel, pedig megtehette volna Gamáliel lábánál, ő megtanulta a rabbinikus írás magyarázat minden csínyát, bínyát. És egészen biztos vagyok benne, hogy minden olyasmire képes lett volna, amivel lenyűgözi a zsinagógai hallgatóit. Csak hogy miről is szól ez a dolog? Egyrészt Pál nem magát akarta középpontba állítani, másrészt pedig az Isten igazsága nem igényel semmiféle köntörfalazást és tekervényes dolgokat. Tessenek csak arra gondolni, az Úr Jézus a legegyszerűbb prédikációkat mondja, pedig Isten fiaként biztos fölébe tudott volna menni mindenkinek, és azt mondják az emberek, akik hallgatják, jé, ez nem úgy beszél, mint az írástudók. Hát ezt értjük. Hát úgy beszél, mint akinek hatalma van. Meglátják a beszéd mögött a valóságos tekintélyt. És Pál ezt a valóságos tekintélyt képviseli, mint Krisztus nagykövete.
0: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
7: A kereszt Isten csodálatos, mindent átfogó válasza a bűn problémájára, és eszembe jut Róma beliekhez írt levél 6. fejezet 23. verse, ami így szól, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet az Úr Jézus Krisztusban.
0: Köszönjük szépen. Parancsolj, László.
6: Csak röviden annyit szeretnék hozzátenni, hogy az emberek szeretnek oda vonzódni, ahol erőt tapasztalnak. Tehát ahol úgy gondolják, hogy ott ők is biztonságban vannak, és erőfitoktatás van. És nehezen megy át az embereknek, hogy a legnagyobb erő a világon az a szeretet. És hogy a legnagyobb erő az a keresztről árad. És ez valahogy nem tud átmenni az embereknek. És ez fogja okozni tulajdonképpen a világ nagy részének az elveszését sajnos. Hogy nem tudjuk elfogadni, hogy a világegyetemben a legnagyobb erő az a szeretet. És ez a keresztül árad.
0: Köszönjük szépen, és ha már nálad a mikrofon, akkor menjünk tovább. Krisztus, Isten ereje és bölcsessége, Korintusi első levél, első fejezet, 26. versétől a 29. verséig.
6: Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy a semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.
0: Köszönöm szépen. Pálban volt valami zsenialitás, ami az ellentétekre épülő, kifejtő és értelmező módszert jelentett. Valószínűleg itt is az van, amit előbb említettél Gamáliel lábainál, valószínűleg ő megtanulta ezeket a fogásokat, ezt a gondolkodási módszert, és nyilván ő nem a talmudi magyarázatokra, amire ez eredetileg rendeltetett, hanem a messiás Krisztus magyarázatára applikálja, alkalmazza.
2: Két személy jut eszembe. Az egyiknek a neve mindenkinek ismerős lesz, a másikat meg feleslegesen mondanám. Pascal, a hatalmas fizikus, de azt kevesen tudják róla, hogy mi volt a hétvégi elfoglaltsága, mert akkor szépen letette a tudományos eszközeit, és a környező vidéki településekre járt, kicsi gyülekezetekbe Isten igéjét átvenni a farmerekkel, parasztokkal, egyszerű gyári munkásokkal, vagy éppen bányászokkal. Mert azt mondta, hogy ennél fontosabbat nem tud elképzelni. A másik, aki eszembe jut, egy bácsi, az első szolgálati helyünkön, az egyik körzeti állomáson, ő volt a gyülekezetnek úgymond a vezetője, de ez egy parányi kicsi gyülekezet volt, és a bácsi valamikor a szovjet fogságban a Bibliáján tanult megolvasni. És amikor én először hallottam őt ott Bibliát magyarázni egy imaóra keretében, kiharcoltam, hogy ahányszor oda megyek, mindig legyen imaóra. Testvérek fogták a fejüket, hogy nem ezt akarjuk hallgatni, és én nem tudtam nekik elmagyarázni, hogy de én egyetemi továbbképzésen vagyok a bácsi mellett. Valami olyan világos, egyszerű, de teljesen egyértelmű összefüggéseket látott meg Isten igéjében, hogy valami gyönyörködve hallgattam azokat a dolgokat, amiket ő átadott. És én máig emlékszem rá, pedig itt beleesne a bácsi abba, hogy nem a világ szerint bölcs, meg nem előkelő, meg nem a tanult, meg nem tartozik a világ vitázói közé. De máig szeretettel gondolok rá, rengeteget tanultam tőle.
0: Köszönjük szépen, Marika.
8: Ugye nem emberi bölcsesség levezetése a hit hallásból van. És Jenőnek volt egy mondása, hogy a hit nem az észvész kiárata.
0: Köszönjük szépen, László testvér, Drábik László.
4: Ha már a Tibor szóba hozta Paszkált, én csak egy mondatot idéznék tőle. A Biblia istene nem azonos a teológusok istenével.
0: Azért ezzel vitatkoznék, de Paszkállal nem. Oké, menjünk tovább. Összefoglalás, Rózsika, honnan hoztad?
10: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretet titkáról, a 425. oldalról. Nem biztos, hogy bölcs az, aki mindent tud. Aki élete megszokott dolgai mögé is tud látni, azt tanul Istentől élni. Az Ószövetség szerint az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg, példabeszéd, első fejezet 7. verse. Nem az Istentől való félésről, rettegésről beszél ez az igehely. Ez az az érzés a bolondoké, a figyelmes, hallgatás, törekvés értelemre, a keresés és mély kutatás vezet el az Isten ismerethez. A félelem gyötrelemmel jár. Isten pedig maga a szeretet, aki az ég és a föld megteremtője, aki minden emberi dolgunk mélyén ott rejtőzik. Várja, hogy felfedezzük őt. Ezt ajánlja nekünk a depresszió ellen. Rohanó, sok beszéddel keveset mondó világunkban ritkák lettek a bölcs emberek. A mai okoskodásokat hosszúságukkal és nem a mélységükkel mérik, hiszen mondják az okosok, a rövid igazságok mellett úgyis elrohannak az emberek. Kevés ember vállalja a tömören, nagy gonddal kimondott bölcsesség népszerűtlen útját. Kevesen keresik mai világunk héja mögött meghúzódó igazságot. Lassan azt is elfelejtjük, hogy a szó csak akkor jó, ha a szíve a való. Az okos szót csak kortyolgatva, elgondolkodva szabad meghallgatni. Időt kell adni a léleknek arra, hogy a tapasztalatból leszűrt gondolat célba találjon. De ha célba ér, ott mindig új érzés, emberség és öröm támad. Krisztus békéje legyen a mai bölcsel, és akkor az ördög messze elfut.
0: Legyen így az életünkben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az értékes hozzászólásokat. Nagyon megköszönjük megtisztelő figyelmüket a nézőknek és hallgatóknak. Kérjük, jövő héten ismét tiszteljenek meg bennünket. Egység Krisztusban címmel fogjuk átvenni a következő gondolatsort. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, olyan jó látni, hogy az a kezdet, amely ott a korintusi gyülekezetben volt, noha sok emberi gyengeség, bűn, az, ami megfertőzte a gondolkodást, de mégis, amikor megjelenik Krisztus evangéliuma és a kereszt, akkor megváltoztatja az emberek gondolkodását. Add, Urunk, hogy ez erő legyen a mában is, erő legyen a mi életünkben is, családjainkban, gyülekezeteinkben, közösségünkben, egész népünkben. Adj nekünk reális látást, hogy lássuk a kereszt titkát. Tisztíts meg bennünket, Urunk, úgy, ahogy a korintusiakat megtisztítottad. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Már közzétette meghívóját az Ökumenikus Tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezendő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök, alelnök. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda, 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, az első kerület Táncsis Mihály út 28-ban. Kárpátaljai látogatás, a református egyház és a magyar közösség helyzete. Tóth Zoltán egyeztetett a Kárpátaljai Református Egyház vezetőivel a helyi magyar közösség támogatásáról és a magyar-ukrán megállapodás hatásairól. Tóth Zoltán közölte, hogy a múlt héten találkozott Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyház püspökével, valamint a Kárpátaljai Református Egyház kerület képviselőivel. A megbeszélés központi témája a kárpátaljai magyar közösség jelenlegi helyzetének áttekintése volt, különös tekintettel a régióban élő kisebbség mindennapjaira és kihívásaira. A találkozó során a felek részletesen áttekintették a Kárpátaljai Református Egyház által végzett sokrétű munkát. Az egyház nem csupán lelki közösséget biztosít, hanem meghatározó szerepet tölt be a helyi magyarság, sőt, Kárpátalja más nemzetiségű lakóinak életében is. Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taján-Dörögdön és Vigán-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpátaljai gyermek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát. Új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta. Sokan apa nélkül nőnek föl miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül, más családokban külföldön dolgozik, olykor az édesanyja is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A bárka táborban is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Sokszor gondolkozunk azon, mivel érdemeltem ki ezt a rosszat, vagy miért engedi meg Isten ezt a dolgot az életemben. Ha benned is fölmerülnek ezek a kérdések, itt van egy rövid, aranyos kis történet. Egy lány, amikor hazament édesanyjához, elkezdett panaszkodni: anya, meg fogok bukni algebrából, a barátom szakított velem, és a legjobb barátnőm elköltözik. Miért kell, hogy ilyen sok rossz dolog történjen velem? Mialatt a lány elmesélte bánatát, az édesanyja éppen egy süteményt sütött. Megkérdezte a lányát, hogy kér-e enni valamit. Erre a lány egyből így felelt: persze, anya, te mindig valami nagyon finom süteményt készítesz. Megkínálhatlak egy kis olajjal? Fúj, anya, ettől lenne aztán szörnyűbb a napom. Akkor adhatok néhány nyers tojást előételnek? Jaj, anya, az is undorító. Talán lisztet, vagy egy kis szódabikarbónát? Anya, valami normális dolgot szeretnék enni. Erre az édesanyja így felelt: drága kicsim, sokszor a dolgok egy magukban rossznak tűnnek, de ha megfelelően összerakod őket, akkor a végeredmény egy nagyon finom és csodálatos sütemény lesz, amit szeretni fogsz. És drága lányom, ez nem csak a sütésre igaz.

0: Ararau, élvezd a pillanat szépségét. Bánjuk a múltat, rettegünk a jövőtől, s a kettő közt köddé válik a jelen. A vánszorgó percek száguldó évekké gyűlnek, s az idő egyenese körbejár végtelen. Élvezd hát a pillanat szépségét, ha család, barátok vesznek körül, vagy a tapasztalás teljességét, ha magadba zárkózol egyedül.
1: Ne add fel! Mikor a fájdalom és a kín felordít, és az ég minden vihart ellened fordít, mikor az útszéli faág arcodba csap, és pokoli démonok tépik a hajad, mikor a reménytelenség leghűbb társad, s nem jön a megváltás, hiába is vártad,

mikor a puszta lét is már csak büntetés, mert hasztalan volt a hit és a tüntetés. Mikor azt hiszed, utadat végigjártad, s remegő kezekkel vésed a fejfádat, mert az erődet már fogyatkozni érzed, és az elmúlás rozsdája marja vérted. Mikor azt hinnéd, eljött az utolsó nap, s fájó búcsúztatódra készül már a pap, mikor már nincs erőd küzdeni az árral, és úgy döntelél, elmész ezzel a nyárral. Akkor gondolj azokra, kik hazavárnak, és lágy mosolyodban egy világot látnak. Gondolj azokra, akik igazán szeretnek, akik veled együtt sírnak és nevetnek. Gondolj azokra, akiknek szívében élsz, és gyengéden fogják a kezedet, ha félsz. Gondolj azokra, akik érzik, mit te érzel, s gyógyfűvel takarják sebeit, ha vérzel. Gondolj azokra, akiknek a szabad áldás, akiknek melletted lenni egy megváltás. Mikor azt éreznéd, leomlott az erőd, akkor meríts belőlük magadnak erőt. Amikor a reményed meghalni látszik, és lelked a kialudt tűz mellett fázik, szeretet hasábot tesznek a parázsra. Nem is kell túl sokat várnod e varázsra. Ha félsz az éjszaka baljós hangjaitól, zenét csalnak elő lelkük lantjaiból, hogy elűzzék a félelmetes árnyakat, melyek kiölnék belőled a vágyakat. És mikor a hitet porrá zúzná az élet, festenek te néked egy gyönyörű képet. Miattuk, általuk érdemes tán hinni, reményed álmait velük tovább vinni. Ha másért nem, miattuk érdemes élni, és Istentől imádban új csodát kérni. Ne add hát fel, míg van, kinek hiányoznál, míg van egy fül, mi hallja, ha kiáltoznál.

Endrődi Sándor, Angelus. Nagy Isten, minden jónak alkotója, örök világosság és szeretet. Ó, ne fordítsd el tőlünk fényes arcod, örködj hű szemmel életünk felett. Gondot viselsz az erdők madarára, vígasztalod ki bús, védet ki árva. Ragyogjon ránk is áldott jó szíved. Esengek, óvd meg az enyéimet. Kicsi fészkünket vihardult a széllyel, elszakadt tőlünk családunk fele. Védelmez bennünket, kik itt maradtunk szomorú gonddal, aggállyal tele. Ím szétterül az alkony barna szárnya, bús szél süvöltöz künn az éjszakába, hogy láthassuk az örvény hol zajog. Atyánk, gyújts a sötétve csillagot, szívünk hajóját segíts kikötőbe, hol benned bízva horgonyt vethetünk. A gyászra, búra, rontó viharokra adj végre napfényt, örömöt nekünk. S ha körülöttünk újra elsötétül, ne hagyj bennünket hit és szárnyak nélkül, hogy gondjaid közt nem találva ránk, mi rád találjunk mindig, jó atyánk.

0: Petri György. Tedd feltétlenné a jelent. Tedd feltétlenné a jelent. Szorítsd belé a végtelent. Lásd, kiülnek a marcon a kegyetlen zsoldos arcon a kényszer nehéz fájdalmai. És hajnalra kihajtanak a béke zsenge ágai. S nem lett egy a kegyelem és a döjfös kegyelemdöfés. Megértő ítélet derül, s a minden tengelye körül a bizonytalan ott kering a biztos törvénye szerint.
1: Csak a szeretet képes arra, csak a szeretet kérhet arra, hogyha síralom völgye rejt el, onnan kiragad, nem felejt el. Ez a szeretet mindig bátor, mindent odaad, mégsem vádol. Ez a szeretet hosszú tűrő, ez az, ami a rosszon túlnő. Ez a szeretet láng a szívben, ez a legjobb barát és minden. Ez a szeretet mindig adna, még ha neki nem is maradna. Ez a szeretet győzni tud csak, a gonosz menekültől lefutva. Ez az egy, ami tényleg biztos. A szeretet maga Jézus Krisztus. Hogyha valaki égig érne, vagy ha 6000 évig élne, ennél nem tudna többet adni, mert jobb adni, mint elfogadni. Nem kell lebegned fenn az égben, nem kell keresned len a mélyben, mert a szívedtől nincsen távol. Ne várj holnapig, itt van, mától. Ez a szeretet, láng a szívben.

0: Ima az emberhez. Ne mondd, hogy semmit sem tehetsz. Te is lehetsz parányi nap, mely fényt áraszt, meleget ad. Tenyérnyi kék a fekete égen, madár beszéd az üvöltésben. Kőrengetekben cserépnyi zöld, talajt veszetnek talpalatnyi föld, mosoly a félbeérkezőnek, szellő a berejtékezőnek, eltévedtek mécs világa erdei kunyhó ablakába, úszó farönk a fuldoklónak, bokor a lejtőn zuhanónak, darabka gyolcs a sebesültnek, fehér kendő a száműzöttnek, egy kézfogás a megvetetnek, játszótárs az elhagyott gyereknek, meglelője mindörökre elveszettnek hit hiteknek, te is lehetsz. Ne mondd, hogy semmit nem tehetsz.
1: Bölcsesség kosár.

A foltos gyöngyszemet ki lehet csiszolni, s visszakaphatja eredeti fényét. De a könnyelműen kiejtett szónak nincs orvossága.

Azt vallom, hogy a szépség lélek mélységű. A szépség a külső világban az emberi természet teljes átformálását jelenti. A szépség a belső világban az egyén isteni valójának tökéletes megvalósítását jelenti.

tedd, hogy a haragodat legyőzze a szeretet. A benned élő rosszat a jóság, az önzésedet a nagy lelkűség, a hamisságodat az igazság. Mert a gyűlöletet soha nem fékezheted meg gyűlölettel. A gyűlölet egyetlen orvossága a szeretet.

Veszteségeink érlelnek bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, és fájdalmaink a boldogságra.

Lehet, hogy éppen azért nem tudunk szeretni, mert arra vágyunk, hogy bennünket szeressenek. Vagyis a másiktól várunk valamit, szeretetet. Ahelyett, hogy követelmények nélkül fordulnánk hozzá, és beérnénk puszta jelenlétét.

akármilyen sok szent szöveget olvasol, akármilyen sokat beszélsz, mi hasznod van ebből, ha nem ezek szerint cselekszel?

Lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson. És ebből az következik, hogy mivel a baj immár soká tart, a jónak közel kell lennie.

Az élet nem álom, hanem küzdelem, de azokat nem csalja meg, akik világos fejjel és kemény akarattal néznek vele szembe.

aki vétkezik, maga ellen vétkezik. Aki igazságtalan, magával szemben igazságtalan, hiszen önmagát teszi

Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz, semmi sem nehéz annak, aki szeret. Semmi sem fárasztó a szelídnek, és semmi sem elérhetetlen az alázatosnak.

Farkas Éva, csak néhány óra kell. A hétköznapok rohanásában legyen számodra néhány óra, mikor szívedet betakarja a béke puha álomtakarója. Hunyd be a szemed, és pihenj meg. Hallgasd, ahogy a csönd mesél. S amit szeretettel szívből adnak, elfogadni azt soha ne félj. Tanuld meg, lehet ébren álmodni fényeset, szépet, ezer csodát. Hagyd, hogy kihulló könnyed lemossa fájdalmas múlt útjának porát. Életünk sokszínű tarka függöny, sötét a bú, az öröm fehér. Az ember, mert így van megteremtve, ösztönösen is folyton remél. Nem is tudjuk tán, de mindig várunk. Sokszor talán csak néhány szóra, barátra, szívre. Egy kis mosolyra, hogy jusson ránk is néhány óra. Nem gyönge az, ki mer szeretni, s választ sok kérdésre nem keres. Szemünkkel nem látjuk, ami a fontos, a lényeghez a szívünk vezet.

Ismeretlen költő, egy orvos imája. Uram, ti egy személyben vagy a kezdet és a vég, a büntetés és a jutalom, a teremtés és pusztítás. Hallgass meg imámat! Kérlek, adj erőt megkülönböztetni a jót a rossztól, és adj bátorságot követni a helyes utat. Kérlek, ne engedd, hogy bármikor is elutasítsam egy szenvedő kérését. Legyen az az ember bármi visszataszító, vagy akár gonosz is. Kérlek, erősítsd meg a lelkem, nehogy engedjek az arany kísértésének. Segíts objektívnek maradnom, Uram, és tartsd meg tisztán látásomat és józan eszemet, hadd szolgálja tovább a betegeket. Adj nekem erőt és egészséget, hogy mindig módonban álljon mások segítségére sietni. Óvj meg engem a politika vétejétől, és kérlek, engedj embernek maradnom. Tisztítsd meg a szívemet az irítségtől és a gyűlölettől, mert ezek vakká teszik a lelket. Uram, hallgass meg könyörgésem, és tégy úgy, ahogy jónak látod, de engedd meg, hogy azzá válhassak, aminek te szántál, gyógyítónak, ha méltónak találsz rá. Ámen.

az elfogadás imádsága. Uram, segíts, hogy mindenki számára barát legyek, aki nem fárad bele a várásba, aki jósággal befogad, aki szeretettel ad, aki nem fárad bele a meghallgatásba, aki örömmel hálálkodik. Olyan barát, akit biztosan megtalálnak, ha valakinek szüksége van rá. Segíts, hogy biztos jelenlét legyek, akihez bárki fordulhat, amikor óhajtja, hogy tudjak megnyugtató barátságot kínálni, örömteli békét sugározni.

Puszta Sándor, a Szentlélek himnusza. A lelket várom, a nagyszerűt, mi szépségekben szíven üt. A lelket, ki az atyától lett, s a vizek felett lebegett. A lelket, akiben élet forr, és rózsáival teleszól. A lelket, mely gyújt, csodát mivel, és betölt kegyelmeivel. Mi föntről, egekből árad át az örök élet áramát. Mi telít, ürít és újra tölt, és újjá születik a föld. A lelket várom, az ihletőt, ki megvigasztal szenvedőt, ki megihleti az alkotót, akartat velünk minden jót. Ő áll mögötted, ha verset írsz, ha víg vagy, s ha sírva sírsz. És rád csorog, mint hű, szende fény, mint piros szárnyú költemény. A lélekre várok, lesem én, mely örök ifjú, sose vén, ifjabb akár a zengő tavasz, és szirmaival behavaz. A lelket várom, dús égi szél, ott fú, hol akar és beszél, mond kimondhatatlan szavakat, és kormányoz világokat. Mint Isten zord villáma repül, az urat szeretők szavára települ. Zúgó vihar, mi úgy rohan át, hogy elgörbülnek koronák. Mint irgalmas szellő lengedez, békéjével simít, legyez. Megkérem, mondjon majd értem szót, védje az egyedül valót. Velem, veled és vele legyen, hogy minden ember szent legyen. Legyen, aki víg, s ki bús, az is. S legyenek mind a holtak is. A lelket várom, vigasztalót, hogy szóljon és mondja azt a szót, mit tisztán a lélekből való, s egyedül örökké való. Mely minden szóba beleszól, melyre a cédrus meghajol, mely száll a Libanon felett, és kérdés is, meg felelet, mely zengve zúg és zungva zeng, magasságban s mélybe lent, ki az infernókban s poklokon az egyedüli hatalom, és ki egyedüli úr csupán, pecsét az Isten trónusán.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjait a címe: Soha el nem szakadni Istentől. A mai ige: János evangéliuma 11:26. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Gondolatok az ígéről. Igen, Uram, hisszük, hogy nem lesz részünk az örök halálban. Lelkünk ugyan elszakad majd a hústestünktől, ez egyfajta halál lesz. Istentől azonban soha nem szakadunk el, mert ez az igazi halál lenne. A bűn büntetése a legrettenetesebb büntetés. Mi hisszük ezt, és biztosak vagyunk ebben, mert ugyan mi választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Róma 8:39. Krisztus testének tagjai vagyunk. Elveszíthetné Krisztus az ő testének tagjait? Krisztus jegyesei vagyunk. Felbontaná velünk a jegyességet az Úr? Ez lehetetlen. Bennünk van az élet, amely nem szakítható el Istentől. A Szentlélek lakozik bennünk, hogyan is halhatnánk meg? Maga Krisztus az életünk. Nem halhatunk meg, hiszen ő nem halhat meg még egyszer. Benne is meghaltunk a bűnnek. A halálbüntetés pedig nem hajtható végre kétszer. Most már élünk, és örökké élni fogunk. A megigazulás jutalma az örök élet. Mi, akik megigazultunk Isten előtt, számíthatunk erre a legfőbb jutalomra. Élünk már, és hiszünk. Biztosak vagyunk abban, hogy örök élet és örvendezés vár ránk. Ezért teljes bátorsággal haladunk előre életutunkon, míg majd örökké együtt lehetünk Krisztussal, akiben hiszünk. Fel, lélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy Napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Az idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet adtak ajándékba. A Fel lélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Campusának kórházlelkésze, a református kórházlelkészi szolgálat vezetője szerkesztette. Az idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat. Hajléktalanok számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretett Szolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja az idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve lelkiekben föltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén már 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai árpádkori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Erdélyi László lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünket kezdjük meg a 21. számú énekünkkel. Miért ne zengném én az Isten? Az első három verszakot énekeljük.

Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, örömmel és hálateli szívvel jövünk, hogy megköszönjük a te jóságodat, kegyelmedet, mindez idáig hordoztál és vezettél bennünket, megőrizted életünket, és hogy most adtál lehetőséget arra, hogy eljöjjünk házadba, szent napodon téged imádjunk, hálát és köszönetet mondjunk az elmúlt időkért, és a te kezed vezetésére bízzuk továbbra is magunkat. Köszönjük, hogy békességben és közösségben tehetjük mindezt, a gyülekezet közösségében. Most az a kérésünk, Istenünk, hogy te jöjj közénk lelked által, tedd nyitottá a mi gondolatainkat, a mi szívünket, hogy megszólaló igédet megérthessük, elfogadhassuk, befogadhassuk. Tedd nyitottá a mi gondolatainkat, hogy életünket összhangba hozhassuk mindenkor szavaddal, akaratoddal. Kérünk, te áld meg a szolgálatokat, amelyek ma elhangoznak, hát, hogy minden szó, minden tett téged magasztaljon és dicsőítsen. Te nevedre hozzunk áldást a mi egész szolgálatunkkal, Isten tiszteletünkkel. Így tedd áldottál számunkra ezt a napot, annak minden egyes percét. Jézusért kérjük. Amen.

Páskuiné Kovács Erzsébet, a szeretet legyek. Uram, a végtelenség nagy királya vagy, eget, földet tartó hatalom. Úgy szeretném, úgy könyörgök hozzád, kérlek, ha szabad mondani, akarom. Akarom, hogy végre tisztítsd meg a szívem, adj kezembe új fehér lapot, hadd írhassak rá abból a sok szépből, amit a lelkem tőled kapott. A békesség, a hűség, a szelídség áldáshozó útjára lépjek. Vigyem majd mindenhová magammal az írást, rajta a tőled kapott pecsétet. A szeretet legyek, Uram, nagy betűvel írva, hogy lássák. Mert én is érzem, ó, nagyon érzem a szeretet fájó hiányát. Nekem mindig, mindig szűken mérték. Én sem adtam másoknak sokat, mert sután sikerült minden akarásom, de te látod minden vágyamat. Kívánom, hogy bennem új élet fakadjon, szépüljön meg minden, s jobb legyen, nehogy pengő ért

jazzhez, zengő cimbalomhoz legyen hasonló életem. Tudom, Uram, tudom, hogy akarod. Ez tesz pontot minden egyébre. Ki mennyire és hogyan tudsz szeretni, minden törvénynek a törvénye. Ne legyen kezdés, csak folytatás bennem, s ami másnak látszik, az sem más, kimeríthetetlen, megmozdíthatatlan, benned gyökerező akarás. A szeretet legyek, Uram, alázatos, szelíd szeretet, amiből békesség és öröm fakadjon, s áldatik általa szent neved.

0: Az igehirdetés alapgondolatát János evangéliuma 13. fejezetéből olvasom, a 34. és 35. verseket. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Ha megfigyeltétek az elmúlt időkben néhány prédikációt, akkor emlékeztek arra, hogy ezzel a kérdéssel már többször foglalkoztunk. Tulajdonképpen mi az új Jézus szeretett parancsában? Ahogy olvastuk az igéből, az Úr Jézus azt mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Tudjuk azt is, hogy ez a parancsolat már az Ószövetségben is érvényes volt, hiszen amikor oda megy az írástudó az Úr Jézushoz, és megkérde, hogy mit kell cselekedni, akkor az Úr vele idézteti az Ószövetségi szeretett parancsolatot, szeresd a te uradat, Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mégis az Úr Jézus nyilván tudatosan mondta azt, hiszen minden üzenetének valamilyen nagyon fontos célja van, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ha a mai időkre gondolunk, akkor tudjuk azt, hogy szeretet hiány van, és ez a szeretet hiány bennünket is érint, mint közösséget. Folytathatnánk a költő gondolatával, amit mond Jézus Péternek, hogy ha ebben a tárgyban megbuksz, akkor rajtad senki nem segít. És valóban egy olyan témáról, egy olyan gondolatról van szó, amiben ha megbukunk, akkor rajtunk senki nem segít. Magyarországon napokban hallottam, hogy minden negyedik órában egy befejezett öngyilkosság történik. Miért? Minden negyedik órában szeretet hiány van. Nem csak pénzhiány, nem anyagiak hiányzanak főképpen, mert az is sokszor ide vezethető vissza, de szeretet hiány van, amit emberek nem tudnak elviselni. Sok mindent el lehet viselni az életben, de a szeretet hiányt a legkevésbé. Vajon mennyire érdekel, vagy érint ez bennünket is? Ugye sokszor elmondjuk azt, hogy szeretlek, vagy nagyon szeretlek. Egy nagyon is gyakran használt és alkalmazott kifejezés, amit elmondunk a kisgyermeknek, elmondunk annak, akit szeretünk, elmondunk bizonyos helyzetekre, körülményekre, szeretjük vagy nem szeretjük. De mi is igazán az a szeretet, amiről az Úr Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ugye ismerjük azt, amikor valakit megdicsérjünk, és azt mondjuk, hogy hát ezt a szemét nem lehet nem szeretni. Azután elmondjuk azt, hogy ezt ezért meg azért szeretem. És itt álljunk meg ennél a gondolatnál. Miért szeretjük a másik embert? Mert jó, mert szép, mert okos, mert szolgálatkész, mert sok jó tulajdonsága van. És ha nem volnának ezek a tulajdonságok, akkor nem szeretnénk? Miről van itt szó tulajdonképpen? És tovább boncolhatjuk a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen kit szeretünk a másikban? Nem önmagunkat, mert azt szeretjük, aki nekünk jó. Tehát akkor önmagunkat szeretjük. Vajon hogy van ez a gyakorlat életben, és ezzel foglalkozunk, ezzel a kérdéssel, hogy mi is tulajdonképpen az a szeretet, amiről az Úr Jézus beszélt? Az, hogy azt szeretjük, ami jó nekünk, ami kedves, ami szép, vagy aki szép, aki nekünk tetszik, aki jót tesz nekünk, akinek a környezetében kellemes lenni, élni, azt szeretjük, és kiderül, hogy tulajdonképpen önző szeretet van bennünk, mert önmagunkat szeretjük a másikban. Önmagunkat szeretjük, és ha a másik nem olyan, amilyen nekünk jól esik, akkor már a szeretetünk csorbát szenved. Talán az édesanyja szeretete az, amelyik legközelebb van a krisztusi szeretethez, mert az igazi édesanyja azt mondja Izsaiás, hogy elfeledkezhetik-e a gyermekéről. Ma már igen, de az igazi édesanyja az nem azért szeret a gyermekét, mert jó, mert szép, mert okos, hanem azért, mert az övé. Hogy vagyunk mi ezzel a kérdéssel? Hogyha a napsugarai kiválasztanák azt, hogy csak a lila, vagy a kék, vagy a piros, vagy a sárga virágra küldik a sugarait, akkor mi történne? Meghalna természet, mert az egyik virág azért pusztulna el, mert megperzselődne, a másik pedig azért, mert fény nélkül és meleg nélkül nem lehet a növényzetnek sem élni. Mi is tulajdonképpen a szeretet? Lehet-e a szeretetet magyarázni? A szeretet érzés vagy elv? A szeretet egy teológiai tudomány ismeret? Tantárgy? Lehet tanulni a szeretetet? Mi is a szeretet tulajdonképpen? Menj el egy testvér mellett, és ne állj meg. Csak a válladdal érinted a másikat, és ki nem mondva ott van a gondolat, hogy na mi van ezzel? Menj el mellett, állj meg, és fogd kezet, mindjárt másképpen jelenek meg az ő képzeletében. Állj meg mellette, és öleld meg. Csókold meg ezt a testvért. És mindjárt létrejön valamilyen különös kapcsolat. Mindjárt az a testvér neked a gyülekezetben kedves lesz, jó lesz, okos lesz. Minden, amit ő tesz, az neked tetszeni fog. Miért? Mert neked jó. Mert úgy érzed, hogy neked jót tesz, amikor találkozol vele. Miért nem egyformán nézünk a gyülekezetben egymásra? Miért nem egyformán szólítjuk meg egymást? Mitől van a különbség, hogy másképpen örülünk, vagy fogadjuk az egyik testvért, és másképpen a másikat? Mi adja ezeket a különbségeket? Ha messziről nézed két testvérnek a beszélgetését, láthatod, hogy nevetnek, örülnek egymásnak. A másik helyen pedig, a másik oldalon, akik beszélnek egymással, komorak, morcosak, esetleg még indulatos ábrázatok is megjelennek. Miért? Persze előfordul az, hogy a téma is adja azt, hogy milyen a beszéd stílusunk, mert hogyha valaki gyászol, akkor szomorúak vagyunk mind a ketten. Ha valakinek nagy öröme van, és tudok vele együtt örülni, akkor úgy tűnik, hogy jó a kapcsolatunk, szeretjük egymást, de amikor nem ezek a helyzetek, ezek a körülmények határozzák meg, és fogalmazzák meg a másikhoz való viszonyunkat, igazán akkor tűnik ki, hogy mi az, ami bennünk van. Ugye ismerjük azt a találkozást is, amikor egy hét múlva találkozunk itt a gyülekezetben, és elmegyünk egymás mellett, és megkérdezzük, hogy vagy. És a testvérem, akit megkérdeztem, elkezdi mondani, és én úgy válaszolok, jaj, ne haragudj, nekem sietnem kell, most nincs időm. Tulajdonképpen nem érdekel, hogy van a másik, csak ez egy formai kérdés. Ott a Tiberiás tavánál nem formai kérdés volt, amit az Úr Jézus feltett Péter apostolnak. Nem formai kérdés hangzott el, hanem egy csodálatos tanulmányi óra. Nem kioktatás, nem helyreigazítás, nem valamilyen felülről jövő oktatás, hanem a szeretetnek, annak a szeretetnek, amelyről Jézus beszél, hogy új parancsolatot adok néktek, annak a szeretetnek egy felsőfokú bemutatása. Próbáljuk ezt a szeretetet tanulni, ami, hangsúlyozom, nem formaság, hanem az igazi élet valósága. Mégpedig egy olyan helyzetben, olyan körülmények között, úgy próbáljuk visszapergetni az eseményeknek a mondani valóját. Harmadszor találkozik Jézus feltámadása után a tanítványokkal ott a Genezáreti tó partján. Van egy eredménytelen halászás, egy eredménytelen éjszaka, és az Úr Jézus megjelenik a tanítványok közelében, és azt mondja, hogy vessétek a hálót jobb oldalra, és majd ott fogtok. És van egy csodálatos halfogás, 153 hal. Az Úr Jézus közben már kint van a parton, és amikor a tanítványok már megjelennek a parton, akkor ott ég a tűz, parázslik, és ott van a hal, és ott van a kenyér. Oda gyülekeznek a tanítványok, és valami különös hangulat van. Nem hangzik el beszélgetés, csak egy-két szó. Mire gondolnak? Ott van a sok felhalmozott restancia, a kifizetetlen számla és a kifizethetetlen adósság, és elfogy ilyenkor a mondani való. Amikor a szavaknak már nincs hitele. Egy olyan helyzet volt, ugye? Mennyi hitele volt a tanítványoknak? Önmaguk előtt is, hogyha őszintén gondolkodtak. Miről tudtak beszélgetni? Azt mondja János apostol, hogy nem kérdezték meg az Urat, hogy ki ő, mert tudták, hogy ő. Egy érdekes kifejezés. Hát ha tudták, akkor miért probléma az, hogy nem kérdezték meg? Úgy tűnik, mintha a tanítványok és Jézus között egy óriási nagy szakadék keletkezett volna az előző napokban. És most ezt a szakadékot kellene valahogy orvosolni, de mit mondjanak? Amikor az adósságnak már nincs fedezete. Ugye ma ismert fogalom az, hogy adósság csapda. Ami után mi jön? Árverezés, mindennek feladása, mindennek elvesztése, jön a kilakoltatás, a földön futás. Valahogy egy ilyen állapotban voltak a tanítványok. Nem tudták, hogy mit mondjanak, mert minden szó hiteltelen, és érzi Péter, hogy jön a kérdés. Kell jönni valamilyen kérdésnek, és ez a kérdés szívszorító, fájdalmas, és nem tudja, mi lesz ennek a kérdésnek a tartalma. És a tanítványtársak előtt, ott egymás előtt kell nekik valamit mondani, hogy annak valami hitele legyen. Csak később jönnek rá, hogy amit az Úr Jézus Pétertől kérdezett, az nem magánkérdés volt. A kérdés mindannyioknak szólt. Az egész tanítványi közösségnek, sőt, ez a kérdés nekünk is szól. Ezt a kérdést nekünk is feltesz az Úr, amit Péternek feltett, és elmondhatjuk itt is, hogyha erre a kérdésre nem tudunk jól felelni, akkor a helyzetünk reménytelen. Akkor menthetetlenek vagyunk. Mondhatunk sok mindent mi az Úrnak, de itt egy kérdésről van most szó. Ugye egy infarktusos helyzet, nincs tovább, ez itt a vég. Péter. Péter érzi a szorítót. Érzi azt, hogy itt most róla lesz szó. Hol vannak a nagy remények? Már semmit nem lehet helyrehozni. Két ember között nem romolhat el olyan mélyen a helyzet, mint Péter és az Úr között. Ezt szeretném megismételni, hogy két ember között nem romolhat el olyan mélyen a helyzet, mint Péter és az Úr között. Hiszen mi történt? Átkozódva, szitkozódva tagadta meg az Urat. Erre mit lehet már mondani? Bocsánatot kérni? Van súlya, értelme és értéke egy bocsánatkérésnek? Nem lehet úgy megbántani valakit, mint ahogy Péter megbántotta az Urat. A hűtlenségnek nincs ettől magasabb foka, amit Péter apostol tanúsított az Úrral szemben. Ezekre nincs szó. Ezekre nincs magyarázat. Ez az a helyzet az ember életében, amire emberileg nincs megoldás. Péter, ébredj! Figyelj rám, valamit akarok kérdezni. Ismerjük a tetthely fogalmát? Mi az a tetthely? Az a hely vagy személy, akivel szemben elkövettem valami gonoszságot, és találkozom vele. Messze igyekszem elkerülni. Vagy az a hely, ahol elkövetett valaki egy bűncselekményt, hogy általában a kriminalisztika ezt a helyet figyelemmel tartja egy ideig. Ez a tetthely, mert oda általában visszamegy. És ott figyelik az embereknek a magatartását, és meglátszik rajtuk valami, hogy nem úgy viselkednek, és ezeket az embereket megkérdezik. Valahogy egy ilyen tetthely volt ez Péter apostol számára, ez az egész ott lét az Úr Jézussal. A közelmúltban valaki felhívott, melyem telefonon beszélgettünk, volt valamilyen kérdés, és egy kérdést tettem fel, ami különös indulatot váltott ki, és felcsattant, hogy azt gondolod, hogy én gonosztevő, rossz indulatú vagyok, és lecsapta a telefont. Nem tudtam, mi baj van. És akkor próbáltam korábbi mozzanatokat felidézni, és amire én nem gondoltam korábban, hogy itt valami rossz szándék, rossz indulat történt, most úgy éreztem, a testvér a tetthelyre érkezett, és ilyenkor kirobban az ember, ilyenkor elárulja magát. Vagy összetörik. Péternél mi történik? Ott van a tetthelyen, és végül az Úr Jézus megszólal. Péter, egy kérdésem van hozzád. Próbáljuk magunkat belehelyezni ebbe a gyülekezetbe. Ott van a kis tanítványi közösség, aztán most Péter az, aki a vizsgálat tárgya lesz. Úgy szeretném ezt így gyakorlatban bemutatni veletek, hogyha vállalkozna 10 testvér rá, hogy mit kérdeznétek Pétertől. Én volnék most Péter, és ti pedig a 10 tanítvány. 10 kérdést szeretnék hallani. Mit kérdeznétek Pétertől? Vagy mit mondanátok Péternek? Ugye senki nem vállalna a Péter helyzetét. Hány havi fenyítéket adjunk Péternek? Vagy kizárás? Szerintetek ezért kizárás jár, vagy néhány hónapi fenyíték? És Péter ott állna összetörten, sírva, zokogva, és hallaná a gyülekezet bizottságának a véleményét, hallaná az ítéletet. Valami ilyesmi mehetett végbe Péterben, amikor azt mondja az Úr Jézus, Péter, van egy kérdésem. És szeretném, ha ebben a kérdésben én a válaszodban biztos volnék, és szeretném, ha te is biztos volnál önmagadban. Ha a kérdésed te is őszintén megvizsgálnád, és biztos volna számodra is, önmagad előtt is a válasz. Péter, csak egy kérdésem van. Ha erre nem tudsz felelni őszintén, akkor rajtad senki nem segít. Ha ezt a kérdést helyesen megválaszolod, akkor átmész ezen a vizsgán. Akkor minden megvan oldva a te életedben. Ugye látszólag túl könnyű, és túl nehéz. Miért? Mert döntő jelentősége van. Mert lényegében az üdvösségről van szó. Itt nincs az, hogy hármas, négyes az elbírálás nyomán a felelet értéke, hanem vagy ötös, vagy nulla. Vagy tökéletes, és kitől függ az, hogy hogyan értékelik a választ. És itt van egy válasz. Ez az új Krisztus szeretet parancsában. Ez az új. Az, amit Krisztus mutat itt be, hogy nem 10 válasz hangzik el, és bírálat Péterrel kapcsolatban, hanem az Úr Jézusnak a viszont válasza az, ami hitelessé teszi Péter apostol számára azt, hogy Isten elfogadta az ő életét. Igen, tehát ez az, ami új Krisztus szeretet parancsában. Nem az, amit Péter tett, hanem amit Krisztus. El tudunk mi engedni egy ellenünk elkövetett bűnt, vétket, rossz indulatot, vagy bárminek nevezzük, úgy, ahogy az Úr Jézus elintézte és elengedte Péternek. Próbáljuk beleképzelni magunkat a helyzetbe. Ugye az előbb próbáltam bemutatni a helyzetet, hogy ez egy csőd helyzet, amikor nem tud fizetni, adóság csapda, ami után totál tönkretétel, tönkremenetel következik. És az Úr azt mondja, Péter, csak egy kérdésem van. Csak egy. Nincs több. Mindegy, hogy mit válaszolsz. Amit válaszolsz, az lesz a döntő. És szeretném, hogyha ebben én is és te is biztos volnál, hogy őszinte ez a válasz. Mi a kérdés? Szeretsz engem? Hát erre hogy lehet válaszolni? Erre hogy lehet válaszolni? Figyeljük csak az adós szolgától, aki ütni-verni kezdte az ő atyafiát. Miért nem ezt kérdezte Jézus? Mikor visszavitték az Úrhoz, megkérdezte volna az Úr, mondd, szeretsz engem? Hát mit mondott volna? Hát Uram, persze, hogy szeretlek. Miért nem azt kérdezte tőle? Figyeljük csak, hogy az Úr úgy teszi fel a kérdést, hogy a válaszban önmagunk mondjuk ki az ítéletünket. Péter nem mondhatott mást, mert ez igaz volt. És az Úr Jézus nem kérdezett mást, nem kérdezte azt, amiben Péter elbukott volna, amiben Péter képtelen lett volna megfelelő, önmaga számára megfelelő választ adni. Nem tudott volna olyan választ adni, az Úr más kérdést tesz fel. Ha magyarázni kellett volna neki azt, ami történt. Figyeljük csak meg, ez az új Krisztus szeretet parancsában. Krisztus nem vallatja Pétert, nem szorítja sarokba, nem mos fejet, nem vádolja őt, mert tudja azt, hogy Péter összetört önmagában. Ezen az emberen csak egy segít. Ha megbizonyosodik arról, hogy el lett engedve az ő tartozása, ha őszinte a szeretet benne, és őszinte szeretetet tapasztal, csak ez segít. Ugye szeretjük az ünnepléseket. Kiváltképpen, ha bennünket ünnepelnek. Évnyitó, évzáró, avatás, beiktatás, szépen megrendezve. De itt, a tóparton, Isten szabad ege alatt, figyeljük csak, hogy itt volt egy csodálatos találkozás. Nem volt megrendezve. Szavalók és kórus hiányában, és ünnepi beszéd hiányában, csak önmagunk között, egymás között, az Úr és Péter. Egy csodálatos eredménye ennek a találkozásnak. Az előzmények még marcangolnak, mint jóvá tehetetlen, fájdalmas emlék. Ott van a nagy kérdés, hogy lehet egy ilyen életet újból kezdeni? Gondoljunk Péter apostolra, hogy önmagában mit érez? Kezdhetem még egyszer újból az életemet? Ugye mi ismerjük azt, hogy megbocsátok, de nem felejtek. A szeretet és a megbocsátás ikertestvérek. Szeretetünk a megbocsátás mértékében fejeződik ki. Hogy milyen a mi megbocsátásunk, az fejezi ki a másik iránti szeretetet. Van a mi megbocsátásunknak mértéke és feltétele? Ugye csodálatos az Úr megbocsátása. A szeretet nála nem csak érzületben mutatkozott meg, hanem valós életben. De a szeretet, amit az Úr Jézus tanúsított, az nem csak a kettőjük közötti kapcsolatban hoz valami csodálatos eredményt. Ha ezt gyakoroljuk, akkor a másokkal való kapcsolat mellett saját életünkben is csodálatos eredményeket hoz létre. És most nézem az órát, be kell fejezni, de még egy gondolat, egész röviden, mert sajnos a történetnek itt nincs vége. Olvassuk János evangélium a 21. fejezetet. Mi történik itt? Amikor Jézus elfogadja Péter vallomását, felszabadul, úgy érzi, hogy övé a világ, és akkor oldalra pillant egyik tanítványtársára. Kire? Jánosra. Ó, igaz, hogy én megtagadtam az Urat ott a főpap udvarán, na de Jánosnak könnyebb volt a helyzete, mert neki ott baráti kapcsolatai voltak. Aztán, amikor az Úr azt mondta nekem, hogy távozz tőlem, Sátán, neki is mondott valamit, Jakabbal, nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek. Aztán János egy közismerten indulatos természetű ember volt. Sőt, hadd olvassak egy néhány gondolatot Ellen White-tól. Természeténől fogva nem volt szeretetre méltó, ugye ez visszautalok a bevezetés, amikor azt mondjuk, hogy ezt az ember csak szeretni lehet. Péter nem volt ilyen, illetve János. Jellemének komoly fogyatékosságai voltak. Nem csak büszke, önhit, becsvágyó, indulatos, hanem ha megsértették, haragtartó volt. Ezért őt és fivérét a mennydörgés fiainak nevezték. Rossz természetű, bosszúálló, kritizáló lelkületű volt a szeretett tanítvány. A mennyei tanító mindezek mögött őszinte szerető szívet látott. De mi történik Péterben? És itt van valami, aminek nem szabad volna bekövetkezni. Igazságos az a bánásmód, hogy én voltam a sarokba szorítva, és János nem. Uram, ő vele mi lesz? Őtőle nem kérdezel valamit? Neki nem mondasz valamit? És mit mond az Úr? Mi között hozzá? Te neked megbocsátottam. Nem az a dolgod, hogy megbírált, hogy én Jánosnak mit mondok. Az embernek az Istennel való kapcsolatából Isten annyit hoz felszínre, amennyit ő jónak lát. A rendezés módját is Isten mondja meg. Szeretném ezt a gondolatot megismételni, hogy az embernek az Istennel való kapcsolatából Isten annyit hoz felszínre, mint Péter apostol életéből, vagy János, vagy a többi életéből, amennyit ő jónak lát. Isten csodálatos kegyelme. Mennyi minden van az életünkben, amit Isten felszínre tudna hozni, engedjük, hogy bennünket is meg tudjon kérdezni. Menjünk el oda a genezáreti tópartra magunkban, és engedjük, hogy az Úr megkérdezzen bennünket is. És segítsen bennünket az Úr arra, hogy helyes legyen a mi válaszunk. Az Úr előtt is, és egymás előtt is. Az ő kegyelme által. Amen.

Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te néked az igét, köszönjük a régi történeteket, köszönjük azt, hogy te újból és újból taníts bennünket arra, hogy mi a szeretet, és a szeretetnek arra a fokára, amelyről azt mondod, hogy új szeretet, amelyet mi sokszor nem ismerünk, vagy nem akarunk ismerni. Urunk, arra kérünk, taníts bennünket. A Péter apostollal kapcsolatos megnyilatkozásod és szereteted által arra, hogy mi az a szeretet, amit te újnak nevezel, és amit szeretnél látni a mi életünkben. Urunk, fogadj el mindannyiunkat úgy, ahogy vagyunk, taníts meg bennünket szeretni téged és egymást, taníts bennünket a te neved dicsőségére élni, segíts, hogy mindennapi életünkben téged szolgáljunk, téged dicsőítsünk és magasztaljunk. Fogadj el mindannyiunkat úgy, ahogy vagyunk, és készíts fel bennünket a te dicsőséged az eljövendő örök életre. Az Úr Jézus érdeméért kérünk. Amen.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Erdélyi László lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: A kimondott szó ereje. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 22 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 40 perc. A Tórából ezen a héten két heti szakaszt olvasnak föl a zsinagógákban, Mátot és Mászé, Mózes 4. könyve 32 és 36-13. A Mátot szakasza elsősorban a fogadalmak érvényességéről szól, a 4. könyv utolsó szakasza, a Mászé pedig a pusztaságbeli 40 éves vándorlás térképét rajzolja meg. Ígei gondolatok a heti szakaszból. És szólt Mózes Izrael fiai törzseinek fejeihez mondván, ez az, amit megparancsolt az örökkévaló. Ha valaki fogadalmat tesz az örökkévalónak, vagy esküt esküszik, hogy elkötelezettséget vesz a lelkére, meg ne szegje szavát, aszerint cselekedjék, ami kijön a szájából. Mózes 4. körbe 32-3. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. És megharagudott Mózes a hadsereg vezéreire. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá, írja Mátot Mászé heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin rabbi. Ismert bölcsesség, a harag rossz tanácsadó, ami úgy értelmezhető, hogy amit az ember haragjában tesz, annak nem lesz jó vége. A Talmud még tovább is megy a kérdésben, és azt tanítja, hogy idővel az ember rájön, miben tévedett, és a tévedés miatt embertársával haragban lett. Ha valaki megharagudott, és nem emlékszik arra, hogy hol tévedett, visszatér arra a helyre, amely világos lesz számára. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén, ökumenikus közösségben megrendezendő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az ökumenikus tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Ígét hirdet Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök, alelnök. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda, 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, az első kerület Táncsis Mihály út 28-ban. A zajban is Isten hangját keresik a fiatalok. Még holnapig tart a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó. Sopronban rendezik a 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között tart az Erzsébet kertben. A szervezők az idén is arra törekedtek, hogy életkortól függetlenül mindenki megtalálja a számára fontos programokat, a hit megélését és elmélyítését segítő alkalmak mellett szórakoztató és ismeretterjesztő események, valamint feltöltő emberi találkozások is várják a résztvevőket. A találkozó gerincét minden évben az aktuális motto adja, amely meghatározza az 5 napos program teológiai és lelki ívét. Az idei elmondat: zajban hangodat. Napjaink egyik alapélményére reflektál. Ebben a zajos világban különösen fontossá válik a világos iránymutatás, annak fölismerése, hogy kinek a hangjára érdemes figyelni, és hogyan hallhatjuk meg Isten szavát a mindennapok lármájában. Kárpátaljai látogatás, a református egyház és a magyar közösség helyzete. Thor Zoltán egyeztetett a kárpátaljai református egyház vezetőivel a helyi magyar közösség támogatásáról és a magyar-ukrán megállapodás hatásairól. Thor Zoltán közölte, hogy a múlt héten találkozott Zán Fábián Sándorral, a kárpátaljai református egyház püspökével, valamint a kárpátaljai református egyházkerület képviselőivel. A megbeszélés központi témája a kárpátaljai magyar közösség jelenlegi helyzetének áttekintése volt, különös tekintettel a régióban élő kisebbség mindennapjaira és kihívásaira. A találkozó során a felek részletesen áttekintették a kárpátaljai református egyház által végzett sokrétű munkát. Az egyház nem csupán lelki közösséget biztosít, hanem meghatározó szerepet tölt be a helyi magyarság, sőt, Kárpátalja más nemzetiségű lakóinak életében is.
1: Kulturális programajánló.
2: XXVIII. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taján-Dörögdön és Vigán-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A Völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gályarab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e Isten? Című oratórium. A darab első olvasópróbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurt

0: szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e, Isten? Gálya Rab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpátaljai gyermek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát. Új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Nem utolsó sorban kimondhatták félelmeiket, szomorúságukat, a haragjukat. Az volt a cél, hogy a gyermekek kiszakadjanak a külvilág zajából, együtt éljék át a játékokat, az élményeket és a próbatételeket, miközben egymáshoz és Istenhez is közelebb kerülnek, mondta el Dizseri Ágnes, a Református Egyház Bárka osztálya határon túli programjainak felelőse. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta, sokan apa nélkül nőnek föl miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül, más családokban külföldön dolgozik, olykor az édesanyja is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A Bárka táborban is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat. Hajléktalanok számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretett Szolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja az idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve lelkiekben föltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén már 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai árpádkori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Változóan felhős, napos, kellemes nyári időnk van. Ma szombaton kevés a felhő és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül és 26-33 fok várható. A következő napokban egyre inkább egy nyugatról benyúló anticiklon hatása alá kerülünk, amely alapján többnyire napos, száraz és meleg idő a jellemző.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Népesedési világnap. 1989-ben aláírták az ENSZ fejlesztési programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11-e legyen a világ népességének napja. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesség növekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. 2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt, és évente 77 millióval nő. Az ENSZ becslései szerint 2050-re nagyjából 8-10 milliárdan élünk a Földön. A népesség előregedése és csökkenése az egyik fő kihívás, amellyel az Európai Unió a következő évtizedekben szembenéz. 7 tagállam, köztük Magyarország, már szembesült a népesség csökkenéssel, 28-ból 17 tagállam pedig tapasztal zsugorodást egy vagy több régiójában. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Glius Daniel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozón tartották július 9-én csütörtökön 16 óra 30-kor Sopronban, augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e, Isten? Gálya Rab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. A zajban is Isten hangját keresik a fiatalok. Még holnapig tart a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó. Sopronban rendezik a 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között tart az Erzsébet kertben. A szervezők az idén is arra törekedtek, hogy életkortól függetlenül mindenki megtalálja a számára fontos programokat. A hit megélését és elmélyítését segítő alkalmak mellett szórakoztató és ismeretterjesztő események, valamint feltöltő emberi találkozások is várják a résztvevőket. A találkozó gerincét minden évben az aktuális motto adja, amely meghatározza az 5 napos program teológiai és lelki ívét. Az idei elmondat: zajban hangodat. Napjaink egyik alapélményére reflektál. Ebben a zajos világban különösen fontossá válik a világos iránymutatás, annak fölismerése, hogy kinek a hangjára érdemes figyelni, és hogyan hallhatjuk meg Isten szavát a mindennapok lármájában. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Napok Dunántúli Fesztiválnak, amelynek Veszprém adott otthont június 26-a és 28-a között. Ehhez is kapcsolódik az a beszélgetés, melyet június 24-én tartottak, Csendben szól, az érzések helye az imádságban címmel, ahol a vendégek Kovács Endre lelkiségi teológus, a Ti azért így imádkozzatok című könyv szerzője, és Sóskuti Zoltán református lelkész voltak. A műsorvezető Balázs Bóna Judit. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják, kedves hallgatóink.
1: Az elhadart imádság nem sokat ér, amit ajkad mond, azt érezze szíved is, csak a szívből fakadt ima nyer meghallgatást. Máel Ferenc erdélyi költő szavaival köszöntöm a Csendben szól című podcast sorozat második adásának nézőit. Harag, dű, kétségbeesés, félelem, boldogság, ima közben sokféle érzésünk lehet. De vajon tudjuk-e ezeket az érzéseket befolyásolni, és fordítva, ezek az érzések hogyan befolyásolják a mondani valónkat? Erről is beszélgetünk a mai adásban, de természetesen az elfojtás is felmerül. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Kovács Endrét, aki lelkiségi teológus, a Ti azért így imádkozzatok című könyv szerzője.
2: Áldás békesség!
1: És velünk van Sóskuti Zoltán, Budapest Rákoskeresztúli Református Egyházközség lelkipásztora. Áldás békesség, szervusz!
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Az érzésekről beszélgetünk, nagyon személyes ez a dolog, ezért is egy személyes kérdéssel hadd kezdjek. Milyen érzésetek van, amikor Istenre gondoltok? Meg lehet-e fogalmazni ezt az érzést? Endi?
2: Kettő jut eszembe, tágasság, meg édesség, mondjuk így. A tágasság az, hogy nagyon sok hely van, lehet levegőt venni, lehetek az, aki vagyok, van hely. Az édesség meg valahogy az atyai természetéhez, személy vonásaihoz kapcsolódik, hogy törődik, figyel, gyengéd, jelen van, részt vesz a kicsiny részletekben is, és ismer.
1: Zoltán?
3: Nekem talán a meghittség jut eszembe, az a meghittség, amit minden kapcsolatomban keresek, és így vagy úgy megtalálok azért, de az a mély meghittség vagy szabadság gyerekkorom óta, amikor imádkozom vagy Istenre gondolok, akkor ez így megvan, hogy valami van köztünk, ami semmivel össze nem téveszthető, és ahol szabad vagyok. Valami, mondjuk, ha nagyon bibliásan fogalmazik, az atyai ház, vagy az atyai melegség, talán ez jut eszembe, biztonság.
1: Emberi kapcsolatokhoz hasonlítod, mégis azért sokkal mélyebb ez, és állandó? Változhat?
3: Az Istennel kapcsolatos érzésem?
1: Igen.
3: Hát az érzések azok jönnek, mennek, én pedig elég impulzív vagyok érzések terén, hatalmas magasságok, mélységek, úgyhogy változik, igen, és sok minden van benne. Volt már harag Isten felé, magam felé. Ha csak arra gondolok, hogy maga a bűnbánat is egy érzés, mert ha nincs bennünk bűnbánat, akkor tehát igazi érzés se tudok Isten elé állni, és a bűnbánat az egy igazi érzés, ott van benne, hogy bánat. Meg amikor hálát adok, az is tele van örömmel. Tehát ha csak ezeket a legegyszerűbbeket nézem, akkor is rengeteg hullámot, változást él át az ember, amikor Istenre gondol.
1: Endi, rendben van az, hogy sokféle érzésünk van imádság közben? Teljesen természetes dolog?
2: Ez a rendben van megfogalmazás megüti a fülemet. Persze mondhatjuk, rendben van, azt hozzuk Isten elé, ami bennünk van. De miért van az, hogy mégis nagyon sokan újra és újra feltesszük ezt a kérdést, hogy mit szabad, mi helyes, mit szabad érezni, mit szabad kifejezni, mi az, ami rendben van, mi az, ami nincs rendben, mi az, ami helyes, mi az, ami nem helyes. És ezt nekem azért üti meg a fülemet, mert ez egy kicsit azt a kérdést veti fel, hogy kinek a szempontjából van rendben. És úgy hiszem, hogy nagyon sokszor, már elnézést kérek, de az Istenre, meg másokra, meg mások érdekére hárítjuk azt, ami belül kellene, hogy eldőljön. Tehát magyarul sokunk számára nincs rendben, hogy nyíltan, mezítelenül, őszintén Isten előtt kitárva imádkozzunk. És akkor ezt olyan kegyes, Hát letakarjuk, és úgy hangzik, hogy mások érdekét, meg az Isten tiszteletét akarjuk elősegíteni. Közben nagyon sokszor nekünk túl fájdalmas magunkkal szembenézni. Úgyhogy miközben azt kell mondanunk teológiai, meg lelki értelemben mindenképpen, hogy helyes bármi, ami belülről jön, valódi, oda az imádságba jöhet. Ténylegesen mégiscsak szembe kell nézni azzal, hogy sokszor nem tudjuk kifejezni.

0: annyira közel engedni magamhoz, hogy aztán ezt ki is mondjam, még akkor is, ha csak ketten, úgymond a titkos szobában az Isten jelenlétében teszem, akkor is ez valahol egy belső engedély, belső szempontom múlik, azt hiszem sokkal inkább, mint külső objektív engedélyen. Annak ellenére, hogy legtöbbször azt feltételezzük, hogy ez a mások érdekét kereső kérdés, hogy rendben van-e, építem a közösséget, a gyülekezetet, meg Istennek való tetszést kereső kérdés, hogy helyén van-e, rendben van-e. Azt hiszem, mélyebbre nézünk, akkor az a kérdés is felmerül, hogy nekem rendben van-e, hogy felvállaljam magam úgy, ahogy vagyok. Mert ha igen, akkor fordulhatok csak Isten felé azzal.
1: Akkor az is egy nagy bátorság, hogyha a félelmemben, a fájdalmamban le tudok borulni, Isten elé tudom vinni a problémámat. És a következő kérdés meg az, hogy tényleg csak félelmünkben, fájdalmunkban kérjük-e őt, hogy segítsen, vagy amikor boldogok vagyunk és hálát érzünk, akkor is eszünkbe jut-e mondjuk megköszönni, vagy egyáltalán csak elmesélni Istennek a jókedvünket, az örömünket.
2: Hát nem tudom máshogyan vele, nyilván inkább a bajban, de az nagyon nagy dolog, amikor az ember ki tudja önteni az örömét Istennek. Tehát ezek az újongások, hálaadások, ezek nagyon fontos része az Istennel kapcsolatnak. Szerintem azon dől el a dolog, hogy Istennel élem-e a napjaimat, mert abban van öröm meg bánat. És ha az egész napomat, vagy egész életemet megpróbálom minden dolgát az életemnek vele élni, akkor természetes, hogy ezeket mind megélem vele. Egyébként szerintem még egy visszaváltanéka lehet, hogy miért van az, hogy felmerül bennünk, hogy mit lehet Istennel megosztani, hogy mit nem. És talán azért, mert a keresztények általában az érzésekkel szemben gyanakodnak. Tehát azok mind a gonosz, a csábítás, a kísértés, az érzésekben nem lehet megbízni, és eleve negatív színben vannak az érzések, holott azokon nem tudunk elsőre uralkodni, azok jönnek. És pont az imádság az a hely, ahol be tudom terelni ezeket Isten elé, és ott Isten ezekkel valamit tud kezdeni. A másik kérdés pedig, pont egyszer Andyvel beszélgettünk, még emlékszem a Margit szigeten, az embernek az Isten képűségéről, hogy ott van egy nulladik pont megint, hogy mit gondolok arról, hogy az érzések, azok az Isten képviségünk részei, vagy nem? Én azt mondom, hogy igen. Hát Isten is érez. Emlékszem egy történetre, amikor fiatal hívőként meghívtak egy másik gyülekezetnek a kirándulására, és a hegytetőn volt egy áhítat, és egy lelkész arról beszélt, hogy az Isten nem érez. Ezt csak mi vetítjük rá, hogy tudjunk róla beszélni, hogy ugye emberi érzésekkel ruházza föl a Biblia Istent, hogy megértsük, hogy ő kicsodálatos. Nem szomorkodik, nem haragszik, hát ha Isten, akkor ilyet nem csinál. És emlékszem, hogy akkor még ilyen zabolátlan voltam, és fölháborodtam, és magamból mindenki csodálkozott, hogy hogy mertem ellenmondani a neves lelkipásztornak, úgyhogy én nem is voltam lelkipásztor, meg senki sem voltam, meg most se sok mindegy, de hogy ott elkezdtem mérgeskedni, hogy mondhat, hogy a Zsoltárok könyve tele van avval, hogy Isten érez. És mai napig úgy gondolom, hogy igazam volt, már lehet, hogy másképpen mondanám el most, de hogy Isten érez. És az, hogy én érzek, az az Isten képviségem része. Az, hogy az érzések rossz fele visznek, vagy rossz érzések uralnak el, az már nyilván az én hibám, vagy a kísértések, vagy a küzdelmeim részei.
1: Na ez az, hogy az érzéseket nem tudjuk befolyásolni, az érzések jönnek, de tudjuk befolyásolni a szavainkat, meg a tetteinket, ugye? Mert hogy mi lenne akkor, hogyha minden érzést kieresztenénk? Azt hiszem, a Biblia is szól erről, hogy az okos nem ereszti ki teljesen az érzelmét, a bolond teszi, hogy teljesen átadja magát, és enged az érzelmeinek. Akkor mégiscsak van egy határ, nem, Andy?
0: Engedtessék meg, hogy lépésre hátrébb lépjek.
1: Nyugodtan.
0: És azt kérdezem meg, hogy minek az érdekében tesszük fel azt a kérdést, hogy melyik érzés helyes vagy nem helyes, mit engedjünk ki, mit ne engedjünk ki, mit fogalmazzak meg, mit verbalizáljak, mit ne. És azt gondolom, hogy ez azért fontos feltenni, mert a kérdésre adott válaszunk függvényében egész másfele indulunk el. Az egyik feltevés az, hogy azért érdemes ránézni arra, hogy mit kezdjünk az érzéseinkkel, hogy Isten országa növekedjen. Most direkt használom ezt a kánaáni nyelvet, azért használom, mert Jézus üzenetének valahogy ez volt a magja. Ez volt a középpontjában, hogy elközelített az Isten országa, és valahogy az egész újszövetség ennek fényébe kerül elő. Tehát annak a vágynak fényébe, hogy Isten uralma, Isten érvényesülése, az ő akaratának a megvalósulása már elkezdődött, és Jézusban ki is csúcsosodott, mi meg arra hivattunk el, hogy ezt megéljük. Na most, hogyha ez az egyik válasz, hogyha ennek fényébe kezeljük az imádságot, meg az érzéseket azon belül, akkor úgy vetődik fel a

0: Kérdés az hiszem, hogy hogyan imádkozzam az érzéseimet úgy, hogy tudatosítsam, hogy fejezzem ki Isten előtt, hogy az ebbe a folyamba beleilleszkedjen, abba a folyamba, hogy Isten országa megvalósuljon. Bennem is, körülöttem is. Viszont van egy másik fajta válasz is, ami meg a tisztán humanista emberi válasz, és most ez alatt nem azt értem, hogy az rossz vagy jó, hanem a megközelítés más, amikor azt keresem, hogy én hogy érzem magam, mitől érzem magam hitelesnek, autentikusnak, beteljesedettnek, hogy tudok a szememben nézni. Tehát, hogy kezeljem az érzéseimet annak fényében, hogy most egyszerűen mondva jól érezzem magam. És ez két különböző szempont, és amikor azt vesztjük fel azt a kérdést, hogy milyen érzéseknek van helye, akkor fontos, azért mondtam, hogy hátralépni egyet, mert egy másik kérdéssel kezdeni először úgy vélem, ami az, hogy minek érdekében teszem fel ezt a kérdést. Mert hogy a válaszaim is mások lesznek. Hogyha az a fő szempont, ami a Szentírás szempontja, és amire Jézus mindenképpen hívja az őt követőket, hogy úgy imádkozzak, hogy ebbe az Isten országának a megvalósulásába illeszkedjek bele, abba kapcsolódjak bele, folyjak bele, abba vegyek részt, akkor az egy irányba fog vinni. És egész más irányba fog vinni, hogyha az alap feltételezésem, hogy az érzésekkel való megbirkózás vagy bánásmódnak az a fő célja, hogy jól érezzem magam. Vannak átfedések, de nagyon fontosnak tartom ezt, és nyilvánvalóan a jézusi tanítás, az evangélium abba az irányba hív, hogy úgy imádkozzak, hogy az a kapcsolatot építse, elmélyítse és építse az Istennel való kapcsolatomat. Mit tehetek azért, még a legnagyobb fájdalmammal, gyötrelmemmel és a legmélyebb vágyaimmal és bármiről is van szó, annak érdekében, hogy valahogy, ahogy imádkozom, bekapcsolódjak abba, ami így is történik, abba a folyamatban, hogy Isten ország egyre teljesebb legyen bennem és körülöttem.
1: Igen, és akkor megint egy nagyon laikus kérdés, de szerintem nyitottak lesztek rá, hogy azt gondolom, hogy van egy erkölcsi iránytünk, nem? Tehát pontosan tudom azt, hogy az érzésem mely pillanatában kell a tudatomat behoznom, és nem elnyomnom feltétlenül, de valamit is kezdenem ezzel az érzéssel, vagy tovább megyek, és itt jön be a mi beszélgetésünk, meg a Jóisten, akár imádkozhatok azért, hogy egy bizonyos érzésem, mondjuk a haragom, az irítségem elmúljon?
2: Ebben a zsoltárok szerintem eligazítanak bennünket, mert hogy nem tudjuk elfojtani és megölni az érzéseinket, hanem inkább ki kell önteni Istenet. Tehát az emberek előtt nyilván az a határ, hogy ne bántsalak meg. A szeretete határ, hogy figyeljek a másikra is. De Istennél úgy tűnik nekem a zsoltárok könyvében, hogy ott teljesen felvállalhatom magam, ha mondjuk a 37. zsoltárra gondolok, ami pont arra indít, hogy azt mondja Isten, nyugodjál le, de hát előtte az embernek ki kell önteni a szívét, de amikor a 73. zsoltárra gondolok, ahol végig örjön, hőzöng a zsoltár, de én, és a végén olyan szép, ahogy megnyugszik, hogy de én bementem az Isten házába, és ott megnyugodtam. Tehát szerintem valahogy úgy van, mint egy emberi kapcsolat, hogy ha beszélgetnénk egymással kettesben, és én tele lennék haraggal vagy örömmel, akkor érkezek meg, ha azt az érzést kiöntöm és elmondom, hogy most én itt ez vagyok. És nyilvánvalóan utána jöhet az a szempont, hogyha én kiöntöttem eléd a te jelenlétedben, vagy Isten jelenlétében, akkor az ősz, ha tényleg nem csak, bocsánat, ez a szóért mi szoktuk használni, hogy kihányom, ami bennem van, hanem tudatosodik bennem, hogy én ezt Isten jelenlétében teszem, akkor az Isten jelenléte hat rám, és az ő jelenlétében ezek az érzések formálódnak, alakulnak, elhalnak, új jelentést kapnak, vagy épp megerősödnek, megtelnek. Tehát, hogy valahogy, ha Isten előtt őszinte vagyok, már pedig nem lehetek más, éppen Enditől tanultam azt, hogy az imádságban, meg a régiektől tanultuk, hogy a lényeg az, hogy Istent elismerjem annak, aki, és én is az legyek, aki. És hogy ebben őszintén találkozunk. Isten készszer az őszinte találkozunk, úgyis tudja, hogy mi van bennem. De ebben a beszélgetésben, jelenlétben, amikor azzal, aki vagyok, megjelenek, akkor ott formálódok, mert ha egy barátság ilyen, hogy a jelenlétében a barátomnak formálódik, hát még Isten, akinek csodálatos személy van. Ha tudatosítom, én nem csak úgy a falnak imádkozom, hanem egy olyan személynek, aki az én atyám, és ott van előttem, ő megjelenik bennem, hogy Istennel beszéltek, akkor ez igenis hat, és akkor nem erkölcsi szempont van, hanem az a kapcsolat, amit Istennel élek át, és ez a kapcsolat fog megszűrni, fegyelmezni, átformálni.
1: És mi van akkor, hogyha megvan az érzés, de nincsenek szavaink?
0: Hallom ezt a kérdést, de az előző még a szöget ütött a a fejembe ez az etika, tehát ha úgy tetszik, a társadalmi, akár egyházi, akár nem egyházi, akár keresztény, akár nem keresztény elvárások, és ha úgy mondjuk a spiritualitás viszonya. Azért érzem ezt nagyon fontosnak, mert van egy olyan kimondatlan elvárás nagyon sok körben, azt hiszem legtöbbünkben ez megjelenik, hogy az, hogy hogyan kell imádkozni, az egy ilyen külső erkölcsi mértékrendszer határozza meg. És hogy ha ahhoz igazodom, akkor azon belül egyébként nem árt, hogyha az őszinte is. Most kicsit leegyszerűsítem a dolgot. De nagyon fontos ezt, azt hiszem, kicsit feszegetni, mivel hogy ha valóban az Istennel való kapcsolat az elsődleges célja az imádságnak, akkor a végső mérce az nem lehet egy moralizmus, egy etika, egy bármilyen logikai vagy metafizikai rendszer. És tudom, hogy amikor ezt most mondom, ezzel nagyon könnyen vissza lehet élni, és félre lehet értelmezni. Mégis azt hiszem, nagyon fontos kérdés, hogy azt tette tönkre a farizeusok imádságát, hogy ők annyira akartak egy bizonyos gondolati, meg szokás, meg hagyomány rendszerhez ragaszkodni, hogy közben eltávolodtak a saját szívüktől, és Jézus azzal szembesíti őket, hogy a szívükből imádkozzanak. Úgyhogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy az a nagy kérdés, hogy amikor én bennem gonosz vágyak, vagy indulatok vannak valakivel szemben, akkor úgy kell, hogy imádkozzam, hogy azokat megszűröm, és csak a legszebbeket viszem Isten felé, és majd ő azzal kezd, amit tud. Vagy éppen fordítva, azt imádkozom, ahol éppen vagyok, és neki adom meg az esélyt arra, hogy átalakítsa őket, ha erre teret adok rá. Szóval, hogy melyik a legfontosabb, a végső cél, azt gondolom, nem a külső-belső elvárásrendszer, legyen az erkölcsi vagy teológiai, akármilyen furcsának is hangzik ezt kimondani, hanem az, hogy az élő Istennel legyek kapcsolatban. Amikor Jézus megkérdik, hogy miért cselekszi ezt, meg mondja azt, akkor azt mondja, én azt cselekszem, amit az Atya cselekszik, meg azt mondom, amit az Atya mond. Tehát ő abba a kapcsolatba akar, abba a belső kapcsolati térbe akar visszatérni, és onnan szól, cselekszik és imádkozik. Úgyhogy egy nagyon érzékeny egyensúly az, hogy mit jelent nagyon mély tisztelettel komolyan venni az emberek megbecsülését, a közösség, ebben nyilván benne van az egyház etikája és a társadalmi etika, egyáltalán az etika az nem is a 10 parancsot alapján, hanem egyházi vagy társadalmi, egy mélyebb kategória, de úgy, hogy ezzel párhuzamosan és e felé helyezni az Isten országát, hogy ne egy elvárás rendszer, egy szoros mederbe próbáljam beleszorítani magam, hanem arra figyeljek, hogy a folyó merre megy. És mondom, ez egy nagyon érzékeny viszony, mivel hogy az etika éppen abból fakad, az Isten kapcsolatból jó esetben, tehát nagyon szoros az összefüggés, de fontos, hogy ne az első kérdésünk azt hiszem ne az legyen, hogy mit szabad, mit helyes Isten elé vinni, hanem azt, hogy Isten elé vittem-e már, és aztán nézzem, hogy mit csinál vele. Szóval nagyon érzékeny a kettő közti viszony, de azt hiszem nagyon fontos, hogy az első az legyen, hogy keressétek először az Isten országát magatokban, meg magatok körül.
1: És továbbra is érvényes a kérdés, hogy mi van akkor, amikor a szándék megvan, az érzés megvan, Isten elé akarom vinni, de nincsenek szavaim. Imádkozás-e az, amikor sírok, és közben Istenre gondolok?
2: Na ne.
1: Imádkozás-e az, amikor félek, de közben a jó Isten hívom. Ugyan megfogalmazni nem tudom, hogy mitől félek, vagy nem akarok szembesülni vele talán. Tehát, hogy egy csomó önismereti kérdést felvet ez.
2: De talán pont az az érdekes az Istennel kapcsolatban, hogy amikor nincsenek szavak, akkor lesznek. De azok, azt én megtanultam pont együtt, az együtt töltött időkből, imádságos időkből, Andy-vel, hogy pont a csendben születnek meg az igazi szavak. Hogyha hagyunk időt arra, hogy van sírás, meg van valami, amit nem tudok megfogalmazni, de hogy Isten jelenlét az ihlet. Én kicsit ilyen író ember is volnék, és pont azt fedeztem föl, hogy születtek dalok vagy sorok abból, hogy én az Isten jelenlétében időzök. Csak ahhoz az kell tényleg, hogy az ember lehalkuljon, és legyen rá téridő. Vagy ha nincs téridő, akkor is valami belső szabadság, megállás. De egyébként meg az a jó, arra is gondolok, ugye a 139. Zsoltár gyakran szoktuk idézni, hogy nyelvemen sincsen a szót, egészen érted azt. Tehát, hogy abban a biztonságban vagyok, hogy ha Isten jelenlétében vagyok, akkor szavak nélkül is ért. Tehát neki nincs szükség szavakra, a kapcsolatunknak meg nekem van szüksége szavakra, ő olvas az én lelkemben, és ez viszont hatalmas biztonságot tud adni. Tehát szerintem a sírás és imádkozás, igen.
1: Említetted, hogy alkotó ember vagy, a Szeléné Műhely honlapot ajánlom figyelmébe azoknak, akik érdeklődnek a te írásaid és zenéid iránt, mert hogy dalokat, klippeket írsz, novellákat szerzel, lelki olvasmányokat lehet olvasni a honlapodon, és hadd idézek róla, mert amikor megfogalmazod, hogy miért is ez az oldal, akkor így írsz. Sok mindent lehet olvasni ezen az oldalon, mindnek egy a célja, utakat keresni önmagunkhoz és magunkon át Istenhez. Aki foglalkozik önismerettel, az tudja, hogy nem is mindig olyan könnyű felismerni az érzéseinket. Ugye? Tehát, hogy az imádkozás ilyen szempontból lehet egy alkotási folyamat is, egyáltalán megkeresni, hogy mit is érzek, megtalálni, hogy mi van a másikkal kapcsolatban bennem, mi van önmagammal bennem, mi van Istennel kapcsolatban bennem.
2: Igen, ez igaz, és egyébként, ha nem lennék hívő ember, és Istent ebben az egészben nem néznék, akkor is hasznos, hogy a csendben keresi az ember, hogy mit érez, mit gondol, mi van benne, milyen folyamatok. Ehhez ugye a lélektan értés sok segítséget ad, de pont az a többlet, nem is többlet, az a lényeg, vagy szépség hívő emberként, hogy én nem Isten előtt, tehát alibi az imádság, hogy igazából önismeret az imádság, csak hát ott van Isten is valahol, hanem pont a kapcsolatból fakad az, hogy vele töltök időt, és az ő, nem tudom, ahogy az előbb is mondtam, nem tudom másképp mondani, hogy Isten ihlető, megszólító jelenlétében valami kivilágít. Mondok egy példát, amikor töltöttünk együtt egy ilyen csend hétvégét, és ott kinéztem az ablakon, egy kővágóörsön, és azt látom, hogy ilyen hosszú tűlevelű fenyőfa volt, és egy madár mindig le akart rászállni. És mindig lehajlott alatt, ugye ez nem egy komoly fa, vagy nem ilyen erős fa, és mindig rá, kis madár rászállt, és nekem, ahogy ezt néztem a csendben, az jött eszembe, na ez vagyok én, hogy nem tudok egy helyet, ahol megnyugodhatok, és ezt nézve lettek szavaim arra, hogy mit élek most, tehát mi az, ami hiányzik az életemből. Szóval nem tudom, hogy a madarat meg a fenyőfát Isten küldte el, de én úgy fogadtam, hogy Isten jelenlétében ebből a látványból, ennek a szemléléséből kiviláglott valami rólam. És ebből lett aztán imádság meg ének is.
1: Na hát akkor ez valószínűleg egy meghallgatott imádság volt, és akkor itt csatolok vissza Mael Ferenc szavaira, aki azt mondja, és akit ugye a felkonferálásomban is idéztem, amit ajkad mond, azt érezze szíved is, csak a szívből fakadt ima nyer meghallgatást.
0: Igen, ugye mi a meghallgatás akkor?
1: Így van. Felmerül a kérdés.
0: Igen. És az előbbiek alapján azt hiszem nyugodtan mondhatjuk meg, hát sokkal inkább, ezerszer inkább a Szentírás alapján, hogy a meghallgatott imádság az imádság, ami kapcsolatba visz, a kapcsolatot mélyíti, igelli az élő Istennel. És ez ugye nagyon érdekes, mert, és itt hadd jegyezzek meg egy olyat, hogy ugye az imádság éve kapcsán nagyon sok szó esik az imádságról, és engem sokszor aggaszt egy jelenség, nevezetesen az, hogy úgy vélem, hogy nagyon sokat tudunk az imádságról. Tehát amikor az imádság téma szóba jön, akkor a legtöbb embernek van valami tanítani valója, valami mondani valója, hogy figyelj, így kéne imádkozni, ez a három alap, ez a két tapasztalás, ez az öt könyv, ez az okos ember, és akkor majd segít, én majd segítelek téged. És van bennem egy gyanakvás, hogy túl sokat tudunk mi, túl sok ember túl sokat tud itt. Túl kevés az, aki csak elhalkul és azt mondja, hogy taníts minket imádkozni. Vagy most nyilván gondolok azokra a tanítványi szavakra, ami alapján az Úr Jézus, amire válaszként elmondja az Úrtól tanult imádságot. Szóval, hogy ez a bizonyos kapcsolati tér, amiből aztán fakadnak a szavak, ez megelőzi a szavainkat. És hogy azt hiszem, ez azért nagyon fontos, hogy a meghallgatott imádság valószínű az imádság, amit Isten felé fordít, vagy Isten felé fordul. És ez az eleje, vagy közepe, vagy vége az imádságnak, azt én nem tudom, de ha ez nem történik meg, az nem egy meghallgatott imádság, most lehet, hogy egy kicsit kitekert érvelésnek tűnik, de az imádságnak az a mércéje és célja, hogy az Istennel való kapcsolatot erősítse, azzal az Istennel, aki végtelenül szeret, átalakít, azokat a kapukat is kinyitja, amik örökké zártnak tűntek, azokat a falakat is áttöri, vagy azt a jeget is felolvasztja, ami állandóan ott van. Tehát ő végtelen nagy erővel dolgozik azon, hogy minket bevonjon ebbe a szeretet kapcsolatba. De nekünk kész kell lenni arra, hogy belépjünk. Szóval azt hiszem, akármilyen indirektnek is tűnik, ez egy lényegi válasz, hogy az a meghallgatott imádság, én legalábbis úgy találom, úgy tapasztalom, úgy értem, hogy az a meghallgatott imádság, ami bevon az Istennel való kapcsolatban. És egyébként jó példára, még az előző kapcsán is felmerült bennem a Lukács evangéliumában az a története, példázata Jézusnak, hogy bemegy két ember imádkozni, a profi, vallásos, aki tudja, hogy kell, aki aztán nagyon, tehát erről könyveket tud írni, meg előadásokat. Tehát a farizós ezt tanulmányozta egész életében, meg ez a szegény, ágról szakadt, vámszedő. És az egyik elmondja, hogy milyen jól csinálja a dolgokat, és mennyire tudja, a másik meg csak annyit mond, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. És akkor Jézus, ugye a hallgatók számára meglepő módon az utóbbi pártjára áll, azt állítja a tanítványoknak példaképül. Azt, aki azt mondja, sokkal inkább megigazulva ment el onnan, mint az előző. Mert az előző túl sokat tudott. A másodiknak meg az éppen az Isten felé fordulásában születtek meg a szavai. És nem sok szava volt, csak hogy Uram, bajba vagyok, légy irgalmas, nekem ámen. Most nyilván szabadon parafrázist adva. De hogy helyezzük ezt előtérbe, hogy a kapcsolatba lépjünk bele, engedjük meg, hogy ott az történjen, meg történjen kell, és akkor van a helyén az imádság. Úgy tűnik ez a példázat erre hív.
1: És szerintem az is fontos, hogy és vegyük észre, hogy ez megtörténik, mert hogy amikor azt mondjuk meghallgatott ima, akkor a gyarló ember azt várja, hogy a beteg gyógyuljon meg, a bűnös kapjon irgalmat, tehát hogy valamiféle olyan jelre vár, ami mutatja, hogy az ő imádságát meghallgatták. Miközben az jut eszembe, ahogy hallgatlak, hogy az is egy meghallgatott ima, hogy mondjuk a félelem egy picit csillapodik, átmegy egy kis megnyugvásba. Szóval, hogy az imádság alatt változhatnak az érzéseink.
2: Egyébként a meghallgatott imádság, ugye valahogy úgy halljuk ebből, hogy ha meghallgat azt, hogy kérek valamit, és csináld meg. Uh-huh. Tehát ez a kérő imádsághoz kapcsolódik valahogy, és ebben azért én nagyon sokat küzdöttem az elmúlt években. Tehát sokszor csalódtam én is, hogy hát hányan imádkoztak érte, nem pedig ott van, ami kérjetek. Tehát ebbe bebetörjük a fejünket, de azért ilyen értelemben a meghallgatott imádság az, hogy Isten odafordította a fülét, és hallotta, amit mondunk. Egyébként pedig a kérő imádság kapcsolatban nagyon szerettem Viktor Jánosnak a szavait, aki azt mondta, hogy sosem tudhatjuk, hogy az imádságink szálaiból Isten hogy szövi az ő akaratát. Tehát ilyen értelemben is lehet meghallgatott, hogy nem direkt módon történik meg, hanem vagy beleszövi az akaratába, de fontos, hogy beszélünk hozzá. Egyébként nem tudom ebben az idézetben az elhadart imádság pontosan mit jelent, de arra gyanakszom, hogy itt amikor csak a szánk van ott, és a szívünk nincs ott. Tehát talán
1: hát én úgy tudnám... Hát mondjuk egy mi atyánk elmondása, anélkül, uh-huh. hogy belegondolnánk,
2: igen,
1: hogy
2: mondunk. Igen, de még abból is lehet valami, szóval olyan titokzatos, hogy Isten mire fordítja oda a fülét, az biztos, hogy van itt egy titok, és Isten a szívünket keres, én így tudnám összefoglalni, amit Andy mondtál, hogy Isten egyszerűen a szívet nézi, amikor felé fordulunk, hogy milyen szívvel fordulunk fel, és ebben nekem nagyon fontos volt, amikor egyszer így felhangosodott a boldog mondások elején, hogy boldogok a lelki szegények. És az ott esett le a tantusz, amikor láttam az őrsön a koldus kezét, amelyik kinyújtja a kezét, nincs semmi, nem ad semmit. Bár egyszer megvicceltem, hogy koldust mondta, hogy adjál pénzt, mondtam, adjál te, és adott egyébként. Na mindegy, néha meglep Isten is bennünket, de hogy
1: visszaadtad?
2: Tessék?
1: Visszaadtad?
2: Nem, dehogy is, még fiatal voltam. Na, szóval a koldus kinyújtott keze, amiben már nincs semmi dicsekvés, semmi önhítség, az, hogy fölvállom, hogy üres a kezem. Na, nekem itt valahol kezdődik valami, ami egy mély kapcsolat Istennel. Jó lenne ilyen értelemben, nem tudom, koldusnak lenni.
1: Pedzegettétek már ezt a témát, de még talán magáról a szóról nem beszélgettünk, az elfojtásról, mert hogy abban az értelemben, ahogyan eddig beszélgettünk, abszolút semmi értelme elfojtani bármit is, hiszen Isten mindent lát, mindent érez, pontosan tudja, hogy mit gondolunk és mit érzünk. Ehhez képest azért gyakori, hogy a keresztény ember...
2: Hát a közösség várja el tőlünk, ez a baj. Tehát van ez a keresztény szubkultúra, amiben próbálunk megfelelni egymásnak, és ott elnyomulhatni mindent, de ez meg is ugye az igazi közösséget közöttünk. Tehát van egy külső elvárás rajtunk szerintem, amiért ennek próbálunk, és pont ebben szabadít fel az imádság, mert ha az Isten előtti térben önmagam vagyok elfojtások nélkül, akkor tudok belépni mások fel is, bátorság is, hiszen már legnagyobb előtt megéltem, akkor mit szégyeljek rajta előtted, ha már az Isten előtt kitártam, hogy ennyire nyomi vagyok, akkor miért ne tudnék előtted, vagy ennyire örülök, vagy boldog vagyok. Ez az egyik oka az elfolytása.
1: Nagyon veszélyes a mai társadalomban.
2: Az biztos, de...
1: Kitárkozni a másik ember előtt. Még akkor is, hogyha ezt egy közösségben vagyunk.
2: Nyilván meg kell gondolni. Tehát nem azt mondom, hogy mindenki előtt vetkőzünk, de azért megvannak azok a terei az embernek, ahol önmaga lehet. Én például azt szeretem a gyülekezetünkben, hogy kezdettől fogva megélhetem, hogy önmagam lehetek. És azt hiszem, hogy ha egy közösségben ez elindul, annak van egy hatása a többiek, és nyilván összetörjük egymást, de mégis ad egy biztonsági hálót. Meg az Isten képen múlik, hogy az elfolytás mögött az is lehet, hogy Istenről gondolom, hogy ő egy rendőr, vagy szigorú tanárnő, vagy egy kegyetlen apuka. Én eszembe is jutott, hogy mondjam, hogy ha igaza van a lélekbúvároknak, ugye ez apakép nagyon összefügg az Isten képpel, én nem tudom, hogy igaz ez, de az én esetemben nekem egy nagyon melegszívű apukám volt, aki tudott, olyan atya volt, aki tudott érezni, és így nekem sokkal könnyebb Istenről elhinni, hogy ő akkor is szeret, ha én így vagy úgy beszélek, viselkedek, ad egy biztonságot, és akkor minek folytsam el önmagam, ha ő szeret.
1: Mi a teendő ekkor, hogyha az elfolytásomat elvárják, én pedig már érzem magamban, hogy Isten elé vinném. Ez egy elég erős ellentmondás lehet a lélekben.
0: Hát én két irányba vinném a dolgot. Egyrészt vegyük komolyan azt, hogy a közösség várja el, zárójel, ez nagyon sokszor nem, ez sokszor egy ürügy. Uh-huh. Vagy meg tényleges sérültségekből fakad. De tegyük fel, hogy ez igaz. És ezt különítsük el attól, amikor a saját belső sebzettségeimtől való félelemből fakad az az erő, az az ellenállás, hogy ne tárjam fel magam. Ami az elsőt illeti, valóban, tehát annál mélyebben semmi nem tud minket sebezni, mint a mellettünk állók, akik minket leginkább szeretnek, és az legyen család, felnövekedésünk, jelenünk, múltunk, akár keresztény közösségünk, munkatársi körünk. Tehát ebben a tekintetben nagyon fontos az, hiszem, hogy kialakítsunk egy olyan közösséget, ami biztonságos. Tehát egy olyan közösséget, egy olyan kört, ahol idézőjelben bizonyos játékszabályok vannak, hogy figyeld, én kitárom magam előtted, a szívemet, kérlek, ne vidd azt innen ki, senkinek nem mondd, nincs kivétel. Ugye ezt, mivel hogy legtöbbször nem éljük meg, ezért elmegyünk egy terapeutához, aki ezt megadja. És furcsa módon, hogy a keresztény közösség, ahol kellene, hogy kezdődjön, ott ez nagyon sokszor nem történik meg, és pletyka, bántás, stb. Lesz belőle. Na hát ez egy nagy témakör, de ez az egyik, hogy hogyan alakítsunk olyan közösséget, és az lehet két-három ember is, tehát most nem nagy körök, meg tömegekre gondolok, de egy olyan légkört, ahol meg lehet osztani valódi önmagunkat úgy, hogy az hogy ne sebződjünk meg, és hogy ne bezárulás legyen a vége. Ez az egyik, ez egy nagyon fontos gyakorlati kérdés, és szerintem nagyon sok tanulnivalónk van. A másik viszont az, hogy úgy hiszem, nagyon sokszor ez csak egy ürügy. Hogy hát nem teljesen ürügy, mert ha bántottak, ki az az őrült, aki újra megnyitja magát az előtt, aki bántotta őt mondjuk háromszor, ötször, jó, hogy védi magát. De ez csak az egyik fele. A másik az, hogy nem csak azért nehéz kitárni magunkat, vagy felvállalni magunkat, nem csak azért nehéz nem elfolytani magamat, mert ezzel mások visszajönnek. Ez egy nagyon valódi szempontból, nem akarom bagatelizálni. De van egy másik ok is, az, hogy nekem túlságosan fáj saját fájdalmaimat közel engedni magamhoz. És ezért ez nagyon szentül hangzik, hogy figyeld, én téged védelek, ma a közösséget, ezt most ugye nem hozom be, ez nem tárul. Ez, hogy feltárjam, ez nem rátok tartozik, ez titeket nem épít. Jól lehet, ez lehet, hogy így van, tehát a közösség épülése egy nagyon fontos dolog, hogy most ne fecsegjek mindenről, ami őket esetleg lerombolja, ez egy fontos szempont. Csak azt akarom mondani, hogy van egy olyan ok is, amit nem a közösséghoz létre, egy olyan gátló tényező, ami nem másoktól függ, hanem belülről fakad. És az, hogy ezzel mit kezdek, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez éppen, hogy csak az imádságban állhat helyre. Akkor, amikor azelőtt, aki engem feltétlenül úgy is ismer, anélkül, hogy már még nyelvemen sincs a szó, mondanám, és ezzel együtt feltétel nélkül el is fogad, hogy azelőtt kitárjam magam. Mert ezek a belső sebek ugyanúgy, ahogy közösségben kaptak, csak közösségben állhatnak helyre. És az Istennel való közösség az a biztonságos tér, ahol a gyógyulás megtörténhet. Szóval az imádságban nagyon fontos az, hogy azzal is szembenézzek, ami nagyon fáj. És nyilván vannak ennek korlátai, tehát ha traumákról van szó, régi olyan eseményekhez való visszamenetelhez, ről, ami elviselhetetlenül nehéz, akkor megvan annak a jogos korláta, hogy nem megyek vissza, mert ez elpusztít. De ugyanakkor sokkal több azoknak az eseteknek a száma, azoknak a lehetőségeknek a száma, ahol mi épülünk azzal, hogy feltárjuk a múltunkat, szembenézünk a fájdalmunkkal. És ez, mondom újra, ez valahol az imádság légkörében meg kell, hogy történjen. Ha a hívő ember életében ez nem történik meg, és nagyon sokszor nem történik meg, az imádság légkörében, ha nem tárom fel azt a legmélyebb szorongásomat, bizonytalanságomat, zavarodottságomat, sejt, akármi, az élő Isten előtt, és ez egy hosszú távú eltemetett állapot, egy hosszú távú szokás, akár évtizedeken át, akkor ez egy olyan dolog, mint egy ilyen becsukott kis szoba, bezárt szoba a szívemen. A lényemnek egy olyan szeletét elkülönítöm, hasítom, mindenfajta okoszak, tehát a lélektanban a kifejezés vonatkozik erre, elszakítom, levágom magamról, mintha nem lenne, és determinálom arra, hogy ez gyógyulatlan, változatlan maradjon, feldolgozatlan. Úgyhogy azt hiszem, nagyon fontos, hogy az imádságban legyen egy olyan tér egymással is, de egyénileg az élő Istennel is, amikor válogatás nélkül mindent kitálok az Isten előtt, azt is, ami fáj, és ehhez először azt a döntést kell meghozni, hogy megér-e nekem annyit az Istennel való kapcsolat. És a válasz sokszor, hogy nem ér meg, azért nem csinálom. És akkor az emberek javára hivatkozom, közben arról van szó, hogy nem szembesülök magammal. Úgyhogy ez a másik fele, hogy ahhoz, hogy ezek a gátlások bennem megszűnjenek, azzal szembeni gátlások, hogy fájó, nehéz területeket is feltárjak, és érzéseket az Isten előtt, ahhoz nekem kell meghozom azt a döntést.
1: És bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak eszembe jut itt a lelkipásztori hivatás, mint felelősség, hogy szerintem optimális esetben, ha a közösség elvárja, vagy ha úgy érzem, hogy elvárja a közösség, hogy én valamit elfogytsak, azért ott kulcs szerepe van a lelkésznek, hogy egy privát beszélgetésben fordulhatok-e hozzá, kitárulkozhatok-e neki, ezzel akár elkezdődhet egy olyan folyamat, amelyben később akár a közösség előtt is vállalhatom önmagam.
2: Igen, de lelkipásztorként hagy tágítsam a kört, hogy maga az egész közösségnek a légköre meghatározó, és ez mindig oda-vissza, tehát a lelkész meghatározza a közösséget, a közösség a lelkipásztort is.
1: Igen, nagyon ritkán lehet, hogy a lelkész nyitott, és közben a közösség meg valamit elvár.
2: Igen, ugye? Igen, szóval ez egy oda-vissza dolog, egy légkörnek kell kialakulni, amiben mindenkinek szerepe van, de elfogadom, hogy a lelkipásztornak a jelenlétével, avval, hogy elfogadja a hívőket olyannak, akik ahogyan igét hirdet, ahogyan szereti őket, ennek kulcsfontossága van, és azt hiszem, hogy erre törekszünk nagyon, például Rákos Keresztúron, és biztos más lelkésztársak is ugyanígy teszik, hogy ezt a légkört, ezt az elfogadást sokféle módon áték, ahol szabad lehetek arra. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot erre, hogy ugye a gyülekezet nagy elvárás, hogy szolgáljon mindenki, mint az atom. Mert a szolgálatokat el kell látni, az Isten országát építeni kell, tűrűr. Igazi hívő ember szolgál, aki nem szolgál, nem is hívő ember, meg ilyen mondatokat
1: meg
2: is hallottam már.
1: Meg hát erről szólnak, hogy imádkozás az a szeretet, a szeretetből jön a tett.
2: Igen, és akkor csináljátok.
0: Igen.
2: Ha beledög lesz, akkor is. Na, és nálunk például van egy szabály, hogyha valaki úgy érzi, hogy az adott szolgálatban, ahol van a gyülekezetben, elfáradt, más szeretne kipróbálni, vagy egy kicsit el szeretne vonulni ebből, és csöndbe akar, és nem akar semmit csinálni, erre van joga, és minden szégyenérzet, minden magyarázkodás nélkül megteheti. Ez egy leírt szabály nálunk, amit nem csak hogy számunk. Tehát ezért van például, hogy amikor én szombatfélévre elmentem, akkor senki nem morgott, hogy mi az, hogy elmegy szombatfélévre, hát milyen dolog ez, hogy nem dolgozik. Megértették, hogy elfáradtam.
1: Szívem szerint megkérdeztem volna, hogy valaki mer ezzel élni, és akkor ezek szerint mernek élni.
2: Igen, és nagyon klassz, és megújulva jön vissza az ember. Ebben is úgy érzem, hogy példát kell adnunk, hogy el lehet fáradni, lehet szünetet kérni, és ebben a szabadságban oldódnak dolgok, hogy nem kell ilyennek vagy olyannak lenni, amiről az elején beszélgettünk.
0: És itt hadd kapcsolódjak ehhez, ismerve a Zolit, meg a gyülekezetük például, és hogy azt nem fogja mondani magára, hogy a személyisége is ilyen, de hogy ebben a lelkipásztornak az a példaadás is szerepe, hogy beszéljen a saját törékenységéről. De ne csak beszéljen ilyen példaképszerűen, meg egy ütős illusztrációként, ahogy a szokás, mert ettől még hatékonyabb az üzenet, nem erről van szó, hanem egyszerű emberként éljen a gyülekezet előtt. És Zoli személyisége is olyan, ezt hiszem, meg, de a belső szándéka is olyan, hogy ne rejtsük el az emberek előtt, akik igazán vagyunk. És az érdekes az, hogy nagyon sokszor hallottam teológiai tanároktól ezt mondani, hogy a lelkipásztor viselkedésében elvárt dolog az, hogy elrejtse a saját törékenységét, mert akkor egy bizonyos egészséges határvonalat húz maga és a gyülekezet között. Most nyilván ennek megvan az erőssége, vagy gyengesége ennek az érvelésnek, az figyelmen kívül hagyom most, de az tény, hogy ez egy olyan torz képet vetít a gyülekezet tagjai felé, amit ha ők maguk is utánozni fognak, akkor nagyon nagy bajba lesznek. És hogy ilyen szempontban nagy a lelkipásztornak abban is a szerepe, hogy nem csak, hogy hogyan befolyásolja úgymond a gyülekezeti szubkultúrát, ami nagyon fontos, hanem de abban is, hogy ő maga feltárja azt, hogy erőtelen, gyenge. Gondoljuk meg Pál apostolnál, mindig elámulok azt, hogy írogat, ugye a korintusi levélben össze-vissza tépik egymást, veszekednek, marcangolják, és akkor teszi ilyen megjegyzéseket, hogy egyébként én is így és így jártam, mondja, felsorolja, kívül harc, belül félelem. Még a saját életünk felül is kétségben voltunk. Tehát a teljes kétségbeesettséget, hol van a nagy hit, a Krisztus feltámadott Krisztusban való hitot? Amikor erről, akkor sehol értve, hát pontosan ott van az alatt, de ez már nem gátolja meg az őszintességet. Szóval ez a fajta szubkultúra, amit ott például a Pál kifejez, hogy nyitott könyvként van jelen érzelmileg és a gyülekezet élén, vagy a gyülekezet előtt, mint példa, az nagyon nagy mértékben visszahat arra, hogy a gyülekezeti tagok mennyire tartják legitimnek azt, hogy őszinték legyenek. Mennyire tartják feljogosítottnak arra magukat, nem azért valami nagy lelki leckét adjanak, hanem csak azért, mert éppen maguk alatt vannak, hogy kimondják, én magam alatt vagyok, kifáradtam, nincs erő, üres vagyok, pangok. Szóval, hogy a lelkésznek ebből is nagyon nagy a szerepe, hogy milyen példát állít a hívők elé.
2: És ebbe ehhez még egy...
0: Meg a presbitereknek éppen úgy.
2: Arról is beszél. Szóval még egy dolog eszembe jutott, hogy ha már a gyülekezet és imádság és érzések valahogy összekapcsolódott bennem, hogy milyen érdekes, hogy amikor ugye a reformátusok erősek vagyunk a bűnbánatban, azt nagyon tudjuk, nagyon szép bűnbánó imádságaink vannak úrvacsoránál, és akkor kilépünk egymás elé, és ott játsszuk a tökéletest. Uh-huh. Tehát, hogy valahol tényleg minden, azért fontos az imádság, amiről beszélgettünk e tekintetben, hogy minden ott dől el, hogyha Isten előtt önmagam fölvállalom, akkor tudom mások előtt is, de hogy e között egészségtelen lenne, ha azt mondjuk, hogy jó, Isten előtt őszintén, töredékességünket felvállalva, mások előtt meg. De, és olyan szép, amikor ez a törékeny cserépedény lét, hogy a kincs a lényeg, nem az edény a lényeg, de hogy az edény az tényleg törékeny. Egyébként ezt is annak idején Enditől tanultam, amikor először találkoztunk, és elmentem hozzá, és elkezdett beszélni a gyengeségeiről. És én nem is kérdeztem. Tehát így, nem, akkor beszélgettünk először igazán, és megdöbbent, hogy elsőre nem dicsekszik, nem mondja el, hogy ő mekkora májár, hanem így elmondja, hogy milyen küzdködései vannak. Ez olyan felszabadító volt, hogy el sem tudom mondani. Utána már könnyű volt az enyémről beszélni.
1: Könnyű volt, azért ezt gyakorolni kell, nem?
2: Igen. Ez nyilván egy... Tehát azelőtt, aki fölvállalja maga törékenységét, ott én is föltöm, mert lelkészkörbe tapasztalom a rendszeres, hogy amikor sok lelkész együtt van, igen, ott mindenki poénkodik, eljátsz, hogy mennyire csodálatos, de ha kettesével beszélgetünk, ott nagyon mély beszélgetések vannak, és az egyik vállalja maga törékenységét, kiderül, hogy a másiknak is megvan. Tehát itt pont a kapcsolatok tudnak így felszabadítani. És hát az Isten kapcsolatom meg végképp az a hely, ahol ez nagyon csúnya, hogy így mondom, de begyakorolhatom, vagy megélhetem, vagy elkezdhetem.
1: Lehet, hogy nem értetek egyet, de én úgy vagyok vele, hogy oké, hogy az érzések önmaguktól jönnek, de például a hálát, azt teljes mértékben lehet gyakorolni. Tehát figyelmeztethetem magam arra, hogyha most boldog vagyok, most valamilyen örömért, akkor azt ne felejtsem el megköszönni a Jóistennek. És akkor egy idő után...
2: Én nem vitatkozom ezzel, elfogadom, mert erre nyilván nevelni kell magunkat, nevelni. Hálás ember, a boldog ember, de azért miért nem jön magától? Tehát, hogy akkor valami elakadás van. Tehát ezen a csövön nem jön víz, akkor valahol elakadt. Tehát ennek tök természetesen kéne jönni, hogyha valaminek örülök, akkor árad belőlem a hála.
1: Hamarosan véget ér a beszélgetésünk. Egy dologról még nagyon fontosnak érzem, hogy szóljunk. Ez pedig az, amikor, ha egyáltalán van ilyen, majd megerősítétek, vagy nem, amikor megvan a szándék, hogy Isten elé tegyem bármilyen problémámat, önmagamat, egész egyszerűen azt, amiben éppen vagyok, mégsem jön az érzés. Tehát amikor megvan a szándék, de az érzés nincs, Andy, neked volt hasonló eseted a szívműtéted után?
0: Hát nem
1: amikor...
0: hiszem, hogy egyedülálló vagyok ebben. Igen, azt éppen
1: valószínűleg leíttam. Mindenkinek volt, de te mondjuk hajlandó is voltál róla írni. Vállaltad ezt a könyvedben.
0: Tehát hogy az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha megvan a szándék, de nincs az érzés?
1: Így van.
0: Hát ez egy nagy kérdéskör, nem is tudom, hogy
1: türelem?
0: Röviden...
1: Vagy akkor kell igazán imádkozni? Akár csak hadarni a szavakat, és várni azt, hogy jöjjön az érzés?
0: Szóval az a baj, hogy olyan kultúrában élünk az egész kérdésfelvetés kapcsán, amikor két ellenerő találkozik, az egyik mindent az érzések köré akar építeni, és követeli tőlünk azt, hogy átéljünk mindent, a másik le akarja ezeket tiltani. Mm. És tulajdonképpen az érzés nem egyenlő a kapcsolattal. Tehát a kapcsolat egy sokkal mélyebb, tágabb, nagyobb dimenzió, mint az érzés. És megint csak azt tudom mondani, hogy nagyobb kérdés az, hogy mi kell a kapcsolat mélyítéséhez, mint az, hogy hogy érzem magam. Ebből ezt egyáltalán nem úgy értem, hogy szabad mellékessé tenni az átélés szerepét. Egyáltalán nem úgy értem. Hanem az, hogy alá kell vetni annak a célnak, hogy a kapcsolatot építi, vagy nem. Nagyon sokszor azért nem élem meg a kapcsolatot, mert az rólam szól. Lehet, hogy van élő kapcsolat, de a saját narratívám, a saját múltam, a saját állapotom, a saját belső életem, akármi miatt nem vagyok képes arra, hogy megéljem azt, hogy ez a kapcsolat ott van, él és kölcsönös. Tehát nem érzem, de attól még valódi. Ilyen Isten és az ő népe közötti kapcsolat, nagyon sokszor csomó ilyen példa van erre, hogy Isten keres, ott van, hív, a nép pedig, de egyénekkel is így van, én egyénileg ezt nem nagyon észlelem. Tehát sok mindenről szólhat, de azt gondolom, hogy fontos, hogy a kapcsolat építése fényében nézzük meg ezt az egész hatalmas témakört, hogy az érzések megvannak, vagy nem. Miről szól? És talán még egy dolog, hogy a kapcsolatokban az érzések azok nem csak katalizátorok, hanem indikátorok is. Tehát magyarul nem csak építik jó esetben az érzések, mélyítik a kapcsolatot, vagy azoknak a hiánya gátolja ezt, hogy jön ugye az emberrel, mint Istene, hanem az is igaz, hogy indikátorok, tehát magyarul jelzik, valamit jeleznek a kapcsolatokról, rettentő sokat jeleznek, meg rólam, az én saját érzéseim. Úgyhogy ez egy külön kérdéskör, hogy mit jeleznek, hogyan olvassam, hogyan értsem meg, hogyan értelmezem akár Isten jelenlétében imádságosan az érzéseimet. Ugye ez a 139. Zsoltár dilemmája, hogy vezess engem, vizsgálj meg és vezess engem. De hogy, szóval ez egy nagyon nagy kérdéskör, én azt gondolom, hogy a legfontosabb a kapcsolat igenlése, hogy feltárjam magam teljesen az Isten előtt, és kitárjam magam előtt, ez két külön mozzanat, vagy hát egyszerre történik. Tehát felvállaljam magam, és kitárjam magam előtte. És ez néha érzésekkel jár, néha nem. Néha rossz érzésekkel jár, néha jó érzésekkel. És azokra fontos akkor ránézni, hogy mit jelentenek. De a lényeg az az irányulás, hogy Istennel kapcsolatban kerüljek, vagy az a már meglévő kapcsolatban mélyüljön, hogy ez megtörténik, vagy ne, ez a fő szempont.
2: Nekem két rövid válasz jutott eszembe, az egyik a régiek tapasztalata, hogy fontosak az érzések, meg az élmények Istennel, de a hűség és az, hogy előtte maradjak, az még fontosabb, és hogy nem baj, ha éppen ott nincsenek hozzáérzések, mondjuk pont a szerzeteseknek a rendezett élete tanít erre bennünket, és lehet, hogy azzal majd egyszer jön az érzés is, de közben az Isten hűsége tart. Tehát ez az egyik. A másik, ami meg eszembe jutott, az az, hogy ez a szándék megvan, de az érzés nincs, maga a szándékban is érzek érzést. Tehát, hogy sokszor a vágyakozás arra, hogy vágyjak, a vágyakozás arra, hogy Isten legyek, az elég, hogy van, és meg kell elégedjek ezzel, és a többit bízzam Istenre, mert nem tudok mindig. Ez olyan, mint a házasság, hogy van egy parázs mindig, és abból mindig lehet lobogás, de nem hal el, de hogy nem lehet mindig lobogni Isten iránt sem különben. Tehát nincsen ember, aki mindig lobogna.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Esetleg van-e valamilyen zárszó, amivel még hozzátennétek bármit a műsorhoz?
0: Nekem egy dolog ugrott most be, azon túl, hogy ezért veszélyes minket összeereszteni, nem tudjuk abba hagyni.
1: Én majd teszek róla.
0: De az, hogy amiről most Zoli beszélt, arról az jutott eszembe, Jonathan Edwards, aki egyesek azt mondják, hogy a az amerikai Calvin, tehát a protestantizmus legnagyobb teológia csak a Calvin mellett. Egyszer azt mondja, hogy az akarat meghosszabbított érzés. Uh-huh. És csodálatosan visszaadja, azt hiszem, ezt a dilemmát, egyébként Bernátra meg Ágostorra építve mondja ezt, azt a dinamikát, hogy ahhoz, hogy valamit akarjak, ahhoz vágynom kell. És a kérdés, hogy az a vágy megszületik-e. És annak a meghosszabbítása aztán, hogy akarom is, az kell. Tehát az akarat ilyen szóval több, mint a vágy. Vagy hát nem is mondom, hogy több, de legalábbis meghosszabbított kifejezése. Szóval ezt tenném ide, hogy nem áll annyira messze egymástól tulajdonképpen az akarat és az érzés. És fontos az érzést is komolyan venni, de talán még fontosabb az, hogy beletorkollik-e abba az akarásba, hogy Isten felé fordítsam.
2: Zászlóként egy vicces történet, hogy részt vett egyszer egy imakurzuson, és utána azt mondtam az imakurzus tartójának, nem mondom meg, hogy ez Andy volt, hogy én nem tudok imádkozni. Azt mondja, akkor jó, jó helyen vagy. Szóval, hogy tanulni kell, nem tudunk imádkozni.
1: Na, az én zászlóm meg azt, hogy akkor én is jó helyen vagyok, mert akár ezt én is mondhattam volna. Viszont ezekkel a podcast sorozatokkal, meg a mély beszélgetésekkel, amiket akár adáson kívül, akár az adáson belül folytatok veletek, ezek mind megerősítenek abban, és köszönöm ezt a megnyugtató választ mindenre, hogy nem baj, az is rendben van, ha az ember azt gondolja, hogy nem tud imádkozni, mert az már egy jel arra, hogy viszont szeretne, vagy viszont akar, vagy Isten elé akarja tenni önmagát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a Csendben szól második adásában Kovács Endre lelkiségi teológussal, a Ti azért így imádkozzatok című könyv szerzőjével, és Sóskuti Zoltánnal, Budapest Rákos Keresztúri Református Egyházközség lelki pásztorával beszélgettem, aki egyebek mellett a Szeléni műhely alkotója, szerzője is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Isten áldását kívánom életetekre és munkátokra.
2: Köszönjük, hogy itt láttam.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja.
1: A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, és hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is. Adásainkat megtalálják a YouTube csatornán. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Bóna Judit.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Hírösszeállításunk következik.
1: A kimondott szó ereje. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 22 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 40 perc. A Tórából ezen a héten két heti szakaszt olvasnak föl a zsinagógákban. Mátot és Mászé. Mózes 4. könyve 32 és 36-13. A Mátot szakasza elsősorban a fogadalmak érvényességéről szól. A 4. könyv utolsó szakasza, a Mászé pedig a pusztaságbeli 40 éves vándorlás térképét rajzolja meg. Igei gondolatok a heti szakaszból. És szólt Mózes Izrael fiai törzseinek fejeihez mondván, ez az, amit megparancsolt az örökkévaló. Ha valaki fogadalmat tesz az örökkévalónak, vagy esküt esküszik, hogy elkötelezettséget vesz a lelkére, meg ne szegje szavát, aszerint cselekedjék, ami kijön a szájából. Mózes 4. körbe 30:2-3. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. És megharagudott Mózes a hadsereg vezéreire. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá, írja a Mátot Mászé heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin rabbi. Ismert bölcsesség, a harag rossz tanácsadó, ami úgy értelmezhető, hogy amit az ember haragjában tesz, annak nem lesz jó vége. A Talmud még tovább is megy a kérdésben, és azt tanítja, hogy idővel az ember rájön, miben tévedett, és a tévedés miatt embertársával haragban lett. Ha valaki megharagudott, és nem emlékszik arra, hogy hol tévedett, visszatér arra a helyre, amely világos lesz számára. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzés, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt, a rádió hullámain. Köszönet minnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Na tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen, hát akkor kezdjünk is!

a három válasz a múlt heti kérdésekre persze lerövidítve. Az 572. kérdésünk volt, ki ez az ember? 400 éves múmiaként utazott, árulkodós volt, de nagyon okos, ő volt a megbocsátás mintaképe, Isten nagyon megjutalmazta sok szenvedéséért. A válasz. Hát foglaljuk össze ezt a sokrétű kérdést. Józsefről beszélünk, Jákob kedvenc fiáról. Míg a többi 11 fia a bárányokat őrizte a mezőkön, addig Józsefet otthon tartotta és tanítatta az apukája. Olykor kiment a nyájakhoz, hogy hírt vigyen a testvéreiről, és mivel azok nagyon utálták a kis kedvenceket, hát ő is árulkodott rájuk, de rendesen. Egy nap aztán a 11 testvér összefogott, hogy bosszúból megöljék Józsefet. De mégse halt meg, hanem rabszolgaként Egyiptomba került, majd az úr kegyelme során sok-sok szenvedés és hazugság rákenése után Egyiptom alkirálya lett. Amikor a testvérek átjöttek Egyiptomba, hogy gabonát vegyenek, találkozott velük, és végül fölfedte, hogy ki ő. Tiszta szívvel megbocsájtott azoknak, akik meg akarták őt gyilkolni. Legszebb tulajdonsága mégis az volt, hogy mindenben kedves akart lenni Istennek. Tudta, hogy nagypapájának, Ábrahámnak azt ígérte az úr, hogy kivezeti népét ebből az országból egyszer, és új hazát készít nekik. Nos, József meghagyta, hogy akkor őt is vigyék ám magukkal. Így aztán 400 éves múmiaként utazott a néppel az új hazába. József élete ma is nagy tanulság, nem csak minden szülő és gyermek részére, de mindenkinek, aki hitét Istenbe veti, és hát azoknak is, akik nem. ötszázhetvenharmadik kérdés. Ki volt ez a héber személy? Családja három tagja idegenben halt meg. Ő olyan hívő életet élt, hogy mások is követték. Szelíd volt, okos.

fiai, Rút és Orpa vele maradtak. A pogány neveltetésű fiatalasszonyok látták, hogy mennyire másként él és gyászol anyósuk, mint ők. Az idős asszony tudta, hogy a Teremtő Úr, Izrael istene számára a földi élet nem a vég, hanem van élet a halálon túl is, van feltámadás, és ő még találkozni fog szeretteivel. Meggyászolta az elvállás fájdalmát, de nem kétségbe esve, és nem végletekig siránkozva. A menyek fölfigyeltek Naomi életére, és megkívánták a zsidó nép istenének szeretetét. Meglátták, hogy a saját kövekből épített bálványaik semmit se tudnak, míg a zsidók istenének még arra is gondja van, hogy vigasztalja azt, aki őt szereti. Naomi Ruttal visszament Betlehembe. Az Úr támogatásával szervezkedni kezdett, és Rút, a kiváló ember, a zsidó nagyúr Boáz felesége lett. Ebből a házasságból egy nagyon édes kisfiú született, aki Dávid király nagypapája lett, és ezzel Jézus Urunk földi családfájának tagja. Olvasd el Rút könyvét a Bibliából, és egyik ámulatból a másikba fogsz esni, hogy mi minden meg nem történt ott és akkor. Ajánlom a lánykáknak is, hogy gondolkodjatok el Rút és Naomi jellemén, mert ez az, amit ma is meg tud áldani az Isten. ötszázhetvennegyedik kérdésünk, ki volt ez az ember? Gazdag és előkelő állása volt, de Isten szavára otthagyott mindent, és csinálta, amit az Úr kért tőle. Maga győződött meg a helyzetről. Minden pénzét Isten céljára fordította. Kiváló szervező és mozgósító ember volt. A válasz. Amikor Isten megbüntette a zsidó népet, mert elfordultak tőle, és számtalan bűnt csináltak, miközben semmiféle figyelmeztetése nem hallgattak, sőt, büszkén tették a rosszat, Isten megbüntette őket, hogy tanuljanak már belőle. Elhurcolták a népet egy távoli országba, Babilóniába. Ott született Nehémiás, aki magas rangban szolgált az ország dúsgazdag királya mellett. Ekkor Isten megszólította őt, hogy menjen vissza a porig rombolt Jeruzsálembe és építse föl. Nehémiás otthagyta gazdag és előkelő állását, és hazament a többiekkel együtt, bár nem sokan követték. Ott nem kérte ki senki véleményét a helyzetről, maga nézte meg, hogy mit és hol kell javítani. Mivel nagy szegénység volt, saját pénzén etetett közel 150 embert naponta. Kiváló módon szervezte meg az újjáépítést, annak ellenére, hogy népe ellenségei, az idegenek, állandóan támadták őket. Ezért egyik kezükbe a vakolólapát, a munkaeszköz, a másikban a kard volt. A lányok is építkeztek, ám serényen, és miután az Istentől kapott feladatot teljesítette, visszatért a királyi szolgálatba. Nos, azt gondolom, példaértékű a személye. Ha Isten hív, hagyj ott mindent, de mindent, és tedd, amit kér, mert ő mindig sikerre viszi a feladatát. És akkor íme itt vannak a következő kérdések már erre a hétre. 575. Mit jelent ez a mondat? Aki gyermekkorától fogva kényezteti a szolgáját, a végén már nem bír vele? A válasz. Ezt a sokat jelentő mondatot a Példabeszédek könyvének 29. fejezetének 21. versében olvassuk. Ennek a fejezetnek ezt a címet adták,
a lélek fegyelmezett.

fegyelmezése csak jóra vezet. Na de mit jelent ez? Nos, több oldalról is elemezhetjük. Az első és legfontosabb tudnivalónk az, hogy mit jelent, a végén már nem bírnak vele. Hát akkor nézzük meg ezt a folyamatot egy kicsit közelebbről, hogy meg is értsük, hogy mit akar mondani. Ha egy gyerekkel már nem lehet bírni, ez azt jelenti, hogy engedetlen, önfejű, makacs, nagyon nem érdekli, amit a felnőttek, akár a szülei vagy a tanítói mondanak, és mindig, minden fenyítés ellenére is csak azt teszi, ami neki tetszik. És ezzel nagyon sok rosszat is csinál, nem csak a mában, de a jövőben is önmagának. Miért? Mert az akaratos személynek egy dolog nagyon fontos, hogy ott és akkor abban a pillanatban neki jó legyen. Ott és akkor, abban a pillanatban az legyen, amit ő akar. És ez nem mindig egyezik meg a további napokban azzal, hogy neki mindig jó legyen. Nos, nézzünk akkor egy-két példát. Valaki nagyon nem akar tanulni, mondhatjuk, hogy egetverően lusta. Ez neki abban a pillanatban nagyon jónak tűnik, mert a heverészés, a lustulás, a semmit csinálás nem kerül semmi erőfeszítésbe. Na de a jövőjét ezzel tönkreteszi. Tanulatlan, buta, neveletlen marad, így nem tud majd boldogulni a felnőtt életben. Vagy valaki állandóan csak csoki, csipszet, cukros üdítőket meg hasonlókat akar enni, és fújjóvá tolja el magától a gyümölcsöt vagy a zöldséget. Nos, abban a pillanatban a hamburger és a pizza nagyon finom lehet, de ez nem táplálja helyesen a testet, és satnya felnőtt lesz belőle, betegségekre hajlamos. És a betegségek nem kérdezik meg őt, hogy jöhetnek-e vagy sem. Így pedig saját életét teszi tönkre. De kérdés az, hogy jut el idáig egy gyermek? Hát úgy, hogy kényeztetve lett, vagyis engedékenyek voltak vele kapcsolatban. Ez lehet, hogy nem törődömség miatt volt így, senkit se érdekelt, hogy ő mit csinált, vagy rossz szeretetből, azt hitték az a jó neki, ha mindig mindent megengednek, de nem. És csak rosszat tesz neki. De hogy is hangzik az ige? Nézzük csak! Aki gyermekkorától fogva kényezteti szolgáját, a végén nem bír vele. Ha valaki gyermekkorától rosszul nevelnek, azzal felnőtt korában már senki se bír. Ez igaz. És ez a felnőttek felelőssége is, nem csak a gyereké. Mert nem csak a testi károkat látja meg az ilyen ember, hanem nagyon komolyan a lelki károkat is, ahogy a főcím is mondja, a lelket nem fegyelmezték időben, és ez rosszra vezetett. De ha fegyelmezik, akkor meg jóra vezet ez a nevelési módszer. De van-e ennek még további tanulsága? Hát van. Salamon király írta le ezeket a bölcsességeket, de nem ő találta ki, hanem elküldte embereit az országba, hogy a népi bölcsességeket gyűjtsék össze, és hát úgy látszik, a rossz nevelés nem csak a szolga gyerekeket érinti, hanem minden kiskorút. És miért hangsúlyozzák, hogy szolga? Közünk? Talán azért, mert mindenki, aki a földön él, Isten szolgája. Még Jézus Urunk is ezt mondta magáról. És ha egy szolga engedetlen a mennyurának, mert nem tanulta meg gyermekkorában a helyes önuralmat, akkor annak szörnyű vége lesz. Tehát ez a mondat mindenkire vonatkozik, aki csak él. Éppen ezért legyünk nagyon óvatosak az engedetlenséggel. Drága fiúk és lányok! A 176. kérdés.
Van-e felelősséged a hazád iránt, ha Isten ezen szavait olvasod? És figyelj! Ha ma gyermekeid és unokáid születnek, és otthonra találtok azon a földön, de elfajultok, és bálványszobrot csináltok bárminek a képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek az Úr, bosszantva őt, az ég és a föld most a tanúm, hogy nagyon hamar kivesztek arról a földről, ahova átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta hosszú ideig, hanem menthetetlenül kipusztultok. A válasz. Ezeket az intermeket Mózes mondta a zsidó népnek, mely szavak minden népre és országra érvényesek, hiszen Isten üzente. Minden nemzetnek Isten ad hazát, ajándékba. Ő tartja meg őket minden ellenség támadásában. De ezért a nép hálával tartozik az Úrnak. Olvassuk az 5 Mózes 4.25-ben. Ez pedig azt jelenti a mindennapokban, hogy amíg egy nép és nemzet, akár mi magyarok is, úgy élünk, hogy ez kedves Istennek, neki hálát adva és ráfigyelve, addig az Úr is ránk figyel és megsegít. De ha a nép elpártol tőle, és gonosz életet él, akkor annak a hazáját elveszi az Úr. Ó, hány és hány nemzetről tudunk, akik éppen előttünk éltek itt, ezen a földön, és már nincsenek sehol. Kelták, gótok, longobárdok, rómaiak, illírek, hunok, avarok, gepidák. Ó, vigyázzunk, hogy mi magyarok megmaradjunk, és visszakapjuk hazánk már elveszett részét is, mert az Úr megadhatja. Tehát élj te is úgy, hogy az Isten dicsőségére legyen, ezzel védve hazánkat leginkább. Mert fontos a katonaság, a rendelkezések, de a legfontosabb honvédő tett az Istennek tetsző élet. Na, remélem, te is így gondolod. Kérdés 577. kérdés. Van-e felelőssége az anyukának a születendő baba felé? Isten így szólt Sámuel anyukájához. Mostantól fogva ne igyál bort, vagy egyéb részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt názír lesz ez a gyermek, az anyaméhtől fogva halála napjáig. A válasz. Erre a történetre a Bírák könyvének 13. fejezetében találunk, amikor Isten egy angyalt küldött, hogy bejelentse a szülőknek különleges gyermekük Sámson születését. De mit jelent az, hogy názír lesz? Ahogy az ige mondja, az életét Isten különös módon fogja felhasználni. Ezért már a magzatot is szentül és tisztán kell tartani. Semmi olyat nem ehet és nem ihat az anyuka, ami testileg a legkisebb kárt tenné a babában, hiszen egészségesen és az isteni életre készen éppen kell megszületnie. Látjátok, milyen fontos, hogy a test is készen legyen az isteni küldetésre, hiszen a világ egyik legerősebb embere, Sámson, nem születhet satnya és betegségekkel küzdő testtel. Következő rész pedig majd a lélek megerősítése lesz. És akkor íme itt vannak a kérdések a jövő hétre. 577. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Dávid, Jonatán, Saul vagy valaki más? 578. kérdés. A 119. Zsoltárban van-e szó az ifjakról? 579. kérdés.
ki volt az a személy a Bibliában, aki a király rossz tettei miatt őt magát sajnálta.

0: Kedves gyerekek, ezen műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva, szerkesztő, műsorvezető, és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor. Na jó, lehet, hogy pár perccel később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap, amikor az előző heti adást ismételjük, 12:30-kor találkozunk, vagyis 12 óra után 1/2 órával. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni. Így tehát Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Globális digitális misszionárius csoportunk hetente összeszokott jönni a Zoom segítségével, hogy a Keresztény Világrádió munkatársai vezetésével képzéseket, beszámolókat és istentiszteleteket tartsunk. Nemrégiben ismét találkoztunk, és nagy hatással volt rám az aznapi áhítat, és megváltoztatta a stratégiáimat.

Az elmúlt 5 évben nálam lakott az egyik rokonom. Anélkül, hogy a személyes szokásait figyelembe vettem volna, bár némi félelemmel, de beleegyeztem, hogy segítek rajta. Azt mondta, hogy csak rövid időre, míg talpra nem áll. Azóta, mintha egy rémálomba csöppentem volna, mióta kiderült, hogy iszákos és dohányzik. Különböző stratégiákkal próbálkoztam, hogy segítsek neki megszabadulni a szokásaitól, de semmi sem vált be.

minden imacsoportot megkértem, hogy imádkozzanak érte. Én is imádkoztam, beszélgettem vele, tanácsot adtam neki, szíttam, és a szakirodalmat ajánlottam. Elmondtam minden tényt a rossz szokásairól. Csak hogy figyelmen kívül hagytam őt magát. Presbiterek beszéltek vele, rokonok leültek elbeszélgetni, egészségügyi szakemberek is beszéltek a fejével. Tartunk áhítatokat, együtt imádkozunk, de semmi sem segített neki a változásban. Az életemet megváltoztató áhítat címe ez volt. Az üdvösség nem egy esemény, hanem egy személy. Amikor beosztottak minket az imaszobákba, azt a feladatot kaptuk, hogy kérjük meg Jézust, hogy változtasson meg minket, de ne úgy, hogy csak helyrehoz. Ne úgy, hogy csak megfoltoz, és ne is úgy, hogy csak meggyógyít, hanem úgy, hogy új szívet adjon nekünk. Ezen kívül arra kértek minket, hogy mutassuk be Jézust a kapcsolataink számára, akár otthon, akár a helyi közösségeinkben, akár a digitális barátainknak.

A vezetőnk azt mondta, ha valaki dohányzik, és vagy iszik a környezetedben, ne feledd, hogy az üdvösség nem egy esemény, hanem egy személy. Ez a kijelentés együtt rezonált velem, és valóban megragadta a figyelmemet. Miközben közösen imádkoztunk, mindannyian ugyanazt az érzést visszhangoztuk a szemnyitogató áhítattal kapcsolatban. Soha nem hallottuk még ilyen világosan kimondva, bár azt hittük, hogy már jól értjük Isten szeretetét.

Nem számít, milyen keményen próbálkozunk. Mennyi jót gondolunk, mennyi erőfeszítést teszünk, hogy megpróbáljuk átformálni a hitetleneket. Először arra kell törekednünk, hogy Jézus személye minden nap újjáteremtsen minket, és így őt mutassuk be másoknak. Az én rokonom most már lassan-lassan kezdi megismerni Krisztus lényét, csak a megváltót. Legyen ez így mindannyiunkkal. Amen.

nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 12. vers.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

megtettél mindent, amit lehetett. Csida Jenő írja egyik versében. Megtettem mindent, amit megtehettem. Kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földimását. Hamilton pedig egy verseny alkalmával mondta, amikor nem tudta megvédeni bajnoki címét. Mindent megtettem, amit megtehettem, az utolsó 4 versenyen. Ennél többet nem várhattam volna magamtól. Nem lehet mindig nyerni, és örülök mindennek, amit elértünk. Mindent megtettem, amit csak lehetett. Ilyen és ehhez hasonló mondatokat több irodalmi műben is olvashatunk, szinte szállóigévé, közmondássá vált a kijelentés. Mindent megtettem, amit csak lehetett. Amikor ezt halljuk, úgy érezzük egy kicsit, mintha az, aki mondja, próbálná magát igazolni, védeni, és egyúttal magát is vigasztalni, mert valami nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Ha valakinek azt mondjuk, megtettél mindent, amit lehetett, ez a legnagyobb elismerésünket fejezi ki az illető felé. Egy biztos, bárhol vagyunk, bármilyen korban élünk, a rendelkezésünkre álló eszközök, lehetőségek segítségével megpróbálunk mindent megtenni, amit csak tudunk, és ami tőlünk telik. És ez így van jól, mert ettől megy előre a világ. Jelen pillanatban talán nincs elegendő időnk, és nem áll rendelkezésünkre a megfelelő eszköz, hogy befejezzük, megtegyük, amihez hozzákezdtünk, arra azonban van időnk, hogy nekiálljunk a feladatnak. Minden könyv, amit valaha megírtak, bármilyen hosszú legyen is, egyetlen mondattal kezdődött. Aztán jött utána a többi is. Minden sportoló, aki valaha megnyert egy versenyt, egy apró lépéssel indult el a pályán. Aki tanult valamilyen hangszeren az életében, az is tudja, hogy mennyi erőfeszítés, gyakorlás kell ahhoz, hogy végül sikeres, kiváló zenész legyen belőle. Nagyszerű teljesítményt csak is úgy lehet elérni, ha az ember egymás után elvégzi a célként kitűzött feladatokat, apránként. A kicsi erőfeszítések segítségével bármit elérhetünk. Sok kicsi sokra megy, tartja a mondás, és milyen igaz. Ha nincs elegendő időnk, akkor azzal gazdálkodjunk, ami rendelkezésünkre áll. Kisebb célokat tűzzünk magunk elé. Ha elég gyakran teszünk ilyesmit, és elkötelezettek vagyunk, végül egészen biztosan hatalmas eredményeket érünk majd el. Használjuk fel okosan a rendelkezésünkre álló pillanatokat, mert soha többé nem lesz rá lehetőségünk, hogy bepótoljuk a hiányosságot. Tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, hogy elérjük a sikert, és ragadjuk meg a kínálkozó lehetőségeket. Az előbb elmondottakkal kapcsolatban arra gondoltam, ha a mindennapi életben igyekszünk megtenni mindent, amit csak lehet, ami tőlünk telik, mennyivel inkább kellene a lelki életünkben is erre törekedni. Egy bibliai történet jutott eszembe, amit az evangélisták jegyeztek fel számunkra, miszerint a megváltó Betániában volt tanítványaival együtt, vendégségben, a Simon farizeus házában, akit az Úr Jézus a leprából gyógyított meg. Miközben az asztalnál ültek, váratlanul megjelent egy asszony, aki valódi nárdus olajból készült, igen drága illatszert hozott magával, és az alabástrom szelencét összetörte, a tartalmát pedig Jézus fejére öntötte. János apostol írása szerint Mária volt ez, aki az illatszert nem csak a fejére, hanem még a lábára is ráöntötte, és könnyeivel öntözte azt, majd saját hajával törölte meg. E tette miatt a jelenlévők zúgolódva fejezték ki nem tetszésüket és megbotránkozásukat. Az Úr Jézus azonban védelmére kelt az asszonynak,
mert tudta, hogy ezzel a tettével háláját és köszönetét szerette volna kifejezni, amiért megbocsátotta bűneit. Az üdvözítő a következőket mondta, amit Márk evangéliuma 14. fejezete 8. versében olvashatunk. Ő, ami tőle telt, azt tevé. Hányszor hangzik el a dicsekvő ember ajkáról ez a mondat? Én minden tőlem telhetőt megtettem. Ez legtöbbször nem egyéb üres szólamnál. Itt nem Mária mondta ezt magáról, hanem az Úr Jézus állapította meg róla. Ő, ami tőle telt, azt tevé. Az egyszerű fordítású Szentírásban ugyanez a vers így szól. Ez az asszony megtette, amit tehetett. Előre megkente testemet a temetésre. Igazán mondom nektek, az egész világon, ahol csak hirdetni fogják az örömüzenetet, azt is elmondják majd, amit ez az asszony tett, és emlékezni fognak rá. Ugyan mit tett ez az erőtlen, egyszerű asszony? Sokat nem tehetett. Nem tudta elhárítani a zsidó vezetők gyűlöletét. Nem tudta megakadályozni Jézus elítéltetését. Nem tudta levenni róla a kereszterhét, sem átvenni róla a ráváró fájdalmat. De ami tőle telt, azt tette. Meg tudta mutatni hálás, ragaszkodó szeretetét, amire Jézusnak akkor szüksége volt. Kérdezzük meg csöndesen magunktól, hogyan tanulhatnánk meg mindazt valóban megtenni, ami tőlünk telik? Mária példája ezt üzeni nekünk, hogy Jézus lábához telepedve, igéjét hallgatva és csöndes imádság közben megtanulhatjuk azt, amit Jakab apostol levelének 4. fejezetében olvashatunk. Aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszik, bűne az annak. Sajnos, amit tudnánk megtenni, amit telne tőlünk, sokszor azt sem tesszük meg. Mária tudta, hogy az Úr Jézusnak hála áldozatra van szüksége, mert az igazi, tökéletes áldozat az néhány nap múlva megtörténik, hiszen Jézus is erre utalt szavaival. Az én temetésemre nézve cselekedte ezt. Megváltunk golgotai halálával, mindent megtett, hogy bennünket megmentsen, és aki hisz benne, annak örök élete lehet. Ezért hálából szenteljük neki önmagunkat és mindenünket, amink van, hogy ezáltal is kifejezzük iránta érzett szeretetünket, hódolatunkat. Ez az egyetlen dolog, amit megtehetünk. Az a kívánságom mindannyiunk számára, bár nekünk is mondaná az Úr Jézus Krisztus majd a manapon, mikor visszatér. Gyermekem, megtettél mindent, amit lehetett, ami tőled tellett.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Sami M. írta Mombászából, Kenyából. Isten el nem múló szeretete. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetének 38. és 39. verse. 2013-ban, amikor véget ért egy civil szervezetnél a szerződésem, teljesen kétségbe estem. Úgy éreztem, mintha süllyednék. A jövő sivárnak tűnt, 50. születésnapomhoz közeledtem, és semmi munkalehetőségben nem reménykedtem. Még Isten szeretetében is elkezdtem kételkedni. Egyik nap egy keresztény tévéműsort néztem, amelyben az előadó a Róma 8:38-at említette. Az ige szavai betöltötték a szívemben tátongó űrt. Bizonyosságot adtak, hogy semmi sem választhat el Isten szeretetétől. Abban a pillanatban a téves elképzelésem, hogy Isten nem törődik a helyzetemmel, megváltozott. Tudtam, hogy Isten szeretete felém változhatatlan. Így pedig bátorságot nyertem a tovább lépésre. Még most, 10 év múltán is, amikor kihívások jönnek, ez a vers emlékeztet Isten megingathatatlan szeretetére és gondoskodására. Akár élethelyzettel, lelki csatákkal, akár halállal kerülök szembe, Isten változatlan szeretete velem van. Istenünk, köszönjük a bizonyosságot, hogy soha semmi nem választhat el minket hűséges szeretetettől. Amen. Napi gondolat. Tudom, hogy semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Imádkozunk azokért, akik kételkednek Isten szeretetében.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

emberevők ebédje. Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 19. vers.

épp arra készülnek, hogy elfogyasszanak belőled egy darabot. Pedig te azt hitted, hogy ők a barátaid. Megkötöznek, és egy forró vízzel teli edény fölé akasztanak. Könyörögsz, hogy hagyják abba. Próbálsz időt nyerni. Csak annyit kívánsz, hogy engedjenek el. De nincs mód a menekülésre. Próbálod emlékeztetni őket azokra az alkalmakra, amikor azt mondták vagy tették, ami nem tetszett neked, és te mégis elnézted ezt nekik. Sehogy sem tudod lebeszélni őket a tervükről. A lábujjaidat belemártják a forró vízbe, hogy érezd a mindent átható forróságot. Aztán újabb ötletük támad. Nem pazarolják az időt a főzésre, hanem nyersen falnak fel.

Mihez kezdesz, ha belét kötnek? A kötekedő emberek általában hirtelen megjelennek, aztán el is tűnnek. De később újra felbukkannak. Az igazság azonban az, hogy amikor valamelyikük távozik, jön helyébe egy még idegesítőbb vagy pusztítóbb személy. Mindig lesznek olyanok, akik megbántanak. Némelyek akár gyűlölni fognak. Más esetben pedig épp a legjobb barátod akaszt a forró vízzel teli edény fölé.

0: Péter különbséget tesz az emberevők által okozott fájdalom és egy sokkal nagyobb, sokkal elviselhetetlenebb fájdalom között. A következőt mondja. Ha azért főznek meg, mert gyilkosságot követtél el, vagy mert beavatkoztál mások dolgába, senkit sem okolhatsz a kialakult helyzetért. Isten nem fog megszabadítani, csak azért, mert az övé vagy. Viszont ha igazságtalanul büntetnek meg, mert jót tettél, akkor egy magasztos ügy érdekében szenvedsz Jézusért. Ebben az esetben is az Úr szabadítására vágysz. Ilyenkor kell meghoznod a döntést. Vagy megáltalkodottan elkezded gyűlölni Istent, és megpróbálod a magad során megfőzni azokat, akik téged bántanak, vagy továbbra is a jót cselekszed, ahogy azt Isten elvárja tőled.
1: Közreműködött Balázs László.

0: hír összeállításunk következik.
1: Már közzétette meghívóját az Ökumenikus Tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezendő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök, alelnök. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda, 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, az első kerület Táncsis Mihály út 28-ban. Kárpátaljai látogatás, a Református Egyház és a magyar közösség helyzete. Tóth Zoltán egyeztetett a Kárpátaljai Református Egyház vezetőivel a helyi magyar közösség támogatásáról és a magyar-ukrán megállapodás hatásairól. Tóth Zoltán közölte, hogy a múlt héten találkozott Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyház püspökével, valamint a Kárpátaljai Református Egyház kerület képviselőivel. A megbeszélés központi témája a kárpátaljai magyar közösség jelenlegi helyzetének áttekintése volt, különös tekintettel a régióban élő kisebbség mindennapjaira és kihívásaira. A találkozó során a felek részletesen áttekintették a Kárpátaljai Református Egyház által végzett sokrétű munkát. Az egyház nem csupán lelki közösséget biztosít, hanem meghatározó szerepet tölt be a helyi magyarság, sőt, Kárpátalja más nemzetiségű lakóinak életében is. Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján-Dörögdön és Vigán-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpátaljai gyermek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát. Új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta. Sokan apa nélkül nőnek föl miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül, más családokban külföldön dolgozik, olykor az édesanyja is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A bárka táborban is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Agóra. Az ógörög agóra egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.

0: 2026. június 4-én Barta István, balassagyarmati evangélikus lelkész beszélgetett Iványi Gáborral, Kamarás Istvánnal, Nagy Emesével és Ritók Nórával a Közös kabát begombolása címmel. A beszélgetést az Agora számára Kamarás István szerkesztette meg.
1: Én szoktam néha beszélgetni a telefonon a egyik nővéremmel, aki Budapesten lakik, és akkor így ő mesélte el, hogy van egy ilyen úgynevezett klub, hogy egy dohánybolt előtt szoktak megállni emberek, 4-5-en beszélgetni. Van köztük hajléktalan, vállalkozó, egyszerű, hétköznapi polgár, stb., és akkor megbeszélik a dolgaikat, és akkor valamikor segítenek annak valakinek, hogy most mit tudom éppen, ne kelljen kiköltözni a lakásából, vagy ne zárják el nála a villanyt, vagy a gázt, és akkor elszívnak néhány cigét, és egy fél órát, egy órát eltöltenek ott együtt, és akkor aztán mindenki megy a dolgára. Na, hát Istvánnak vannak erről azért tapasztalatai, mert ugye neked szociográfusként van erre rálátásod utóbbi években megjelent könyveidben. Én azt mondanám, hogy valós élethelyzeteket költöttél irodalmi formába. Na most látsz esélyt arra, hogy most lehet, hogy most olyat mondok, ami nem mindenkinek lesz érthető, de én megmondom őszintén, én Orbán Viktornak írtam egy levelet valamikor 2,5 évvel, nem tudom. Gondolom, hogy ez nem jut tovább a Gulyás Gergelynél. Mindegy, abban írtam le ezt, hogy ez a dél-amerikai országokhoz hasonló szakadékszerű gazdasági különbségek mesterséges kialakítása. Tehát ugye ezt próbáltam meg valahogy, és akkor ez az egész jobb meg bal, nem, ez kicsit nagyon jó, ez messzire vezetne. Most nem akarok behozni ilyen politikát, a jövő. Na szóval, tehát, hogy István, hogyan látod ezt, hogy egy ilyen időszak után hogyan lehet, hogy is fogalmaztam, ezt én mindjárt megnézem, hogyan lehetne valahogy összevarni, sőt, begombolni ezt a közös kabátot. Igen, valami ilyesmi, így fogalmaztam a kérdésemet.
0: A 80-as években Varga Csabával, Reformvárt címmel egy utópiát írtunk egy emberarcú szocializmusról. Maradva a keretekbe, de egy emberarcú változatot próbáltunk kitalálni. Reformváron, hát itt a kulcs történések, fogalmak, a közösség, a kreatív öntevékenység, és hát a párbeszéd. Utópiánkra elég komoly visszhang volt, olyannyira, hogy 1988-ban Ibó szakkollégiumban Orbán Viktor, Fodor Gábor, Kövér Szájer, és hát a mostani vezérkar akkori csapata meghívott minket, hogy még egyszer mondom, nem másról, mint egy emberarcú szocializmusról szóló utópiánkról beszélgessünk velük. Na most ez a utópia fejlődött tovább, ahogy erről az is fölkonferálta nekünk Barta Pisti, újabb utópiákra, a Ferencvárosista Egyházreform Csereháton című utópiára és a Csereháti Pastorál Szociográfia, utóbbit pedig Gáborék jelentették meg a Wesleyn, nincsenek véletlenek azért. Ezek az utópiák tulajdonképpen a szociográfiák és a fikciónak a keverékei, valóságos helyre, 72 faluból álló Cserehátra, talán az ország legszegényebb régiójába helyeztem el, ahol egy régebbi itt és most, ott és most valóságból lett ötlettelre építettem ezt az egész reformot. Ezek megtörténtek 3 bakonyi faluban még a 70-es években. Varga Tamás és Vercseg Ilona, azt találták ki zseniálisan, bekopogtak minden házba, és megkérdezték, hogy itt mihez értenek, és mit szeretnének megtanulni. Ezt felírták, és egy térképre felrajzolták, és mivel hogy mindenki mindenkit ismert volna addig, kiderült, hogy valaki szeretett volna kosarat fogni megtanulni, és kiderült, hogy három házzal odébb van valaki erről a térképről. No hát, a mi cseráti utópiánkban is ez történik, és kialakul egy adok-kapok hálózat, immár kicsit spirituálisabb alapokon, hiszen végül is ez egy keresztény kísérlet, egy ökumenikus keresztény kísérlet, és hát egymásra talál a keresés és kínálat a mi utópiánkba, önszerveződő csoportok alakulnak ki, akár csak Dél-Amerikában, ahol szükséghelyzetben évente csak egyszer tudott odalátogatni a dzsungelbe helikopterrel egy-egy pap, önszerveződő közösségek, mondhatni, hogy civil keresztények által vezett közösségek működtek és működnek máig, és mintájukra még sok helyen a világban. Visszatérve tehát Cserehátra, ilyen módon nőnek ki az adás-kapás, hát mondjuk nem félek kerülöm a nagy patetikus szó, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy szeretett közösség.

0: meg is történhet, sőt, néhányan fejezetten kérték a címeket, hogy azonnal utaznak cserehátra. És akkor be kellett vallanom, hogy én is úgy gondolom, hogy akár meg is történhetne, mint ahogy Iványi Gábor kísérletei, Rizok Nóra kísérletei, akárhol, akár meg is történhetnének tömegesen, jó esetben, megfelelő teremfeltételekkel, áldással és lelkesedéssel. Hát itt ugye ezeket be kellett vallanunk, hogy ez még csak egy utópia, igaz, hogy földre szállott utópia. Hát én azt hiszem, hogy ezek a utópiák, mindannyian tudunk, akik most négyen beszélgetünk, mások által utópiának tartott és megvalósult kísérletekről beszámolni, amiben részt vehettünk nagy szerencsénkre például. De hát tulajdonképpen van mire alapozni a meséinket, földre szállott utópiáinkat.
1: Eszembe jut nekem a cserdi polgármester, meg néhány más valaki, akik akár mondjuk szegénységből, tyúklopásból jöttek, és aztán vitték valamire. Most talán megvan az esély arra, hogy a koncepció, tehát mondjuk egy kreatívabb, jobban rálátó szempontból talán lehessen ráhatni arra, hogy hogyan folytatódjék az a dolog. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy legalább sakírozható árnyalatok legyenek a palettán az éles határvonalak helyett? Ne az, van milliárdos, van középosztály, alsó, és vannak a mély szegénységben. És talán, nem tudom, ez így átment? Nagyon
2: igen. Volt. Igen. A legnagyobb probléma az oktatásban, az iskoláknak a befogadásában, hogy milyen gyerekeket fogadnak be, hogy vannak olyan területek, ahol csak szegregáltan élnek gyerekek, mert egyszerűen ilyen települések maradtak, és az iskola is szegregált. Aztán vannak olyan települések, ahol szegregálják már úgy a gyerekeket, hogy maradnak azok az iskolák, azok a gyerekek az állami iskolában, amik hát, vagy nem is az államiban, hanem a nem alapítványiban, vagy valamilyen iskolában, akiket nem fogad be a másik iskola, és akkor van egy másik iskola mellette, amelyik futtatja ugye a jogszociális háttérrel rendelkező gyerekeket. És vannak a városok, ahol aztán teljes mértékben hát mindenféle iskolákat találunk. Na most én azt gondolom, hogy azokkal a településekkel, ahol csak és kizárólag mondjuk roma emberek laknak, vagy nagyon hátrányos helyzetű emberek laknak, ott a módszertan, a pedagógia, a pedagógusnak a szerepe az meg kell, hogy változzon, olyan attitűddel és indítatással kell tanítania, hogy ott akarja a gyerekeknek a sikerét. Máshol is ez kellene, de máshol biztos, hogy lehetne lépni abban a tekintetben, hogy ezek a szegregált iskolák ne legyenek ennyire választók, tehát tulajdonképpen a szegregációt meg lehetne szüntetni. Vegyük például mondjuk egy megye központot. A megye központban van mondjuk 20 általános iskola. A 20 általános iskolából körülbelül a 40%, mondjuk 8-10 iskola már valamiféle úton, módon, de szegregálja a gyerekeket. És az a kérdés, hogy miért nem lehet az olyan helyeken, ahol megoldható, ahol két iskola van, de ott már miért nem egyforma elvek alapján csatlakoznak be a gyerekek az iskolában, vagy mondjuk egy városban, ahol 20 iskola között már el lehetne osztani úgy a gyerekeket, hogy mindenhova kerüljön hátrányosabb helyzetű, mindenhova kerüljön roma, de ugyanakkor ott legyenek azok a gyerekek is, akik most egyébként szegregált körülmények között, mármint hogy olyan értelemben mondom, hogy válogatott társaság, de ők nem akarnak nyilvánvaló együtt járni ezekkel a roma vagy hátrányos helyzetű gyerekekkel. Tehát tulajdonképpen egy szocializáltságban heterogén tanulói összetételű iskolákat kellene kialakítani. Én Spanyolországban voltam, Madridban, és ott megnéztem, hogy ott mit csinálnak. És Madridban azt csinálják, hogy megnézik azt, hogy Madridban hány százalék roma lakosság van, és hány gyerek van. És azt mondták, hogy minden iskolának, teljesen mindegy, hogy milyen,

0: 8,7%-nyi roma gyereket, vagy hátrányos helyzetűt, azt hiszem, itt romákra irányult a dolog, roma gyereket kell felvenniük. Most nyilvánvaló, hogy ez rugalmas szám, de mégiscsak azt mondom, hogy valahol biztos, hogy az a nagyon nagy szegregáltság, ami most működik, ez hátrányos lesz később a társadalom számára. Tehát mi tulajdonképpen úgy termelünk a társadalom dolgozókat, hogy abból bizonyos emberek kimaradnak. Tehát akkor, amikor egy roma fiúcska először elvégezte a szakácsát, a másik pedig fodrász lett, akkor mindenki a telepen fodrász meg szakács akart lenni. Aztán, amikor mentek tovább bolti eladónak, akkor azok akartak lenni. Tehát valóban, ahogy Nóri mondja, nem az a lényeg, hogy egyetemre menjen, persze, oda is elmegy majd egy idő után a gyerek, de az, hogy menjünk egy kicsit és jussunk előrébb, azt nem lehet ilyen nagyon-nagyon szegregált iskolákban elérni. Vagyis azért nem, mert maga a környezet támogatja azt, hogy ez a továbbtanulás nem feltétlen kell, hogy megtörténjen, vagy ne legyen beiratkozó középiskolába, nem kell, hogy tovább menjen onnan, vagy nem kell még az sem, hogy papírt szerezzen arról, hogy milyen képesítése van, vagy milyen szakmát szerzett. Tehát nekünk, én azt gondolom, és ez most nagyon nehéz lesz a mostani kormánynak azt megvalósítani, hogy most van körülbelül, hát csak feltételezem, hogy olyan 40%-nyi országosan hátrányos helyzet, vagy kiemelt iskola, ahova csak olyan gyerekek járnak, hogy tehát nem hátrányos helyzetű gyerekek, és nyilvánvaló, hogy most a szülők ahhoz szoktak hozzá, és ezek a szülők azt kérik is továbbra is, hogy ezek az iskolák megmaradjanak. De ugyanakkor dolgozunk a társadalom másik rétege számára, úgy, hogy ők együtt maradnak, és ilyen szegregált iskolákban fognak járni. És nagyon nehéz lesz megoldani azt, hogy hogyan lehet ezt kiegyenlíteni, hogyan lehet egy kicsikét elmosni a határokat, mert hogy az egyik helyen megerősítjük, hogy ők a kiválóak, a másik helyen magasabb státuszúak, a másik helyen megerősítjük, hogy ti erre, hát, gyűjtőhely vagytok, és gyakorlatilag így nőnek fel. Tehát az iskoláknál én a lépést, az első lépést abban látnám, hogy azt kellene megnézni, hosszú időbe fog telni, nem egyik évről a másikra, hogy lehet ezt a kiegyenlítettséget, ezt a nagyon-nagyon nagy szegregáltságot feloldani és megszüntetni. Addig, amíg ez van, addig újra termeljük tulajdonképpen azokat a rétegeket, akik úgy gondolják, hogy a tanulás az nem érték, és nem járul hozzá az ő jövőjéhez.
1: Igen, csatlakoznék Emeséhez én is, és hát én diplomatikusan elhallgat, én ki fogom mondani, de István, gondolom, hogy te tudtad az én álláspontomat ezzel kapcsolatban. Az egyházi iskolák hálózata szegregálja az állami iskolákat a leszakadó térségekben. Vannak üdítő kivételek, ezt mindig elmondom, nem általánosítok, de nagyon nagy mintázatban az egyházi iskola rendszer megjelenése tette a településeken szegregálta az állami iskolát. Ugye én 5 évig harcoltam, hogy Veretyőfalu, Komárd és Bihar keresztes esetében a református egyház, tiszántúli református püspökséggel, és az akkor még emmi volt, tudjunk valamilyen eredményre jutni, nem sikerült, nem megy. Itt azt gondolom, hogy a fókuszok elcsúsztak, és egy nagyon fontos kérdés van még az egészben, az a szabadiskola választás kérdése. Tehát amíg és nem lehet a szülők nyakába varni ezt a helyzetet. Ez egy nagyon rossz politikai döntés volt. Igazából a szegregáció mindig jelen volt az országban, de óriási az amennyi lett, ami lett belőle. Kevés szegregálódott településen volt szegregált iskola, most viszont a nagyobb településeken, ahol 2 iskola van, ott az állami az szegregálódik, és a városok, nagyobb városokban is a legközelebbi iskolákat egészen biztos, hogy szegregálja valamilyen szinten. A köznevelési törvény tartalmazza ezt a százalékot, hogy iskola fenntartótól függetlenül fel kell venni a hátrányos helyzetű gyerekekből, vagy az esenyés gyerekekből, csak ezt az egyházi iskolák, akiket én most negatív példaként említek, nem tartják be, és ezért senki nem szólt nekik. Tehát én nagyon nagyban felelősnek érzem ezért a helyzetért az egyházi iskolákat is, és nem venném el tőlük azt az elit oktatást, ami történelmileg velük volt. Nem erről van szó, hanem nem Pannonhalma, meg a többi nagyon magas szintű oktatást végző egyházi iskoláról beszélek, hanem azokról, akik most iskolát nyitottak, és ezt a szegregáló hatást a mai napig nem tudják elfogadni. Figyeljetek, egy hónap, 3 hete voltam egy konferencián, megint beszéltem erről, és két kolléganő olyan szinten volt megsértve, hogy tajtékoztak, hogy merek ilyet mondani, hogy merem az egyházra ezt. Egyszerűen nem lehet szembenézni vele, és nem tudom, hogy miért nem. Ugye, akivel én egyházi vonalról egyetértettem, az Bell Miklós püspök úr volt, akit emlékszel, egyszer a Corvinus Egyetemre hívtak minket, hogy vitatkozzunk erről, és baromira nem vitatkoztunk, mert egyetértettünk mindenben, hogy ez nem helyes, és ő ugye a Váci püspökségbe nem is vett át több iskolát, hogy ezt a hatást kiküszöbölje. Hogy fog ezzel most a kormány megbirkózni, nem tudom. Nyilván, hogyha ez a szabad iskola választás ténye lesz ennek a megoldási záloga, az egy nagyon nehéz dolog lesz, mert a szülők azok a jobb oktatást akarják. Most lett egy egyházi iskola hálózat, amelyik jobb, de azért vagyunk olyan településekkel kapcsolatban, ahol mondjuk 400-500 gyerek jár az egyházi iskolába, míg a gyülekezetben 40 főt tudnak számolni, akkor szeretném megkérdezni, hogy miért iratják oda a szülők a gyerekeiket. Azért, mert ott nem találkoznak plusz pedagógiai munkát igénylő gyerekekkel, sem esenissel, sem halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekekkel. Tehát ezzel szembe kellene nézni valahol az egyháznak, az összefonódásokat valahol kezelni, és nem csak itt, hanem a gyermekvédelemben és a szociális területen is. Nekem csak annyi bajom volt ezzel mindig, hogy az, hogy valaki milyen világnézetű, az egy privát döntés. Az, hogy valaki milyen pedagógus, milyen szociális munkás, az meg egy szakma. És hogyha ez a szakmaiság felülíródik azzal, hogy ki lesz vallásos, ki lesz templomba járó, meg ki nem, akkor azt gondolom, hogy nagyon rossz irányba megyünk, és nekem ez az utóbbi 16 év ezt mutatta az oktatás, a gyermekvédelem és a szociális munka helyzetében. Azzal együtt, hogy borzasztóan tisztelem azokat, akik egyházként, mint Gáborék, a legelesettebbekkel foglalkoznak. És nagy tisztelettel vagyok a szerzetes rendek iskolái felé, akik ebben a társadalmi csoporttal foglalkoznak, és azzal az néhány üdítő kivétellel az egyházaknál, akik az integrált oktatást, nem inkluzívról beszélek, csak integrált oktatást valósítanak meg.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Barta István vezetésével, Iványi Gáborral, L. Ritók Nórával, Nagy Emesével és Kamarás Istvánnal, Begombolni a közös kabátot címmel.
1: Én alapvetően ott látom az egyház helyét, nem az elitoktatásban, hanem azok között, akiknek társuk, segítőjük nincs, és a minta, ha a keresztény egyházakról beszélünk, akkor a vándor prédikátor Jézus, aki tanított és jót tett szerte járva. Tehát a két dolog együtt, a tanítás, a jelenlét és az észrevevése annak, hogy mire van az adott közösségnek szüksége, ez az, amiben az egyház helyét én a mai társadalomban látom, egyébben nem igen. Azt nem mondom, hogy le kell építeni azokat az iskolákat, Pannonhalma vagy egyebek, amikről az előbb Nóra beszélt, de mégis igazán a mai egyház helyét a világban, a segítségre szoruló szektorban látom. Én is azt gondolom, hogy amíg szabad iskola választás van, addig a szegregációt nem tudjuk kiküszöbölni. Én gondolkoznék azon, hogy vajon jó dolog-e 8-10%-nyi hátrányos helyzetű gyereket bekényszeríteni egy olyan többségi iskolába, ahol kisebbségben lenni megint nagyon rossz. A szegregáció önmagában rossz dolog, ha nincsenek jó tanárok. Ha az a helyzet, hogy a tanár is a gyerekét inkább elviszi a megyeszékhelyre, ott van a munkahelye, de a saját gyerekét abban az iskolában nem akarja tanítani, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek vannak. Ez egy nagy probléma, de nem nagyon lehet változtatni rajta. Én szerintem azon kellene gondolkodni, hogy valamilyen ösztönzéssel, akár plusz támogatással is elérni, hogy legalább egy-két évet ki a maga életéből adjon arra a kiváló pedagógusok közül, hogy egy ilyen szegregált iskolában van, és vagy pedig időről időre odautaztatni, akár csak egy-egy előadás kedvéért is valami kiváló pedagógus. Én egyébként egyáltalán nem vagyok a mi volt iskoláinkról rossz véleménnyel, akkor se, ha a legtöbb közülük szegregált iskola volt. Szóval, amit ti mondtatok, hogy a gyerekek szívesen jöttek az iskolába, ezt én is elmondhatom. Azt is elmondhatom, hogy rengeteget dolgoztunk azon, hogy a felnőttek, tehát felnőtt oktatás is legyen, sőt, felnőtt szakmunkás képzés is legyen, sőt, hajléktalanok között is iskola befejezés és szakmunkás képzés, és egyéb van, még hajléktalanok közül is volt olyan, aki eljutott egyetemig is, tehát a dolog nagyon szép és nagyon sok lehetőséget rejt magában, és azt gondolom, hogy akkor is, hogyha az iskola nem tud más lenni, mint az adott településen szegregált iskola, mert a gyerekeket elviszik, akkor is oda vihető. Ott, csak mondok nektek, magunk között mondhatom ezt talán, hogy ott az adott helyen Cigányország van, és a lakosság többsége cigány, és ebből kell kiindulni. És nem abból, hogy van egy nagyobb társadalom, ami másfajta, és nem látja maga közt ezt a kisebbséget örömmel. Természetesen, ha valakinek kedve és lehetősége van arra, hogy egy többségi iskolába bejusson, és hogy mondjam, azok magasabb színvonalú oktatásában részt vegyen, ez rendben van, de a szegregált iskolában sem kell feltétlenül alacsony színvonalúnak lenni a képzésnek, akkor se, hogyha a gyerekek nagyobbik részét nehezebb felzárkóztatni, mint mondjuk egy kiválogatott iskolában. Tehát azt gondolnám, hogy a dolog másik oldala felől, a pedagógusok felől kellene az oktatás minősége felől közeledni a dologhoz, és nem onnan, hogy a gyerekek feltétlenül kerüljenek kisebb-nagyobb számban egy többségi iskolában, ahol meg azért nem fognak feltétlenül jól teljesíteni, mert ott is kicsi zárványban megkülönböztetve lesznek jelen, mert a gyerekek többsége nem biztos, hogy be fogja őket fogadni. Tehát nem tudom, hogy így a...
2: Tehát biztos, hogy óriási kihívás ez, de nem, tehát azt kell, hogy értelmezzük, hogy a gyerekek egy olyan csomaggal jönnek be a szegregátumokból, ezekbe a szegregált iskolákba, amivel nagyon nehéz megbirkózni pedagógusként. Tehát amikor én eszköztelen maradtam, pedig azt gondolom, hogy én nagyon alaposan felkészült jó pedagógusnak tartom magam, és voltak olyan pillanatok, amikor eszköztelen maradtam, mert azzal a traumatizáltsággal, amiben ezek a gyerekek élnek, azzal ott per pillanat még egy asszisztenssel együtt sem tudtunk mit kezdeni. És én azt látom, hogy a minden gyerek, aki generációs szegénységben él, traumatizált, és hogyha ezek együtt vannak ezek a gyerekek, akkor a traumatizáltság sokszorozódik, mert azokat a konfliktuskezelési módokat viszik tovább, amit egyébként magukban hordoznak a sérüléseikkel, és amit otthon látnak. És ez folyamatosan újra termeli azokat a problémákat, ami miatt nem fog tudni motivált lenni, és nem a legjobb pedagógus se fogja tudni semmilyen módszerrel egy szegregált iskolából nagyon eredményesen fejleszteni őket. Borzasztó nehéz ez, mindenképpen kell a minta. De van egy elutasítás, ezzel teljesen egyetértek Gáborral a többségi társadalom részéről, és őket is meg kell érteni. Én az alatt az 5 év alatt leginkább ezeket értettem meg, az érdekeket, hogy kinek mi az érdeke a szegregációban, és mindenkinek védhető a saját szempontjából az érdeke, legvédhetőbb a szülő szempontjából, aki minőségi oktatást és konfliktusmentes környezetet akar a gyerekének, és még ez a hátrányos helyzetű gyerek szüleinél is ott van, csak ő azt gondolja, hogy ha az övéik között vannak, neki az lesz a komfortos, mert azt már ismeri, és ezért még ők is támogatják ezt az egészet. Tehát valahogy biztos, hogy kell a minta. Én a megoldást az alsó tagozatban és a kis csoportra bontott
1: oktatásban.
2: Hát én egészen biztos vagyok benne, hogy hát mindannyian tudjuk, hogy 10 éves kortól kezdődik el a probléma. Az alsós gyerekeket nincs különösebb gond. Elvarázsoljuk őket, imádnak bennünket, és egyszer csak 10 éves kortól ott állunk, amikor nem akar semmit, és nem tudjuk bevonni az órába, és rögtön onnan nyilván egy csomó olyan deviáns viselkedés forma jön le, hogy ő is középpontba kerüljön valamivel. Na most, hogyha tud olvasni, van értő olvasás, akkor az elvarázslás az megy a többi tantárgy területén is, hiszen partner a tanárnak, meg partner a többinek is. Tehát ott látnám a megoldást, hogy oda kéne egy nagy fókuszú pedagógiai munkát fektetni, és hát ne adjuk ki, ha nem kezdünk valamit a családokkal, akik más üzenetet visznek, mint az iskola, akkor az oktatás önmagában sosem fogja megoldani a társadalmi leszakadás kérdését. Egyszerűen más kultúrkör van. Mást üzen az iskola, más annak a kultúrköre és a család kultúrköre. És hogyha a kultúrkörök között nincs meccéspont, akkor nincs hatás. Aki soha nem volt színházban, az nem fogja értékelni a színházat. Aki soha nem járt múzeumban, az nem fogja érteni, hogy miről szól ez az egész. És amíg ezt nem közelítjük, ezt a kettőt, és nem találunk meccéspontokat, addig nem lesz megoldás.
3: A pedagógusoknak többségének büszkeség az, hogyha olyan iskolában tanít, ahol nincsenek hátrányos helyzetű és problémás gyerekek. És óhatatlanul meg kell említeni ezért a pedagógus képzést, mert a pedagógus képzésnél, ha csak a gyakorló, az egyetemekhez tartozó gyakorló gimnáziumokat nézzük meg, ott mind valahol valamiféle válogatott társasággal tréningeznek a hallgatók, és tulajdonképpen a disziplinára, a tantárgyra tudnak fókuszálni, és nem a pedagógiára, a nevelésre, vagy éppen a módszertanra. Most vannak persze eltérő gyakorló iskolák, említhetnék is párat, de nagyon sok olyan iskola van, ahol leginkább az, hogy kell még hagyományosan jól elmondani a tananyagot, és ezt osztályozzuk le, amikor a hallgatókat hát valamiféle értékeléssel elengedjük. Na most én ugye a Miskolc Egyetemen vagyok, és a Miskolc Egyetemen például mi azt felvállaltuk, hogy ez a KIP, ez a komplex instrukciós program, ez egy központi dolog, és nincs olyan hallgató, aki ne úgy hagyná el az intézményt, hogy ismerné, tehát ismeri tulajdonképpen ezt a módszert, és mi még a pedagógus képzésben is azt úgy szervezzük meg az évfolyamokat, ugye most már 5 éven keresztül mennek ki gyakorlatra a tanulók, a hallgatók, hogy első évben meg utolsó évben oké, ott a gyakorló gimnázium, de a második évben el kell mennie általános iskolában, vagy olyan általános iskolában, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel fog találkozni. A harmadik évfolyamon el kell menni technikumban, vagy szakiskolába, vagy szakközépiskolába, és negyedik éven, ötödik éven gimnáziumokat is megismerhet, de ötödik éven visszamegy a gyakorló gimnáziumba. Tehát gyakorlatilag egy pedagógus hallgatót már az egyetemen fel kell arra készíteni, arra a pedagógus létére, hogy ő nem csak valamiféle kivételes gyerekekkel fog találkozni, és őnek igazából csak a történelemre, angolra, vagy éppen a magyarra, vagy arra a tantárgyra kell koncentrálni, amit tanít. És amit mi észrevettünk az, hogy ugye nem tömegesével, de a tanulóknak, a hallgatóknak, az egyetemi hallgatóknak jelentős százaléka 5 év alatt, most a negyedik év folyamnál tartunk, most már, illetve most közlik majd az ötödiket, hogy már látja azt, hogy igen, nem csak a tehetséges tanulók vannak, mármint hogy tehetséges, de nem csak jó szociális hátterű tanulók vannak, hanem vannak olyan tehetséges és mindenféle tanuló, akik hátrányos helyzetből jönnek, lehet, hogy roma tanulók, bárki, és hogy ővelük is milyen jó eredményeket lehet elérni. És szerintem ez nagyon fontos lenne minden tanárképző intézmény egyetem számára, hogy a hallgatókat felkészíteni arra, hogy nem, mert azt alapból gondoljuk, hogy magát a tantárgyát tudja, hanem a többire, hogy ott olyan gyerekek vannak, akik a tudásnak és a szocializáltságnak nagyon széles spektrumán mozognak, és hogy ő hozzájuk hozzá idomítani őket, vagy felkészíteni arra, hogy ők, mint hallgatók, majd amikor kikerülnek, ezekkel a gyerekekkel fognak találkozni. Tehát valahol le kell bontani azt a közvéleményben, a pedagógusok között is, hogy az a igazán jó tanár, aki elit helyeken tanít, ez teljesen véletlenszerű, Nóri tudja legjobban, hogy hova, milyen tanár jut, és ki hogy fog felépülni, mint tanár. Tehát gyakorlatilag Helyőkeresztúron, vagy éppen Csenyétén, vagy bárhol, ugyanolyan jó tanárok vannak, lehetnek, mint ahogy mondjuk egy gyakorló gimnáziumban, csak az élet máshová sodorta őket. Tehát gyakorlatilag el kell fogadni azt, hogy a tanárok ne csak valamiféle elitképzésre legyenek felkészítve, hanem hát a társadalom most nekünk nagyon színes, és erre kellene egy olyan választ adni egy tanárnak, hogy igen, elfogadja ezt a tényt.
1: Hát valahogy ösztönözni kell őket arra, és az a helyzet, hogy tekintettel kell lenni arra, hogy Csenyétén más a kihívás, mint mondjuk Miskolcon vagy Budapesten, pláne, de Budapesten is az a helyzet, ez a mi tapasztalatunk, hogy amikor a MÁV telepi iskolánkba, ahová a közeli, nagyon most nem hirtelen szembe a szegregátumnak a neve, amit lebontottak közben, onnan jártak a gyerekek, sose voltak még Budán. Volt közöttük olyan, aki mozgó lépcsőn még sosem utazott. Tehát a tanárnak, ha nem üt eszébe az, hogy elvigye ezeket a gyerekeket állatkertbe, és elvigye legalább a cirkuszba, elvigye őket egy közös mozilátogatásra, vagy egyéb helyre, akkor tényleg vele van valamilyen fajta probléma. És a csenyétei tanárnak meg valamilyen fajta plusz támogatást kell adni arra, hogy ott akarjon maradni, és itt nem arról van szó, hogy ő a plusz pénzért hajlandó Csenyétére menni, hanem ő hajlandó Csenyétére menni, de ezt ezt valamilyen módon ellensúlyozni kell, és például a Csenyétei iskolában, hogyha az egy szegregált iskola, akkor úgy van, hogy a Nóra mondja, csak kis csoportban, és csak pedagógus és asszisztens együtt munkálkodásával lehet eredményt elérni, és ott a feladatot kell finanszírozni, és nem a gyerek létszám szerint kell az iskolának a költségvetését megállapítani, tehát ebben is az állami iskola fenntartónak, most így mondom, akkor is, hogyha a feladatot egyházi vagy bármilyen egyéb alapítványi iskola látja el, rugalmasnak kell lenni, tehát azt kell mondani, hogy ott, ahol nincsen csak 6 fős osztály, csak mondtam egy nagyon alacsony létszámot, ott ugyanannyi pénzt kell adni, mint hogyha 25 gyerek lenne abban az osztályban, mert nem lehet mit csinálni, a gyerek ott van, és nem lehet azt mondani, hogy egy bizonyos létszám alatt bezárjuk az iskolát, és valahogy oldják meg a szülők, akik nem tudják megoldani, és mindnyáján tudjuk, hogy Magyarország település szerkezete olyan, hogy a közlekedés is elfogadhatatlan, tehát olyan plusz terheket ró a gyerekre az, hogyha a menetrendszerű tömegközlekedéssel kellene ráadásul iskolába járnia, mert az ő iskolájában nagyon alacsony osztálylétszám van, és csak mondjuk 80 gyerek van az egész iskolában. Tehát valahogy rugalmasabban, nem olyan óriási pénz egyébként ez, az sem, hogyha a pedagógusokat plusz pénzzel ösztönözzük arra, hogy ott legyenek, illetve ha akár a családokat is ösztönözzük. Szóval Nórának igaza van, hogy a felső tagozattól kezdve kezdődnek a problémák, de vannak nagyon jó tapasztalataink, és ott is arra gondolok, hogy nem kell annyira szemérmesnek lenni. Mondok nektek egy példát, hogy Izraelben a nagyon vallásosak azon a címen nem vállalnak munkát, katonaságot és egyebet, hogy ők tanulmányozzák a Tórát. És ezt egy idő után megunta az izraeli állam, és azt mondta, hogy rendben van, tanulmányozzák a Tórát, de akkor le kell belőle vizsgázni. És csak akkor kapnak családi pótlékot, meg egyéb, mert mindenféle egyéb ilyen dologra egyébként igényt tartanak. És itt is lehetne azt mondani, hogy jó, anyagilag ösztönözzük, mert a másik dolog, hogy nem tud hova elmenni a nyomorult dolgozni, van úgy, hogy 50 kilométeres körben nincsen munkalehetőség. Ugye a TSZ sajnos szétvertük. Az első parlamenti ciklusban én is képviselő voltam, most már nem merek visszaemlékezni rá, hogy én hogy szavaztam az ügyben, de arra gondolok, hogy hiba volt ezt megszűnt. Nincs munkalehetőség. Tehát a gyerekeket még ellen lehet vinni, meg lehet őket arra ösztönözni, hogy legyenek fodrászok, műkörmösök, vagy pékek és egyebek, de egy darab kell ezekre a településekre, több nem, és hogyha a munkát akar, akkor valahova el kell menni egy városba. De mi van akkor azokkal, akik hát kénytelenek maradni? Szóval, hogy a probléma sokkal, de sokkal összetettebb, és mondom, nem lennék szemérmes ebben, hogy fizessünk azért, hogy a gyerekek tanulnak. Tehát kapjon a szülő anyagi ösztönzést, és érje meg a gyereket iskolába küldeni, mert ha jó az iskola, egyébként a gyerek szívesen van jelen az iskolába, és hogyha a szülőnek is érdeke, hogy a gyerek iskolába járjon, akkor együtt fog velünk működni abban, mert azt fogjuk mondani, hogy különben nincs anyagi támogatás, hogy ha a gyerek nem jön, nincs anyagi támogatás, ha jön a gyerek, van. És hogyha ebben következetesek vagyunk, akkor el fogjuk érni, hogy jöjjön. Szóval ha nem kellene ebben a dologban, hogy úgy mondjam, szépelegni, vagy szép lelkűnek lenni, hanem valamit ki kell találni, arra is mondom, ha nincs más ösztönzés, mint az, hogy fizetünk, mert nincs munkahely, a közmunka iskola az vicc, nagyon sok helyen a századszor kitakarított temető, ugye a munkának kell, hogy értelme legyen, és ha nincs értelme, akkor viszont segélyt kell adni, és a segélybe bele lehet kalkulálni azt, hogy a gyerek iskolába jár, sőt, azt is lehet vele támogatni, ösztönözni, hogy a szülő maga befejezze iskoláit, és mondjuk egy szakmát tanuljon, és megpróbáljon elmozdulni arról a településről, amin van, mert így elmozdulni se tud, az egyetlen hely, ahol lakni tud, és azért sem tud elmozdulni, mert vigye magával azt a befejezetlen iskoláját egy nagyobb településre, ahol még lakni sem tud igazán. Tehát nem tud hogyan elmozdulni, és lehetővé kellene a mobilitást tenni a számára azáltal, hogy ő is valahol a munkaerő piacon szakemberként megjelenik. Tehát hogyha erre tudnánk energiát áldozni, és hogyha kormányt meg lehetne győzni arról, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Ugye 3200 település van ebben a pici országban, és ebből legalább 2000, nem tudom én hány száz olyan település, ahol 1000-nél kevesebb ember élnek. Amarás Pista ezt talán jobban tudja, mint én. Kicsi zárványok, kicsi buborékok, amikből nem lehet igazán kitörni, mert ehhez képest még Csenyéte is egy jelentősebb település, akkor is, hogyha az ország talán Penészlek mellett talán a legszegényebb települése, de ezen változtatni nem tudunk. Ezek a települések megmaradnak. Akkor valamit oda kell vinni, amivel meg lehet mozdítani ezt a sziklaszirált hát rezzenéstelenséget, és ha az oktatás az, mint ahogy az, akkor ebben érdekelté kell tenni nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket is. De én a Nórával teljesen egyetértek abban, hogy ez csak kicsi csoportban megy, csak azzal megy, hogy elvisszük a gyerekeket füvészkertbe, állatkertbe, színházba, vigyék haza annak a nagy élményét, hogy a világnak van egy ilyen része is, és szervezzük meg akár azt is, hogy egy busz vigye el a szülőket is egyszer egy valamilyen fajta vidám színházi előadásra, vagy valami ilyesmire, egy életre szóló élmény, vagy egy egész évre szóló élmény az, hogyha egyszer egy ilyesmiben részt vesznek, és mondom, ez nem olyan hihetetlen pénz, amit lehetne egy ilyen szerencsétlen településnek a költségvetésébe bekalkulálni, vagy egy iskolának a költségvetésébe, mert lehet, hogy ott jobb helyen van, mint a település költségvetésébe, ahol elköltenék ezt, nem tudom én, a polgármesteri hivatal kerítésére, vagy nem tudom én mire.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Barta István vezetésével, Iványi Gáborral, Kamarás Istvánnal, Elritók Nórával és Nagy Emesével, Begombolni a közös kabátot címmel.
4: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

az Egyházfórum világnézet rovata. Mór János, Tóla etet hét határon, Kamarás István jegyzete. Mór János már 9 éves korától különféle embert próbáló zárt alakzatokba került. Először a kőszegi katonaiskolába, ahol 3 éven át szigorú kiképzést kapott, Székesfehérváron, mint ciszterci gimnazista diák cserkészkedett, és részt vett az illegális katolikus ifjúsági mozgalomban. Érettségi után belépett a jezsuita rendbe, noviciusként pedig a forradalomba, amikor is egy napig még géppisztollyal is rendelkezett, de nem használta, majd rendi parancsra nyugatra menekült. Amikor kilépett a rendből, hogy szabadabban szolgálhassa egyházát, a házasság kötelékébe lépett, majd 1965-től a Mérleg szerkesztőjeként került újabb, talpig nehéz hűségbe. A Mérleg volt élete és életműve, számunkra pedig világító torony és kilátó, melyet messziről, a határon innen sötétjéből is lehetett látni, és ahonnan messzire lehetett látni. Még inkább rálátni, átlátni és bepillantani. Számunkra, hetet hét határon innenieknek, egy ottlikkal szólva határon túli iskolát jelentett, melynek levelező hallgatói lehettünk. A II. Vatikán zsinat és az ökumenikus mozgalom hatására megújult katolikus gondolkodás, továbbá az európai szellemiség jegyében születő folyóirat gettóba zárt hazai keresztény olvasói részt vehettek a világegyház szellemi életében, és akár teológusként, akár mint jómagam is szociológusként megmártózhattunk az interdisziplináris párbeszéd kultúrában. A Mérleg a rendszerváltozás után is megmaradt, a zsinati gondolkodás, az ökumenizmus, a tudományközi párbeszéd, a tolerancia, a zsidó-keresztény humanizmus, a demokratizálódás, a modernizálódás és az európai integráció vezérhajójának. A Mérleg máig mérlegel, ugyanakkor súlyoz is. Évtizedeken keresztül ez volt az egyetlen olyan folyóirat, mely magyarul és legálisan hozzáférhető módon számolt be az új egyházi törekvésekről. Kisebb fajta csoda folytán már a 60-as évek végén, mint olvasáskutató ezt megtapasztalhattam, kisvárosok könyvtáraiban is szabad polcról elérhető volt, még ott is, ahol ugyanoda még nemigen merték kitenni a Bibliát. Amikor a kiskunhalasi, hatvani vagy celdömölki városi könyvtárban egy magát értelmiségnek valló olvasó leemelte a folyiratpolcról a mérleget, joggal érezhette úgy magát, mint fehérek közt egy európai. Mór János liberális katolikusnak vallotta magát. Amikor a riporter megjegyzi, hogy a liberális kifejezés szitokszónak számít a katolikus egyházban, így pontosított, nem általában az egyházban, hanem bizonyos magyarországi katolikus körökben számít szitokszónak. A liberalizmus is olyan sokszínű eszmerendszer, mint maga a kereszténység. A jézusi tanításnak megfelelő liberalizmus az én felfogásom szerint azt jelenti, hogy az ember nagysága és méltósága a szabadságában gyökerezik. Az egyháznak lételeme kellene legyen, hogy pártfogásába veszi a kisemmizetteket, az üldözötteket, a hátrányos helyzetűeket és az elesetteket. Nem hallgathatom el azonban, hogy szülőhazámban számos prédikáció, püspöki megnyilatkozás és egyházi kiadvány csalódást okoz, mert annyira eltér a nyugati katolikus gondolkodástól, attól, ahogy ezt Ferenc pápa vagy a német püspöki kar vagy a német szerzetes rendelőjárók, köztük a jezsuita tartomány főnök igazán jézusi és emberi állásfoglalásai tanúsítják, amelyekkel azonban paradox módon hazai nem hívő értelmiségi barátaim nagyon is rokon szenveznek. És nem csak a menekültek szinte világra szóló súlyos helyzetét illetően,
de a nemzetközi társadalmi igazságosság, a globalizáció, az ökológia és a világbéke időszerű kérdéseiben is. Hans Joas szerint Európában már nem a hívők állnak szemben a nem hívőkkel, hanem a politikai és erkölcsi szempontból a hívő és nem hívő univerzalisták, akik mindenki javát akarják, állnak szemben a hívő és nem hívő nem univerzalistákkal, akik csak egyetlen csoport közösség javát akarják, akiket én partikularistának neveznék, akiket Bór János, a József Attilai mindenséggel mérd magad jegyében harsányan kinevetett. Budapesti előadását azzal zárta le Joas, hogy világ univerzalistái egyesüljetek. Nos, innen nézve, az egyházával mindvégig talpig nehéz hűségben maradó liberális katolikus Bór János eminensen univerzalista volt. Ottlik határmenti iskolájából János előbb határon túli iskolákba került, legvégül pedig a hetet-hét határon túli világegyetemre professzor emeritusnak. Útja során ő is elmondhatta Ottlikkal, hogy semmi sem megy úgy, ahogy kellene. 100 000, 10 000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb két legfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy mellékesen, természetesen, hálára sem tart igényt a sors. Később már nem is izgultam ilyesmiért, tudtam, hogy ami alapfeltétel, azért fölösleges aggodalmaskodni. És legalább ennyire ezt is elmondhatta Ottlikkal, mert akármennyire is töprengtünk belül, a lelkünk tele volt könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inogat érdünk ettől, mert a sok nehéz tudás olma már régen megülepedett a szívünk, vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős, tengerre épült hajók tőke súlya, s a világnak ez a keserű ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Az Egyházfórum világnézet rovata. Bór János, túl a hetet-hét határon, Kamarás István jegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe: Soha el nem szakadni Istentől. A mai ige: János evangéliuma 11:26. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Gondolatok az ígéről. Igen, Uram, hisszük, hogy nem lesz részünk az örök halálban. Lelkünk ugyan elszakad majd a hústestünktől, ez egyfajta halál lesz. Istentől azonban soha nem szakadunk el, mert ez az igazi halál lenne. A bűn büntetése a legrettenetesebb büntetés. Mi hisszük ezt, és biztosak vagyunk ebben, mert ugyan mi választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Róma 8:39. Krisztus testének tagjai vagyunk. Elveszíthetné Krisztus az ő testének tagjait? Krisztus jegyesei vagyunk. Felbontaná velünk a jegyességet az Úr? Ez lehetetlen. Bennünk van az élet, amely nem szakítható el Istentől. A Szentlélek lakozik bennünk, hogyan is halhatnánk meg? Maga Krisztus az életünk. Nem halhatunk meg, hiszen ő nem halhat meg még egyszer. Benne is meghaltunk a bűnnek. A halálbüntetés pedig nem hajtható végre kétszer. Most már élünk, és örökké élni fogunk. A megigazulás jutalma az örök élet. Mi, akik megigazultunk Isten előtt, számíthatunk erre a legfőbb jutalomra. Élünk már, és hiszünk. Biztosak vagyunk abban, hogy örök élet és örvendezés vár ránk. Ezért teljes bátorsággal haladunk előre életutunkon, míg majd örökké együtt lehetünk Krisztussal, akiben hiszünk. Fel, lélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy Napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Az idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet adtak ajándékba. A Fel, lélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Kampuszának kórházlelkésze, a református kórházlelkészi szolgálat vezetője szerkesztett. Az idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat. Hajléktalanok számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretett Szolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja az idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve lelkiekben föltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén már 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai árpádkori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották. a hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Mit is jelent akkor a kegyelem? Isten kegyelmezett az embernek. Nem sújtott le rá azonnal a bűn természetes következménye, a halál, hanem egy út nyílt meg előtte. A bűntől való menekülés lehetősége. Még egy esélyt kapott, és ez a kegyelem. Isten előbb törvényt adott, hogy az ember tudatosan dönthessen. A teremtett ember áthágta a törvényt. De Isten nem a bűn következményét hárította el, tetteink méltó büntetését kapjuk. Az első emberpár kiüzetett a belterjesen művelt paradicsomból, ezzel lehetőséget kapott arra, hogy a teremtés céljának megfelelő ember maradjon. A kegyelem nem a büntetés elmaradása vagy elengedése, hanem egy új döntés lehetősége, amivel élni kell. A bűn lázadás Isten akarata ellen, a kegyelem pedig Isten újra felkínált akaratának elfogadása. Így van jelen a kegyelem ősszüleink óta a világban. Ha Isten megváltoztatná a törvényt, akkor a teremtés alapjai rendülnének meg, és az ember élete ellehetetlenülne. A törvény ellentéte a bűn. A kegyelem a törvény betöltésének a feltétele. Az első testvérpár, Kain és Ábel története is a kegyelemmel való birkózás története. Első pillanatra úgy tűnt, hogy mindkettejük áldozati oltára Isten kegyelmébe kapaszkodott. Mindketten munkájuk legjobb, legtökéletesebb gyümölcsét vitték uruk elé. Csak a szívük, a belső indítékaik nem voltak egyformák. Ha csak a kegyetlenül elkövetett tettet, a testvérgyilkosságot látjuk ebben a történetben, akkor érthetetlen lesz a Biblia híradása, elsikkad az igazi mondani valója. Nem arról van itt szó, hogy Kain mérgében azért ütötte agyon Ábelt, mert ő kedvesebb volt Isten előtt. Az igazi mondani való abban a beszélgetésben van, amit Isten Kainnal folytatott. Míg áldozata közben Ábel hálás szívvel Istenre figyelt, addig Kain Ábel áldozatát hasonlította össze a magáéval. Isten esélyét a kegyelemre csak az látja meg, aki nem a másik sikerén bosszankodik. Ezért Isten Kaint is ki akarja szólítani ebből az ősi bokorból. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Az Úr most is kérdez, mindahogyan az első bűnesetnél tette, hiszen a kegyelem elfogadásának az az egyetlen feltétele, hogy az ember tisztában legyen helyzetével. Isten kérdése a kegyelem lehetőségét tárja Kain elé. Kain ekkor még nem testvérgyilkos. A kegyelem tehát nem a bűn elkövetése után jelentkezik, hanem megelőzi azt. Kain életében a kegyelem a győzelem lehetősége, amivel élni lehet, hiszen megszabadulhat a gyilkos indulattól, ami miatt lehorgasztott fejjel jár. A bűn a szeretet tagadása, ami Kain óta minden embert megcéloz. A szeretetemre nem csupán a másik embernek van szüksége, hanem nekem is. A kegyelem, a szeretetnek ezt az Istennel és a másikkal való összekapcsoló rendjét akarja helyreállítani, hogy békében lehessek önmagammal is. A kegyelemnek nem valamilyen különleges lemondás vagy lelki hőstett vezeklés az ára, hanem egy Istentől teremtett új lehetőség a jó cselekvésére. A kegyelmet nem lehet kiérdemelni, hiszen Kainnak éppen az a baja, hogy Isten nem fogadja el terményeiből hálás büszkeséggel hozott áldozatát. Haragjának az az oka, hogy az, amit érdemnek gondol, eltakarja előle Istent és a testvért. A kegyelem Kain életéből nem a később elkövetett bűnnek büntetését akarja elhárítani, hanem a szívében lévő gyűlölet helyett a szeretetet akarja uralomra juttatni. A bűn olyan, mint a szíve ajtaja előtt leselkedő, zsákmányra éhes oroszlán. A kegyelem pedig az az erő, amivel győzhet felette.

A kegyelem meghirdetése után több idő telt el, ami próbaidő volt. Kain szívében dúlt a harc. Az volt a tét, hogy a kegyelem, az Isten új lehetősége győze benne. Vagy a gyilkos indulat elsodorja, és elköveti a bűnt,

bűn után Isten nem sújtotta halállal ősszüleinket, hanem akkor, amikor első törvényével nem éltek. A kert minden fáját nekik adta. Szeretetének lehetőségét feltárta előttük, de visszautasították. A törvény és az evangélium így Istennek nem két egymással szemben álló szava, hanem Isten bennünket megmenteni akaró szándékának két formája. A farizeusi törvénykedés kizárja a kegyelmet az életünkből, mert nem vesszük észre a törvényben értünk cselekvő Istent. Magunk akarjuk teljesíteni a jót, mint ahogyan Kain is elhozta áldozatul első termését, azonban amit én adok, eltakarja Isten megelőző kegyelmének, szeretetének lehetőségét. A kegyelem ma is lehetőség a jóra, amit Isten életünkben előbb munkál, mint ahogyan a bűnt elkövetnénk. Ha ezt végig gondoljuk, rádöbbenünk arra, hogy értelmetlenség érdemszerző jó cselekedetekről, vagy passzív kegyelemről beszélni. Isten kegyelme nem felfüggesztett büntetés, ami Demoklész kardjaként lebeg felettünk, hanem lehetőség a jóra, amivel ha élünk, visszatalálunk az elveszített szeretet édenkertjébe. Így tudta ezt Pál is, amikor ezt írta Filippibe. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mint az akarást, mint a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Isten jó tetszése a kegyelem. A félelem nem az Istentől való rettegés, hanem az ajtó előtt álló gyilkos indulattól való visszarettenés, rettegés a bűntől. A kegyelem megragadása viszont nem passzív tehetetlenség, nem is a bűn büntetésének lealkudása, hanem Isten bennünk folyó munkájának megragadása. Annak a felismerése, hogy a jó akarását és véghez vitelét egyaránt ő munkálja. Kain életében is megjelent Isten üdvözítő kegyelme, ami tanítani akarta, de ő nem akart tanulni. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Kain a bűn ősi logikája szerint a maga térfelére csalogatta Ábelt, és elkövette a bűnt, amitől eddig Isten kegyelme óvta. A szeretet felett a gyűlölet győzött. De vajon ezzel megszűnte a kegyelem Kain életébe? Kapott-e még egy esélyt a jóra? A Biblia szerint igen. Nem azzal, hogy Isten átírja a kegyelmezés érdekében a törvényt, nem is azzal, hogy felfüggeszti a büntetést. Ádámot és Évát szépen ültetett kertből kiűzte az Úristen a szántóföldre. Kainnak is tovább kell menekülni a pusztába. Az elkövetett bűn után Isten kegyelme újra kérdez, hol van Ábel, a testvéred? Kain azt felelte, nem tudom, talán őrizője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről.

kegyelem megragadásának egyetlen előfeltétele van. Rá kell döbbennem a bűnömre. Ezt Ádám és Éva épp úgy nem tette meg, mint Kain. Azt gondolta, hogy ha kiiktatja életéből Ábelt, akkor lelkiismeretének belső vihara is megszűnik. De a kegyelem nem a bűneinket takarja el, hanem kapcsolatunkat akarja helyreállítani Istennel, a másikkal és önmagunkkal. A szeretet kölcsönös felelősséget jelent, nem lehet előle elmenekülni. Őrzői vagyunk egymásnak. A bűnben a szeretetnek ezt a kölcsönös felelősségérzetét tagadjuk meg. Amíg erre újra rá nem döbbenünk, nem tudjuk Isten felkínált kegyelmét megragadni. Kain haragja ott indult, hogy azt gondolta, amit tettem, amit áldozatként Isten elé hoztam, azt nem becsüli meg Isten. Most a tettek oldaláról közelíti meg Isten szava Kaint. Mit tettél? Kérdezi. Semmilyen és semekkora cselekedetünkkel nem érdemelhetjük ki a kegyelmet, hanem tetteink mutatják meg, hogy élünk-e Isten kegyelmével, vagy visszautasítjuk azt. Érzéseink nem lehetnek szeretetünknek mércéi, csak a cselekedeteink, amelyek viszont nem mások, mint azoknak a lehetőségeknek a megragadása, amelyeket Isten teremt az életünkben. Ez a szeretet életrendjének a lényege. Ennek a tagadása kiiktatja az embert a teremtés harmóniájából. Ha Isten ezt soha nem büntetné, akkor már régen tönkretette volna a bűnünk a világot. A másik embert semmibe vevő ember, emberségünknek megkülönböztető jegyét, a közösségalkotás képességét utasítja el. Kain válasza, amit Isten kérdésére mond, nem csak szemtelen, hanem az emberségünk igazi törvényeinek tagadása. A Talmud szerint, aki elpusztít egyetlen egy emberi életet, az olyan, mintha egy egész világot pusztítana el. Ahogyan Kainnak szembesülnie kellett a bűnével, úgy cselekedeteinkért nekünk is számot kell adni Isten előtt, mert, mint már korábban is említésre került, Isten soha nem hagyja jóvá a bűnt. Ami gyalázatot az ember, a másik ember, a testvér ellen elkövet, az égre kiállt, és büntetése a testvérgyilkosság természetes következménye. A megtört közösség még jobban széttörik. Messzebb kerül az ember az Éden kertjétől, elűzetik a szántóföldről is a puszta földre. A testvérből vérbosszúra áhító ellenség lesz. Így lett bujdosó és kóborló ember Kain is. Rá kell döbbennie, hogy közösség nélkül nincs élet, és meg kell tapasztalnia Isten életet védő kegyelmét. Isten nem vérbosszúval torolja meg a gyilkos Kain bűnét, mert bűnt bűnnel nem lehet jóvá tenni. Kain attól félt. Meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte néki. Nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rá talál.

0: A Kain bélyeg egyrészt letagadhatatlanná tette a bűnt, másrészt oltalmat adott a bosszú ellen. Még egy esélyt adott az első emberpár elsőszülöttjének arra, hogy győztes legyen indulatai felett, és így ember maradjon. Isten kegyelmes ítéletei mindig magukon viselik ezt a kettősséget. Kain elment az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén. Az a jelentése ennek a névnek, hogy menekültek földje. Az Édentől keletre. De vajon hogyan élnek Kain leszármazottai ezzel a kegyelmes ítélettel? Isten figyelmeztető szava, ítélete nyomán jobbul-e a világ? A Biblia őstörténetének nemzetség táblái erre a kérdésre adnak érdekes választ. A történet ezután két szálon folytatódik tovább. Ábel helyett Ádámnak és Évának új gyermeke születik, Sét. Neve azt jelenti, adott. Ezt a különös nevet Ádám így magyarázta. Adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Nem csak Kain vonalán, hanem Sét vonalán is elindul egy új nemzetség. Mindkettőjüknek fia született. Nevük nagyon hasonló, csak Istenhez való viszonyuk volt más. Kain fia Énok volt, akiről Kain elnevezte az általa épített várost, melyet védelemgyanánt hozott létre. Sét fiának is hasonló volt a neve, Énós, de ő nem várossal akarta megszerezni magának a biztonságot. Róla azt jegyzi fel a Szentírás, hogy akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Az egymás után következő generációk neve hasonló. Nem részletezi sorsukat, de az Istennel való viszonyukra utaló rövid megjegyzések érzékeltetik azt az utat, ami a vízözönig visz. Amíg Kain fia Énok várost épít, addig a Séttől származó Énos az Istennel járt, és magához vette őt Isten. Felfedezte azt, hogy a bűn által összetört közösség csak úgy gyógyul meg, ha ehhez Istent hívjuk segítségül. Kain dédunokája a két feleségű Lámek, aki a pásztorok és a sátorlakók ősatja volt, hivalkodva szállt szembe, Isten, Kaint és a leszármazottait védő jellel, amikor feleségeinek így énekelt. Ádá és Cillá, hallgassatok szómra! Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra! Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ez a gátlástalan bosszú éneke. Azt akarja megvallani országvilág előtt, hogy nem szorul Isten védelmére. Elég erősnek, bátornak tartja magát ahhoz, hogy saját öklével biztosítsa a védelmet önmagának. De van egy másik Lámek is Sét leszármazottai között. Ő annak a Metusálechnak volt a fia, aki a bibliai nemzetségtábla szerint a leghosszabb ideig 969 évig élt. Ő lett Noénak az édesapja. Azért adta ezt a különös nevet fiának, ami annyit jelent, nyugalom, vigasztalás. Ezt mondta, ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradtságos munkájában, a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Ez a Lámek örököse volt annak a reménységnek, ami a bűn által gyorsan romló világban várta a megújulást. Kain és Sét családjának gondolkodási módja ma is velünk él. Az egyik az önzés világrendjét hirdeti, míg a másik az éggel keresi a kapcsolatot, és várja az asszony magvának végső uralmát. Kain családja a kígyó által meghirdetett értékrendet hirdeti, míg Sét családja Noé hitére épít és bárkát készít, hogy ne vesszen semmibe Isten teremtett szép világa. A kegyelem ma is esély a jóra, amivel élnünk alapvető emberi kötelességünk.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, majd nagyon kedves házaspár a vendégem, Kovács Barna és a felesége Jutka, és nem is a stúdióból jelentkezem most, hanem egy távoli településről, nem is Magyarországról, Erdélyből, Szatmárnémetiből. Az otthonukban ültünk le beszélgetni, és azért gondoltam, hogy nagyon érdekes lesz, ha megismerik a hallgatók is Barnát és Juditot, mert egy különleges munkában vannak ők. Gyerekek között szolgálnak, tevékenykednek. A gyerekmunka nagyon sokféle része ismert számukra, sőt nem csak, hogy végzik, hanem talán, ha jól tudom, felelősséget is hordoznak ezen a területen, de ezt majd szép sorjában megtudjuk a beszélgetés folyamán. Nagyon köszönöm, hogy vállaltátok a beszélgetést, és készségesek voltatok a hallgatók nevében is. Kezdjük talán azzal, hogy lesz az ember gyerekmunkás?
3: Hát ezt a kérdést én is feltettem magamnak, hogy lesz valakiből gyermekmunkás. Én nem annak készültem, és megvallom őszintén, nem is ez volt a gyerekkori álmom. Hanem a Jóisten avatkozott be az életembe, és az ő fokozatos vezetésének tudom be azt, hogy ma gyermekmunkás vagyok, gyermekek evangelizálásával foglalkozunk. Én úgy hiszem, hogy Istennek megvan egy tökéletes terve mindannyiunknak az életével. És ha beállunk ebbe a tervbe, elfogadjuk ezt a tervet, akkor ez azt jelenti, hogy kész vagyok arra, hogy a Jóisten oda vezessen abba az irányba, ahol ő szeretne. És ez nem mindig talál a, mondjam úgy, a gyerekkori álommal. Van úgy, hogy az álom válik valóra, van, amikor az Isten terve válik valóra az életünkben. Hát nálam ez így történt.
2: Hát ez így elmondva nagyon szépen hangzik, de azért itt olyan kifejezések hangzottak el, amelyek nem biztos, hogy mindenki számára teljesen egyértelmű, mármint, hogy Isten terve. Ez olyan távolinak tűnik, nem? Hát azt azért a legtöbb ember elhiszi, vagy elgondolja, hogy igen, hát valaminek lenni kell. De hogyan érthetem meg azt ő személyesen velem, mit akar?
3: Hát vissza kell menni oda a megtérésnek az idejére, mert minden ott dől el. Az én életemben is így történt, hogy az Úr Jézussal való találkozás volt az a pillanat, az az időszak, ami befolyásolt az életemet. És elvontnak tűnik az, hogy Isten terve valósulja meg az életünkben, de konkrétan ez ott kezdődik el, amikor személyesen megismerjük az Urat, üdvösséget kapunk tőle, bűneink bocsánatát, és attól kezdve tudjuk letenni az életünket a kezébe, és attól kezdve vagyunk nyitottak afelé, hogy Isten vezessen bennünket, ahogyan ő szeretne. Amikor ellen is voltam, megkérdezték, hogy mi szeretnénk lenni. A pattársam azt mondta, hogy ő gépészmérnök szeretne lenni. Hát én is azt mondtam, hogy legalább annyi leszek én is, úgyhogy én is gépészmérnök akarok lenni. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Később valóban mérnök lettem, ilyen műszaki beállítottságú ember, ezért furcsáltam azt, hogy a Jóisten mégis ilyen irányba terelte az életemet. Nem volt az zsákutca, azzal is megvolt a Jóistennek a terve, egy felkészítési időszak. Tehát azért mondom, hogy technikai irányba indultam el, műszaki irányba, és a Jóisten pedig aztán lassan átterelte más irányba az életemet.
2: Jutkára is nagyon kíváncsiak vagyunk, de ha megengeded, még egy picit vissza kell kérdeznem, mert elhangzott megint egy olyan mondat, ami számodra egyértelmű, de a hallgatók számára nem biztos. Valami olyasmit mondtál, hogy minden a megtérésnél dőlt el. Ott dől el minden. Mi az a megtérés, és mi az, ami ott minden eldől?
3: Hát örülök ennek a kérdésnek azért, mert úgy érzem, hogy amennyire fontos szüksége van egy épületnek a jó alapra, ugyanígy a lelki értelemben is szükségünk van mindenkinek arra, hogy legyen egy biztos alapja, egy elindulás a lelki életben. Hát nálam ez úgy történt, hogy 14 éves koromban, pontosan a 14. születésnapomon történt az, amikor az Úr kegyelme engem is elért. A testvére már korábban megtért, 3 hónappal korábban, és láttam az életében, egy tinédzser, 16-17 éves fiúnak az életében, mit jelent az, amikor valaki nem csak keresztény családban nő fel, nem csak vasárnapi iskolára jár, gyülekezetbe jár, és bizonyos szolgálatokat is végez a gyülekezetbe, hanem újjászületett, amikor a bűneivel szakított, és Isten kegyelméből egy új életet kezd, új emberré válik. Tudtam, hogy bennem is meg kell történjen ez a változás. Nem volt hozzá erőm. Aztán éppen vasárnapra esett a 14. születésnapom, amikor gyülekezeti istentisztelet végén volt egy felszólítás, hogy akik szeretnék az Úrra bízni az életüket, szeretnének megtérni, bűneiket rendezni az Úrra, maradjanak vissza még imádkozni. A barátaim úgy körülvettek, hogy mire észbe kaptam, már meg is kezdődött ez a második alkalom. És láttam, többen jelentkeznek, kérik, hogy imádkozzanak értük, hogy ők is megtérhessenek. Bennem egy hang azt mondta, na még bírd ki, még egy jó fél óra, és akkor majd megszabadulsz. De tudtam, hogy ez a régének az ellenállása volt a lelki világomban. Ezt mindaddig bírtam, még a vasárnapiskolai tanítóm el nem kezdett imádkozni. Hát úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 100-120-an lehettünk ezen az ima alkalmon. És a vasárnapiskolai tanítóm megköszönte könnyes szemekkel, hogy az Úr munkálkodik a csoportjában, és már olyan sokan megtértek a fiatalok közül is. Aztán egy kis szünetet tartott, és úgy folytatta, de látod, Uram, hogy Barna még nem tért meg. És ez volt az a pillanat, amikor rám szakadtak a bűneim. Tudtam, hogy bűnös vagyok, de az a makacság, az ellenállás, hogy Isten szeretne jót adni nekem, kicseréljen a régit újra, és én meg nem akarom. És ahogy ő befejezte az imádságát, belőlem előtört életem első őszinte imája. És megköszöntem, hogy értem is állt Golgotán a kereszt, az Úr Jézus értem is szenvedett. Kértem, hogy bocsásson meg nekem. Én úgy álltam fel akkor térdeimről, mint aki tudtam, hogy új ember vagyok. Nem csak bocsánatot nyertem, hanem egy új szívet, egy új életet, ugyanakkor egy új célt is az életemnek. És tudtam, hogy mától kezdve minden másképp lesz. Igaz, akkor még csak 14 éves serdülő voltam, de tudtam, hogy most már az Úrral fogok együtt járni, együtt élni, és ő fogja megmutatni az én jövőmet is. Ezért akartam kihangsúlyozni a megtérésnek a fontosságát. Így van, őszinte megtérés nélkül nem beszélhetünk elhivatottságról, vagy küldetésről. Tehát nálam ez volt az a nap, ami meghatározta az életemnek a menetét. Tudtam, hogy Isten nem csak üdvösségre hívott el engem, hanem a szolgálatra. És ezt a kettőt nem lehet és nem szabad külön választani, bár sokan ma ezt megteszik, de én úgy hiszem, az a biblikus hozzáállás, és ez az igazi, amikor valaki üdvösséget kap, Isten nem csak a bűnbocsánatra, nem csak az üdvösségre hívja el az embert, hanem a szolgálatra is. Gyerekkoromtól kezdve tudtam, hogy nekem majd az Urat kell szolgálnom, és a gondolatvilágom mindig nyitva volt e felé, hogy nekem az Urat kell szolgálnom.
2: Ha jól értem, akkor neked 2 születésnapod esik egy napra.
3: Így van.
2: Jutka, nálad hogy zajlott az, hogy most úgy mutattalak be a hallgatóknak, mint te is, aki a gyerekmunkában tevékenykedsz, te is gyerekmunkás vagy. A te utad hogy volt?
4: Hát egy kicsit másképp indult, keresztény hívő családban nőttem fel, és már kicsi gyerekkorom óta volt bennem egy különös szeretet a gyerekek, a kisebb gyerekek felé. Ez megmutatkozott akár a gyülekezetben, hogy a végén odaszaladtam és a pici babákat babusgattam, de a tömbházban is, ahol laktunk, és később cseperedtem, rám merték bízni a gyerekeket a tömbházból, vigyáztam a kisebbekre, és egy olyan pesztra voltam a számukra. Lehet, hogy ez onnan is indult, hogy kicsit pedagógus családból is származom, édesanyám a óvónő, és mindig sok gyerekkel voltunk körbevéve, nagyon-nagyon szerettem a gyerekeket. Ez az egyik oldala az éremnek. Aztán a másik részét azt hozzákaptam később a megtérésemmel én is. Mert amellett, hogy nagyon szerettem, és volt egy különleges hely a szívemben a gyerekek számára, lenyűgöztek mindig a gyerekek, egy kicsit másképp kezdtem látni őket, mikor miután megtértem. Nem csak aranyos, cuki kis gyerekeket láttam bennük, hanem azt is, hogy el vannak veszve Isten nélkül. És talán ez is indított el arra, hogy nekik szükségük van a jó Istenre, az Úr Jézusra, hogy megváltozzon az életük. Kicsik, aranyosak, de Isten nélkül élnek.
2: Te is említetted a megtérést, mint egy kulcs fordulópontot, hogy megváltozott a látásod, a gondolkodásmódod. Mit jelentett ez?
4: Hát mi nem voltunk 120-an ott, amikor én megtértem, hanem csak 6-an. A családunk volt együtt. Ugye, ahogy már említettem, Istenfélő családban nőttem fel, és ez azzal is járt, hogy mi minden este leültünk Bibliát olvasni együtt a családban. Akár énekelni is, édesapám gitározott, harmonikázott, hegedült, édesanyám, elővették a hangszereket, és sorban mondtuk az énekeket, énekeltünk, Bibliát olvastunk, imádkoztunk. Nem maradhatott el egyetlen este sem, anélkül, hogy mi ígét ne olvastunk volna. És nem mondom azt, hogy mindig odafigyeltem, mindig tudtam, hogy ott miről van szó, de valahogy ez úgy belénk ivódott, hogy amikor a szüleink nem voltak itthon, már csak 4-en is leültünk este Bibliát olvasni, imádkozni együtt. Az egyik este 12 éves voltam. Testvérem néhány hónappal azelőtt megtért, Istennek átadta az életét, és nem is igazán értettem, hogy neki miért kellett megtérni. Mindig olyan jó lány volt közöttünk. Ő volt a segítőkész, helyettünk végzett el különböző házi munkákat. Ő engedelmes volt. Tehát őt mindig olyan jónak láttam. És hát magamat is jónak láttam addig. Úgy gondoltam, hogy a többiekhez képest én is elég jó vagyok, és nekem nincs szükségem megtérésre. Ezért döbbentett meg akkor, amikor testvérem úgy jött haza egy istentiszteletről, hogy ő megtért, hogy hát neked miért kellett. Aztán aznap este beszélgettünk a családban, és édesanyám megkérdezte, hogy látunk-e valami változást a testvérünk életében. Hát azt még el kell mondjam, hogy miután a testvérem megtért, hát én kerestem a hibát benne. Jobban, mint az előtt. Hogy bizonyítsam be azt, hogy ő mégsem. Tehát tulajdonképpen a saját ellenkezésemet, vagy makacságomat akartam ezzel leplezni. De akkor úgy kénytelen be kellett lássam, hogy ne lenne változás. És úgy összetörtem, nem emlékszem már, hogy milyen ígét olvastunk, vagy mi is volt akkor este, csak azt, hogy akkor éreztem először, akkor értettem meg először, hogy én nem vagyok az a jó kislány, akinek gondoltam addig magam. Hogy Isten nem úgy mér engem, ahogy én mérem magam. És hogy szükségem van a változásra, hogy azok az apró dolgok, amiket lehet én nagyon apróknak láttam, hogy az én akaratomat akartam kivinni. Ha játszottunk együtt a testvéremmel, vagy azt játszottuk, amit én, vagy semmit. Hogy addig, amíg láttak szüleim, addig úgy viselkedtem, ahogy kell, amikor nem láttak az iskolában, akkor mehettem a fejem utánad. Ezek olyan jó dolgok voltak, hogy a hűtőszekrényről elvett pénz, az nem az enyém, hanem azt elvettem, úgy elloptam. És akkor azok a dolgok úgy elém jöttek, és akkor éreztem igazán azt, hogy én bűnös vagyok. Hogy az Úr Jézus értem kellett a keresztfára menjen. És először életembe törtem össze a bűneim miatt, és sírtam, és kértem az Isten bocsánatát. És tudom, hogy ő megbocsájtott nekem is, és új életet kaptam tőle. Így indult el.
2: Ahogy végighallgattalak benneteket, egyikőtök se volt nagyon idős, sőt, igazából véve fiatalok voltatok nagyon, 12-14 év, ha jól emlékszem. Azért még utána jönnek a serdülőkori lázadások, az útkeresés, pályaválasztás, párválasztás, úgy egyáltalán az életben való elhelyezkedés is. Azt mondják, hogy ezek viharos időszakok, a legtöbb embernél valóban az. Szerintetek befolyásolta-e a később életeteket az, hogy ti nagyon-nagyon fiatalon azt mondtátok, hogy szükségetek van Istenre, és vele akartok élni? Különbözött-e a serdülőkori vihar azoktól a másoktól, akiknél nem volt egy ilyen életváltozás, ahogy említettétek? Hogy látjátok?
3: Megmondom őszintén, én nem emlékszem ilyen serdülőkori viharokra az életemből, és hálát adok Istennek, hogy a viharok előtt megmentett engem. És én úgy hiszem, hogy ha a Jóisten beavatkozik az életünkbe, újjászületünk, akkor serdülőkor, ifjúkor, bármilyen korban van az ember, egészen másképp tudja megélni. Talán rányomta bélyegét az is az én ifjúkoromra, hogy a kommunista időben elég nagy nyomás nehezedett a hívő gyerekekre, hívő fiatalokra, és harcolnunk kellett azért, hogy talpon maradhassunk, úgy az iskolai közegben, mint a társadalomban. És amikor így egy ilyen nyomás alatt vagy üldözésnek vagy kitéve, ez most már nagyon dicsekvően hangzik, de nem volt az igazából üldözés, de ez a nyomás miatt azért nem tudtunk úgy lazítani, ahogyan a mai fiatalok teszik. Minden nap megfigyeltek az iskolában, a pártitkár, tanár, aztán a kisztitkár, az állandóan figyelemmel kísért, volt, amikor félrehívott és figyelmeztetett, hogy meg ne próbálj prozelitizmust gyakorolni, hát ez a román szakkifejezés azt jelenti, hogy ne tegyél bizonyságot az Úr Jézusról, ne vald meg a hited másoknak, mert ha megtudom, akkor ki leszel csapva az iskolából. És ezek a figyelmeztetések arra sarkallottak, hogy a hitünket éljük meg. És ez jót tett lelki szempontból, és megtanultunk pozitívan hozzáállni. Nem azt vártuk, hogy hogyan folytsanak vissza bennünket, hanem mi hogyan tudnánk aktívan megélni a hitünket. És ez ambicionált bennünket, és ez tűzzel töltötte meg a szívünket, és nem törődtünk azzal, hogy fenyegetnek bennünket. És nem is kellett keresni az alanyokat, hogy kinek tegyünk bizonyságot, szinte ők jöttek hozzánk, osztálytársaink, látták a megváltozott életünket, jöttek, kérdeztek, de te miért vagy ilyen, de te miért nem teszed azt vagy amazt, és mindjárt lehetőség volt az Úr Jézusról bizonyságot tenni. Hát ilyen szempontból elmondhatom, hogy lelkileg áldású voltak azok az évek, a szorítások ellenére is, meg ugye ami hozzájött Romániában a nélkülözésnek az időszaka volt ez, de lelkileg nem volt nélkülözés. Isten olyan csodálatosan kárpótolta azt a hiányt, ami fizikai szempontból volt Romániában. Lelkileg bőség volt, Isten kegyelme kiáradt az életünkben. Ifjúsági órákon tértek meg fiatalok, osztálytársakat elhívtunk. De csodálatos idők voltak azok, ezt kell elmondjam. Nem, mintha visszasírnám azokat az éveket. Isten tervében voltak ezek az évek, és megágyazta azt az evangéliumi kibontakozást, ami később jött az életünkben. Így történt az, hogy befejezve a középiskolát, akkor egyetemi tanulmányaim miatt Brassóba költöztem 5 évig, és ott is alkalmam volt az Úr Jézusról bizonyságot tenni. Szép évek voltak ezek, mikor a Jóisten lelkileg erősített és készített fel a későbbi szolgálatra. Ezért nem mondom azt, hogy zsákutca lett volna mindaz, amit a misszió munka előtt tettem volna. Mert mielőtt tehettem volna valamit az Úrért, addig az Úrnak kellett sok mindent bennem elvégeznie. És bizonyságot tehettem kollégáimnak az egyetemen, főleg a magyar székely kollégáimmal jó kapcsolataim voltak, és Jóisten csodálatosan nyitott ajtókat. Aztán székelyföldi gyülekezeteket látogathattam meg, egyetemista kollégáimmal kis kvartettet alakítottunk, misszióztunk ott, ahol lehetett, és ez életben tartott bennünket, mozgásban. A lelkemben én mindig tudtam, hogy Isten többet akar tőlem, lelkileg is még többet tudjak odaadni neki, és így készített elő arra, hogy majd később, aztán teljes idővel is a szolgálatba beálljak. Tehát visszatérve a 14 éves döntésemhez, úgy, ahogy az előbb elmondtad, Jóisten azzal is készített fel, hogy ilyen fiatal korban megismerhetik őt. És bennem mindig visszacsengett az, hogy hamarabb is megtérhettem volna. Ha valaki oda segített volna, 13 évesen, 12 évesen, vagy 11 évesen is, vagy még hamarabb is dönthettem volna az Úr Jézus mellett. Csak hogy még egy kis visszapillantás, 13 éves voltam, amikor egy román evangélista testvérnek a magyar nyelvű prédikációját hallottam, és tört magyarsággal, de Isten erejével, hogy hirdette az igét, elmondta azt, hogy ő 13 éves volt, amikor elfogadta az Úr Jézust. A szívem akkor átdobbant, mert én éppen 13 éves voltam. Tudtam, hogy most már én is megtérhetnék, itt az ideje. És ez volt az egyik tényező, ami később aztán nagy mértékben hozzájárult az elhivatás tudatomhoz, hogy ha hamarabb elmondták volna, vagy ha hamarabb oda segítettek volna, de én ezt megtehetem a gyerekekkel, a tinikkel, hogy segítse őket az üdvösség útjára.
2: Jutka, te hogy emlékszel a serdülőkori évekre?
4: Még én is visszaemlékszem arra, amikor hétfő reggelente úgy indultak az iskolai órák, hogy ki volt templomba, Isten tiszteleten, az álljon fel, és akkor kezdődött a nyilvános megszégyenítés, és valahogy így teltek a hétfő napok, és még megtérésem előtt is felálltunk. Tehát az soha nem volt bennem, hogy szégyeltem azt, hogy én Isten tiszteletre járok, vagy a családunk Isten tiszteletre jár. De miután megtértem, hát ez nem is volt kérdés.
2: Bocsánat, hogy egy pillanatra megszakítalak. Mind a ketten említettétek ezt, és talán egy mai fiatal el se tudja képzelni, hogy mit jelent ez különösen Magyarországon. Azt mondják a pszichológusok, hogy a nyilvános megszégyenítés egy gyereknek életre szóló sebeket, olyan személyiség problémákat okozhat, amiből talán nem is tud meggyógyulni. Mit gondoltok erről?
4: Azt hiszem, hogy akkor ott nyilván nem esett jól, és nagyon rosszul esett, de nem is éltem meg azt annyira lesújtónak, hogy jaj, most. Tehát valahogy lehet azért is, mert olvastuk a Bibliát rendszeresen is, és tudtuk az ígét, hogy ha vallást teszünk az Úrról, ő is vallást tesz rólunk, és valahogy az természetesnek tűnt, hogy hát ha ez is jár érte, az nem olyan nagy dolog. Nem érzem azt, hogy megcsonkítva, vagy különösebb kár, igen, ért volna azért. Sőt, nagyon sokat erősödtünk azáltal, hogy mégis tudtuk vállalni ezt.
3: Attól függ, hogy mi miatt szégyenítnek meg valakit. És Péter apostol mondja azt, hogy mindenképp kell szenvedni, de van úgy, hogy a saját hibáink miatt, vagy bűneink, vagy rossz szokásaink miatt szenvedünk, de hogyha Krisztusért vállaljuk. Itt az a csodálatos benne, hogy ilyenkor nem vagy egyedül. Hasonlóan a zsidó fiúkhoz, akik ugye Babilonban felvállalták az új hitüket. De gyakran eszünkbe jutottak ezek a bibliai példák, és olyankor tudtuk, hogy nem vagyunk egyedül. Bár nem tudom leírni azt a belső nyomást, amit a kommunista rezsimnek a verőlegényei képviseltek. Egy ilyen pokoli szellemiséget, lelkiséget képviseltek, és ez érződött belőlük. De amikor tudtuk azt, hogy Isten van velünk, és felvállaljuk ezt, ez nemhogy megszégyenített volna, hanem feldobott minket, és ösztönzött arra, hogy még hűségesebbek legyünk, még jobban szálljuk oda az életünket. Hát ma is arra van szükség, hogy legyen egy helyes motivációja az ifjúságnak, hogy miért vállalja fel a megszégyenítést akár Krisztusért, mert ma is van ez. Nem kommunista ideológiák miatt, de az elvilágiasodott hozzáállás miatt megszégyenítő az, hogyha valaki isteni mércék szerint szeretne élni. Ezt, ha valaki felvállalja, akkor az a csodálatos benne, hogy Isten maga áll mellé. És nem, hogy derékba törne a jelleme, hanem még megerősödik. És úgy, mint az erős szelek megerősítik azt a fenyőfát, amelyik a hegyoldalban növekszik. És belőle lesz a legjobb rezonancia fenyő, amelyikből hegedűt vagy hangszert készítenek. Tehát ehhez hasonlítanám azt a fiatalt, aki felvállalja az ő hitét, és a viharos szelek között is megkapaszkodik Krisztusban a kősziklában.
2: Annyira gyönyörű mondat volt, hogy itt most abba adjuk egy picit a beszélgetést, már csak azért is, mert eltelt az első fél óra. A zene után folytatjuk. Mai vendégem Kovács Barnae és felesége Jutka. Maradjanak velünk, Szatmár Németiből jelentkezünk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Népesedési világnap. 1989-ben aláírták az ENSZ fejlesztési programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11-e legyen a világ népességének napja. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesség növekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. 2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt, és évente 77 millióval nő. Az ENSZ becslései szerint 2050-re nagyjából 8-10 milliárdan élünk a Földön. A népesség előregedése és csökkenése az egyik fő kihívás, amellyel az Európai Unió a következő évtizedekben szembenéz. 7 tagállam, köztük Magyarország, már szembesült a népesség csökkenéssel, 28-ból 17 tagállam pedig tapasztal zsugorodást egy vagy több régiójában. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Glius Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották július 9-én csütörtökön 16 óra 30-kor Sopronban, augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi evangélikus Petőfi gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e, Isten? Gálya Rab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. A zajban is Isten hangját keresik a fiatalok. Még holnapig tart a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó. Sopronban rendezik a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között tart az Erzsébet kertben. A szervezők az idén is arra törekedtek, hogy életkortól függetlenül mindenki megtalálja a számára fontos programokat. A hit megélését és elmélyítését segítő alkalmak mellett szórakoztató és ismeretterjesztő események, valamint feltöltő emberi találkozások is várják a résztvevőket. A találkozó gerincét minden évben az aktuális motto adja, amely meghatározza az ötnapos program teológiai és lelki ívét. Az idei elmondat: zajban hangodat. Napjaink egyik alapélményére reflektál. Ebben a zajos világban különösen fontossá válik a világos iránymutatás, annak fölismerése, hogy kinek a hangjára érdemes figyelni, és hogyan hallhatjuk meg Isten szavát a mindennapok lármájában. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Ma szombaton kevés a felhő, és sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz, északias a szél, és 26-33 fokunk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmár Németiből jelentkezem, egy kedves család otthonából. Kovács Barna és a felesége Jutka a vendéglátom, akik gyerekmunkában tevékenykednek itt Erdélyben, de talán Erdélyen túl is. Erről majd biztos mesélnek nekünk. Akik az előző fél órát is velünk töltötték, azok megtudták, hogy nem csak úgy lesz az ember gyerekmunkás, vagy gyerekkori álmait megvalósítva a gyerekek között akar majd egyszer tevékenykedni, és az is lesz, hanem mind a ketten egy olyan dolgot emlegettek itt nekünk, hogy ennek szükséges előfeltétele az, hogy az ember személyesen találkozzon Jézus Krisztussal, mint megváltójával, és személyesen ismerje fel azt, hogy szüksége van a megváltásra, szüksége van új életre, és aztán, ha engedi, akkor Isten majd munkálkodik az életében, és megvalósítja az ő tervét. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy én kicsit udvariatlanul is talán megszakítottam Jutkának azt az elbeszélését, hogy a serdülőkornak a viharait befolyásolja az, hogy az ember 12 éves korában, ahogy ő elmondta, új életet kapott Istentől. Akkor folytassuk talán ezzel a témával a beszélgetést. Hogy gondolod, Jutka, hogy emlékszel?
3: Hát mindenképpen befolyásolja, bár ugye, hogy a férjem elmondta az előbb, nem voltak olyan nagy viharaink a serdülőkorban, vagy legalábbis nem emlékszem erre, gondolom, hogy annak több oka is van. Lehet az is, hogy mi négyen voltunk testvérek, és többen kellett odafigyeljünk egymásra, nem volt idő arra, hogy mindenki a saját feje után menjen, és azt követelje, ami neki tetszik. De nyilván az is, hogy már eleve másképp álltunk a dolgokhoz, miután az Úrnak adtuk az életünket. Nagyon-nagyon sokat segített az is az ifjúságunkban, hogy fiatalok között voltak ilyen imacsoportok, lányok között külön, fiúk között is külön. Amikor találkoztunk, beszélgettünk, megosztottuk harcainkat, nehézségeinket, imádkoztunk egymásért, és ez nagyon nagy erőt adott arra, hogy győzzünk a kísértésekben, és megharcoljunk dolgokat.
2: Én most egy picit kiesek egy pillanatra a szerepemből, mert szeretném megerősíteni azt a saját tapasztalatom alapján is, de a lányaim tapasztalata alapján, hogy igen, Isten, ha idejében megment egy fiatalt, akkor a nagy viharaktól is megmenti. Tehát én is nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy idejében találkozzunk Jézus Krisztussal, mint személyes megváltónkkal. Na de menjünk tovább, mert mégis rátok vagyunk kíváncsiak. Ettől még nem lett gyerekmunkás az ember. Most már nagyon sok mindent megtudtunk, és nagyon-nagyon jó dolgokat, és nagyon köszönöm, hogy megosztottátok velünk, de azért ez még az alapozás volt egy kicsit, ha jól értem.
4: Tehát amit már a kezdetén elmondtam, megtérésem óta úgy indultam el a lelkéletben, hogy nyitott kell lennem a szolgálatra. Bárhol szeretne Isten, akkor nekem kész kell lennem, tennem a képességeim szerint, és aztán, ahogy szolgáltam, szolgálat közben arra is rájöttem, hogy Isten nem csak a meglévő képességeinket akarja felhasználni, hanem az ő szent lelke el tud bennünk végezni, ki tud alakítani bennünk olyan képességeket, amelyekkel korábban nem rendelkeztünk, vagy talán ott szunnyadtak bennünk, de erre csak úgy jövünk rá, hogyha szolgálunk. Hát valahogy így alakult az életemben is. Az elején bizonyságtevéssel próbálkoztam osztálytársaim között, gyülekezeti összejöveteleken. A bizonyságtevés mindig kicsit hasonlít a híd felégetéséhez. Emlékszem, hogy úgy tanítottak minket annak idején, hogy az igazi megtérés abból is áll, hogy a visszafelé vezető hidat felégetjük. És amikor mi bizonyságot teszünk, felvállaljuk a hitünket, akkor a lelkünk mélyén tudjuk, hogy nincs vissza ott többé a régibe. És ez lenne talán egy tanácsom, egy fegyver mindenki számára, de főképp a fiatalok számára, merjetek bátran bizonyságot tenni, mert ez megerősít a hitetekben, de ugyanakkor a visszafelé vezető hidat is felégeti, és ez kötelez abban, hogy ő mindig csak előre menj, és sohasem visszafele.
2: Bocsánat, ha már ezt a nagyon szép képet használtad, azért a hit felégetés mindig veszteségekkel is jár, nem?
4: Hát igen, ez úgy tűnik, hogy veszteségekkel jár, de ami a hit után vár ránk, a sokkal szebb. Én itt a régi életben, a bűnös életben, abba, amit megszoktunk, amit örököltünk, ahogy a Biblia is mondja, hogy szüleinktől, atyáinktól örököltünk egy olyan, nem csak egy természetet, de egy olyan életmódot, amiből Isten meg akar menteni, egy új perspektívát akar adni a megtérés és az odaszánás által. Most az odaszánás, erre építeném tovább, hogy ahogy nyitott voltam, a Jóisten aztán nyitogatta a szememet is, és mutatott újabb lehetőségeket. Elkerültem Brassóba az egyetemi tanulmányaim miatt. Ott már nem voltak szüleim, nem volt a helyi gyülekezet, hanem ott az én saját szárnyaimat kellett használnom és pontogatnom. És nagyon jót tett az, hogy ott is felvállaltam a hitemet, Székelyföldön nagyon sokfelé megfordultam, gyülekezetekben, különböző alkalmakon vallást tettem az Úr Jézusról. És történt egy érdekes dolog, amire később rájöttem, hogy Isten tervének a része volt. Az egyetem alatt mindössze egy vizsgám nem sikerült. Negyedéves hallgató voltam, amikor hát egy vizsgát elveszítettem, és ismételnem kellett, majd augusztusban vissza kellett mennem megismételni ezt a vizsgát. De mivel el voltam csüggedve a nyári vizsga szesszió után, rábíztam az indexemet egy sepsiszentgyörgyi kolléganőmre. Mondtam, majd te kiveszed a dékáni irodából, és aztán majd tőled átveszem. Így történt, hogy nyáron, augusztus elején kirándulni voltam testvéremmel, Kárpátokat jártuk, Bucsecs-hegységet, aztán Tusnádfürdő felé vettük az irányunkat, és megszakítottuk az utat Sepsiszentgyörgyön, hogy a kolléganőmtől átvegyem az egyetemi indexemet. Ahogy leszálltunk a személyvonatról, nagyon sokan utaztak abban az időben vonattal, több százan szálltak le a vonatról, és ahogy közeledtünk a pályaudvarhoz, a peronon, szembe találkozunk a helyi lelkipásztorral, a Szent Györgyi lelkipásztorral. Mi ketten, egy nagy hátizsák a hátunkon, úgy, ahogy a nyári turisták kinéznek, ránk köszönt, fiúk, ti mit kerestek itt? Ismertük egymást amúgy. Hát mondom, hogy milyen járatban vagyok, de a következő vonattal indulunk is tovább, mert az estét

0: Ma gyerekmisszió munkások jönnek hozzánk, és egy titkos képzés lesz, egy titkos tanfolyam lesz a mi házunkban. Eljöztök?
1: Igen, erre szokták azt mondani, hogy Isten útjai nem mindig a mi útjaink, és hogyha ő szervez valamit, akkor még lehet, hogy egy rossz vizsga is benne lehet. Milyen volt ez a képzés?
0: Hát igen, abban az időben mindent titkosan kellett szervezni, mert a Securitatének füle volt mindenütt, meg szeme volt mindenütt. És a helyi lelkipásztorra bízták a szervezést. Ő hívta meg a székelyföldi, brassói lelkipásztorokat, gyülekezeti előjárókat erre a képzésre. Az akkori bécsi központból gyermekevangelizációs közösség munkatársai jöttek el, és egy ilyen titkos kétnapos képzést tartottak. Hát így kerültem kapcsolatba Sebestyénnel, akiről kiderült később, hogy nem csak munkatársak lettünk, hanem lelki testvérek és a vezetőm is a szolgálatban. Ez most már, jól számolom, pontosan 30 éve történt ez. Hát olyan egyszerű dolgokról volt a tanítás, mint mi a terve Istennek a gyermekekkel. Hogyan tanítsuk a gyermekeket, hogyan fegyelmezzük a gyermekeket, hogyan tanítsunk Biblia leckét a gyerekeknek. Ezek mind ilyen érdekfeszítő témák voltak, mert foglalkoztattak bennünket. Alkalomattán segítettünk a vasárnapiskolán, nem csak gyülekezetben, de gyülekezeten kívüli tevékenységeink is voltak, még ha titkosak is voltak azok, de testvérem és én is nyitottak voltunk az ilyen programok felé, úgyhogy nagyon örültünk ennek a találkozásnak. És ennek az lett aztán az eredménye, hogy mi magunk is szerveztünk ilyen titkos képzéseket a mi házunkban, éppen ebben a házban, és attól kezdve aztán rendszeresen 2-3 havonta jöttek felváltva missziómunkások, főleg Bécsből, de Nyugat-Európából. És hát ez úgy működött, hogy meghívtuk a tanítókat, kikapcsoltuk a telefonokat, mert gyakorlatilag kihúztuk ugye a dugaszt, letakartuk, hogy ha mégis poloska lenne elrejtve benne, akkor ne tudjanak róla. Megkértük a tanítókat, hogy ne egyszerre jöjjenek, hanem úgy 5 percenként jöjjön egy-egy tanító, és így vártuk azt a 1 órát, vagy 2 órát, ami meg volt beszélve egy fél évvel korábban. És akkor csöngött a kapucsengő, és megérkeztek a misszionárosok. A Jóisten mindig megőrzött bennünket. Egészen a fordulatig, vagy mondjam a forradalomig több ilyen titkos rendezvényt hoztunk össze a tanítók épülésére. Így kerültem lassan bele. Később aztán tolmácsolni kellett misszionárosoknak. Testvérem már jobban beszélt angolul, én is tanultam angolul. És a Jóisten úgy lassan formálta bennünk a kapcsolatot az ismeret által, és aztán mi is kezdtük ezeket gyakorolni, amiket a tanítótársainkkal együtt tanultunk.
1: Jutka, te hogy kerültél ebbe a, nem is tudom, munkába, szolgálatba, kicsit titkos szervezetbe, ki minek gondolja. Hogy kerültél kapcsolatba a munkával, a misszióval?
2: Hát tulajdonképpen ki se nőttem a vasárnapiskolából, mert miután eljött az a kor, hogy átléptünk volna az IFI-be, ott maradtam a vasárnapiskolán, hogy gitározzak, hogy segítsek gitározni. És persze, miután megtértem, kerestük az alkalmat, hogy hol szolgálhatunk Istennek, és olvastuk a Bibliát, és olvastuk azt, hogy Isten lelki ajándékokat ad nekünk, és persze téma volt közöttünk, hogy Isten milyen ajándékot ad nekünk, és mivel szolgálhatunk neki. És arra tanítottak minket, hogy úgy ismerjük fel legkönnyebben és leghamarabb, hogy Isten milyen lelki ajándékot ad nekünk, hogyha a testvérek felügyelete alatt szívesen részt veszünk minden szolgálatban, ami adódik. És hogyha sepregetésről van szó, akkor azt, tehát bármi nemű szolgálatban legyünk ott, és szívesen tegyük. És így maradtam ott gitározni a vasárnapi iskolán, és persze nem sokára rájött a változás a

0: rendszeres változások, és már nem volt annyira nagy a nyomás, és nem volt olyan szorítás, mint azelőtt. Tanfolyamok indultak gyerektanítók számára, és nagyon fiatalon, de azzal a gondolattal, hogy hát ha Jóisten egyszer úgy látja jónak, hogy férhez megyek, és gyermekeim lesznek, jó lesz, hogyha tanulok valamit, hogy hogyan bánjak a saját gyermekeimmel. És így kerültem el az első tanfolyamra. Aztán ugyanazt a tanfolyamot elvégeztem még egyszer, meg még egyszer, mert nagyon érdekfeszítőnek találtam, és hasznosnak, és ahogy érettebb voltam, úgy egészen más szemszögből láttam a dolgokat. Egy ige fogott meg ezen a tanfolyamon, amit tulajdonképpen meg kellett tanulni kívülről a Máté Evangélium a 18. részének az első 14 versét, de csak a 14-et idézem. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül. Volt egy nagyon szigorú tanárunk, aki éjszaka is felébresztett, hogy ezt az ígét, ezt a néhány igeverset el tudjuk-e mondani. És úgy belénk ivódott, de az üzenete inkább, hogy hát Isten nem akarja, hogy elvesszenek ezek a kicsinyek. Egyik sem. És hogy Isten mit vár el tőlem. És akkoriban indult be misszió, a gyülekezetünk vállalta fel a cigánymissziót, és más környéki falvakban is a missziót, és ahol lehetett, szívesen mentem segíteni a gyerekek között. Nem nagy dologban, csak gitározni, esetleg egy igeverset megtanítani. Tulajdonképpen én sokkal többet tanultam akkor, mint amennyit adhattam volna.
1: Már bocsánat, a nem nagy dolgokra hadd reagáljak egy picit. Ma a szakképzést, már mint az okos emberek, akik pedagógiával foglalkoznak, azt mondják, hogy a szakmunkát csak a tevékenység útján lehet megtanulni. Mármint úgy lehet a legjobban megtanulni valamit, ha az ember ott van, ellesi a mesterektől, és aztán úgy szép, csöndesen megpróbálja. Úgyhogy nagyon jó utat választottál. Valahogy azért ez a két út összetalálkozott. Mert azért most úgy mutattalak be benneteket, mint férj-feleség, és mint akik egy munkában, egy szolgálatban vannak. Valahogy Isten összevezette ezt a két utat.
2: Még egy kicsit meg kell előzni az eseményeket. Valóban a Jóisten vezetett egy útra bennünket, és ez a gyerekmunka volt, ahol találkoztunk. Emlékszem a döbbenetre egyszer egy ilyen titkos tanfolyamon, amikor a misszionárus testvérek elmondták, hogy el kell jutnunk a gyülekezeten kívüli gyermekekhez is. A gyülekezetünkben volt elég sok tanító, akik 5-6 csoportban foglalkoztak a gyerekekkel. Nem is akartuk őket kitúrni a munkából, de amikor elmondták azt, hogy ki kellene menni oda, ahol a gyerekek vannak, és azt mondtuk, hogy Romániában ezt nem lehet csinálni. Kimenni a szabadba? Tudjátok ti, hogy milyen veszélyekkel jár ez? De ti most kitől féltek, a kommunista erőktől, vagy pedig az Isten nevét félitek? Ha az Úr parancsolta nekünk, és függetlenül attól, hogy milyen kormányzás van, vagy milyen politikai irányzat van egy országban, sokkal inkább érvényes az, amit az Úr nekünk mondott. Ezen felbuzdulva, emlékszem, a testvéremmel kimentünk az egyik lakótelepre, és volt egy Dacia autónk, megálltunk a lakótelepen, és kezdtük hívogatni a gyerekeket. Valamit játszottunk velük, és akkor megkérdeztük, hogy szeretnétek tanulni valamit Istenről. És körbeállták az autót, és az első ajtót, hogy kicsit megnyitottuk, rátűztük a flanel anyagot, az volt a flanel táblánk, és ott mindjárt buzgón elkezdtük a flanel képekkel tanítani az első biblia leckét a szabad téren. Én pedig körbejártam az autó körül és a gyerekcsoport körül, hogyha valaki gyanús személy közeledne, akkor mindjárt indulunk és elhúzunk. A Jóisten megőrzött bennünket. Ezek ilyen szánybontogatások voltak, és felbuzdultunk, hogy a jövő abban van, hogyha gyermekeink megismerik az Istent. És mi azt szerettük volna, hogy az az öröm, az üdvösség öröme, ami a miénk, az lehessen a gyermekeké, a serdülőké is, akik abban az időben ugye nagyon nagy nyomás alatt voltak. Hát így kezdtük el, aztán ugye már mondtuk, hogy jött a szabadság ideje, akkor több lehetőségünk volt, már szabadba is ki lehetett menni, sőt, meg is dicsértek, hogyha kimentünk a szabadba. Az emberek annyira nyitottak voltak mindenféle szabadtéri rendezvényre. Én 1991-ben kaptam egy meghívót gyermekmissziónak a bibliaiskolájába, Svájcba, és amikor ott voltam 3 hónapig, föltettem magamban a kérdést, hogy de hogyan tovább? Elvégzed itt, nagyon szép, hát akkor Svájc és Románia közt óriási volt a különbség, még mai napig is fennáll a különbség, de akkor fel kellett tegyem a kérdést magamnak, hogy mi az igazi célom, eljöttem ide, most visszamegyek mérnöki pályát folytatni, vagy pedig a Jóisten hívására kész vagyok új úton elindulni. És a Jóisten nagyon mélyen megvizsgált engem. Fiatal vagyok, milyen ambíciók szerint szeretném az életemet folytatni. És akkor megértettem, hogy nincs anyagi biztonság garancia, ha misszióba lépsz. Ezt mind a Jóistenre kell bízni. A jövődet, még a házastársadat is az Úrtól kell elkérned, hogy ha ilyen szolgálatban vagy, akkor neki is valahol találkoznia kell ezzel a látással. És ugye a lelkemben összetörve, de megújulva jöttem haza, és a Jóisten megerősített abban, hogy a gyerekek felé kell szolgálnom. Nem is a nagy képességeim voltak a döntők ebben a döntésben, hanem az a sürgősség, amit a lelkem mélyén éreztem. Ha te 14 évesen megtértél, miért ne adnád meg a lehetőséget a mai gyerekeknek ezt, hogy hamarabb megtegyék? És bennem ez volt a, mondjam úgy, a döntő tényező. És aztán belefogtam haza, jöttem ugye Svájcból, belefogtam a munkába, széles körbe, táborokba mentem, szabadtéri evangelizációra, és szükségem volt segítőkre. Gyülekezetből hívtam fiatalokat, jönnek segíteni, és jöttek fiúk, lányok, aztán elindult a Roma misszió is, ahol ABC tanfolyamot is kellett végezni, mert ugye írástudatlanok voltak a gyerekek. És a segítők között ott volt Jutka is, aki, hát hiszem, hogy nem miattam jött, hanem az Úr miatt, és méltatlannak láttam, hogy olyan sok fiatal megossza azt a látást, amit az Úrtól kaptam. És jó volt együtt szolgálni. Éreztem, hogy eljött az ideje, most már nekem is nősülnem kell. Ugyanis már nagyon foglalkoztatott ez a gondolat, és egyszer csendességem idején az Úr adott egy ígét. Valahol a Proféták könyvéből egy olyan ige volt, hogy elő végezd el a kinti munkáidat, és aztán jöjj be és építsd a te házad. És magamban elkezdtem gondolkodni, jó, eltelt 1 év, 1,5 év, 2 év, mióta a lelki munkát elkezdtem, a missziós munkát, talán most már ideje lenne bejönni, és most már a házamat is építeni. És hát, hogy imádkoztam, az Úr vezetését kerestem és kértem, és így láttam meg Jutkát, aki gyakran jött, nem csak velem, hanem másokkal is a missziós munkába, és így komolyabban kezdtem el imádkozni ő érte.
1: És hát Isten ezek szerint igent mondott, de valahogy Jutka életében is tevékenykedett, valahogy Jutka szívét is formálta.
0: Hát igen, mindig legalábbis megtérésem után imádkoztam, komolyan imádkoztam azért, hogy az Úr egy Isten félő férjel ajándékozzon meg. Persze részt vettünk meg, misszióztunk együtt a fiatalokkal, és táborba is a gyerekekkel. Mindig ott volt a szívemben a vágy, hogy ne engedjek meg olyan érzéseket a szívemben, amit nem Isten indít el. Aztán azt mindig csodáltam, amit Barna vállalt és csinál. Mindig olyan nagy dolognak láttam, szívesen mentünk segíteni, és hiszem, hogy az Úr értettük, mentünk és dolgoztunk, és volt úgy, hogy 3-ig voltam talán iskolába, éppen csak letettem az iskolatáskámat hazaértem, és 10 perc múlva már indult a busz, hogy az egyik gyerekklubba elérjek. És olyan nagy öröm volt látni azt, hogy a gyermekek nyitottak, hogy kíváncsiak arra, hogy az Úr mit mond, vagy egyáltalán hol van Isten, milyen Isten, hogyan kerülhetünk mi közel az Istenhez. Aztán egyik alkalommal Barna az egyik zeneórán eljött, vagyis tehát találkoztunk mi többször így a gyülekezetben hétközben. Nem volt ez a mobiltelefon világ, chat, meg ilyesmi, úgyhogy mi a gyülekezetben találkoztunk, ha találkoztunk. És oda jött hozzám, hogy hazavisz. És én nagyon meglepődtem érte. Tehát úgy nem gondoltam arra, hogy ő valaha túlságosan nagyra tartottam őt, hogy ő valamikor is szóba álljon. És meglepődtem, hogy hát biztos arra van útja, így magamban elkönyveltem, hogy hazavihet. Hát nem persze. És akkor elindultunk haza. Meghívott egy fagyira. És még akkor sem gondoltam semmire. Hát fiatalok találkoztunk mi többször, hát meghívott egy fagyira. És nem sokkal utána megkérdezte azt, hogy mit szólnék hozzá, hogy ő komolyan imádkozik, értem. És nem tudom, hogy tűnt az akkor, hogy nem akartam nagyon gyorsan igent mondani, de úgy a szívemben nagyon hamar készen volt a válasz. Mert nem is tudom miért, az Úr végezte ezt el, tehát hogy az a munka is, meg az, ahogyan ő hozzáállt a dolgokhoz, az mindig kedves volt előttem, és akkor néhány hét múlva, ez nem volt egy nagyon hosszú idő, akkor igent mondtam, és így indultunk el együtt tovább.
1: És nem bántátok meg, ahogy így az arcotokat nézem, de sajnos most megint egy kis szünetet kell tartanunk. A zene után folytatjuk a beszélgetést Kovács Barnával és Jutkával, és most már a múltról nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk. De úgy gondolom, még van egy nagyon fontos dolog, amiről keveset beszéltünk a jelenről. És ezzel fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmárnémetiből jelentkezem, Kovács Barna és Jutka otthonából, akikről már nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk az eltelt közel egy órában. Tudjuk, hogy Isten megváltott gyermekei, azt is tudjuk, hogy mindkettőjük szívét Isten nagyon különösen érzékenyé tette a gyerekek felé, szeretetet adott irántuk, együttérzést, azt a vágyat, hogy beszéljenek nekik Jézusról. És Isten különös módon vezette is mindkettőjüket, nem egy forma úton, de vezette afele, hogy ők gyerekmunkát kell, hogy végezzenek majd. Először külön-külön, de aztán együtt is. Itt hagytuk abba tulajdonképpen a beszélgetést, hogy Isten ezt a két szívet egyé is akarta formálni.
1: Mindjárt az elején, az első hónapok után én hamar rájöttem, hogy vannak korlátaim. És kész vagyok az Urat szolgálni, gyerekeknek hirdetni az evangéliumot, de én egy félember vagyok. És tudtam azt, hogy a Jóisten olyan házastársat tud adni nekem, aki kiegészít engem a szolgálatban. És ezért is imádkoztam, hogy a Jóisten mutasson egy olyan lányt, akinek hasonló elhivatása van, és aki jobban le tud hajolni a gyerekekhez, mint én. Nem volt kérdés előttem, hogy hol kell nyitott szemmel járnom. De azon belül imádkoztam, hogy az Úr mutassa meg, hogy ki legyen az a személy. És emlékszem, amikor szüleimnek elmondtam, hogy úgy érzem, eljött az ideje, és szeretnék megnősülni, és van is egy lány, akiért imádkozom, és akire gondoltam, nagy csend volt, a szüleim figyeltek, ne is ki az. És akkor elmondtam, hogy Jutka lenne az. Akkor édesanyám mondott valami érdekeset. Tudod, fiam, én eddig nem mondtam neked, de az év elején a női körben elhatároztuk, hogy imádkozni fogunk a lányokért a gyülekezetben. És a női kör minden tagja kihúzta egy lánynak a nevét, és azért imádkozik már január óta. Hát most így május vége lehetett már. Tudod, hogy én január óta épp Jutkáért imádkozom. Ezt neked nem mondtam, de most elmondom, hogy ez így történt. Jóisten ilyen egyszerű dolgokban is közreműködik, hogy felkészítsen bennünket, és a gondolatainkat, a vágyainkat, a tekinteteinket olyan irányba terelje, ahová ő szeretné. És így vagyok hálás azért, hogy az Úr Jutkát felkészítette, és valóban így is történt, meg úgy is valósult meg, hogy azok a hiányosságok, amelyek bennem voltak, vagy nem voltak meg, azok a képességek, azok benne megvoltak. Például a kisebb korosztályhoz én nagyon nehezen tudtam leereszkedni. Én nagyon szerettem hirdetni az evangéliumot, és úgy is láttam magam, mint egy gyerek evangélista, de aki főleg mondjam úgy a 9, 10 év, 12, 14 éves korúakat tudom megszólítani, és Jutka pedig a fiatalabbakat, a kisebbeket tudta jobban megszólítani. Hát ilyen csodálatos Istennek a vezetése, ezért jó, hogy nem egyformák vagyunk, hanem kiegészítjük egymást.
2: Még én is hozzátennék valamit. Csak annyit, hogy bár igen, tetszett nekem az, hogy Barna így közeledett felém, és örültem is neki, de nem akartam Isten nélkül elindulni ebben, és egy nagyon, számomra nagyon fontos igét kaptam, mikor megkérdeztem az Urat, hogy na most lépjek előre, vagy nem. És az az igen nagyon sokszor elém jött, a házasságunk ideje alatt is, az Ézsaiás könyvéből, hogy én az Úr megyek előtted, rögös utat elegyengetem, és az ércajtókat betöröm, a vasszárakat leverem. És én ezzel az igével indultam el, hogy ha az Úr jön velem is, akkor nekem igent kell mondani, meg lehet.
0: Ha már ezt az igeverset említetted, és akik figyelemmel kísérték a beszélgetés egyik részét, azért időről időre fölbukkant ilyen félmondat erejéig, hogy hát akkor indult a cigánymisszió, meg a roma gyerekek. Ez egy picit ilyen ércajtók, meg vazzárak voltak, nem? Vagy rosszul gondolom?
1: Gyerekkoromban, mióta megtértem, meg még azelőtt is ilyen kicsi olvasmányok kerültek el hozzánk, és az egyikben szó volt az afrikai misszióról, az egyik misszionárus hogyan kapott elhivatást, milyen Afrika, az ottani emberek, a szükségletek. És ugye a szívemben volt egy titkos vágy, ha majd felnövök, talán én is misszionárus leszek Afrikában. Aztán nem is gondoltam, hogy ilyen közel van hozzám Afrika. Ahogy teljes időben beálltam a gyermek missziói szolgálatba, akkoriból jött egy hír Ákosról, hogy vannak istenkereső emberek, de van nagyon sok gyerek is, akikkel foglalkozni kellene. Hát újdonsült misszionárusként megérkeztem közéjük egy terepfelmérésre. Valóban egy-két évnek alatt mindjárt összegyűlt 30-40, aztán 50 gyerek, meg még több. Hát azt kérdeztem, Uram, most én mihez kezdjek ezekkel a gyerekekkel? Láttam az élet körülményeiket, addig soha nem jártam cigánytanyán, csak messziről láttam. Megdöbbentette az, amit ott láttam, egyrészt a nyomor, de a hiányosan öltözött gyerekek, aztán értelmi képességeik. Amikor az első alkalommal próbáltam nekik egy igeverset tanítani, aztán éneket, az éneklés még eléggé ment. Muzikálisak szeretnek énekelni, és hamar megjegyzik a szövegét is, de amikor az igeverset tartottam előttük a szemléltetőn, akkor döbbentem rá, hogy nem tudnak olvasni. Csak néznek rám, nézik a kartonlapot, és nem tudják mondani. Hát így kellett hozzáfogni az ABC oktatáshoz, és még sok máshoz, ami aztán kibontakoztatta előttünk a mondjam úgy az idézőjelbe vett Afrika missziót.
0: Mit jelent az, hogy sok más?
1: Sok más. Például, ugye megkezdtük az ABC oktatást, füzetet vettünk, ceruzát, törlőgumit. Következő héten kérdeztem, hol a füzet. Felének már nem volt füzete. Másik felének, akinek még megvolt a füzete, az meg olyan koszos volt, fekete, szamárfüles, a ceruza félig elrágva. Lássam a kezeteket. Fekete, ragacsos volt. Na, akkor vegyük a mosdótálat. Addig nem megy be senki a terembe, míg kezet nem mosunk. És aztán meg kellett tanulni kezet mosni. Aztán higiéniai dolgokat kellett megtanulni, vagy a kislányoknál, meg fiúknál is különböző dolgokat jelentett ez. Mindig is figyelmeztettem a lánymunkatársakat, hogy a hajatokat kössétek fel, mert nem akarunk vendéget hazavinni. Nem is volt ilyen esetünk. Nem volt ilyen esetünk, hála jó Istennek. Tehát az evangéliumi tanítással együtt még az életre is kellett nevelni ezeket a gyerekeket. És nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket is.
0: Bocsánat, egy egészen pillanatra ünneplontó leszek. Egy egyetemet végzett mérnöknek ez a csúcskarrier? Nem volt ilyen kérdések bennetek? Meg egy fiatal lánynak, aki szereti a gyerekeket, zenél. Hát itt akar engem Isten látni?
1: Hát ha válaszoljak, akkor én először. Hát valóban a régebbi munkatársai megkérdezték, hogy na most mit csinálsz? Elmentél a gyárból, hogy alakul a sorsod? Mikor én elkezdtem beszélni arról, hogy a cigány gyerekekhez járok, csak fogták a fejüket. Ezt miért csinálod ezt? Hát nem volt neked jó dolgod, jó mérnöki pálya állt előtted. Soha nem tekintettem úgy rá, mint egy megalázó munkakörre, mert tudtam, hogy Istentől kaptam, és ez kiváltság. Mindig azt láttam magam előtt, hogy mi a jövő. A jelent azt látjuk, de a jövőt nem látja mindenki. Istennél volt ez a jövőkép, és ez ambicionált, ez hajtott, hogy ezekből a gyerekekből más lehet. Nekik más jövőjük lehet. Ha az Urat megismerik, és a megtéréssel együtt, az evangéliummal együtt egy új életforma is jön. Mert az evangélium megtanít bennünket élni. Ez nem egy vallásos fanatizmus, ahogyan sokan beállítják, hogy kormányprogramokra van szükség arra, hogy felemeljük ezeket. Ez mind mese. Ha a szív nem változik meg, akkor jöhet világbankok állhatnak egy-egy projekt mögött, visszafordul az ember oda, ahol volt. Ezért szükség van újjászületés. Az Úr Jézus azt mondta, hogy nem tudom másképp megfogalmazni, hogy milyen nagy változásra van szükségetek, de ez ahhoz hasonlít, mintha újra kezdenéd az életet. Na és ez az esélyünk volt, hogy mi legyünk azok, akik ezeknek a gyerekeknek elmondjuk ezt a lehetőséget és bemutatjuk. Persze saját erőből ezt nem lehet elvégezni, ez nagyon kevés. Istenre voltunk utalva mai napig is, és így vállaljuk fel ezt a küldetést.
0: Talán mi nők még egy picit még érzékenyebbek vagyunk ezekre a külsőségekre.
2: Igen, de mindig ott voltak az apró változások, amiket láttunk. Az, hogy le tudta írni azt a betűt, amit tanítottunk akár. El tudta mondani azt az igeverset. Amikor jött a hír, hogy az iskolába úgy mennek el énekelve a gyerekek. Sőt, amikor a matematika tanár bácsi megtért a gyermekek énekére, mert látta a változást a gyermekek életébe. És ez erőt ad, hogy nem hiába való, hogy Isten munkálkodik. És igen, még 20 év után is vannak ércajtók, meg vazzárak, mikor a megszokás, meg a kultúra sokszor felülírja az ígét is, és vannak harcok. Tehát amikor azt látjuk, hogy újra elhatalmasodik az, hogy hát tanuljanak a magyar gyerekek, hát nem olyan fontos, eljárunk iskolába, de és akkor a nem tanulással, a semmit tevéssel, a lustasággal együtt jár sok minden más, és akkor főleg az egyik gyermekcsoportnál teremen látjuk azt, hogy olyan nehezen emelkednek fel, mert ott van az a megszokott életmód, megrögzött életmód, ahogyan Barna mondta, az újjászületéssel tud változni csak.
0: Nem lenne teljes a kép, ha csak a cigány gyerekek között végzett munkáról beszélnék, mert ha jól tudom, azért nem csak ez a csapásvonal. Isten mást is bízott rátok.
1: Igen, tudom azt, hogy az evangélium ad választ minden embernek, minden népcsoportnak, bármilyen társadalmi helyzetben is éljen valaki. Most a Roma misszióban azt tapasztaltuk, hogy az anyagi nélkülözés is jobban oda hajtotta őket, hogy megnyíljanak Isten felé. És ez egyrészt természetes is, mert az Úr Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Most van úgy, hogy a gazdag ember úgy érzi, hogy nincs szüksége az evangéliumra. Nem azt jelenti, hogy nincs rá szüksége, de nem érzi ezt. És az Úr Jézus nagyon világosan elmondta az ő küldetésében, hogy egészségesnek nincs szüksége orvosra, a betegnek van szüksége orvosra. És úgy láttam meg, hogy az egyik feladatunk az, hogy megmutassuk a magyar embereknek is, a jó szituált embereknek is, hogy betegek. És szükségük van az orvosra. Mert az anyagi jólét, a jó szituáltság, ez nem megoldás, és nem lehet életcél. Ha ez válik életcélé, akkor gyermekeinknek ez nem elég. Nekik is szükségük van egy benső beteljesedésre, amit csak az Isten jelenléte tud meghozni az életünkben. Mindig is küldetésünknek vettük azt, hogy az evangéliumot minden teremtménynek, ahogy az Úr Jézus mondta, ez azt jelenti, hogy a társadalom minden rétegéhez el kell jutni az evangéliumnak. Sokszor könnyebben elmegyünk a föld végső határáig, mint a szomszédig eljutni, ahhoz a vállalkozóhoz és a gyermekéhez, vagy ahhoz az orvoshoz és annak a gyermekéhez, mert úgy gondoljuk, hogy nekik nincs szükségük rá, mert ők nem is igényelik ezt. Pedig az evangéliumra szüksége van nekik is. És mindig egy ima témánk az volt, hogy az Úr nyisson ajtókat, hogy a feleségem is mondta, hogy ezeket a bilincseket, meg az érc ajtókat, amik nem fából készültek, hanem tényleg ércből készültek, ezeket is nyissa meg az Úr. Örülünk annak, hogy a Jóisten nyitott ajtókat. Hát a mi elhivatásunk nem csak a gyülekezeti gyerekek felé szól, hanem minden gyerek felé. És szeretnénk utolérni az evangéliummal azokat a gyerekeket is, akik nem gyülekezetben nőnek fel, vagy mondjam, hogy nem részesülnek bibliai nevelésben, akár a szülők részéről, vagy nevelők részéről. És ilyen célból örömhírkluboknak nevezett ilyen házi bibliakörökbe hívjuk meg szomszédságbeli gyerekeket. Emlékszem, mikor mi gyerekeink egészen picik voltak, és a Jóisten a szívünkre helyezte a szomszédságunk gyermekeit. Láttuk őket az utcán, együtt mentek óvodába a mieinkkel, és imádkoztunk, Jóisten nyisson lehetőséget arra, hogy számukra is hirdessük az evangéliumot. És akkor a Jóisten adott egy gondolatot, hogy hívjuk meg a mi házunkba a gyerekeket. Legyen az első örömhírklub éppen a mi otthonunkban, a mi gyerekeinkkel együtt hallják az evangéliumot. A feleségem jobban el tudja mondani, hogy történt az, mikor az ajtók nyílottak meg az evangélium előtt.
2: Hát nagyon egyszerűen végig kopogtunk a szomszédoknál, főleg ahol gyermekek voltak a környező két-három utcában, és elmondtuk, hogy szeretnénk egy ilyen gyermek bibliórát tartani hétközben, ahova nem kell különlegesen felöltözni, úgy jön a gyerek, ahogy van, iskolából, vagy éppen játszótérről, és hogy mivel szeretnénk foglalkozni, és hogy szeretettel várjuk a gyermekeket. Hát nagyon nagy félelemmel indultam el, azt el kell mondjam, mert hát sok ellenállásra számítottam. Az embereknek megvan a vallásuk, és azonnal azt látják benne, hogy hát ez valami más, és hogy attól félnek, hogy ettől el akarjuk őket téríteni. És azt is elmondtuk, hogy mi nem kínálunk vallást senkinek, de a Biblia Istenét igen. És nem is szeretnénk vallást tanítani a gyermekeknek, de a Bibliát igen. És nagyon különleges ajándék volt az Istentől, hogy senki nem csapta az orromra az ajtót. Sőt, nagyon kedvesen fogadtak, és azóta is nagyon szívesen várnak, bemehetek. Tehát nagyon közel kerültünk így a szomszédokhoz. És persze voltak szülők, akik egyszer elengedték a gyermekeiket, és utána kevesebbet, vagy egyáltalán nem. De volt egy jó kis csapat, 20-25 gyerek, akik rendszeresen jöttek éveken keresztül, és együtt tanultak a mieinkkel, és énekeltünk, táboroztunk akár együtt. És azt is el kell mondjam, hogy egy nagyon különleges élményben volt részünk tavaly, meg tavaly előtt is. Az egyik klubos gyerekünknek az édesanyja keresett meg. Tulajdonképpen egy este csengetett ránk, hogy nem tudtam hova jönni, bajban vagyok, bejöhetek. És bejött, beszélgettünk, imádkoztunk, azóta jár velünk gyülekezetbe.
1: Jóistennek vannak meglepetései a számunkra. Mi sokszor a pillanatnyi eredményt szeretnénk látni. Ilyen a beállítottsága ennek a világnak. Ugye mi is főállású szolgálatban vagyunk, önkéntes adományok által működik a munkánk, a szolgálatunk. És gyakran kell beszámolókat írnunk, és tudjuk, hogy mit jelent az, hogy különböző adományozók inkább a számokat nézik, mint a mögötte rejlő gyermeket vagy egyént. De tudjuk azt, hogy a Jóisten előtt minden gyermek kedves. Az történt, hogy másfél évvel ezelőtt, karácsony előtti időszakban csengetett az egyik volt gyermekünk a gyerekklubból. Kapunál állt, kérdezte, hogy bejöhet, szeretne beszélgetni velünk. Mondtuk, ne haragudj, most sietünk, Isten tiszteletre megyünk, péntek esti alkalom volt, de ha nagyon sürgős, akkor gyere vissza holnap reggel, és akkor beszélgetünk. Tudtuk, hogy a Ricsi eléggé el van foglalva, különböző cégek ügynökeként hívogatta, verbuvált az embereket ilyen rendezvényekre. Gondoltuk, megint egy hasonló dologról van szó. Szombat reggel csöng a kapucsengő, és akkor bejön, helyet sem foglalt addig, kéztördelve annyit mondott, azért jöttem el hozzátok, hogy bocsánatot kérjek. Ó, menj el, Ricsi, hát miért akarsz te bocsánatot kérni tőlünk? Alig találkozunk mostanában, úgy az utcán még köszönünk, de hát éppen azt szeretném elmondani, hogy azért jöttem be, mert én megtértem, és szeretnék bocsánatot kérni azért, amit a múltban elkövettem ellenetek. Hát mit tettél? Tudod, amikor gyerekklubba jártam, kicsi fiúként nagyon megtetszettek a kis autók, amivel dekorálva volt a szoba, játszottunk ezekkel a játékokkal, és amikor mentem haza, mindig egy-egy kis autót a zsebembe csúsztattam, és ezt elvittem magammal. És többet is elvittem. Lehet, ti nem vettétek észre, de én így loptam tőletek, jöttem, visszaéltem a vendégszeretetetekkel. És most megtértem, és azt olvastam a Bibliából, hogy nem csak Istentől kell bocsánatot kérnünk, hanem el kell rendeznünk másokkal is, és amivel másokat megkárosítottunk, azt ki kell egyenlíteni a számlát. Hát hogy történt ez? Tudjátok, kicsi korom óta ugye agydaganatom van, és hogy jártam ide hozzátok, hallottam a bibliai tanítást, és megismertem a Jóistent, és legutóbb, amikor orvosi kivizsgáláson voltam, azt mondta a kezelő orvosom, hogy nem merek többet beavatkozni, nem végezhetek több műtét, mert félek, hogy megkárosítok valamit, és nem merem ezt már tovább végezni. És akkor először arra gondoltam, mondta ő, hogy nem sokára találkoznom kell Istennel, és én nem tudom, hogy kell vele találkozni. És az én életem nincs elrendezve vele. És elkezdte olvasni a Bibliát, és a Bibliát olvasva, ugye a Jóisten előhozta azokat a leckéket, a tanításokat, amiket hallott nálunk, nem arra buzdítottuk, hogy vallást kell váltanod, gyülekezetet kell váltanod, hanem a Jóisten kell megismerned. És olvasva a Bibliát, a Jóisten eléhozta és megértette vele a megtérés útját. Hát így jött el a Ricsi hozzánk, és ezért kérte a bocsánatot, hogy bocsássunk meg neki. Mi azt mondtuk, Ricsi, drága, te vagy a legkedvesebb karácsonyi ajándékunk, amit valaha is kaptunk az életben. Épp karácsony előtt időszak volt. Együtt sírtunk, imádkoztunk, és olyan jó volt látni azt, hogy Isten munkálkodott ennek a fiúnak az életébe. Azóta is kapcsolatban állunk, és gyakran jár át hozzánk, imádkozunk, Bibliát olvasunk, és növekszik a hit útján.
0: Ezzel a történettel, amit elmeséltetek, már nem érdemes föltenem azt a kérdést, amit még föl szerettem volna tenni, hogy megéri-e, van-e eredménye a munkának. Mert Isten munkálkodik. Mivel időnk is közben elszaladt, azért egy befejező kérdést hadd tegyek föl. Ha rátok, mint Kovács, Barnára és Jutkára gondol bárki, egy olyan ember, aki ugyanúgy Isten gyermeke, mint mi, és úgy érzi, hogy imádkozni kell értetek, miért imádkozzon?
2: Hát talán az, hogy ragaszkodjunk az Úrhoz. És tényleg vele tegyük azt, amit ő kíván tőlünk. Már az elmúlt évben eldöntöttem azt, hogy újraolvasom a Bibliát, és főleg az utóbbi időben úgy gondoltam vissza az ifjúkori éveimre, hogy amikor akkor olvastam a Bibliát, azzal a szomjúsággal, hogy az talán nem fog visszajönni soha. Elkezdtem, és Isten különlegesen megelevenítette előttem az ő igéjét újra és újra, és látni azt, hogy az Isten beszél, és az az imádság van bennem, hogy ő szóljon, és csak akkor tudjak én szólni, ha először ő szólt hozzám.
1: Igen, Pál apostol azt mondja, hogy ami alkalmas voltunk, az Istentől van. És egy gondolat mindig foglalkoztatja a lelki munkást, hogy én magam méltatlanná ne váljak. Míg mások gyermekét tanítom, addig mi saját gyermekeinket lássuk az Úr útján járni, növekedni. Ez egy örökös ima témánk, és tudom azt, hogy úgy van létjogosultsága bármilyen missziónak, hogyha ezt a mi házunkon belül meg tudtuk élni. És a másik pedig az, hogy szeretnénk az evangéliumot, az igét autentikusan úgy átadni, korok változtak, gyerekek más körülmények között élnek, de a lelki probléma ugyanaz maradt. És Istennek csak ugyanaz a válasza van, bármennyire változnak a korok, és hogyha én eltávolodok ettől a biblikus alaptól, szeretnénk hűségesek maradni ahhoz az evangéliumhoz, amit Krisztus hirdetett nekünk. Van nagyon sok modern vagy megragadó módszer, ahogyan a gyerekekhez közelítsünk, játékos, sokszor az evangélium kimarad a játékból. Én hiszem azt, hogy ma is autentikus az evangélium. És ezt hirdetnünk kell. Hiszek a klasszikus evangéliumban, amit ugyan megújult szívvel, meg megújult értelemmel kell hirdetni, de erre van szüksége a gyermekeinknek. És szeretnénk azt, hogy hűségesek legyünk az Úrhoz, és ugyanakkor lássuk meg azt, hogy gyermekek megértik az Úr hívását, és meg tudnak térni ezekben az időkben is.
0: Szívből kívánom a hallgatók nevében is, hogy legyen így. Köszönöm a beszélgetést. Kovács Barnával és Jutkával beszélgettem Szatmár Németiben. Köszönöm hallgatóim figyelmét is. Kulcsár Anikót hallották.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A kimondott szó ereje. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 22 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 40 perc. A Tórából ezen a héten két heti szakaszt olvasnak föl a zsinagógákban. Mátot és Mászé. Mózes 4. könyve 32 és 36-13. A Mátot szakasza elsősorban a fogadalmak érvényességéről szól. A 4. könyv utolsó szakasza, a Mászé pedig a pusztaságbeli 40 éves vándorlás térképét rajzolja meg. Igei gondolatok a heti szakaszból. És szólt Mózes Izrael fiai törzseinek fejeihez mondván, ez az, amit megparancsolt az örökkévaló. Ha valaki fogadalmat tesz az örökkévalónak, vagy esküt esküszik, hogy elkötelezettséget vesz a lelkére, meg ne szegje szavát, aszerint cselekedjék, ami kijön a szájából. Mózes 4. körbe 30-2-3. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. És megharagudott Mózes a hadsereg vezéreire. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá, írja Mátot Mászé heti szakasz kapcsán Szerdócz Ervin rabbi. Ismert bölcsesség, a harag rossz tanácsadó, ami úgy értelmezhető, hogy amit az ember haragjában tesz, annak nem lesz jó vége. A Talmud még tovább is megy a kérdésben, és azt tanítja, hogy idővel az ember rájön, miben tévedett, és a tévedés miatt embertársával haragban lett. Ha valaki megharagudott, és nem emlékszik arra, hogy hol tévedett, visszatér arra a helyre, amely világos lesz számára. Egy olyan vitában, ami haragot váltott ki, még annak is felelőssége van, akinek a vita során igaza volt, hiszen tehetett volna azért, hogy a vita ne fajuljon haraggá. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északias szél megélénkül, és 28-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Dance,
2: A Jó Hír Misszió egy 50 éves múltra visszatekintő dél-koreai baptista gyülekezet, mely 50 országban hirdeti az evangéliumot, és több mint 100 tévé és rádió csatorna is rendszeresen közvetíti. Most a Szóla Rádióban is hallható ez a bibliai szemináriumsorozat magyar fordításban.

Jó napot kívánok! Nagyon hálás vagyok, hogy ezen a közvetítésen keresztül találkozhatunk egymással. János evangéliumában sokféle igét olvashatunk. Itt a Bibliában a házasságtörő asszony történetét olvassuk. Azt mondja nekünk ez a történet, hogy a házasságtörésen ért asszony miképpen kapott bűnbocsánatot. Olvassuk el ezt az ige szakaszt a 8. fejezet első versétől. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzáméne, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vívének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írva a földre. De amikor szolgálmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondanékik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeretet által váltoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik és senkit nem látta az asszonyon kívül, mondanéki: asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatta téged? Azt pedig mondta: senki, uram. Jézus pedig mondanéki: én sem kárhoztatlak, eredjél és többé ne vétkezzél. Ebben a történetben ez az asszony paráznaságot követett el. De Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy én sem kárhoztatlak téged. Ez azt jelenti, hogy Jézus elhordozta minden bűnét ennek az asszonynak, aki házasságtörést követett el. Nem követnénk el hibát azzal, hogyha azt mondanánk, hogy a lényegi része a János evangéliumának ebben a történetben összpontosul. Természetesen az összes többi történet a Bibliában nagyon szépen leírja azt, hogy hogyan is jött el Jézus, ugye a földre is váltott meg minket a bűneinkből, de ebben a történetben nagyon szépen használja ezt a példát. Itt ugye ezt az asszonyt, aki házasságtörésen lett érve. És ez az asszony, mikor hazamegy, bűnbocsánatot kap, akkor ér véget ez a történet. Tehát a lényege nem csupán az, hogy ez az asszony paráználkodott, és aztán pedig bűnbocsánatot kapott, hanem az, hogy ez az asszony egy bűnös, ugyanúgy, mint ő, mi is bűnösök vagyunk. Mi is vétket követtünk el, bűnt követtünk el. Mindazonáltal nem tudjuk pontosan megérteni először, hogy hogyan is kapunk üdvösséget. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogyha majd tűzeső esik ránk, miközben imádkozunk, akkor, vagy hogyha könnyezve, térden csúszva könyörgünk minden egyes nap, akkor kapunk üdvösséget. Azonban a Biblia pontosan elmondja nekünk, hogy hogyan kapunk bűnbocsánatot.

Akkor, amikor Jézus a sokaságot tanította a templomnál, az írástudók és a farizeusok odavitték hozzá ezt az asszonyt, aki paráznaságot követett el. És halálra akarták kövezni ezt az asszonyt. Miért nem visszük ezt az asszonyt Jézushoz? Kérdezzük meg, hogy ő vajon megkövezné-e vagy sem, hiszen ő mindig azt mondja, hogy szereti a bűnösöket, azt mondaná, hogy kövezzük meg, nem mondhatja azt.

házasságtörés közben kapták rajta. Azt mondja nekünk a mózesi törvény, hogy az ilyet halálra kell kövezni. De mester, te mit mondasz? Ez egy olyan történet, amit azt hiszem mindnyáján nagyon jól ismerünk már. De tegyük fel, hogy nem ismerjük. Beszéljünk most róla úgy, mintha először hallanánk. Hiszen ezt az asszony paráznaságon érték, oda viszik Jézus elé, és akkor, hogyha ő kaphat bűnbocsánatot, ez azt jelenti, hogy én is kaphatok. És ez az, amit a Biblia tanít nekünk. Vagyis először ők kérdezik Jézust. Akkor rögtön Jézus nem válaszolt, hanem letérdelt, vagyis legugolt, és elkezdett a földre írni az ujjával. Felkelt, és azt mondta, hogy az, aki még sosem követett el bűnt közletek, az vesse rá az első követ. Minden ember, aki ott állt, úgy gondoltak erre az asszonyra, mint bűnösre, viszont önmagukra nem tekintettek így. De akkor, amikor hallották Jézusnak ezeket a szavait, akkor észrevették, hogy eddig azt gondolták, hogy ők nem követtek el bűn, de valóban ők vétkeztek. Hisz nincsen olyan ember, aki ne vétkezett volna, és ők is bűnösök voltak. Azonban csak ítélték és elítélték ezt az asszonyt a bűnei miatt. Ezen a ponton Jézus szavain keresztül elkezdtek szégyent érezni a szívükben. És egyen-egyenként fogták magukat és elmentek onnét, mindaddig, amíg már csak Jézus maradt.

szeretném elmondani önöknek ezen keresztül, a történeten keresztül, hogy ugye ezt olvassuk, Jézus írt a földre az ő ujjával. Tudják, ahogyan tanítottam a Bibliát, meg tanítom mindig, gondolkodtam rajta, hogy vajon mit írhatott a földre? Mi volt az oka annak, hogy ő írt? És ezt a kérdést nekem nagyon-nagyon sokszor gyakran feltették, azonban nagyon sokáig sajnos nem tudtam rá választ. Azért, mert a Biblia nem mondja ki konkrétan, hogy mi az, amit ír oda. Nem mondja ki azt, hogy mik azok az ikék, amiket odaírt. És nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy itt mit írhatott Jézus. Tudják, én mindig állandóan olvasom a Bibliát, és egy napon, ahogyan olvastam, arra gondoltam, hogy ó, igen, ez az. És ami ez volt, ez a Jeremiás 31:31. Mielőtt elolvassuk ezt, előtte, tudják, hogy mi történt akkor, amikor Isten odaadta Mózesnek a 10 parancsolatot? Ugye odaadta a hegyen ezt a 10 parancsolatot, és azt mondta az izraelitáknak, akkor, hogyha betartjátok az én törvényeimet, és jól cselekszetek, akkor áldottak lesztek, és papi nemzeté leszlek benneteket. És mit válaszoltak rá az izraeliták? Ó, hát persze, mindent, amit Isten parancsolt nekünk, be fogunk tartani, és megteszünk. És így adta oda a 10 parancsolatot Isten nekik. Mindazonáltal pontosan közelről részletesen olvassuk a Bibliát, más részeket is találunk erre vonatkozólag. Képesek lennénk talán betartani az összes törvényt? Különösen is, amikor Mózes 5. könyvét olvassuk a 10 parancsolatról, azt olvassuk, hogyha betartod ezeket a törvényeket, áldott leszel, hogyha kimész a kapudon, hogyha bemész, akkor, hogyha a munkádat végzed, ha alszol, hogyha valaki jön be a te házadba, a te vendéged, a te az egész családod. Azonban azt is olvassuk, hogyha megszeged a törvényt, akkor átkozott leszel, ha kimész, ha bejössz, a te családod is az lesz, minden termésed, azok az emberek, akik vendégként maradnak a házadban. Tehát mi is igazán a törvény? Akkor, hogyha betartod az összeset, áldott vagy, de hogyha megszeged, akkor átkozott. De mit mondanak az izraeliták a 2. Mózesben? Azt mondják, hogy mindet be fogjuk tartani. Képesek voltak talán az izraeliták betartani mindet? Azon a napon, amikor odaadták a törvényt nekik, ők megcsinálták az aranyborjút. Ott van az az ige, hogy ne legyen más istened rajtan kívül, ne csinálj magadnak faragott bálvány.

Tehát ezekre az emberekre halál várt. Azért, mert Isten ilyen ígéretet tett, a törvény, az, ami a célja a törvénynek a Bibliában, nem az, hogy betartsuk őket, és hogy azáltal legyünk áldottak. Azért, mert azt mondtuk Istennek, hogy betartanánk ezt a törvényt, és az ember azt mondta, hogy ő megígéri, azonban Isten tisztában volt vele a kezdetektől, hogy az ember ezt meg fogja szegni. Mert Isten nem csak a törvényt adta, hanem akkor, amikor Mózes fönt volt a Sínai hegyen, akkor megmutatta az alatt a 40 nap alatt Mózesnek a templomot a mennyben. És azt mondta Isten Mózesnek, hogy amikor lemész a hegyről, pontosan ugyanilyen templomot építs, amilyet láttál a mennyben is. Ez azt jelenti, hogy az emberek, akik bűnt követnek el, tudjanak oda menni a Szentek Szentjéhez, a Szent Sátorhoz, és megszabadulhassanak az ő bűneiktől, mutathassanak be áldozatot. Isten talán nem volt vele tisztában, hogy bűnt fognak elkövetni, de pontosan tudta, hogy bűnt fognak elkövetni. És azt akarta, hogy áldást kaphassanak. Mert igen, persze, hogyha betartod a törvényeket, akkor áldást nyersz, de hogyha nem, akkor pedig átkot. Ahhoz, hogy ezt pontosan megértsük, ott van a római levélben, hogy aki a törvény alatt van, azokra vonatkozik a törvény. Tehát aki ragaszkodik a törvényhez.

Vajon mi volt először a törvény, ami arra vonatkozik, hogy ne paráználkodjunk, vagy pedig a paráznaság? Akkor, hogyha nem lett volna paráznaság, született volna olyan törvény, ami erre vonatkozik? Hogyha nem lett volna lopás, akkor lenne erre vonatkozó törvény? Hogyha az emberek nem hazudtak volna, akkor lenne olyan törvény, hogy ne hazudj? Persze, hogy nem. Azelőtt, mielőtt a törvény egyáltalán létrejött volna, már létezett a paráznaság. Ezért mondja Isten, hogy ne paráználkodj. Azért, mert létezett a hazugság, azért mondja Isten, hogy ne hazudj. Azért, mert létezett a rablás, azért mondja Isten, hogy ne lopj. Tehát valójában a bűn volt először. A bűn volt az, ami először jött, nem pedig a törvény. Azt mondja a törvény, hogy ne lopj. De hogyha nincsen olyan ember, aki senki se lopott volna, akkor nem lenne rá szükség. Akkor, hogyha azt mondja az ige, hogy ne paráználkodj, és nincs is olyan ember, aki paráználkodna, akkor mi értelme van, hogy van egy ilyen törvény? Az, hogy van ilyen törvény, azt jelenti, hogy az emberek már paráználkodtak. Pontosan ezért a törvény igazából átkot hordoz magával, hiszen ez az egyetlen, amit kaphatnak az emberek, mivel nem tudják betartani. Azért, mert az izraeliek megígérték, hogy betartják, de nem képesek rá, és ezért folytatódott tovább az átok. És aztán ugye azt olvassuk, hogy Jézus írt a földre. Tudják, hogy miért írt a földre? A Bibliában két hely van, ahol azt látjuk, hogy Isten az ujjával írt. Az első alkalom az volt, amikor a Sínai hegyen odaadta Mózesnek a kőtáblákat, és ugye az ujjával írt rájuk a 10 parancsolatot. Isten az Isten ujjával írta ezeket a parancsolatokat. Ő volt az, aki létrehozta a törvényt. És aztán a következő alkalom, amikor az, amikor Jézus írtott a homokba. Mert ugye Jézus és Isten. Tehát ez a két alkalom van, amikor Isten írt a kezével. Az első törvény, amit írt, az a parancsolat volt, az a szövetség volt, ami ugye a törvény, a 10 parancsolat. A második pedig az a szövetség, amit Jézus írt az ujjával. Nyissuk meg a Bibliánkat, a Jeremiás prófétakönyv 31. fejezet, 31. vers. Olvassuk közösen. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával. Isten az ő ígéretét az ő törvénye szerint hozta létre. Azon a napon, amikor ugye létrejött a törvény, akkor jött az aranyborjú, az emberek panaszkodtak, és folytatódott az átok. Nem volt olyan törvény számukra, ami megmentette volna őket. Hiszen képtelenek voltak tökéletesen betartani a törvényt. Ezért Istennek szüksége volt egy új törvényre. Isten nem akarta azt, hogy az összes ember elpusztuljon, hanem Istennek az volt végig a célja, hogy megmentse az embereket. Azt mondja, ímé eljönnek a napok. Azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával.

Itt van ez az asszony, aki házasságtörésen lett érve. Ami, hogyha Mózes törvénye szerint van ítélve, azt jelenti, hogy halálra kell kövezni, hiszen paráználkodott. Akkor, hogyha Mózes törvénye által vagyunk elítélve, megítélve, akkor nincs egyetlen egy ember sem, aki itt megmenekülhetne. Azért, mert minden ember vétkezett, nincs olyan, aki ne vétkezett volna. Azonban pontosan ezért volt szükségünk egy új törvényre, egy új szövetségre, Istennel. És ezért mondja azt, hogy új szövetséget adok nektek. Azért hívják szövetségnek, mert egy olyan ígéret, ami a törvényhez kapcsolódik, abban gyökeredzik. Mivel Isten szeret minket, szükségünk volt egy olyan törvényre, hogy még azok az emberek is, akik bűnt követtek el, hadd legyen boldog életük, és hadd kapjanak áldást. Isten azt mondja, hogy újat ad. Isten szereti az embert. Nem akarja azt, hogy elpusztuljunk, és hogy átkot kapjunk, mert meg akar minket menteni. Akkor, hogyha vétkezel, akkor halált érdemelsz. De Isten nem akarja megítélni az Izrael házát, úgyhogy erre a törvényre néz. Ezért olvassuk a Jeremiás 31:31-ben. Azt mondja az Úr, új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Aztán a 32. versben azt olvassuk, nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. A törvényen keresztül egyetlen egy ember sincsen, aki megváltást nyerhetne. Nincs egy ember sem, aki szent lehetne azáltal, hogy betartja a törvényeket. És Isten adta ezt az ígéretet, de az emberekre pusztulás vár a bűn miatt. Nekünk, akik bűnt követtünk el. Isten új törvényt akart adni nekünk, ami által élhetünk és megmenekülhetünk. Ezért akar adni nekünk egy olyan törvényt, ami megment, annak ellenére, hogy bűnöztél, vétkeztél, gonoszságot tettél, megszegted a törvényt, Isten meg akarja váltani ezt az embert, és felemelkedést akar neki adni. Ezért mondja azt, hogy eljön az a nap, hogy új szövetséget adok. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom, és Isten öké leszek, ők pedig a népemmé lesznek. Azt mondja az Isten, én leszek az ő Istenük, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem. Kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket és vétkeikről, többé meg nem emlékezem. Isten adott egy új törvényt, ami megment és feltámaszt bennünket.

0: itt van ez az asszony, aki házasságtörést követett el, paráznaságot követett el, és a törvény szerint átkot kellene kapjon, és halálra kéne, hogy kövezzék. De az a törvény, ami megmentheti azt, aki hazudott, aki lopott, aki csalt, aki paráználkodott, aki megszegte a törvényt, ez az új törvény, hogy én megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem. Jézus az ő ujjával nem a kőtáblákra, hanem a földre írta. És a föld az minket embereket jelképez. Oda az ő szívük táblája írom fel az új törvényemet. És azt olvassuk, megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ez szerint, az ígéret szerint Jézus megfeszítetett és megbocsátotta a mi bűneinket. Ez azt jelenti, hogy ő többé nem emlékezik meg a mi bűneinkről. Itt van ez az asszony, akit az új szövetség alapján van megítélve, és azt mondja Jézus, én sem kárhoztatlak téged. Isten megbocsátott nekünk, megbocsátotta a mi vétkeinket, nem emlékezik meg róluk többé. Így kapjuk meg mi a bűneinkre bocsánatot, és így élhetünk áldott életet. Ez az, amit János 8. fejezete tanít nekünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Pák Okszu lelkész úr prédikációit a www.clfeu.org weboldalon követhetik figyelemmel. Címünk 1147 Budapest, Ilosvai Sejmes Péter utca 110. Honlapunk www.jóhírmisszió.com. Telefonszámunk 0630 407 70 34, illetve 0630 533 81

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Ügyelj a gondolataidra! Zsoltárok könyve 119. fejezet 37. verse azt mondja: fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra. Az, hogy megpróbálsz ellenállni egy gondolatnak, nem segít. Csak növeli a rossz dolgokra fordított figyelmedet, és erősíti azok vonzerejét. Azzal, hogy ellenállsz neki, valójában megerősíted. Nem győzöd le a kísértést, ha az érzés ellen harcolsz. Minél többet küzdesz egy érzéssel, annál inkább felemészt és irányít téged. Éppen ellenkezőleg a leggyorsabb módja a kísértés közömbösítésének az, ha valami másra fordítod a figyelmedet. A csata kimenetele az elmédben dől el. Ami megragadja a figyelmedet, végül téged fog meg. Megtörtént már veled, hogy amikor valamilyen ételt reklámoztak a tévében, hirtelen éhesnek érezted magad? Ez a szuggesztió ereje. Természetes módon afelé mozdulunk el, amire összpontosítunk. Ha ezt ismételgeted, abba kell hagynom az evést, a dohányzást vagy a parázna gondolatokat, az kudarcra ítélt stratégia. Egyfolytában arra koncentrálsz, amit nem akarsz. Sokkal hatékonyabb, ha figyelmen kívül hagyod a kísértést. Ha valami másra kezdesz figyelni, a kísértés elveszti az erejét. Az agyad a legsebezhetőbb szerved, ezért a megfelelő irányba kell vele összpontosítanod. Úgy győzöd le a rossz gondolatokat, ha jókkal helyettesíted őket. Ez a helyettesítés elve. A rosszat jóval győzöd le. A sátán nem tudja megragadni a figyelmedet, ha az elméd valami mással van lefoglalva. Ezért mondja a Biblia, ha valami nemes, azt vegyétek figyelembe. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet 8. vers. Ha ezt komolyan gondolod, el kell kezdened ügyelni a gondolataidra, és felügyelni azt, hogy mit fogadsz be a médiából, mert az életedet, a gondolataidat formálják. Ez nagy önfegyelmet és sok gyakorlást igényel, ám Isten segítségével újra programozhatod gondolkodásmódodat, és legyőzheted a kísértést. Imádkozz így. Uram, tudom, hogy talán soha nem kérdeztelek arról, milyen új dolgokat szeretnél behozni az életembe, új érdeklődési köröket, új istenközpontú hobbikat, a dicsőítés új módjait. Ma megnyitom neked a szívem, Uram, és arra kérlek, te töltsd be azt az időt, amit olyan dolgokra szánok, amelyek kísértésbe vagy bűnbe visznek.

Vedd le az állarcodat. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 10. verse azt mondja, jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ha beleragadtál, a jót akartam, elbuktam és bűntudat gyötör ismétlődő körébe, akkor saját erődből nem fogsz tudni megjavulni. Bizonyos kísértések csak úgy győzhetők le, ha segítségedre van egy elkötelezett barát, aki imádkozik érted, és aki által elszámoltatható vagy. Az őszinteség és átláthatóság az egyik része problémáid megoldásának, melyekkel eddig egyedül küzdöttél. Figyeld! Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Jakab levele, 5. fejezet, 16. vers. A problémák csak a sötétben nőnek, ha kiviszed őket a fényre, összezsugorodnak. Csak annyira vagy beteg, amennyire a titkaid, tehát vedd le az állarcodat, ne tettesd tovább, hogy minden rendben van, és gyere ki a fényre. A sátán azt akarja elhitetni veled, hogy a kísértéseid annyira egyediek, hogy sohasem szabad beszélned róla senkinek. Ez nem igaz, hiszen mind ugyanazokkal a kísértésekkel küzdünk. Az egyetlen oka annak, hogy takargatjuk őket, a büszkeségünk. Azt akarjuk, hogy az emberek azt higgyék, mindent kézben tartunk. Ám az igazság az, hogy ha valamiről nem tudsz beszélni, az már is kicsúszott az irányításod alól. Ha tudnád egyedül kezelni, már megtetted volna. Az akaraterő és az eltökéltség nem elég. Problémáid már túlságosan bevésődtek, túlságosan szokásoddá váltak, túl nagyok ahhoz, hogy egyedül oldd meg őket. Tehát ha ma segítségre van szükséged, alázd meg magad és kérd. Válaszolj ezekre a kellemetlen kérdésekre. Mi az a probléma az életemben, amit letagadok? Mi az, amiről félek beszélni? Igen, tényleg megalázó bevallani a gyengeségeinket, de éppen az alázat hiánya tart vissza attól, hogy jobbá legyünk.

Legyen az ige a fegyvered. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 12. verse azt mondja, felejtsd el az önbizalmat, semmi haszna. Egyedül Istenben bíz. Adott körülmények között mindannyian kaphatók vagyunk a bűnre. Ezért írja Jakab, engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab levele, 4. fejezet 7. vers. Csak amikor teljesen megadod magad Istennek, akkor lesz erőd felkelni, harcolni és győzni. Ez egy harc, és a küzdelem minden nap elkezdődik abban a pillanatban, amikor felkelsz. Ellenséges területen vagy, ezt soha ne feledd. De hogyan tudom legyőzni ezeket a kísértéseket? Kérdezed. Pál így válaszol. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 17. vers. Kezd azzal, hogy elkötelezed az életed Krisztusnak. Nem leszel képes nemet mondani az ördögnek, amíg nem mondtál igent Krisztusnak. Csak az üdvösség sisakja védheti meg elmédet. Ezután tanuld meg Isten igéjét fegyverként használni. Jézus ezt tette a pusztában. Minden alkalommal, amikor a sátán javasolt valamit, Jézus azzal válaszolt, hogy a Szentírást idézte. Nem vitatkozott, nem mondta, hogy nem éhes. Ez tagadás. Egyszerűen csak idézte a Szentírást. Neked is ezt kell tenned. A megtanult igeversek elengedhetetlenek a győzelemhez. Gyors hozzáférésre van szükség. Jézushoz hasonlóan az igazságot a szívedben kell raktároznod, és készen kell lenned rá, hogy egy pillanat alatt előhívhast. Enélkül nincs töltény a fegyveredben. Tehát kezd el ma, tanulj meg hetente egy igeverset, és még mielőtt észrevennéd, a vereségeidből már is győzelmek lettek. Imádkozz így. Uram, ma jelképesen felveszem Isten fegyverzetét, ahogy azt az Efézus 6:10-18-ban olvasom, azért, hogy megálljak az ellenség támadásai között. Tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, ráállok igéd ígéreteire, és imádkozom védelemért a gondolataim és cselekedeteim fölött, hogy ma ne adjam meg magam a kísértésnek. Jézus nevében. Ámen.

A sátán igájában lenni. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. verse azt mondja, ne igazodjatok e világhoz. A démonok világhírű gyűlésén a sátán beszédet tartott. Mindaddig, amíg a keresztjének közel maradnak Istenhez, nincs hatalmunk fölöttük, tehát a következőket kell tennünk. A. Foglaljuk le őket lényegtelen dolgokkal. B. Vegyük rá őket arra, hogy túlköltekezzenek és adósságba keveredjenek. C. Órák hosszat dolgoztassuk őket azért, hogy üres életstílusukat fenntarthassák. D. Szegjük kedvüket a családjukkal való időtöltéstől, mert amikor az otthonok szétesnek, nincs menedék a munka elől. E. Töltsük meg az agyukat a tévével és a számítógéppel, hogy ne hallhassák meg, amikor Isten szól hozzájuk. F. Pakoljuk tele a dohányzóasztalaikat és éjjeli szekrényeiket magazinokkal és újságokkal, hogy ne legyen idejük bibliaolvasásra. G. Árasszuk el a postaládáikat lottószelvényekkel, reklámanyagokkal és a gyors meggazdagodás reményével, hogy az anyagi javakat hajszolják. H. Tegyünk elbűvölő modelleket a tévébe és a magazinok címlapjaira, hogy csak a külső megjelenést lássák, így majd elégedetlenek lesznek magukkal és házastársukkal. I. Idézzük elő, hogy a párok túl kimerültek legyenek a testi kapcsolathoz, így majd kísértés lesz számukra, hogy másfelé kacsingassanak. J. Hangsúlyozzuk a télapút és a húsvéti nyuszit, így majd eltereljük a figyelmüket az ünnepek valódi jelentőségéről. K. Foglaljuk el őket nemes célokkal, hogy ne legyen idejük az örökkévalókra. L. Tegyük őket önelégültekké. Kösse le őket annyira, hogy a saját erejükből dolgoznak, hogy soha ne tapasztalhassák meg Isten rajtuk keresztül munkálkodó erejét. Ígérem, ez működni fog. Észrevetted már valaha a különbséget az elfoglaltság és a siker között? Néha elfoglaltnak lenni azt jelenti, hogy a sátán igájában vagy. Imádkozz így. Atyám, segíts, hogy növekedjen eltökéltségem arra, hogy szent lelked által vezetett életet élhessek. Segíts olyanná tenni arcomat életem kísértéseivel szemben, mint a kovakő, és taníts új haditerveket, hogy istenfélő életet tudjak élni. Imádkozom, hogy a kísértés percében ne bukjak el, hanem mennyei nagykövetként gondolkozhassak. Ámen.

Harci üzemmódban élni. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 25. verse azt mondja, értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Mikor kezdődik a harc? Abban a pillanatban, amint lábad földet ér. Pál azt írja, abban a pillanatban, amikor elhatározom, hogy jót fogok tenni, a bűn már is ott van, hogy csapdába ejtsen. Őszintén gyönyörködöm Isten törvényében, de nem minden vesz részt bennem ebben az örömben. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 21. vers. Mi is történik? A tested harcban áll a lelkeddel, és arra csábít, hogy lazítsa védelmeden. És abban a pillanatban, ahogy megteszed, lecsap rád. Így fog suttogni. Gyerünk, tedd csak! Nem nagy ügy. Mindenki csinálja. Amúgy is, ki fogja megtudni? Tanuld meg felismerni ezt a hangot, mielőtt dédelgetett gondolattá, megtett cselekedetté, kialakult szokássá és megromlott jellemmé válik. Az újjászületés nem semmisíti meg a régi természetet, csak éles ellentétbe állítja az újjal. Lehet, hogy meg vagy váltva, de attól még mindig a hústestben élsz. Ha testi erővel próbálod legyőzni a testet, végül saját magad ellen fogsz harcolni. Mi a válasz? A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 16. vers. Hogyan valósíthatod meg ezt? Úgy, hogy Isten szavának engedelmeskedsz ahelyett, hogy azt tennéd, ami magától jön. Ha időnként el is szúrod, ne csüggedj. Születésedtől arra vagy beprogramozva, hogy testben járj. Most tanulod, hogyan járj lélekben, új értékrenddel, új társakkal, új fontossági sorrenddel, új erőforrással, új vezetéssel. Az újjászületésed új csatát indított el. Ha meg akarod nyerni, tanulj meg háborús üzemmódban élni.

József köntöse. Mózes első könyve, 37. fejezet 3. verse azt mondja, Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, s ezért tarkaruhát csináltatott neki. József élettörténetét két általa viselt köntös meséli el. Az egyik a pártfogás és jó indulat, a másik pedig a kísértés köntöse volt. Nézzük csak meg őket közelebbről. Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, s ezért tarkaruhát csináltatott neki. Ez a tarkaruha jelképezte azt a különleges kegyet, amely Józsefet egész életén át végig kísérte. Még a börtönben is. Az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat. Mózes első könyve, 39. fejezet, 21-től a 22. versig. Később pedig azt olvassuk, ezt mondta a fáraó Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. Mózes első könyve, 41. fejezet, 41. vers. Ötször olvassuk ebben a fejezetben, az Úr pedig Józseffel volt. Ez ám a pártfogás és jó indulat. Isten jó indulata azonban nem mentesít minket a támadások alól. Figyeld! Józsefnek szép termete és szép arca volt, szemet vetett Józsefre urának a felesége, és ezt mondta, hájj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Mózes első könyve, 39. fejezet, 6-tól a 12. versig. Amikor Isten elkezd megáldani téged, az ellenség mindent fel fog használni, amit csak tud, hogy lehúzzon és megakadályozza, hogy betöltsd a rendeltetésedet. Isten terve az volt, hogy József által megmentsen egy nemzetet. Mi történt volna, ha enged a kísértésnek? Gondolj csak bele! A harc nem csupán rólad szól, hanem mindazokról, akiket Isten rajtad keresztül akar megáldani, a gyermekeidről, az unokáidról, az egész ismertségi körödről. A sátán fel fogja neked kínálni a pillanat örömét azért a hatalmas kiváltságért cserébe, hogy betöltheted Isten akaratát. Ne fogadd el! Tűz ki új fontossági sorrendet, összpontosíts újra a lényegre. Járj Istennel, és a jövő lebegjen a szemed előtt.

Vigyázz magadra! Pál Galácia beliekhez írott levele, 6. fejezet 1. verse azt mondja, testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Keresztényként olyan nagyon akarunk segíteni a körülöttünk lévő embereknek, akik a bűn pokolba vezető csúszós lejtőjén állnak. Különösen akarunk segíteni azokon a barátainkon és családtagjainkon, akik nem állnak közel Istenhez. Mégis vigyáznunk kell, mikor segítséget nyújtunk, hogy azt valóban Isten irányítására tegyük, és ne emberi érzelmektől vezérelve. Mi is csak azért vagyunk azok, akik vagyunk, mert Krisztus újjáteremtett minket. Ezért őrá kell bíznunk magunkat és érett keresztjének Istentől való segítségére, miközben igyekszünk visszatéríteni azokat, akik a bűn csapdájába estek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy büszkeségünkben azt gondoljuk, egyedül is meg tudjuk tenni. Meg kell tanulnunk segítséget és útmutatást kérni egymástól. Ha azt gondoljuk, hogy egyedül is képesek vagyunk cselekedni, becsapjuk magunkat. Túl sokszor láttam ezt megtörténni. Egyik testvérünk miután 2 évet töltött velünk, erős késztetést érzett, hogy visszatérjen otthoni közösségébe, hogy bizonyságot tegyen és megmentse azokat, akik bűnben rekedtek. Johnny maga csodálatos módon szabadult meg 17 évnyi súlyos drogfüggőségből és a vele járó büntettek karmaiból. 2 év elteltével készen állt, hogy elhagyja központunkat, és támogatással és segítséggel megtegye az első lépést, hogy Jézus tanújaként megálljon otthoni közösségében. A központ vezetői tudták ezt, de tudott róla az ördög is. A sátán cselszövéseinek része, hogy úgy szabotálja Isten életünkre vonatkozó tervét, hogy rossz időben, rossz helyre visz minket. Vagy feltart és késleltet minket, vagy sürgetve taszít előre, mikor még felkészületlenek vagyunk, leelőzve az Isten által diktált ütemet. Johnny úgy érezte, hogy mi visszatartjuk őt, vágyai elvakultá tették, 2 lábbal ugrott a portyázó oroszlán állkapcsai közé. Érzelmektől feltüzelve lelépett. Útja egyenesen régi közösségéhez vezetett, ahol azokkal a drogdílerekkel találkozott, akik korábban ellátták őt. Az volt a szándéka, hogy megnyeri őket Jézusnak, de pár héten belül már drogokhoz nyúlt, és néhány hónap múlva függőség alakult ki nála. Mára romba dőlt az élete, bár ezt még mindig tagadja. Becsapták egykor, és becsapják most is. Büszkesége meggátolta, hogy hallgasson más keresztjénekre. Most az ördög elégedetten csámcsog életének megmaradt morzsáin. Ez bármelyikünkkel megtörténhet, vigyáznunk kell magunkra, nehogy kísértésbe essünk. Talán nem megyünk el drogdílerekhez, de lehet, hogy találkozni akarunk majd egy régi baráttal vagy barátnővel, vagy ellátogatunk egy régi nyaralás helyszínére, vagy meglátogatunk valakit, vagy valami olyat teszünk, ami felszítja múltbéli érzelmeinket. Isten igéje világosan megmondja, hogy kerüljük ezt. Soha ne legyünk olyan büszkék, hogy ne tegyük, amit mondtak nekünk. Drága Jézus, segíts nekünk hallgatni és útmutatást nyerni a szavaidból. Ámen. Írta Peter Stanway.

0: Legyen készen létben, a megvan írva. Máté evangéliuma 4. fejezet 7. verse azt mondja, Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva. Egy bizonyos ponton Isten szavait a saját szavaiddá kell tenned. Miért? Mert részekre szakadtál. A saját értékrendedet sérted meg. Ha sokáig teszed ezt, oda jutsz, hogy nem leszel képes tisztelni saját magadat, sőt, nem fogod tudni elviselni a saját társaságodat. Amikor az ördög megtámadta Jézusnak egy szerinte gyenge pontját, a mester 4 ízben is így válaszolt neki. Megvan írva. Máté evangéliuma 4. fejezet 1-től a 11. versig. Mi volt az eredmény? Figyeld! Elhagyta őt az ördög. Máté evangéliuma 4. fejezet 11. vers. Próbáld ki! Amikor nyomás alatt találod magad, legyen a nyelveden ez. Megvan írva. Például, ha valaki bosszant téged, nyomdafestéket nem tűrő szavak helyett mondd ezt. Gyors leszek a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Jakab levele 1. fejezet 19-től a 20. versig. Vagy ha valaki megbánt, ahelyett, hogy a bosszú és a megtorlás rossz útját választanád, mondd ezt. Jóságos leszek, irgalmas, megbocsátok neki, ahogyan Isten is megbocsátott nekem. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. vers. A győzelemnek 2 titka van. A. Mélyülj el az igében, és az ige járjon át téged. B. Tanulj meg minden helyzetben lélekből, ne pedig fejből reagálni. Rendben? Imádkozz így. Uram, mutass új utakat arra, hogyan tanulhatom igédet. Kérlek, hogy szent lelket töltsön be és ihlessen, hogy úgy értsem meg a Bibliát, ahogy soha ezelőtt. Kérlek, hogy egy hónap múlva az írás, amely a kísértés idején segít nekem, sokkal inkább az ajkaimon legyen, mint ma. Ámen.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv 4. részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáita címe: Soha el nem szakadni Istentől. A mai ige: János evangéliuma 11:26. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Gondolatok az ígéről. Igen, Uram, hisszük, hogy nem lesz részünk az örök halálban. Lelkünk ugyan elszakad majd a hústestünktől, ez egyfajta halál lesz. Istentől azonban soha nem szakadunk el, mert ez az igazi halál lenne. A bűn büntetése a legrettenetesebb büntetés. Mi hisszük ezt, és biztosak vagyunk ebben, mert ugyan mi választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Róma 8:39. Krisztus testének tagjai vagyunk. Elveszíthetné Krisztus az ő testének tagjait? Krisztus jegyesei vagyunk. Felbontaná velünk a jegyességet az Úr? Ez lehetetlen. Bennünk van az élet, amely nem szakítható el Istentől. A Szentlélek lakozik bennünk, hogyan is halhatnánk meg? Maga Krisztus az életünk. Nem halhatunk meg, hiszen ő nem halhat meg még egyszer. Benne is meghaltunk a bűnnek. A halálbüntetés pedig nem hajtható végre kétszer. Most már élünk, és örökké élni fogunk. A megigazulás jutalma az örök élet. Mi, akik megigazultunk Isten előtt, számíthatunk erre a legfőbb jutalomra. Élünk már, és hiszünk. Biztosak vagyunk abban, hogy örök élet és örvendezés vár ránk. Ezért teljes bátorsággal haladunk előre életutunkon, míg majd örökké együtt lehetünk Krisztussal, akiben hiszünk. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezendő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az ökumenikus tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Ígét hirdet Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök, alelnök. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda, 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, az első kerület, Táncsis Mihály út 28-ban. A zajban is Isten hangját keresik a fiatalok. Még holnapig tart a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó. Sopronban rendezik a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között tart az Erzsébet kertben. A szervezők az idén is arra törekedtek, hogy életkortól függetlenül mindenki megtalálja a számára fontos programokat. A hit megélését és elmélyítését segítő alkalmak mellett szórakoztató és ismeretterjesztő események, valamint feltöltő emberi találkozások is várják a résztvevőket. A találkozó gerincét minden évben az aktuális motto adja, amely meghatározza az ötnapos program teológiai és lelki ívét. Az idei elmondat: zajban hangodat. Napjaink egyik alapélményére reflektál. Ebben a zajos világban különösen fontossá válik a világos iránymutatás, annak fölismerése, hogy kinek a hangjára érdemes figyelni, és hogyan hallhatjuk meg Isten szavát a mindennapok lármájában. Kárpátaljai látogatás, a református egyház és a magyar közösség helyzete. Thor Zoltán egyeztetett a kárpátaljai református egyház vezetőivel a helyi magyar közösség támogatásáról és a magyar-ukrán megállapodás hatásairól. Thor Zoltán közölte, hogy a múlt héten találkozott Zán Fábián Sándorral, a kárpátaljai református egyház püspökével, valamint a kárpátaljai református egyházkerület képviselőivel. A megbeszélés központi témája a kárpátaljai magyar közösség jelenlegi helyzetének áttekintése volt, különös tekintettel a régióban élő kisebbség mindennapjaira és kihívásaira. A találkozó során a felek részletesen áttekintették a kárpátaljai református egyház által végzett sokrétű munkát. Az egyház nem csupán lelki közösséget biztosít, hanem meghatározó szerepet tölt be a helyi magyarság, sőt, Kárpátalja más nemzetiségű lakóinak életében is.
0: Kulturális programajánló.
1: XXVIII. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taján-Dörögdön és Vigán-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Glius Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozón tartották július 9-én csütörtökön 16 óra 30-kor Sopronban, augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e, Isten? Gálya Rab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Dankel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Fel, lélegzés! 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy Napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Az idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet adtak ajándékba. A Fel, lélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Kampuszának kórházlelkésze, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezetője szerkesztette. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpátaljai gyermek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát. Új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Nem utolsó sorban kimondhatták félelmeiket, szomorúságukat, a haragjukat. Az volt a cél, hogy a gyermekek kiszakadjanak a külvilág zajából, együtt éljék át a játékokat, az élményeket és a próbatételeket, miközben egymáshoz és Istenhez is közelebb kerülnek, mondta el Dizseri Ágnes, a Református Egyház Várka osztálya, határon túli programjainak felelőse. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta. Sokan apa nélkül nőnek föl miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül. Más családokban külföldön dolgozik. Olykor az édesanyja is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A Bárka táborban is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat. Hajléktalanok számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretett Szolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja az idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve lelkiekben föltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén már 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai árpádkori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Változóan felhős, napos, kellemes nyári időnk van. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül, és 28-34 fok valószínű. A következő napokban egyre inkább egy nyugatról benyúló anticiklon hatása alá kerülünk, amely alapján többnyire napos, száraz és meleg idő a jellemző.
0: Egyházakról mindenkinek.

Sola gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mások fájdalma. A legkeményebb megpróbáltatás számunkra az a gondolat, hogy elszomorítunk másokat. A saját nehézségeinkkel elbánunk, de az az érzés, hogy az életünk mások boldogtalanságának forrása egyszerűen elviselhetetlen. Naoki Higashida.

0: A Lelki Posta műsora következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Az elmúlt évek során újságunk, szolgálatunk igen fontos részévé vált. Cikkeinek jelentős részét hallgatóink, olvasóink írják, és nagy biztatást jelent számunkra, hogy egyre többen és egyre több helyen keresik, kérik, várják. Nem nehéz olyan levelet felolvasnunk, melyben említést kap, hogy igen sokan fel is használják a lelki munkájukban.
0: Kedves Mere munkatársak és testvérek! Köszönöm szépen az ajándékot, az antennát, melyet olvasás után továbbadok másoknak, hogy épüljenek a sok értékes bizonyság által. Persze van néhány, amit megtartok, és többször is elolvasom, mert biztatást adnak a nehéz napokban. A drága Jézus nagyon áldjon meg titeket a szolgálatban. Pótolja ki minden szükségeteket gazdagon, amíg csak lehet, hangozzék az evangélium az emberek felé. Legyenek megtérések, szabadulások, gyümölcsöző legyen a munkátok. Az idő nagyon sürgető. Mentsük a lelkeket, amíg nappal van. Sajnos a bűn szörnyű éjjele is jelen van, ezért ragadjunk meg minden lehetőséget a lelkek megnyerésére, erősítsen ebben minnyájunkat a Szentlélek. Ruházzon fel mennyei erővel, hogy el tudjuk mondani naponta, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és ő az, aki megsokasítja az erőtlen erejét. Annyi összetört élet van ebben a világban. De jó tudni azt, hogy Isten kegyelme nagyobb a sátán hatalmánál.

0: Vannak események, amelyek az ember előtt döbbenetesek, megfoghatatlanok, érthetetlenek, és azok is Isten akaratát hordozhatják. Jézus dorgál, és ítél is ugyan, de tanításainak nem ez a középpontja. Isten országáról beszél, egy egész új világ megvalósulását hirdeti. Járok börtönmisszióba. Látok sok elkeseredett embert, de látok őszinte megtérőket, akik felett elárad az a kegyelem. Kéz mozdul utánuk, felsüt a nap, fut a halál, és jön az élet. Megtapasztalják, hogy börtönben is lehet szabadsága a léleknek. Isten nem bontja fel a szövetségét, sőt, annyira kitágítja, hogy abba az egész új világ belefér. Úgy gondolom, annál nagyobb csoda nem létezik, mint mikor egy bűnös ember megtér és átadja szívét az Úrnak. A mennyben is örömünnep van egy bűnös megtérése felett. Ezért hát ne adjuk fel a munkálkodást, még ha vannak kudarcok is. Isten minden helyzetnek ura. Visszafordíthatatlanul legyőzte a sátánt. Drága árat fizetett minden emberért. Végérvényesen győzelmet aratott. Ezen a földön csak érte érdemes élni. Aki a láthatatlanból elő tudja hozni a látható dolgokat, az ő nézőpontjában másként működnek a dolgok, mint itt a mi földi horizontunkon. Használjuk ki a kellemes időt. Nem tudjuk ugyanis, meddig tart a kegyelem. A jelek nagyon is az Úr közeledtét hirdetik. Kegyelem és békesség legyen mindnyájunkkal. Az Úr közel. Imádkozó szívvel, Irénke Tatabányáról.
1: Az idő veszedelmes dolog. Lehet belőle sok és kevés, az ugyanannyi, mert sokszor attól függ, hogy mire akarjuk és tudjuk felhasználni. Máskor egyszerűen az a kérdés, hogy hogyan akarjuk az időről szólva láttatni önmagunkat. Valljuk be legalább magunknak, hogy sokszor azért hangzik a nincs időm szlogen, mert aki mondja, szeretné, ha egy elfoglalt, fontos embernek tartaná a környezet. Egy olyan embernek, ugye bár pedig nincs ideje. A múltkoriban férjem egy egyszerű kísérletet hajtott végre néhány fiatallal, akik arra panaszkodtak, hogy nincs idejük Bibliát olvasni, áhítatot tartani. Arra kérte a legjobban panaszkodót, hogy hangosan olvasson a Bibliából, valamelyik evangéliumból, amíg nem kéri, hogy álljon meg. Persze hagyta olvasni több, mint egy fejezetet. Aztán azt kérte, hogy a jelenlevő 5 fiatalember néhány szóban imádkozzon. A kísérlet alanyai mit sem tudtak arról, hogy az asztal alatt közben benyomódott egy stopper gombja. Amikor az utolsó is áment mondott, megkérdezte tőlük, mennyi időt töltöttünk Biblia olvasással és imádkozással. A legkevesebb 1/4 óra volt a tippek közül, a legtöbb nem egészen 20 perc. Aztán előkerült a stopper, ami kérlelhetetlenül mutatta, az egész nem volt 5,5 perc. Mégis mindenki sokkal többnek érezte. Ám utána egy kicsit másként kezdtek beszélni arról, hogy mi minden történhetne, ha csak 5 percet eltöltenénk minden nap Isten igéje mellett. A következő levélíró is az időszorításáról írt.
2: Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja, írja a Korintusi 2. levél 6. fejezete. Az idő múlását az anyagi világban az óramutató jelzi, ez a kronosz. Az Istentől rendelt, kellő, vagyis kellemetes idő pedig a kairosz. Ez a minőségi idő az Isten cselekvésének az ideje. Ezt az időt semmivel sem lehet siettetni, előrébb hozni, még buzgó tusakodással, imádsággal sem. Mert mindennek rendelt ideje van a nap alatt, ahogy a Prédikátor könyve mondja. De hadd ejtsek szót az idő természetéről. Az idő természeten túli, szavakkal kifejezhetetlen fogalom. A múlt és a jövő közötti periódust jelennek nevezzük. Itt kronoszról van szó. A múlt és jövő közötti mezgye határvonala keskeny. Jól szemléltetni egy vékony vonallal lehet, és az a vonal egy másodperc, egy pillanat. A kronosz személyre szabottan kimért, meghatározott. Ez az idő pedig nem múlik, hanem fogy. Olyan, mint a meggyújtott gyertya. Mivel természeténél fogva állandó mozgásban van, ezért fixen mindig csak egy másodpercet mondhatunk a magunkénak. Ennyi a jelen. Ami azonban elég az Isten melletti döntéshez. A kapott kegyelmi idő egy csodálatos ajándéka Istennek. A bibliai kijelentés az élettel azonosítja. életet kért tőled, adtál néki hosszú időt, örökkévalót, végtelent, írja a 21. Zsoltár. Kegyelem az is, hogy a Kronoszban jelenik meg az Isten ideje, a Kairosz nagy tetteivel, csodáival. Bölcs dolog, ha ezt a mondhatatlan ajándékot arra használjuk, amire kaptuk.
1: Köszönjük ezt a kis görög szómagyarázatot. Nagy segítség lehet azoknak, akik várják a kellemes időt saját életükben is.

0: A következő levelet Érden adták postára, és visszarepít néhány évtizednyit a múltba.
1: Kenyércsoda. Ősz felé járt az idő, a biatorbágyi iharos völgy domboldalain már színes őszi ruhába öltöztek az erdőfái. A dombok lábánál a kertekben almák pirosodtak, sárgult a körte, megérett a szilva is a biatorbágyi belmisszió kertjében. A misszió házigazdája, vezetőnője munkatársaival a lehullott, érett szilvát szedegette. Szükség volt minden szem gyümölcsre, lekvárnak, minden szem zöldségre, amit a kertben termeltek, hiszen a csendes hetek látogatóitól az ellátásért soha egy fillért sem kértek. Adományokból, a nagy kert terményeiből, a tehenek tejéből került étel az asztalra. Néha szerényebben, de éhes soha senki nem maradt. Most viszont elfogyott a kenyerük. Pénz hiány vásárolni se tudtak. Mit teszünk holnap reggel az asztalra, aggodalmaskodtak a szilvát szedegetők, tanácstalanul nézve főnök asszonyukra. Ne aggódjatok, vigasztalta őket. Voltunk már hasonló helyzetben. Mennyei atyánk akkor is megsegített. Elgondolkozva csendben folyt tovább a munka. Egyszer csak hangos beszédre lettek figyelmesek. Az utcán egy csoport katona közeledett, akik a völgyben gyakorlatoztak. Amint meglátták a gyümölcsedőket, megálltak és vágyakozva nézték az érett szilva termést a fákon. Egyikük megszólalt. Azt kérte, hadd kapjanak szilvát, fizetnek ám érte. Kaptak. Hogy ne kaptak volna, még fizetség nélkül is. Boldogan jöttek, szedték a szilvát, jól laktak, még a sapkájukat is teleszedték útra valóul. A kapott pénz bőségesen elég volt a másnapi kenyérre. Akik előbb még a másnapi elederért aggódtak, könnyes szemmel köszönték meg mennyei atyánknak a váratlanul jött segítséget. Ismét bebizonyosodott, megsegíti a benne reménykedőket. Ha van rá szemünk, bizonyára sokszor megtapasztaljuk saját életünkben is az ő csodálatos segítségét. Legyen ezért néki köszönet, hála, dicsőség. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megsegítelek, és te dicsőítesz engem. Tisztelettel, Pálffy Ferenc, Érdről.
2: Jancsi és Juliska. Egy faluba valók mind a ketten. Egy vonattal jönnek, péntekenként reggel 9 óratájt nyitják rám a dolgozószoba ajtaját. Szórvány konfirmandusok. Kezükben most is ott gyűrődik a konfirmációs könyv, arcukon a fiatalság és a felelés előtti izgalom pírja. Félreteszem a tollat, hogy kezembe vegyem a szívüket. Köszönés után kikérdezem őket a családról. Meggyógyult-e már Juliska édesanyja, és Jancsi nagypapája kikeveredette az influenzából. Ejnye, de sápat vagy, Jancsi? Fáj a hasam, mondja Jancsi, és ezzel az ügy be van fejezve, mert a has néha fájni szokott, ha sokat pakolnak bele, mondjuk a húsvéti sonkából. A világ ezért nem állhat meg, és a konfirmációi oktatás idejéből sem vehetünk el emiatt. Drága ez a másfél óra, meg a vasúti jegyet sem adják ingyen. Elmondjuk az imádságot, elővesszük a Bibliát, és számon kérem tőlük a hétre kijelölt 3 evangéliumi fejezet nekik kedves igéit. Felolvassák mind a ketten, kissé akadozva, gyakorlatlanul a kiválasztott 2-2 bibliai verset. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Ebből az igéből hamarosan megtanuljuk mind a hárman, hogy annak, aki gondot visel az ég madarairól, annak az atyának gondja van az ő drága véren megváltott ember gyermekeire is. Innen már csak egy lépés a mai lecke, ahol a gondviselő Istenről esik éppen szó, aki nem csak elindította ezt a világot, hogy hadd forogjon sok millió évig, hanem fenntartja, gondját viseli rajta minden teremtménynek, nekünk is. Most jönnek az izgalmas percek, mert be kell számolni a KT feleletekről, amit az eddigi félórás magyarázat és beszélgetés meghitt hangulata után úgy kell tudni, mint a vízfolyás. Úgy tudni, hogy még öreg korukban is idézhessék az unokáknak. Isten megoltalmaz minden veszedelem ellen, megvéd és megőriz minden gonosztól. Jól van, Jancsi. Miért teszi Isten mindezt te veled? Atyai isteni jóvoltából cselekszi. Enye, de sápadt ez a gyerek, egészen falfehér. Hasára szorítja kezét és tekerek kinnyában, hát ha valami komoly baja van. Befejezem előbb az órát. Feladom a leckét Juliskának, bejegyzem Jancsi könyvébe is. Oda sietek Jancsihoz, aki akkor már a díványon kínlódik. Fájt már máskor is, látott orvos? Nincs orvos a faluban, nyögi szegény. Tegnap este vizes ruhát tettünk rá. Gyere csak át velem az orvoshoz. A rendelőintézetben már összecsuklik. Soron kívül beengednek vele, az orvosnő megvizsgálja. Nem szól, de tárcsázza már a mentőket. Vakbélgyulladás, gyorsan a sebészetre. Jancsit kivezetem valahogy. Leültetném a padra, de összeesik. Nagy nehezen felrakjuk hárman a padra, aztán becipeljük egy csendes orvosi szobába, és várjuk a mentőket. Lassan csillapodnak a fájdalmai. Óvatosan megsimogatja a hasatáját, rendezgeti a ruháját, és indulna már is haza, ha tudna. Visszanyomjuk. Ugyan, Jancsi, szó sem lehet róla, belepusztulhatsz. Nézi a mennyezetet, és szeme sarkán könnyek szivárognak. Édesanyám, sírja. Telefonálunk neki, ígérem. Otthon van? Nincsen, csak este jön haza, senki sincs otthon. Érzem, hogy elönt a meleg. Orvos nincs a faluban, senki sincs a házban, abban a falutól messze első bakterházban. Mi lett volna ezzel a gyerekkel egy vakbél átfúródás esetén? Milyen szerencse, hogy a városban érte a vakbélroham. Több, mint szerencse. Gondviselés. Föléje hajlok, meghatódva nézem ezt az elgyötört kis arcot. Bízzál, Jancsi, gondja lesz rád a mi mennyei atyánknak, megőriz téged is a bajban. Így beszélek hozzá a mentőautóban is, a liftnél és a csillogó műtő előterében. Lassan elapadnak a fiú könnyei. Biztatón intek utána, amint betolják kurulós kocsin a műtőbe. Megtörlöm homlokom, néhány másodpercre lehúnyom szemem, amíg imádságom eljut az áldott orvoshoz. De letharangoznak. Sietnem kell. Hittanóra kezdődik nem sokára. Éppen 2 hét telt el azóta. Megint péntek reggel van és 9 óra. Jönnek az állomásról az utasok. Ismerősen nyikkan az utcaajtó, Jancsi és Juliska jönnek, mosolyog mind a kettő, én is. Átölelem Jancsit, ragyog az öröm a vékony fehér kis arcon. S úgy ülünk le mind a hárman, mintha egy család lennénk 2 hete óta. Van mit beszélni, és van mihez kapcsolni az igét. Egyszer csak eszembe jut a lecke is. Szigorú arcot erőltetek, és ráförmedek a fiúra. Te, Jancsi, még 2 kérdéssel tartozol a múlt leckéből. Mi lesz azzal a tartozással? Nevet Jancsi és Juliska is, elfújta a szél a régi drukkot. Miért cselekszi Isten mindezt te veled? Kérdeztem. Jancsi fújja a választ. Isten mindezt csupán atyai isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi, és én erre sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Rám néz, a másik kérdésre várakozva. De én késlekedem a másik kérdéssel, mert közben azt a parancsot kaptam Istentől, hogy nézzek jó mélyen Jancsi szemébe, mert ott valamit látni fogok. És néhány pillanat múlva látom is a velem hosszan szembenéző fiú megpárásodott szemében a hit születését. Hosszan nézünk egymásra, s mind a ketten egyre gondolunk. Aztán kérdés nélkül mondja Jancsi a KT feleletet. Istennek én mindezért hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom, ez így igaz. Ezután egy hosszú percig nem szól egyikünk sem. Se Jancsi, se Juliska, se én. Azt mondják, hogy az ilyenfajta csöndben angyal repül át a szobán.
3: Győzelmi ének, 18. Zsoltár. a karmesternek, Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Megrendült, és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt. Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte levő fényözömből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázzsal. Dörgött az Úr az égben, mennydörgött a felséges jégesővel és tüzes parázzsal. Kilőtte nyilait és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, Uram, haragott szelének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem. Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. Minden törvényére ügyeltem, és rendelkezéseitől nem tértem el. Fedhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, kezem tisztasága szerint, amit jól lát. A hűségeshez hűséges vagy, a fedhetetlen emberhez fedhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugrat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablónak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé útamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbot támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim. Üldözöm, és utolérem ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük. Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé hullanak. Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat. Megfutamítottad ellenségeimet, és gyűlölőimet elpusztíthattam. Kiáltoznak, de nincs szabadító. Az Úrhoz kiáltanak, de nem válaszol. Összezúzom őket, mint a szélhort a port, széttaposom, mint az utca sarát. Megmentesz engem a lázadó néptől, népek fejévé teszel engem. Olyan nép szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm. Engedelmesen hallgatnak rám, idegenek hízelegnek nekem, mert elepedtek az idegenek, és reszketve jönnek elő rejtekükből. Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem. Bosszút áll értem az Isten, és népeket rendel alám. Megmentesz ellenségeimtől, sőt, támadóim fölé emelsz, és megszabadítasz az erőszakoskodóktól. Ezért magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltárt éneklek nevednek. Nagy győzelmet ad ő királyának, hűséges marad fölkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké.
1: Kedves hallgatóink, örömmel adunk hírt arról, hogy az Antenna újságunk megjelent. Június első napjaiban postáztunk is mindazoknak, akik az elmúlt esztendők folyamán valamilyen módon kapcsolatba léptek velünk. Nagyon nagy reménységünk, hogy mindegyik célba is ért. Arra kérünk mindenkit, akihez esetleg nem érkezett meg az Antenna újság, legyen szíves fölvenni velünk a kapcsolatot, hiszen a célunk az, hogy aki szeretné és kéri, a jövőben is megkaphassa az újságunkat. Isten áldja meg Önöket!
2: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk. És köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327 04 40.
2: Mobiltelefonszámunk 36 20 56 52 840.
1: E-mail címünk radio@mera.hu.
2: Posta címünk 1428 Budapest, Postafiók 4. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 11-én szombaton a nap igéjét az Ószövetségből, a Zsoltárok könyvének 46. részéből a 11. verset így olvassuk. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az újszövetségi ige Máté evangéliumának 14. részéből a 33. vers. A hajóban levők pedig leborultak Jézus előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. A tanítványok szívük mélyén felismerik, hogy aki velük van a hajóban, nem csupán egy bölcs tanító vagy csodatévő, hanem maga az Isten fia. Ez a felismerés nem pusztán értelmi döntés vagy elméleti igazság, hanem mély, bensőséges tapasztalat, amely átjárja egész lényüket. Amikor életünk viharai közepette találkozunk Jézussal, talán mi is hasonló csodálattal ismerjük fel jelenlétét. Ő az, aki képes lecsendesíteni a bennünk dúló vihart, eloszlatni a félelmet és békét hozni a szívünkbe. A Szentlélek munkája vezet el bennünket ahhoz, hogy Jézus valóságát igazán meglássuk, nem csupán a történelmi múltban, hanem életünk minden napján. Ő ma is jelen van azok számára, akik bíznak benne. Ez a jelenlét általában nem látványos csodákban mutatkozik meg, hanem gyakran a csendes elfogadásban, a megbocsátásban és a remény újraéledésében. Vele találkozva rájövünk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Nem kell egyedül szembenéznünk gyengeségeinkkel és kétségeinkkel. Jézus jelenléte által megtapasztalhatjuk Isten feltétel nélküli szeretetét, amely képes átformálni a mindennapjainkat. Ez a felismerés új életre hív, arra ösztönöz, hogy türelemmel, irgalommal és bizalommal forduljunk embertársainkhoz, tudva, hogy Isten szeretete minden emberi ítéletnél hatalmasabb. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy szereteted nagyobb minden gyengeségünknél és kétségünknél. Add, hogy jelenléted fénye beragyogja a mindennapjainkat, és segíts türelemmel, irgalommal és bizalommal fordulni magunkhoz és embertársainkhoz. Kérünk, alakíts át minket, hogy világosságodban élhessünk, és érezzük, hogy soha nem vagyunk egyedül. Ámen. Orosz Gábor Viktor gondolatait hallottuk, a nap igéi voltak. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az újszövetségi ige pedig így szólt. A hajóban levők pedig leborultak Jézus előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Veled és melletted vagyok. Én vagyok állandó úti társad és gondviselőd. A kérdés az, hogy te is velem és mellettem vagy-e. Én soha nem hagylak el. Te végül is el tudsz hagyni engem azzal, hogy figyelmen kívül hagysz. Úgy gondolkozol vagy cselekszel, mintha nem lennék veled. Ha távolságot érzel a kapcsolatunkban, tudod, hol a probléma. Az én irántad való szeretetem állandó. Én tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagyok. Te vagy az, aki futó homokként változik, és hagyja, hogy a körülmények ide-oda hányják. Amikor távol érzed magad tőlem, suttogd a nevemet. Ez az egyszerű cselekedet, ha gyermeki hittel teszed, megnyitja szívedet az én jelenlétem előtt. Beszélj szerelmesen hozzám, készülj fel szeretetem befogadására, amely örökké árad a keresztről. Gyönyörködöm abban, amikor megnyitod magad szerető jelenlétem előtt.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve 28. fejezet 15. vers, Róma beliekhez írott levél 8. fejezet 31. vers, Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. vers.

0: ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alusznak, éjjel alusznak, mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Első Tesszalonikai levél 5-6-8.
1: Nem vagyunk a sötétség emberei, hanem a nappal fiai, üzeni az apostol. Ezért éberség illik hozzánk. Ha egyszer nappal lett életünkben, legyen vége az alvásnak. Ha a mi hajnalcsillagunk Jézus Krisztus fölkelt a szívünkbe, akkor nyissuk föl hitünk szemét, hadd áradjon be a lélek, a világosság, és ragyogja be bensőnket. Tartsuk nyitva a szemünket. Először is Jézusra nézzünk. Az ébrenlétben így fölismerjük a fenyegető veszélyeket és kísértéseket, másrészt mindig az Úron pihen tekintetünk. Ébren lenni azt jelenti, az Úr Jézus Krisztus jelenlétében maradni. Járj én előttem. Ő mindig szemeim előtt van, énekli Dávid. Az álmos előtt minden ide-oda billeg, végül egészen lecsukódik a szem. Ám ha Jézust elveszítjük szemünk elől, ki vagyunk téve minden veszélynek. Csak az ő világosságában látjuk meg ellenségeinket is. Fölismerjük a közeledő kísértést, és vigyázunk érzékeny pontjainkra, ahol könnyen sebezhetők vagyunk. Ha az ellenség támad, Jézushoz meneküljünk. Az ő karjaiban biztonságban vagyunk. Az elalvás veszélye nagy. Az álmosság lelke ragadós. Könnyen előtérbe talakszik a földi érdek. A világ csalogatása megvesztegetően hat belső látásunkra. Észrevétlenül közönösebbé leszünk. Az Úr Jézus már nem áll olyan világosan lelki szemeink előtt. Tekintetünk meghomályosodik, elfátyolozódik, és így az ellenségnek több hatalma van arra, hogy ránk törjön és elbuktasson. Legyünk hát éberek. Gyakoroljuk magunkat abban, hogy szüntelenül Jézus világosságát engedjük be a szívünkbe. Ne kerüljük tekintetét, akkor sem, amikor vádlón néz ránk. Álljunk ellene naponta az álmosító hatalmaknak. Valljuk a Máté evangélium a 24. fejezet 46. verse alapján. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál.
0: Köszönöm, kegyelmes mennyei atyám, hogy igéddel fölnyitottad a szemem. Folytonos ima és buzgó éberség nélkül az veszélyeztet, hogy az egyenes ösvényről letérek. Ellenfelem, a gonosz, akadályozni akarja a trónodhoz vezető utamat, hogy éberségemet elhagyva ne jussak azon kegyelemhez és erőhöz, mellyel a kísértéseket legyőzhetem. Kérlek, semmi se, legyen az bármilyen drága vagy szeretetre méltó, ne töltse be annyira elmémet és vágyaimat, hogy elfordítsa tekintetemet rólad és igéd üzeneteiről. Segíts, hogy a te akaratod szerint járjak el az önmagamra és másokra vigyázó cselekedeteimben. Tedd meg irgalmaddal, hogy egyre nagyobb legyen a bizodalmam irántad. hogy a te lelked velem van, tisztává és éberré tesz, olyan egyenessé és szilárddá, mint a sudár cédrus. Ó, add, hogy ne lankadjak a kellő munkában, amire te kijelöltél. Ne csökkenjen a buzgalmam a segítség nyújtásában. Köszönöm, hogy imáimban mindig eléd tárhatom kéréseimet, hogy hozzád kiálthatok, hogy ébren maradhatok a te szolgálatodban. Hiszem, hogy végtelen szereteted és bölcsességed megadja nekem mindazt, amire leginkább szükségem van. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Már közzétette meghívóját az Ökumenikus Tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezendő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök, alelnök. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda, 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, az első kerület Táncsis Mihály út 28-ban. Kárpátaljai látogatás, a Református Egyház és a magyar közösség helyzete. Tóth Zoltán egyeztetett a Kárpátaljai Református Egyház vezetőivel a helyi magyar közösség támogatásáról és a magyar-ukrán megállapodás hatásairól. Tóth Zoltán közölte, hogy a múlt héten találkozott Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyház püspökével, valamint a Kárpátaljai Református Egyház kerület képviselőivel. A megbeszélés központi témája a kárpátaljai magyar közösség jelenlegi helyzetének áttekintése volt, különös tekintettel a régióban élő kisebbség mindennapjaira és kihívásaira. A találkozó során a felek részletesen áttekintették a Kárpátaljai Református Egyház által végzett sokrétű munkát. Az egyház nem csupán lelki közösséget biztosít, hanem meghatározó szerepet tölt be a helyi magyarság, sőt, Kárpátalja más nemzetiségű lakóinak életében is. Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taján-Dörögdön és Vigán-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpátaljai gyermek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát. Új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta. Sokan apa nélkül nőnek föl miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül. Más családokban külföldön dolgozik. Olykor az édesanyja is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A bárkatáborban is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északias szél megélénkül, és 28-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Éted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
0: Igyekeztünk ma is egy érdekes témát hozni nektek, és ha nem is érdekes, mindenféleképp aktuális, mert egy olyan dologról fogunk beszélni, amit mindenki használ, mindenkinek a zsebébe ott van, van, aki ezzel keresi a pénzét, van, akinek kihívás, de keresztényként mégis milyen állást foglalunk ezzel. Ugye ma a social médiáról lesz szó, és ebben a vendégem elsősorban Petyár Lóri, akit már megszoktatok, másodszorban pedig dr. Balla Anna Mária, pszichológus. Üdvözlünk az Érted Podcastben újra!
2: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Tehát, mint mondtam, a social media az egy olyan dolog, ami mindenkinek van, senki nem szereti, de mégis szeretjük használni. És nekünk így keresztényként én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten egy ilyen szürke zónába esik bele, mert jó, hogy használjuk, tudjuk használni evangelizálásra is, de mégis valahogy szerintem sokkal nagyobb az negatívum, amit magában hordoz az egész. És hogy kicsit így egy képet kapjunk arról, hogy mekkora számokat tölt a social media, hoztam pár adatot a számotokra. Sőt, talán inkább tippeljetek ti. Szerintetek ma napjában egy átlagos internetező hány posztot lát? Hogyha tippelni kéne.
3: Posztot?
0: Igen. Adok 3 opciót, jó?
3: 100 fölött.
0: Igen.
2: Hát én is több 100-ra gondolnék.
0: A helyes válasz 2000, több mint 2000. Tehát egy átlagos internet használó napontában több mint 2000 posztot lát. Egy másik tény az internetről, hogy percenként 500 órányi videót töltenek fel a YouTube-ra. Most ebben az egy órában fél óra az pont mi voltunk, de ez semmi baj, ezt szabad nézzétek. Illetve ami még meghökkentő adat, hogy a tinédzserek 70%-a nyomást érez magát, hogy tökéletesnek kell lenni az internet miatt, és minden ötödik felnőtt tapasztalt már cyberbullyingot. Tehát az interneten keresztül szekálták, próbáltak valami rosszat, negatívat mondani nekik. Tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy a social media csak mese és játék, és csak szép dolgok vannak, mert megvan ugye a negatív oldala is, és igyekezzünk meg behatárolni azt, hogy mégis hol kell meghozni a határt, mennyit szabad használnunk, illetve hogy mire jó ezt használni. De kezdjük a legelejénél, szerintetek mi a social media?
2: Hát ha leszeretnénk ezt magyarra fordítani, mindenképpen ez egyik szó sem magyar. Ez egy olyan közvetítő eszköz, amely körülbelül azzal a céllal állt elő, hogy kapcsolatot teremtsen emberek között. Tehát ugye, hogy a szociális térben beszélünk, gondolatokat osztunk meg, informálódunk, ugyanúgy egy ilyen online közegben ugyanez megtörténhet, és ez a szociális médiának igazából ez lenne a szerepe, és így indult eredetileg. Nem tudom, hogy hányan a hallgatóink közül voltak fenn mondjuk a 2000-es évek elején a Facebookon, ugye, most már körülbelül majdnem 20 évre tekintünk vissza, hát akkor nem volt el ennyi reklámmal, nem volt el ezzel a közel 2000 üzenettel, amit ugye főleg reklámok formájában történik, de nem csak. Tehát sokkal inkább az volt a fő célja, és azért iratkozott fel nagyon sok ember, hogy kapcsolatot teremtsen olyanokkal, akik távol voltak. Távol voltak, mert elköltöztek, elutaztak, vagy valamit szerettek volna megosztani az életükből. De ma már azt tapasztaljuk, hogy ez már rég elcsúszott, ma már több formája van, ugye a legismertebb, és talán a leginkább jelen, leghosszabb idején jelenlevő ez a Facebook, de már ott van az Insta, a TikTok és sok más. Kicsit utána kérdeztem a tiniknek, és képzeljétek el, a tinik azt mondta, a TikTok az már lejárt, tehát azt gondoltam, okay. Én még nem is jártam benne, de már lejárt, értitek? Tehát, hogy már ennyire így alakulnak a dolgok. Amit meg lehet figyelni, hogy amíg a Facebooknál, hogyha mondjuk már így érdekességeknél tartunk, ha a Facebooknál ugye ez volt a fő cél, hogy kapcsolatteremtés az emberek, hosszabb üzeneteket, képeket osztottak meg egymással, addig, ha észreveszitek már az Instán, ezek már sokkal-sokkal rövidebbek, hogy eljussunk a TikTokhoz, ami még annál is rövidebbek, tehát egy pár másodperces üzenetek vannak fent. És ami még nagyon érdekes megfigyelni, hogy azon túl, hogy rövidültek az üzenetek, mint hogyha már nincs annyi időnk, minél többet akarunk, és lehet, hogy ezt is szorgalmazzák ez a sok üzenet, több mint 2000, ahogy te mondod, meg hogy óránként 500-at töltenek fel, hogy sok, és ha sok, akkor azt nem tudod fél óráig nézni, tehát azt rövid ideig kell, tehát hogy van egy ilyen, hogy rövidültek. De van egy másik érdekes dolog, amit most már többen is figyelnek és kutatnak, hogy amíg a Facebookon inkább felvállaltad, hogy ki vagy, bár ott is volt, hogy magad képét egy kicsit megváltoztattad, addig az Instán kevesebbet, vagy másképp közvetíted, és a TikTokon megint másképp. Tehát, hogy mindegyik kicsit jobban és jobban eltakar téged, és inkább ezeknek az lett a szerepük, hogy befogadóvá tették az embereket üzenetek felé, mint inkább közvetítőkké. Mert ugye egy társas kapcsolatban az a fontos, hogy én is adok, te is adsz. Ugye van ez a kölcsönösség. Facebooknál még ez megvolt. Én is töltöttem fel, mások is, és volt ez az oda-vissza. Na már ez az Instán, már inkább az látszik, egyesek töltenek, de nagyon kevesen, és nincsen nagyon sok feedback. Ha van is, azok már csak ilyen mindenféle piktogramokkal, a TikTokon meg még kevesebb. Tehát, hogy igazából ez már rég nem egy oda-vissza történő kommunikáció szól, hanem inkább arról csak, hogy bombázva vannak a fiatalok, a felnőttek. És még, ha hozhatnék még egy dolgot abból, amiket felsoroltál, amit szerintem még ijesztőbb, és ezt főleg a munkám során tapasztalom, ami már rég a rendőrség területét is érinti, az, hogy nagyon-nagyon sok tehát, hogy ezek eszközök lettek a zaklatásokban, tehát itt főleg nőkre gondolok, de nem csak nőkre, pont a mai nap folyamán is beszélgettem aggódó szülőkkel, hogy tinédzserek, lányok, fiúk ugyanúgy bombázva vannak, megkeresik őket, különböző dolgokra kérik, kényszerítik, sőt, most nagyon nem mennék bele, tehát, hogy azon túl, hogy elindult egy ilyen jó gondolata, ma már azon túl, hogy sok információ van, igazából nagyon bejönnek veszélyes személyek, nagyon-nagyon közel jönnek gyermekekhez, tinédzserekhez, fiatalokhoz, és nem csak. A tavasz folyamán voltam egy női konferencián, ahol megkérdeztem az ott jelenlevő közel 70-80 hölgyet, ezek mind 40 év fölötti hölgyek voltak, egyedülállóak, vagy özvegyek, vagy elváltak, vagy egyedülállóak úgy, mint akik nem voltak soha férnél. És megkérdeztem a teremben levők, és mondom 40 év fölöttiek, tehát úgy 60, majdnem 70-ig elmegyünk, és megkérdeztem, hogy hányan ezek közül, a hölgyek közül az utóbbi egy hétben tapasztalták azt, hogy idegen férfiak rájuk írtak, és mindenfélét kértek tőlük. És a döbbenet az, hogy körülbelül a 70%-nak a nőknek a keze fent volt. Tehát gondolnánk, ugye, sokan úgy gondolnak, hogy ez a tinik fiataloknak egy probléma, hogy ugye megkeresik őket, és mindenféle jól kidolgozott szöveggel manipulálják őket. Ma már azt tapasztalható, hogy nem csak. Tehát hogy óriási nagy a paletta az arra nézve, hogy ma már nagyon sokan ezt komoly bűncselekményekre használják.

0: meg is könnyített a dolgokat, ugyanis én visszaemlékszem, 20-30 évvel ezelőtt egy férfi, ha valamit akart egy lánytól, össze kellett szedni minden erejét, hogy oda menjen, és akár jó szándékkal, akár tetlegességgel, vagy molesztelni akarta ezt, tehát kellett vele találkozzon, vagy belekössön, vagy érted, vállalnia kellett annak a rizikát, most kapok egy büdös pofont, vagy fogadni fogja a közeledésemet. Most pedig itt elszemélytelen lett ez a dolog, hogy ezt ecsetelted Anna, és akkor na, mi lesz, ráírok, vagy zaklatom, vagy beszólok neki, és nem vagyok ott, hogy visszaüssön, megyek tovább. Tehát, hogy nem érzi a súlyát, és sajnos erről a zaklatásról én is olvastam tanulmányokat, hogy ez egy veszélye például a szociális médiának, hogy sokakat zaklatnak, és nem csak lányokat, fiúkat is, és nem csak szexualitás területén, hanem más területen is sajnos, hogy bántalmazzák őket, és ez nagyon komoly. Hát erről te tudnál beszélni, milyen lelkisebbeket vagy traumákat okoznak ezek.
1: Meg amit még észrevettem, és említetted te is, hogy most már nincs meg az oda-vissza. Tehát nem úgy látszik, nem látjuk face-to-face a másik embert, és amit még észrevettünk, hogy inkább az alfa generáció, de még a fiatalabbak és az idősebbek is,

0: Igen, hát az, hogy most, hogy ki mennyit és a valóságnak mennyire megfelelően vállalja fel magát a szociális médiában, ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Erre nézve is már meg lehet figyelni, különböző prototípusú személyek vannak. Tehát van az, aki mindig mindent felvállal, még mindig, mert ugye ma már ezt is kicikizik, hogy vagy megsütötte a sütijét, vagy megfőzte a nem tudom miért, megfőzte a kávéját, leül oda, és ezt publikussá teszi. Tehát van ez a prototípus ember, aki mindent asztalra tesz. Néha úgy tűnik, hogy nagyon narcisztikus, tehát mindent kell magáról mondjon. Aztán ott van egy másik profil, amely fent van egy kép, ez a homályos pont, amit mondod, ez ugyanúgy Facebookon, vagy Instán, bárhol, igazából rejtve marad, vagy betesz csak egy rajzfigurát, vagy valamit, amit úgy sejtett, vagy egy szót, és ő igazából a kukkoló, vagy a néző. Tehát, hogy ő, nagyon sokan ilyen ismerősöm közül, vagy lelki gondozottaim közül mondják, hogy hát én nem akarok megosztani semmit, de akarom tudni, hogy mással mi van. Tehát, hogy ő az, aki nézi, de ahhoz kell egy oldalad legyen, hogy tudjad nézni, tehát ezt nem tudod, úgy mint például a YouTube-ot felmegyek, nem kell legyen egy profilom, vagy egy kontom, tudom nézni anélkül. Ez a második nagy kategória. Aztán van egy harmadik kategória, amit megfigyeltek, hogy ők, akik inkább szakmailag, tehát nem közvetítenek személyes infókat, de szakmai szempontból, és itt el is hangzott, hogy nagyon sokan reklám szempontjából. Tehát, hogy van egy oldala, de azon folyamatosan inkább úgymond okoskodásokat, más okoskodásait osztja meg. Ha valaki mondjuk természetgyógyász van, akkor annak az oldalán egy csomó minden fent van, legyen az bármelyik szociális médiás platform, erről tesz fel. Ha valaki keresztény szemléletű, akkor ezeket az üzeneteket, tehát hogy kimondottan ők azok, akik nem akarnak magukban megosztani semmit, de van egy üzenetük, és azt az üzenetet akkor közvetítik. Tehát, hogy főleg ez a három nagy profil van, és mind a három igazából nem segít elő azt, hogy mi kommunikáljunk arról, hogy telt egy mai napom. Nem is biztos, hogy ezt kell mindenkinek kommunikálni, de ott az elején az ember, mivel azért nem volt több ezres táborod barátságot, hanem ott az elején kezdődött 20-30 pár százal, most ott vagy, hogy több ezer ismerősöd van, akinek a 70%-át nem is tudod, hogy ki az, csak valahol láttad, összefutottál. Mit mondjunk a hírességekről, akiknek több százezer ismerőse van, ugye, vagy barátja, hát legyünk komolyak, de hát milyen barát az, de hát. Tehát, hogy ez már nagyon elment ebbe az irányba, hogy már az a személyesség, amivel indult, ez már nem igazán jelenik meg. Úgyhogy, hát kb. Ezt tudnám így erről mondani, hogy többféle profil van, és tényleg az emberek elbújnak, tehát van ez a réteg, aki elbújik, és csak szemlél.
1: Ja, talán itt arra kell figyeljünk, mi is, akik itt beszélgetünk, hogy én ne ott akarjak egy személy lenni, egy személyiség, egy digitálisan összefaricskált valaki, hanem a realitásban legyek valaki. És azután döntsem el, hogy én mire kell használnom, hogy most tényleg mindent megmutatok magamból, csak szemlélő vagyok, vagy kukkoló. Tehát, hogy ne ott akarjak valaki lenni, ott keresek barátokat, elismerés, hanem az élet valóságában ki vagyok én, hogyan mozgolódok, mennyire számít a másik vélemény, mert beleesünk egy ilyen csapdába, jaj, ha nincs ennyi lájkom, ha nincs ennyi követőm, ha nem néztek meg ennyien, az enyémet nem húzták annyian alá, akkor úgy elcsüggedünk. Tehát, hogy az, ne keverjük össze a valósággal, mert ez nem a valóság. Tehát ott dobják lökik a véleményeket, lájkokat, meg unlájkokat, és kivesztél a felelősséget. Ha itt megkérdezem a véleményed, akkor vissza tudok kérdezni, miért mondtad erre, hogy nem, miért mondtad erre, hogy igen. Tehát amikor face-to-face tényleg kommunikálunk, itt nincs ez a visszacsatorás, vagy ez a feedback. Tehát ez a veszélye, és ha ebbe beledőlünk, akkor a realitásból kiesünk.
0: Így van. Igazából építünk egy másodlakos realitást.
1: Igen, tehát, ami nem is
0: ez
1: valóság.
0: Az, tehát, hogy azért, akik ott élik, amit megélnek ott, ők az valóságnak élik meg. Csak hogy ugye ez nem mindig találkozik azzal, ami történik, mikor elmegy munkahelyre, iskolába, egyetemre, gyülekezetbe.
1: Igen.
0: Ugye, tehát, hogy nem talál a kettő. Na, itt látom egy nagyobb veszélyt, mert ha valaki önazonos azzal, amit a Facebookon közvetít, vagy az Instán, ami a valóságban is megvan, nem hinném, hogy akkor ezzel nagyon nagy gond van. Még a motiváltság még itt lehet egy gond, de azért a kettő, ha talál, azért valamennyire mégis a valóságot tükrözi. A gond ott van, amikor említettél te is,

0: Most, hogyha eddig ez a podcast epizód egy hullámvasút lenne, akkor nagyon-nagyon lefele mentünk eddig, de most kicsit szárnyaljunk felfele is. Beszéljünk arról is, hogy mégis mire lehet hasznos a social media. Mert nem hiába használjuk, nem hiába van ott a kezünkben minden nap, és hallottunk már pozitív élményeket, pozitív történeteket is a social médiával kapcsolatosan. Szerintetek mégis mire lehet hasznos a közösségi média?
1: Hát én akkor elmondom, hogy én mire használom, jó? Mert soha nem rejtettem
2: végig alá. És tudod, hogy hasznos.
1: Igen. Az elsődleges, amire használom, az munkaügy. Tehát nagyon sok személlyel a munkám során, lelki gondozottaimmal, fiatalabb szakemberekkel, ott nagyon könnyen hamar, főleg a Messenger részével nagyon hamar tartjuk a kapcsolatot, könnyen meg tudok osztani olyan információkat, amit tudom, hogy az a közösség, akikkel mi beszélgetünk a chat részben, ő nekik hamarabb feljön az, ha én megosztok valamit, mint mondjuk olyannak, akivel lehet nem beszéltem évek óta, és mégis ott van a sok ismerős között, jó sok barát között. Tehát, hogy akikkel tartom a kapcsolatot folyamatosan heti, 2-3 hetentei szinten, ők hamar látják az információkat. Tehát, hogy ez nekem nagyon nagy segítség, nem kell 15-20 levelet megírjak, hanem egyszer megvan valami írva, és az közvetítve van. Ugyanígy a gyülekezeti és a túl a szakmai oldalon, de a gyülekezeti közösségi életben például nagyon nagy segítség, amikor meg kell hirdetni valamit a szülők felé, a tinédzserek felé, vasárnapiskolai tanítók felé, amikor valami olyasmi történik a közösségünkben, amiről jó tudni, akkor az bátran. Tehát, hogy én főleg erre használom, ez az elsődleges. Volt egy idő, ami most az utóbbi időben ez nálam úgy alább hagyott, hogy tényleg, ha volt egy olyan gondolat, amivel mondjuk foglalkoztam napközben, vagy egy időszakban, és az úgy megfogalmazódott talán egy igevers, vagy egy történet kapcsán, akkor azt úgy megosztottam. Ez főleg, amikor nagyon mély, vagy nagyon magas pontokat éltem meg a személyes életben. Úgyhogy ez is egy nagy kihívás volt nekem, hogy egyáltalán kell-e ezeket megosztani. Vívódás azzal, hogy ugye ki hogy fogja ezt értelmezni. Mivel, hogy többen is mondták, hogy segít nekik, ezért én próbálok most nem a belső hangra hallgatni, hogy na hát, ez nagy képűség, mit mind vágunk fel azzal, hogy mi történik vele. Tehát, hogy tényleg az egyik motivációm az, hogyha lehet, akkor segítségű legyen. Bár, mondom, ezt az utóbbi időben próbálom egy kicsit féken tartani, de azért, ha vannak nagy örömeim, azért megosztom ezeket a dolgokat. Ja, és ami még egy harmadlagos, tehát én három kategóriába tenném, hogy miért, vagy mire használom, az, hogy a rokonsággal tartsam a kapcsolatot. Nagy a család, nagyon nagy földrajzi területen vagyunk szétosztva, nagy a baráti kör, tehát a valós baráti kör, tehát akikkel felnőttünk, akikkel bármikor találkozok, 5-10-20 év múlva is ugyanodnan folytatjuk, mint hogyha tegnap búcsúztunk volna el. Tehát, hogy nagy a baráti kör, és velük így tudom valamilyen szinten tartani a kapcsolatot. Tehát ez nekem nagyon nagy segítség. Hogy lehet másra is, igen, valószínűleg, de nálam ennyire korlátozódik. Tehát én ezeket a pozitívumokat fedeztem fel így az évek során, és ezeken a területeken használom is. Biztos, hogy van más, amit még lehet, amire lehet még, de ezt hagyom, hogy mondjátok, hogy például ti mire használjátok pozitívan.
2: Én se úgy látom, hogy fúj szociális média, viszont a tanulmányaink kapcsán, meg a tapasztalatunk kapcsán azt látom, hogy tényleg kell vigyázni, de mégis az előnyörőjökről beszélni, tehát hihetetlen, csomó mindent megkönnyített. Tehát például egy ilyen digitális hirdetőeszköz, régen mi volt, hogy emlékszek rá, kellett menjünk a városházra, engedélyt kérünk, hogy ki akarunk rakni a városban 500 plakátot, 100 plakátot, és mindegyik legyen látva bélyegző. Ma kitaláltál egy eseményt, fellőtted, és akkor minél többen osztják, és akkor ez egy digitális plakát, tehát események alkalmak hirdetésére, vagy akár még meghívó kiküldésére is, tehát mi is szerveztünk így eseményeket, tehát hogy nagyon ilyen jellegű előnyei vannak. Ebben a felgyorsult világban abban is segít, hogy a kommunikációt megkönnyítse. Tehát Anna, te is elfoglalt, hogy én is elfoglaltok, és folytathatnánk. Egyik órában másik oktat, harmadik dolgozik, munkagép mellett van, stb. Nem biztos, fel tudod hívni, nem biztos, hogy el tudsz menni hozzá meglátogatni, lehet a távolság miatt. Egyszerűen írsz egy üzenetet WhatsAppon keresztül, Messengeren keresztül, itt-ott, és akkor el tudja olvasni, akkor elolvassa, és akkor visszareagál. Nyilván nem a mély dolgok, Nekünk a családdal is vannak ilyen csoportjaink, a szűkebb és nagyobb családdal is, a gyerekeinkkel is, vagy a feleségemmel. Ahol meg tudunk osztani. Nyilván, amikor egy mélyebb dologról van szó, akkor nem azt mondom, na, mindenki írja be a WhatsApp csoportunkba. Például ma is tervezünk egy komoly beszélgetést, valamit nagyon meg szeretnék osztani a családommal, meg a fiam valami élményben volt részünk, és nem azt mondtuk, na figyeljetek, mikor lesz időtök, olvassátok már el a Facebook bejegyzésünket, majd kiraktuk. Tehát megvan ennek is a haszna, mert van, akik veszik a bátorságot, és egy kemény témát ott bedobnak, tudjátok, hogy már mély víz, ott mindenki, csámcsogjunk egymáson, teszek kérdéseket. Valamikor én is belementem ezekbe, ritka. Kezdeményező még nem voltam, de egyik másik ilyen bugyoma beleszálltam, hogy egy pofon erejéig, vagy adtam, vagy kaptam. Ezt azért feltenném a kérdést. De ennek is lehet valamikor van helye, de valamikor értelmetlen. Tehát én ezt hangsúlyoznám, ezt a felgyorsult világban megkönnyít a kommunikációnak módját, illetve egy ilyen digitális tér, ahol hirdetni tudsz, ahol elmondhatsz dolgokat, igazságokat közölhetsz, és pozitív dolgokra is gondoltunk. Tehát evangélium. Tehát be kell azt látnunk, hogy ott vannak az emberek, ahol vannak, oda kell menjünk, és tehát nem lehetünk prüdek, hogy fúj Facebook, fúj Instagram, és akkor elzárkózzunk ezektől. Meg kell látni a lehetőséget, és hogy van egy örömben része, akkor miért ne rakjam ki, és nem azokra gondolok, hogy akik hogy fogják értelmezni Ballannának az újabb posztját, hanem uram, én ezt tiszta szívvel tettem ki, és tudom, hogy 100 embernek ez jól fog jönni. És nem is azt fogom számolni, hogy jaj, még csak 99-en lájkolták, akkor legközelebb nem rakom ki. Tehát a motiváció jó. Én ezt emelném ki ezt a két dolgot, így Annához csatlakozza, meg azokkal egyetértek.

0: Miért nem a földön? Anyám nem mondta. Mondd miért.
1: Én is két dologhoz hasonlítanám a social médiát. Az egyik az az ablak. Mert hogy a social média valamit reprezentálsz vele, és valamit megmutatsz a világnak belőle. És annyi előnyöd van, hogy te tudod megmutatni azt, hogy mit akarsz megmutatni. Ugye, mint egy ablaknál is, amikor behúzod a függönyt, hogy ne lássák, amikor meg kihúzod, hogy akkor jön be egy kis fény. És ugye munkám révén is sokat használom a social médiát, és amikor felteszik a kérdés, hogy mégis mit posztoljunk, mit rakjunk ki, akkor mindig azt mondom nekik, hogy gondold el, hogy ez egy ablak. Mit szeretnél, hogy lássanak a te vevőid, a te klienseid, a te barátaid, hogyha emberekről van szó. Hogy milyen a hangulat, milyen termékeid vannak, hasonlóak, és akkor ezt ugyanúgy fel lehet használni keresztény szempontból is. Tehát, hogyha van egy olyan ember, aki keresné Istent, keresné egy közösséget, nem muszáj eltöltsön mondjuk 2 órát egy gyülekezetbe, hanem megnéz pár képet, megnéz pár videót, hasonlóak, és így már sokkal barátságosabbnak érzi azt a közeget, ahova elmegy. És nemrégiben hallottam is egy történetet, hogy valaki a social médián keresztül ment egy gyülekezetbe, és tért meg. Tehát vannak jó hatásai.
2: Így
1: is.
2: Van, így van.
1: És szerintem, hogyha Pál élne, akkor ő is használna a social médiát. Sőt, még Jézus is. És a másik dolog, amivel hasonlítanám a social médiát, az ugye, az egy kés. Késsel lehet 2 dolgot csinálni. Vagy ételt készíteni, tehát életet teremteni, vagy pedig életet elvenni, gyilkolni. És ugyanilyen a social médiának is van egy technikai oldala, amit ti is említettetek, mint egy reklámfelület. És ezt lehet jó dolgokat reklámozni, meg rossz dolgokat reklámozni. De hogyha betartjuk ezt az etikai oldalát, hogy olyan dolgokat reklámozunk, amik tényleg szebb helyét teszik az egész világot, meg olyan dolgokat reklámozunk, olyan dolgokat részesítünk előnybe, amik mások hasznára van, akkor ez egy nagyon jó dolog is tud lenni mások számára. De ugye van egy nagyon nagy mélypontja az egész social médiának, amiben rengeteg ember szenved, nem találtam rá statisztikát, de ez a social média függőség. És nemrégiben kijött egy dokumentumfilm is erről, a Szociális Dilemma, ami nagyon szépen bemutatja, hogy mégis hogyan alakult ki, és hogyan dolgozik a social média azért, hogy te függő legyél, és hogy oda kössön téged. Viszont egy olyan információt találtam, hogy azok az emberek, akik a social médiában dolgoznak, tehát Facebooknál, Instagramnál, Snapchatnél, stb., nem engedik a gyerekeiket, hogy használják ezeket a felületeket, és nem véletlenül. Mert ugye ez a függőség egy nagyon is valós dolog, és komoly veszélyeket tart magában. De hogyan alakul ki ez a social media függőség, hogyha ezt el tudnád nekünk magyarázni, felvázolni?
2: Bocs, én annyit beszúrnék itt, igazán nem akarok a szabad vágni, csak hogy aláhúzom, hogy mondasz, hogy tényleg a szilícium völgye nagyjai ezt nagyon komolyan veszik a gyerekeikkel. És egyszer megkérdezték az egyik ilyen nagy górítót, most hirtelen nem is tudom idézni, de lehet nem is baj, az egyik tematikámban először eldolgoztam, hogy mit szól a konkurens székhez, akik bejöttek a piacra, hogy félnek-e tőlük, és azt mondta, nem tartunk ettől, nekünk nem ez az ellenségünk, az ellenségünk az alvás. Tehát, hogy lekötni az embereket nem nagy dolog. Tehát nem attól félek, hogy még valaki van, hanem hogy tudom rávenni, hogy még többet töltsön ott is. Itt vannak a veszélyek is, biztos, hogy erről majd beszélni fogsz, Anna, amikor már a rendes egyensúly ez felbomlik, és nem tudsz meglenni nélküle, vagy valaki a WC-re se tud úgy menni, hogy ne vigye a telefonját, nem tud leülni, kommunikálni, beszélgetni, egy Isten tiszteleten részt venni. Tehát ezeket tapasztaljuk most, tehát nem most találunk ki, hanem döbbenet, hogy mivel szembesülünk, és látjuk, hogy ennek van hátránya. Na de bocsi, Anna, válaszolja a felvetett kérdésre, csak alá szerettem volna ezt húzni.
3: Folytathatom azzal, amikor ott van előttem a diák az egyetemen, és lehet, hogy azzal foglalkozna, ami épp téma, bár remélem, hogy nem untatom fölöttébb őket, mert próbálom nagyon interaktívá és dinamikussá tenni az egyetemi órákat, de mikor előttem előveszi, és látom, hogy simogatja, és akkor azon gondolkozok, akkor miért nem megy ki ennyi erővel, ülhetne kint is, nem? Tehát nem kötelező egyetemre, nem kötelező kisiskolába kötelező menni, de egyetemre nem. Na, de ez egy másik zárójelbe zártam ugye az egyetemi élettel, úgyhogy tényleg jelen van ez a kényszer. Visszatérve az alapkérdés, hogy hogyan alakul ki, ugyanúgy, mint minden függőség. Tehát a függőségnek az egyik alapmozgató rúgója az, hogy az, amitől én függővé váltam, az valamikor hatalmas nagy élményt adott. És akkor vissza és visszajövök ahhoz az élményhez. Na, de mi az élmény? Ugye az a kérdés, hogy hát igazából az ember nem lesz nagy szerelmes a képernyőjébe, ugye? Tehát, hogy mi az az élmény, amitől újra és újra visszajövök. És úgy gondolom, hogy az, ami a legnagyobb élmény, az az, hogy új dolgot tudok meg. Tehát az ember úgy születik, hogy kíváncsi. Tehát ez egy egészséges, velünk született készség, hogy kíváncsiak vagyunk, akarunk tudni. Azt lehet megfigyelni, hogy például a szociális médiás függőség az egy idő után pont ezt kiöli, és már csak a kényszer van, hogy mert hogyha tényleg a kíváncsiság maradna meg, akkor az ember végignézni azokat a videókat. De mi a tapasztalat? Hogy csak megy, pörög. Tehát, hogy amíg ott
2: nem
3: volt emész, eleinte...
2: Nem dolgozza fel.
3: Igen, amíg ott volt eleinte, hogy ugye érdekes volt a gyerekeknél, mondom, a film, mert a gyerek nem pörgeti. A gyerek megáll, megnézi az egyik mesét, bejön a következő, ugye úgy vannak elkészítve, hogy egyik a másikából generálódik. Tehát nem úgy van, mint a televízióban. Még megvárod a következő hetet. Na de visszatérve, hogy tehát, hogy élményt adott. És egy idő után már az élmény maga az, hogy wow, megtudtam valamit, vagy lekötötte, és hozott egy kis szórakozást, ez megszűnik, mert marad csak a kényszer, hogy pörgessek. És mivel van mit pörgetni, mert ugye hallottuk a legelején, milyen sok információ töltődik fel. Tehát én belegondolok, hogy ez csak 100 évig így fog menni. Érted, egy idő után azt se tudod, hogy mit, hol keresél az interneten, bár most az intelligencia, a mesterséges intelligencia valószínűleg már még ez sem lesz gondunk. De visszatérve a függőségre, hogy az ember attól tart, miután már ugye a kíváncsiság vitte, hogy ismételten újra és újra a cselekedetet megismételjen, ott van az, hogy le ne maradjon, ez a második dolog. Na, nehogy lemaradjok. Tehát, ha nem csinálom, lemaradok. Annyi információ van, hogy én le fogok maradni. Ha lemaradok, most a tinédzser eszével, ha én lemaradok, akkor kimaradok. Tehát, hogy innentől kezdve a tinédzsernek óriási nagy kényszer az, hogy ne maradjon le a legújabb trendektől, ne maradjon le az, hogy most mi a legnagyobb hír, ne maradjon le a dolgokról, mert a tinédzser, amíg lemarad, az kimarad. És innentől kezdve egyik tinédzser sem akar kimaradni, tehát az egészségesen fejlődő kell. Csak hogy ugye, mivel ez csak marad, igazából a lényeg meg nem marad meg, mert nincs lényeg. Tehát már rég nincs lényeg, amikor a kis videók ilyen 10-15-30 másodperces üzenetekre korlátozódik. Tehát innentől kezdve mivel maradunk, ugye? Tehát, hogy feljön egy reklám, a legtöbbje 10 másodperc, megy tovább. Mivel marad az ember? De az agyat megfogta, és onnantól kezdve olyan szinten oda köti ez a két kényszer, hogy na, megtudni többet is le nem maradni, hogy egyszerűen ott vannak azok az anyukák, akik elmondják nekem, hogy kisbabájuk van, hogy tudom, hogy kéne rendezem a kisbabát, de muszáj, azt mondjam, muszáj, megnézem, hogy mi a hír. De mondom, oké, milyen hír? Mert most te kismama vagy, szoptadsz, pelenkázol, kimész, sétálsz, de miről ma? De épp az azt mondja, hogy kimaradok, lemaradok. Nem, tehát mikor már nem kell a babát rendezni, akkor már hova lépek vissza?
2: Tudjátok, mi segít ilyenkor? Próbálj meg az ember, hogy 24 órát, vagy 48-at ne használja. Én magamon lepődtem meg. Hány nem fogadott hívásom lesz? Hány messenger? Hány WhatsApp üzenet? 2-3? Tehát, hogy nem dől össze a világ nélküled.
3: Hát most képzeld el ezt, hogy
2: nem olvastál el valamit, mi van akkor? Tehát, hogy nem látom, mit osztott meg a másik.
3: Táborba a tiniket, vagy már a gyerekek van, a gyerekek 7-8 évesen már ugyanez, és azt mondjuk, hogy oké, egy nap, egy órát. Tehát az elmúlt nyáron elvittük egy olyan helyre, nem volt internetjel. Tehát egy nap, egy órát megadtuk, de nem volt jel. Na, tehát ez erről szólt. És akkor azt mondja, persze, hogy kitoltunk. Na, akkor kimondom, elmegyünk erdőbe sétálni. Na, most értitek, ott vadázták, hogy hol a jel. És tudjátok, mi volt az érdekes, hogy 3 nap után már nem volt téma. Addig megvesztek meg, hogy na, hol van. Mondom, ami nagyon fontos volt, hogy helyette tudjunk mást adni. Tehát, hogyha csak ott hagyjuk őket unatkozni, miközben ők máskor úgymond az unatkozás alatt fent voltak a szociális médián, addig mi most odaadtuk nekik a fizikai élő közösséget, a játékot, a csoportfeladatokat, együtt kellett tegyenek dolgokat, és idővel azt láttuk, hogy igazából lehet nélküle.
2: Nagyon jó.

0: ugye szó volt veszélyekről, meg ilyen cseles, furfangos módokról, hogy hogyan lehet ezeket félretenni, de mi a saját magunk életében? Milyen kerítéseket kéne felállítsunk? Vagy hogyan látjátok, hogy milyen elveket jó leszögezni a social médiával kapcsolatosan, akár egyénileg is, akár családosan is? Tudom, hogy nálatok van egy olyan szabály, hogy este nem tudom hány óra után már nem szabad használni.
1: Igen, és erről nagyon figyelünk, hogy ez ne csak a gyerekeknek legyen szabály, nekünk is. Tehát volna a kicsi szól nekem, apa, ne telefonoz, rögtön lerakom. Tehát lerombolod a gyerekbe egyből, hogy ez csak rátok vonatkozik, rád nem vonatkozik. Pécsiritától hallottam, 2:1, vagy 3:1 az aránya. Tehát ő azt mondta, nem lehet már azt megtenni, beszélgetünk itt a podcast előtt erről Annával, hogy kivegyük az életünkből, szükségünk van rá. Tehát életünk részé vált a szociális média is, hogy ez egy digitális dolog, és hasznos is. Tehát azt nem tudjuk megtenni, hogy na, én kihúzom a konnektorból a tévét, most képzetesen értve. Viszont azt meg lehet tenni, ő azt mondta, hogy a gyereknél például, a gyerekeknél ajánlott ezt, hogy a tinédzsereknél, hogy egy óra digitális képernyős dolog után legyen 2 óra valóság. Mi az, hogy fára mászott, megkorzsolta magát, fejére esett, mit én, megfogta a gilisztát, értitek? Pocsolyás lett. Tehát nem az, hogy csak ott a képernyő előtt, hogy legyen valóság, tehát mindig legyen valóság. Egyszerű dolgokban is, a kapcsolataimban is, ne csak az legyen, hogy ráírtam a feleségem, és küldtem neki egy szívecskét. Mikor öltelhet meg utoljára? Mikor mentél el vele sétálni? A nagymamátnak nem csak küldtél egy WhatsApp üzenetet, és hogy boldog nők napját. Elmentél hozzá, érted? Vigasztaltad. Tehát, hogy valóság és digitális dolgok aránya, én ezt mondanám így. De Anna, te többet tudsz erről mondani.
2: Hát igen, ez az egyik, amit említettél, ezzel teljesen egyetértek. Hozzátenném azt, hogy tudatosan saját magunknak korlátokat helyezni. Én például tudatosan teszem azt, hogy vasárnap azon túl, hogy végigfutom az SMS-eket, mert van, hogy még vasárnap is bejön, meg át kell nézek valamit. Egyszerűen vasárnap este 9-10 után tól fogok válaszolni a legsürgősebb addig, ha be is jön bármilyen üzenet, nem reagálok. Nem mondom, ez hogy mindig olyan sikerül, de ezt tudom, hogy a vasárnap például az félre van téve, van, amikor kell, mert munkám során tényleg van, amikor kell reagálni vasárnap is, de nem ez a prioritás. Tehát ez az egyik. A másik például, hogyha reggel nekem beindul a nap már 8 óra, akkor én akkor nem nyitom ki reggel a telefon. Párnak. Ma is például beindult az élet, 12-kor volt először alkalma, amikor lejárt egy pár gyűlés, hogy kinyissam. Ahogy te mondod, nekem jött, nem 2. Befutott, végig szkeneltem, ez várat, erre most kell válaszoljak, és akkor így sokan, hogy hát 3-4-5 nap után válaszolok. Igen. Mert nem érzem kényszerét annak, mert ugye szelektálni kell, mert tényleg néha sok üzenet jön be. Oké, szelektálni kell, ami tényleg úgy ítélem meg, hogy sürgős, arra válaszolok, vagy odaírom, hogy fél óra múlva akkor még erről tudunk beszélni, ha pedig nem, akkor napokig. És van úgy, hogy ezt egy héten egyszer gyakorlom, vagy akkor azt mondom, oké, ha ma mondjuk hétfő van, és mondjuk nem, már nem válaszoltam rég az ilyen, hogy majd, akkor azt mondom, hogy jövő, vagy múlt hétfőig minden üzenetet átnéz, és látom, erre válaszoltam, hú, 5 napja erre kellett volna válaszolni. Most akkor válaszolok. Tehát, hogy van egy ilyen gyakorlat is, hogy úgy egy héten egyszer úgy végigfutom az egész hétnek a folyamatát, vagy az eseményét, és akkor úgy fent-fent akad, hogy ezt nagyon elnapoltam, és itt az idő. De ezt is csak akkor teszem, amikor már tényleg nem, tehát nem úgy van, hogy 10 más dolog mellett, hanem azt mondom, oké, na most akkor ennek van az ideje, gyere, nézzük át, mert erre. Ami meg tényleg nem lényeges, azt úgy starból, mert én is kapok mindenfélét, törlöm, tehát nem töltöm vele az időmet. Úgyhogy szerintem itt fegyelmet kell mindenki gyakorolni. Nem tudom megmondani, kinek mennyi az az annyi, mert ugye munkám során tényleg sokat használom, de nem úgy használom, hogy csak úgy lógok rajta. Tehát nekem nincs időm ott nézni. Kérdezik sokszor, láttad? Mondom, nem láttam, mit kellett volna lássak. És nem megyek tovább.
0: Az élet tovább.
2: Igen, az jó. Élet megy tovább, nem láttam, és kész. De aki ennek a függésében él, az szó szerint szenved. Tehát az nem találj. Tehát ahogy más, például a kávé függőségről jön le, és agitált, nyugtalan, kezelába jár, ugyanúgy a szociális média függőségéről, mikor jön le valaki, az olyan, hogy mint a mérgezett egér, tehát nem találja helyét. Nem találja helyét is, ezért aki akar ezen a téren változni, az első az lenne, hogy akkor legalább egy hétre zárja le. Próbálja meg. Van, aki kiírja, most 2 hétből ott tartok. Ez annyiban jó, hogy akkor nem bombázod, és nem tudod, hogy ha nem válaszol, nem azért nem válaszol, mert baja van veled, hanem ő most leáll. És lehet élni is, ugyanúgy vissza lehet venni az életet 2 hét múlva, vagy 1 hónap múlva, ki hogy. De az, aki le akar jönni, az ezzel kell kezdje egy ilyen teljes detox leállni. És hogy mennyit leállni, attól függ, hogy ki mennyire függő. Aki van, hogy néha még azért meg tudja állni, és le tudja tenni, akkor lehet, hogy annak elég 1 hét, aki pedig tényleg még az alalszik, tehát láttam ilyet táborban, a gyerek fogta a kezében, pedig bár nem volt wifi jelünk, de ő fogta. Tehát, hogy neki kellett fogni.
1: Amikor azt mondtam, hogy valaki vécére megy, ezt komolyan gondoltam. Tehát van ilyen. Vagy én tudok olyat, aki azért nem megy el egy túrára, vagy kirándulásra a természetbe, mert nem használhatja a telefonját. Tehát emiatt nem tetszik a természet, szép a természet, de annyira nem szép, mint az okostelefonom.
2: Igen. Meg csak a durva, amikor az okostelefon szebb és jobb és okosabb, mint mondjuk okosabb, de mondjuk fontosabb, mint mondjuk egy gyermek. Tehát én nekem ez még jobban fáj, hogy nem megy ki a természetbe, sajnálom, de mikor a saját gyerekétre nem tud odafigyelni, hát az már...
1: Vagy párok, hogy elmennek randizni, és akkor...
2: Hát igen.
1: Értsétek jól, egymás simogatása helyett, beszédben vagy lelkiekben a telefon.
2: Simogatják.
1: Így van, tehát ez döbbenet.
2: De hát amikor elmentünk ifi táborba, és úgymond állítólag párok egymás mellett ülnek, és mind a kettő nyomogatják. Azon gondolkozok sokszor, hogy akkor az ilyen virtuális térben élik meg a szerelmüket, tehát csak a virtuális térben fognak házasodni, tehát hogy ezek ilyen folyénok, de ijesztő, hogy ez valóság, tehát hogy ez tényleg nekik normalitás. Amíg ők nem jönnek erre rá, addig mi ezt beszélhetjük reggeltől estig. Itt mindenki önmaga kell eljusson arra, hogy felmérje, hogy mennyire van kárára.
1: Meg mi ezt vigyázunk és használjuk.
2: Igen.
1: Nem pedig használjuk, igen, ez a dolog.

0: Igen, illetve azt is megfigyel, és azt is lehet használni, hogy a telefonban már alapértelmezetten rengeteg olyan program van beleépítve, amik lekorlátozzák a mi telefonhasználatunkat. Például nekem is két dolgot vezettem be. Az egyik pont, miután láttam ezt a filmet, a Szociális Dilemmát, hogy ott mondták, hogy mikor kapsz egy értesítést, akkor ugyanazok a reakciók mennek végbe benned, mikor a félkarú labló nyert egyet, és akkor csing-csing-csing, nyertél valamit. Ugyanígy a social médiában is hallod a hangot, jött egy értesítésed, és már te egyből arra gondolsz, mi van, hogyha most ő írt nekem, mi van, hogyha most ő lájkolta a képmet, és mindenki gondolja arra, akire szeretne.
1: Lemaradok, ugye? Igen, ez az egész. Ha lemaradok, kimaradok az egész.
0: Közben lehet csak annyit írt, hogy mit tudom, valaki kirakott egy új képet, vagy ezt be kéne követni, stb. Tehát teljesen jelenlégtelen információ. És éppen ezért kiszedtem szinte az összes értesítést nem is kapok, hogyha éppen rámegyek az applikációra, akkor meglátom. És Messengertől kapok, meg e-maileket, de minden más információt és értesítést kiszedtem, hogy ezt ne kapjam meg, és sokkal nyugodtabb az életem azóta. Kettő dolog pedig beraktam egy időzítőt, hogy este 11-től reggel 8-ig ne kapjak semmilyen értesítést. A képernyő legyen full fekete, és semmilyen értesítést. Hogyha valaki hív is, üzenet, nem fogom megkapni. És az ismerőseim már tudják is, hogy este 11 után írnak nekem, és nem írna, és nem írok vissza, akkor az azért van, tehát valamit akarnak, akkor előtte rendezzék le. Tehát ezek ott vannak, és ezeket tudjuk, és ezeket kell használni. Igen, viszont még így zárszóként, mégis mit tanácsolnátok a Z-generációnak, ugye ez a 97-től 2012-ig született személyek, akik szinte belenőttek ebbe az egész digitális világba, az internetes világába. Hogyan kéne megelőzni ezeket, illetve akik már benne vannak, hogyan térjenek vissza?
1: Ehhez csak annyit mondanék, hogy én úgy gondolom, hogy ez a szociális média meg az interneten való navigálás most ugyanolyan probléma, mint volt a 70-es, 80-as években a televízió, mikor a fénykorát ért a televízió. Aztán a 90-es években a számítógépes játékok. Úgy gondolom, hogy ez is lassan majd le fog csengni. A nagyobb veszélyt látok abban a korban, ami ezután jön. Tehát küszöbön áll ennél még durvább dolgok, de most ebben nem mennék bele. Úgy gondolom, hogy aki meg tudta tartani a józan eszét, tehát hogy értelmesen, tehát felnőttek, ők fogják tudni ezt kezelni. Úgy, ahogy felnőttek a 70-es, 80-as években generációk, akik bár folyamatosan erről lehetett hallani, hogy tévéfüggő, és nem fognak boldogulni az életben, igen, lettek, akik oda ragadtak a televízió elé, de igazából a nagy többsége feláll tovább, bent is néha-néha használja a televíziót. Szerintem tömegében képesek leszünk, és képes lesz ez a Z-generáció ezen túllépni, mert mivel nekik ez az a létformájuk, tehát hogy ők ebbe beleszülettek, tehát nekik ez a mindennapi élethez tartozik. A nagyobb felelősség szerintem, bár ezek most már 90-es évek végén születtek, 2000-ben, ők már nagyok, a szüleik tehettek volna többet, vagy akik 2012-ben, ott még ők a kis tinik, ugye, tehát a tizenévesek, a szülők, amit tehetnek. A nagyoknál pedig igazából én ezt látom, hogy tudatosítani, hogy mire fogja használni. Tehát, hogy és én azt látom, hogy igazából ők tanulják, tehát én figyelem, tehát a 16, 18, 20, 22, 23 évesek már nem annyira nagy Facebook fanok, tehát nem publikálnak annyi mindent. Ők inkább elmentek arra, amit mondtam korábban is, hogy ők inkább már csak szemlélők. Náluk inkább azt látom ennek a generációnak, hogy azt kell megszűrni, hogy mit néz. Mert az üzenetek jönnek, mondhatnánk kilóra, szüretlenül, mindenféle, tehát nem egy kategóriában, minden kategóriából jön. És amiről nem beszéltünk, és csak itt tényleg nagyon zárójelben, én amit látok ennél a generáció, mivel nagyon sok üzenet, reklám jön be, ez a generáció, mivel egy részének már van jövedelme, ezek ilyen féktelen vásárlásokba kezdenek bele. Tehát, hogy ez is, erről még nem beszéltünk, de ez is ott van, hogy feljön egy reklám, hú, izgalmas, gyere, vegyük meg, nem tetszik, visszaküldöm, nem kapom meg, kapom, teszem, veszem, tehát, hogy ez az ilyen ész nélküli vásárlás. Tehát ezt inkább látom veszélynek, ami ugyaninnen jön, hogy ugye jön bombázva van, és nem nagyon tudják szűrni, de ha erről beszélünk, gondolkoznak, tapasztalják, megérzik majd a saját zsebükön, hogy azért ez lehet, hogy kellett volna másképp, egy kicsit érnek. Én úgy gondolom, hogy úgy lesz, hogy kinövik. Tehát én nem látom annyira feketén ez, bár értem én a veszélyt, hanem én inkább azt látom, hogy hogy mi lesz azokkal, akik ezt nem tudják majd kinőni. Ahogy a mi generációm is volt, aki tévéfüggő lett, és odaragadt, és éjjel-nappal ma is csak a televízió, és ott ülnek, és csak chipsen élnek, és a televízió vagy a számítógép előtt vannak, és egész nap 40 éves, és egész nap játszik. Tehát én inkább erről a pár ember, aki beleragad ebbe, ő náluk látom azt a veszélyt, hogy ők nem fogják tudni ezt megugrani. De úgy gondolom, hogy a nagy többsége meg fogja ugrani.
2: Egyszerűt mondok, de nagyon nehéz ezt megélni, de hogy mindig mérlegeljük azt. Akár az Z-generáció is tartozunk, tehát hogyha ilyen 10 évesek vagyunk, 14-15 évesek, hogy te használod, vagy ő használ téged? Tehát ki használ téged, vagy te használod? Az egy eszköz tényleg az életedben. Ezt őszintén tükörbe lehet nézni, vagy meg tudod nézni a nap végén. Mi néha teszünk ilyet, hogy visszanézzük, mivel mennyi időt töltöttünk. Vagy suliból kijössz, gyorsan nézd meg. És ha kijöttél egy 7 órás sulinap után, és azt látod, hogy fél óra elment netteszté, bármi is volt az YouTube vagy Instagram, ott valami bibi van. Ha a lyukasorolt, oké, még akkor se teljesen oké, miért nem társadogtál? Tehát, hogy én csak ennyit mondanék, vizsgáld folyamatosan, hogy te használod, vagy ő használ téged.
0: Még csak én tudnék tanácsolni, hogy keresünk élményeket. Ugye mondtátok, hogy nem lehet csak úgy elvenni a social médiát, és akkor ott legyen egy nagy üres űr az életünkbe, hanem azt mondom, hogy pótolni kell. De hál' Istennek tényleg annyi szép dolog van az életben. Tehát túrázni mehetünk, barátokkal mehetünk, megtanulhatunk főzni, ehetünk jókat, rengeteg opció van, amit csinálhatunk, ahelyett, hogy egész nap csak ilyen bután görgetünk.
2: Hadd mondjak valami poénosat, de ezt teljesen így érzem. Sokkal jobb volt veletek itt beszélgetni fél óra, 40 percet, mint a Facebookon végignézni, hogy az ismerőseink miket raktak ki magukra. És ezzel nem akarjuk őket bántani. De
0: megtisztelő.
2: Nagyobb feltöltött is lelki élményt ad szerintem. Tehát ez a valós dolog. Vagy a valóság.
0: Persze, csak fel kell nyitni a szemünket, és meglátni igazán, hogy mi van körülöttünk. Lóri, Anna, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést. Remélem, hogy a hallgatóink számára is hasznos volt. Nektek köszönjük, hogy ezt a részt is meghallgattátok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

Páskuiné Kovács Erzsébet, a szeretet legyek. Uram, a végtelenség nagy királya vagy, eget, földet tartó hatalom. Úgy szeretném, úgy könyörgök hozzád, kérlek, ha szabad mondani, akarom. Akarom, hogy végre tisztítsd meg a szívem, adj kezembe új fehér lapot, hadd írhassak rá abból a sok szépből, amit a lelkem tőled kapott. A békesség, a hűség, a szelídség áldáshozó útjára lépjek, vigyem majd mindenhová magammal az írást, rajta a tőled kapott pecsétet, a szeretet. A szeretet legyek, Uram, nagy betűvel írva, hogy lássák, mert én is érzem, ó, nagyon érzem a szeretet fájó hiányát. Nekem mindig, mindig szűken mérték, én sem adtam másoknak sokat, mert sután sikerült minden akarásom, de te látod minden vágyamat. Kívánom, hogy bennem új élet fakadjon, szépüljön meg minden, s jobb legyen, nehogy pengő érchez, zengő cimbalomhoz legyen hasonló életem. Tudom, Uram, tudom, hogy akarod, ezt tesz pontot minden egyébre. Ki mennyire és hogyan tudsz szeretni, minden törvénynek a törvénye. Ne legyen kezdés, csak folytatás bennem,

0: Az ige hirdetés alapgondolatát János evangéliuma 13. fejezetéből olvasom, a 34. és 35. verseket. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Ha megfigyeltétek az elmúlt időkben néhány prédikációt, akkor emlékeztek arra, hogy ezzel a kérdéssel már többször foglalkoztunk. Tulajdonképpen mi az új Jézus szeretett parancsában? Ahogy olvastuk az igéből, az Úr Jézus azt mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Tudjuk azt is, hogy ez a parancsolat már az Ószövetségben is érvényes volt, hiszen amikor oda megy az írástudó az Úr Jézushoz, és megkérde, hogy mit kell cselekedni, akkor az Úr vele idézteti az ószövetségi szeretett parancsolatot, szeresd a te uradat, Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mégis az Úr Jézus nyilván tudatosan mondta azt, hiszen minden üzenetének valamilyen nagyon fontos célja van, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ha a mai időkre gondolunk, akkor tudjuk azt, hogy szeretet hiány van, és ez a szeretet hiány bennünket is érint, mint közösséget. Folytathatnánk a költő gondolatával, amit mond Jézus Péternek, hogy ha ebben a tárgyban megbuksz, akkor rajtad senki nem segít. És valóban egy olyan témáról, egy olyan gondolatról van szó, amiben ha megbukunk, akkor rajtunk senki nem segít. Magyarországon napokban hallottam, hogy minden negyedik órában egy befejezett öngyilkosság történik. Miért? Minden negyedik órában szeretet hiány van. Nem csak pénzhiány, nem anyagiak hiányzanak főképpen, mert az is sokszor ide vezethető vissza, de szeretet hiány van, amit emberek nem tudnak elviselni. Sok mindent el lehet viselni az életben, de a szeretet hiányt a legkevésbé. Vajon mennyire érdekel, vagy érint ez bennünket is? Ugye sokszor

elmondjuk azt, hogy szeretlek, vagy nagyon szeretlek. Egy nagyon is gyakran használt és alkalmazott kifejezés, amit elmondunk a kisgyermeknek, elmondunk annak, akit szeretünk, elmondunk bizonyos helyzetekre, körülményekre, szeretjük vagy nem szeretjük. De mi is igazán az a szeretet, amiről az Úr Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ugye ismerjük azt, amikor valakit megdicsérjünk, és azt mondjuk, hogy hát ezt a szemét nem lehet nem szeretni. Azután elmondjuk azt, hogy ezt ezért meg azért szeretem. És itt álljunk meg ennél a gondolatnál. Miért szeretjük a másik embert? Mert jó, mert szép, mert okos, mert szolgálatkész, mert sok jó tulajdonsága van. És ha nem volnának ezek a tulajdonságok, akkor nem szeretnénk? Miről van itt szó tulajdonképpen? És tovább boncolhatjuk a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen kit szeretünk a másikban? Nem önmagunkat, mert azt szeretjük, aki nekünk jó. Tehát akkor önmagunkat szeretjük. Vajon hogy van ez a gyakorlat életben, és ezzel foglalkozunk, ezzel a kérdéssel, hogy mi is tulajdonképpen az a szeretet, amiről az Úr Jézus beszélt? Az, hogy azt szeretjük, ami jó nekünk, ami kedves, ami szép, vagy aki szép, aki nekünk tetszik, aki jót tesz nekünk, akinek a környezetében kellemes lenni, élni, azt szeretjük, és kiderül, hogy tulajdonképpen önző szeretet van bennünk, mert önmagunkat szeretjük a másikban, önmagunkat szeretjük, és ha a másik nem olyan, amilyen nekünk jól esik, akkor már a szeretetünk csorbát szenved. Talán az édesanyja szeretete az, amelyik legközelebb van a krisztusi szeretethez, mert az igazi édesanyja azt mondja Izsaiás, hogy elfeledkezhetik-e a gyermekéről. Ma már igen, de az igazi édesanyja az nem azért szeret a gyermekét, mert jó, mert szép, mert okos, hanem azért, mert az övé. Hogy vagyunk mi ezzel a kérdéssel? Hogyha a napsugarai kiválasztanák azt, hogy csak a lila, vagy a kék, vagy a piros, vagy a sárga virágra küldik a sugarait, akkor mi történne? Meghalna természet, mert az egyik virág azért pusztulna el, mert megperzselődne, a másik pedig azért, mert fény nélkül és meleg nélkül nem lehet a növényzetnek sem élni. Mi is tulajdonképpen a szeretet? Lehet-e a szeretetet magyarázni? A szeretet érzés vagy elv? A szeretet egy teológiai tudomány ismeret? Tantárgy? Lehet tanulni a szeretetet? Mi is a szeretet tulajdonképpen? Menj el egy testvér mellett, és ne állj meg. Csak a válladdal érinted a másikat, és ki nem mondva ott van a gondolat, hogy na mi van ezzel? Menj el mellett, állj meg, és fogj kezet, mindjárt másképpen jelenek meg az ő képzeletében. Állj meg mellette, és öleld meg. Csókold meg ezt a testvért. És mindjárt létrejön valamilyen különös kapcsolat. Mindjárt az a testvér neked a gyülekezetben kedves lesz, jó lesz, okos lesz. Minden, amit ő tesz, az neked tetszeni fog. Miért? Mert neked jó. Mert úgy érzed, hogy neked jót tesz, amikor találkozol vele. Miért nem egyformán nézünk a gyülekezetben egymásra? Miért nem egyformán szólítjuk meg egymást? Mitől van a különbség, hogy másképpen örülünk, vagy fogadjuk az egyik testvért, és másképpen a másikat? Mi adja ezeket a különbségeket? Ha messziről nézed két testvérnek a beszélgetését, láthatod, hogy nevetnek,
örülnek egymásnak. A másik helyen pedig, a másik oldalon, akik beszélnek egymással, komorak, morcosak, esetleg még indulatos ábrázatok is megjelennek. Miért? Persze előfordul az, hogy a téma is adja azt, hogy milyen a beszéd stílusunk, mert hogyha valaki gyászol, akkor szomorúak vagyunk mind a ketten. Ha valakinek nagy öröme van, és tudok vele együtt örülni, akkor úgy tűnik, hogy jó a kapcsolatunk, szeretjük egymást. De amikor nem ezek a helyzetek, ezek a körülmények határozzák meg, és fogalmazzák meg a másikhoz való viszonyunkat, igazán akkor tűnik ki, hogy mi az, ami bennünk van. Ugye ismerjük azt a találkozást is, amikor egy hét múlva találkozunk itt a gyülekezetben, és elmegyünk egymás mellett, és megkérdezzük, hogy vagy. És a testvérem, akit megkérdeztem, elkezdi mondani, és én úgy válaszolok, jaj, ne haragudj, nekem sietnem kell, most nincs időm. Tulajdonképpen nem érdekel, hogy van a másik, csak ez egy formai kérdés. Ott a Tiberiás tavánál nem formai kérdés volt, amit az Úr Jézus feltett Péter apostolnak. Nem formai kérdés hangzott el, hanem egy csodálatos tanulmányi óra. Nem kioktatás, nem helyreigazítás, nem valamilyen felülről jövő oktatás, hanem a szeretetnek, annak a szeretetnek, amelyről Jézus beszél, hogy új parancsolatot adok néktek, annak a szeretetnek egy felsőfokú bemutatása. Próbáljuk ezt a szeretetet tanulni, ami, hangsúlyozom, nem formaság, hanem az igazi élet valósága. Mégpedig egy olyan helyzetben, olyan körülmények között, hogy próbáljuk visszapergetni az eseményeknek a mondani valóját. Harmadszor találkozik Jézus feltámadása után a tanítványokkal ott a Genezáreti tó partján. Van egy eredménytelen halászás, egy eredménytelen éjszaka, és az Úr Jézus megjelenik a tanítványok közelében, és azt mondja, hogy vessétek a hálót jobb oldalra, és majd ott fogtok. És van egy csodálatos halfogás, 153 hal. Az Úr Jézus közben már kint van a parton, és amikor a tanítványok már megjelennek a parton, akkor ott ég a tűz, parázslik, és ott van a hal, és ott van a kenyér. Oda gyülekeznek a tanítványok, és valami különös hangulat van. Nem hangzik el beszélgetés, csak egy-két szó. Mire gondolnak? Ott van a sok felhalmozott restancia, a kifizetetlen számla és a kifizethetetlen adósság, és elfogy ilyenkor a mondani való. Amikor a szavaknak már nincs hitele, egy olyan helyzet volt, ugye? Mennyi hitele volt a tanítványoknak? Önmaguk előtt is, hogyha őszintén gondolkodtak. Miről tudtak beszélgetni? Azt mondja János apostol, hogy nem kérdezték meg az Urat, hogy ki ő, mert tudták, hogy ő. Egy érdekes kifejezés. Hát ha tudták, akkor miért probléma az, hogy nem kérdezték meg? Úgy tűnik, mintha a tanítványok és Jézus között egy óriási nagy szakadék keletkezett volna az előző napokban. És most ezt a szakadékot kellene valahogy orvosolni, de mit mondjanak? Amikor az adósságnak már nincs fedezete. Ugye ma ismert fogalom az, hogy adósság csapda. Ami után mi jön? Árverezés, mindennek feladása, mindennek elvesztése, jön a kilakoltatás, a földön futás. Valahogy egy ilyen állapotban voltak a tanítványok. Nem tudták, hogy mit mondjanak, mert minden szó hiteltelen, és érzi Péter, hogy jön a kérdés. Kell jönni valamilyen kérdésnek, és ez a kérdés szívszorító,
fájdalmas, és nem tudja, mi lesz ennek a kérdésnek a tartalma. És a tanítványtársak előtt, ott egymás előtt kell nekik valamit mondani, hogy annak valami hitele legyen. Csak később jönnek rá, hogy amit az Úr Jézus Pétertől kérdezett, az nem magánkérdés volt. A kérdés mindannyioknak szólt. Az egész tanítványi közösségnek. Sőt, ez a kérdés nekünk is szól. Ezt a kérdést nekünk is feltesz az Úr, amit Péternek feltett, és elmondhatjuk itt is, hogyha erre a kérdésre nem tudunk jól felelni, akkor a helyzetünk reménytelen. Akkor menthetetlenek vagyunk. Mondhatunk sok mindent mi az Úrnak, de itt egy kérdésről van most szó. Ugye egy infarktusos helyzet, nincs tovább, ez itt a vég. Péter. Péter érzi a szorítót. Érzi azt, hogy itt most róla lesz szó. Hol vannak a nagy remények? Már semmit nem lehet helyrehozni. Két ember között nem romolhat el olyan mélyen a helyzet, mint Péter és az Úr között. Ezt szeretném megismételni, hogy két ember között nem romolhat el olyan mélyen a helyzet, mint Péter és az Úr között. Hiszen mi történt? Átkozódva, szitkozódva tagadta meg az Urat. Erre mit lehet már mondani? Bocsánatot kérni? Van súlya, értelme és értéke egy bocsánatkérésnek? Nem lehet úgy megbántani valakit, mint ahogy Péter megbántotta az Urat. A hűtlenségnek nincs ettől magasabb foka, amit Péter apostol tanúsított az Úrral szemben. Ezekre nincs szó. Ezekre nincs magyarázat. Ez az a helyzet az ember életében, amire emberileg nincs megoldás. Péter, ébredj! Figyelj rám, valamit akarok kérdezni. Ismerjük a tetthely fogalmát? Mi az a tetthely? Az a hely vagy személy, akivel szemben elkövettem valami gonoszságot, és találkozom vele. Messze igyekszem elkerülni. Vagy az a hely, ahol elkövetett valaki egy bűncselekményt, hogy általában a kriminalisztika ezt a helyet figyelemmel tartja egy ideig. Ez a tetthely, mert oda általában visszamegy. És ott figyelik az embereknek a magatartását, és meglátszik rajtuk valami, hogy nem úgy viselkednek, és ezeket az embereket megkérdezik. Valahogy egy ilyen tetthely volt ez Péter apostol számára, ez az egész ott lét az Úr Jézusról. A közelmúltban valaki felhívott, nekem telefonon beszélgettünk, volt valamilyen kérdés, és egy kérdést tettem fel, ami különös indulatot váltott ki, és felcsattant, hogy azt gondolod, hogy én gonosztevő, rossz indulatú vagyok, és lecsapta a telefont. Nem tudtam, mi baj van. És akkor próbáltam korábbi mozzanatokat felidézni, és amire én nem gondoltam korábban, hogy itt valami rossz szándék, rossz indulat történt, most úgy éreztem, a testvér a tetthelyre érkezett, és ilyenkor kirobban az ember, ilyenkor elárulja magát. Vagy összetörik. Péternél mi történik? Ott van a tetthelyen, és végül az Úr Jézus megszólal. Péter, egy kérdésem van hozzád. Próbáljuk magunkat belehelyezni ebbe a gyülekezetbe. Ott van a kis tanítványi közösség, aztán most Péter az, aki a vizsgálat tárgya lesz. Úgy szeretném ezt így gyakorlatban bemutatni veletek, hogyha vállalkozna 10 testvér rá, hogy mit kérdeznétek Pétertől. Én volnék most Pétert, és ti pedig a
10 tanítvány. 10 kérdést szeretnék hallani. Mit kérdeznétek Pétertől? Vagy mit mondanátok Péternek? Ugye senki nem vállalna a Péter helyzetét. Hány havi fenyítéket adjunk Péternek? Vagy kizárás? Szerintetek ezért kizárás jár, vagy néhány hónapi fenyíték? És Péter ott állna összetörten, sírva, zokogva, és hallaná a gyülekezet bizottságának a véleményét, hallaná az ítéletet. Valami ilyesmi mehetett végbe Péterben, amikor azt mondja az Úr Jézus, Péter, van egy kérdésem. És szeretném, ha ebben a kérdésben én a válaszodban biztos volnék, és szeretném, ha te is biztos volnál önmagadban. Ha a kérdésed te is őszintén megvizsgálnád, és biztos volna számodra is, önmagad előtt is a válasz. Péter, csak egy kérdésem van. Ha erre nem tudsz felelni őszintén, akkor rajtad senki nem segít. Ha ezt a kérdést helyesen megválaszolod, akkor átmész ezen a vizsgán. Akkor minden megvan oldva a te életedben. Ugye látszólag túl könnyű és túl nehéz. Miért? Mert döntő jelentősége van. Mert lényegében az üdvösségről van szó. Itt nincs az, hogy hármas, négyes az elbírálás nyomán a felelet értéke, hanem vagy ötös, vagy nulla. Vagy tökéletes, és kitől függ az, hogy hogyan értékelik a választ. És itt van egy válasz. Ez az új Krisztus szeretet parancsában. Ez az új. Az, amit Krisztus mutat itt be, hogy nem 10 válasz hangzik el, és bírálat Péterrel kapcsolatban, hanem az Úr Jézusnak a viszont válasza az, ami hitelessé teszi Péter apostol számára azt, hogy Isten elfogadta az ő életét. Igen, tehát ez az, ami új Krisztus szeretet parancsában. Nem az, amit Péter tett, hanem amit Krisztus. El tudunk mi engedni egy ellenünk elkövetett bűnt, vétket, rossz indulatot, vagy bárminek nevezzük, úgy, ahogy az Úr Jézus elintézte és elengedte Péternek. Próbáljuk beleképzelni magunkat a helyzetbe. Ugye az előbb próbáltam bemutatni a helyzetet, hogy ez egy csőd helyzet, amikor nem tud fizetni, adóság csapda, ami után totál tönkretétel, tönkremenetel következik. És az Úr azt mondja, Péter, csak egy kérdésem van. Csak egy. Nincs több. Mindegy, hogy mit válaszolsz. Amit válaszolsz, az lesz a döntő. És szeretném, hogyha ebben én is és te is biztos volnál, hogy őszinte ez a válasz. Mi a kérdés? Szeretsz engem? Hát erre hogy lehet válaszolni? Erre hogy lehet válaszolni? Figyeljük csak az adós szolgától, aki ütni-verni kezdte az ő atyafiát. Miért nem ezt kérdezte Jézus? Mikor visszavitték az Úrhoz, megkérdezte volna az Úr, mondd, szeretsz engem? Hát mit mondott volna? Hát Uram, persze, hogy szeretlek. Miért nem azt kérdezte tőle? Figyeljük csak, hogy az Úr úgy teszi fel a kérdést, hogy a válaszban önmagunk mondjuk ki az ítéletünket. Péter nem mondhatott mást, mert ez igaz volt. És az Úr Jézus nem kérdezett mást, nem kérdezte azt, amiben Péter elbukott volna, amiben Péter képtelen lett volna megfelelő, önmaga számára megfelelő választ adni. Nem tudott volna olyan választ adni, az Úr más kérdést tesz fel. Ha magyarázni kellett volna neki azt, ami történt,
figyeljük csak meg, ez az új Krisztus szeretet parancsában. Krisztus nem vallatja Pétert, nem szorítja sarokba, nem mos fejet, nem vádolja őt, mert tudja azt, hogy Péter összetört önmagában. Ezen az emberen csak egy segít. Ha megbizonyosodik arról, hogy el lett engedve az ő tartozásra, ha őszinte a szeretet benne, és őszinte szeretetet tapasztal, csak ez segít. Ugye szeretjük az ünnepléseket. Kiváltképpen, ha bennünket ünnepelnek. Évnyitó, évzáró, avatás, beiktatás, szépen megrendezve, de itt, a tóparton, Isten szabad ege alatt, figyeljük csak, hogy itt volt egy csodálatos találkozás. Nem volt megrendezve. Szavalók és kórus hiányában, és ünnepi beszéd hiányában, csak önmagunk között, egymás között, az Úr és Péter. Egy csodálatos eredménye ennek a találkozásnak. Az előzmények még marcangolnak, mint jóvá tehetetlen, fájdalmas emlék. Ott van a nagy kérdés, hogy lehet egy életet, egy ilyen életet újból kezdeni? Gondoljunk Péter apostolra, hogy önmagában mit érez? Kezdhetem még egyszer újból az életemet? Ugye mi ismerjük azt, hogy megbocsátok, de nem felejtek. A szeretet és a megbocsátás ikertestvérek. Szeretetünk a megbocsátás mértékében fejeződik ki. Hogy milyen a mi megbocsátásunk, az fejezi ki a másik iránti szeretetet. Van a mi megbocsátásunknak mértéke és feltétele? Ugye csodálatos az Úr megbocsátása. A szeretet nála nem csak érzületben mutatkozott meg, hanem a valós életben. De a szeretet, amit az Úr Jézus tanúsított, az nem csak a kettőjük közötti kapcsolatban hoz valami csodálatos eredményt. Ha ezt gyakoroljuk, akkor a másokkal való kapcsolat mellett saját életünkben is csodálatos eredményeket hoz létre. És most nézem az órát, be kell fejezni, de még egy gondolat, egész röviden, mert sajnos a történetnek itt nincs vége. Olvassuk János evangélium a 21. fejezetet. Mi történik? Amikor Jézus elfogadja Péter vallomását, felszabadul, úgy érzi, hogy övé a világ, és akkor oldalra pillant egyik tanítványtársára. Kire? Jánosra. Ó, igaz, hogy én megtagadtam az Urat ott a főpap udvarán, na de Jánosnak könnyebb volt a helyzete, mert neki ott baráti kapcsolatai voltak. Aztán, amikor az Úr azt mondta nekem, hogy távozz tőlem, Sátán, neki is mondott valamit, Jakabbal, nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek. Aztán János egy közismerten indulatos természetű ember volt. Sőt, hadd olvassak egy néhány gondolatot Ellen White-tól. Természeténél fogva nem volt szeretetre méltó. Ugye ez visszautalok a bevezetésre, amikor azt mondjuk, hogy ezt az ember csak szeretni lehet. Péter nem volt ilyen, illetve János. Jellemének komoly fogyatékosságai voltak. Nem csak büszke, önhit, becsvágyó, indulatos, hanem ha megsértették, haragtartó volt. Ezért őt és fivérét a mennydörgés fiainak nevezték. Rossz természetű, bosszúálló, kritizáló lelkületű volt a szeretett tanítvány. A mennyei tanító mindezek mögött őszinte szerető szívet látott. De mi történik Péterben? És itt van valami, aminek nem szabad volna bekövetkezni.
igazságos az a bánásmód, hogy én voltam a sarokba szorítva, és János nem. Uram, ő vele mi lesz? Őtőle nem kérdezel valamit? Neki nem mondasz valamit? És mit mond az úr? Mi között hozzá? Te neked megbocsátottam. Nem az a dolgod, hogy megbírált, hogy én Jánosnak mit mondok. Az embernek az Istennel való kapcsolatából Isten annyit hoz felszínre, amennyit ő jónak lát. A rendezés módját is Isten mondja meg. Szeretném ezt a gondolatot megismételni, hogy az embernek az Istennel való kapcsolatából Isten annyit hoz felszínre, mint Péter apostol életéből, vagy János, vagy a többi életéből, amennyit ő jónak lát. Isten csodálatos kegyelme. Mennyi minden van az életünkben, amit Isten felszínre tudna hozni, engedjük, hogy bennünket is meg tudjon kérdezni. Menjünk el oda a genezáreti tópartra magunkban, és engedjük, hogy az Úr megkérdezzen bennünket is. És segítsen bennünket az Úr arra, hogy helyes legyen a mi válaszunk. Az Úr előtt is, és egymás előtt is. Az ő kegyelme által. Amen.

Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük tenéked az igét, köszönjük a régi történeteket, köszönjük azt, hogy te újból és újból taníts bennünket arra, hogy mi a szeretet, és a szeretetnek arra a fokára, amelyről azt mondod, hogy új szeretet, amelyet mi sokszor nem ismerünk, vagy nem akarunk ismerni. Urunk, arra kérünk, taníts bennünket. A Péter apostollal kapcsolatos megnyilatkozásod és szereteted által arra, hogy mi az a szeretet, amit te újnak nevezel, és amit szeretnél látni a mi életünkben. Urunk, fogadj el mindannyiunkat úgy, ahogy vagyunk, taníts meg bennünket szeretni, téged és egymást, taníts bennünket a te neved dicsőségére élni, segíts, hogy mindennapi életünkben téged szolgáljunk, téged dicsőítsünk és magasztaljunk. Fogadj el mindannyiunkat úgy, ahogy vagyunk, és készíts fel bennünket a te dicsőségedre, az eljövendő örök életre. Az Úr Jézus érdeméért kérünk. Amen.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Erdélyi László lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Népesedési világnap. 1989-ben aláírták az ENSZ fejlesztési programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11-e legyen a világ népességének napja. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesség növekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. 2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt, és évente 77 millióval nő. Az ENSZ becslései szerint 2050-re nagyjából 8-10 milliárdan élünk a Földön. A népesség előregedése és csökkenése az egyik fő kihívás, amellyel az Európai Unió a következő évtizedekben szembenéz. 7 tagállam, köztük Magyarország, már szembesült a népesség csökkenéssel, 28-ból 17 tagállam pedig tapasztal zsugorodást egy vagy több régiójában. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gályarab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Glius Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották július 9-én csütörtökön 16 óra 30-kor Sopronban, augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi evangélikus Petőfi gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e, Isten? Gályarab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. A zajban is Isten hangját keresik a fiatalok. Még holnapig tart a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó. Sopronban rendezik a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között tart az Erzsébet kertben. A szervezők az idén is arra törekedtek, hogy életkortól függetlenül mindenki megtalálja a számára fontos programokat. A hit megélését és elmélyítését segítő alkalmak mellett szórakoztató és ismeretterjesztő események, valamint feltöltő emberi találkozások is várják a résztvevőket. A találkozó gerincét minden évben az aktuális motto adja, amely meghatározza az ötnapos program teológiai és lelki ívét. Az idei elmondat: zajban hangodat. Napjaink egyik alapélményére reflektál. Ebben a zajos világban különösen fontossá válik a világos iránymutatás, annak fölismerése, hogy kinek a hangjára érdemes figyelni, és hogyan hallhatjuk meg Isten szavát a mindennapok lármájában. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül, és 28-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mások fájdalma. A legkeményebb megpróbáltatás számunkra az a gondolat, hogy elszomorítunk másokat. A saját nehézségeinkkel elbánunk, de az az érzés, hogy az életünk mások boldogtalanságának forrása egyszerűen elviselhetetlen. Naoki Higashida.

0: Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alusznak, éjjel alusznak, mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Első Tesszalonikai levél 5-6-8.
1: Nem vagyunk a sötétség emberei, hanem a nappal fiai, üzeni az apostol. Ezért éberség illik hozzánk. Ha egyszer nappal lett életünkben, legyen vége az alvásnak. Ha a mi hajnalcsillagunk Jézus Krisztus fölkelt a szívünkbe, akkor nyissuk föl hitünk szemét, hadd áradjon be a lélek, a világosság, és ragyogja be bensőnket. Tartsuk nyitva a szemünket. Először is Jézusra nézzünk. Az ébrenlétben így fölismerjük a fenyegető veszélyeket és kísértéseket, másrészt mindig az Úron pihen tekintetünk. Ébren lenni azt jelenti, az Úr Jézus Krisztus jelenlétében maradni. Járj én előttem. Ő mindig szemeim előtt van, énekli Dávid. Az álmos előtt minden ide-oda billeg, végül egészen lecsukódik a szem. Ám ha Jézust elveszítjük szemünk elől, ki vagyunk téve minden veszélynek. Csak az ő világosságában látjuk meg ellenségeinket is. Fölismerjük a közeledő kísértést, és vigyázunk érzékeny pontjainkra, ahol könnyen sebezhetők vagyunk. Ha az ellenség támad, Jézushoz meneküljünk. Az ő karjaiban biztonságban vagyunk. Az elalvás veszélye nagy. Az álmosság lelke ragadós. Könnyen előtérbe tolakszik a földi érdek. A világ csalogatása megvesztegetően hat belső látásunkra. Észrevétlenül közönösebbé leszünk. Az Úr Jézus már nem áll olyan világosan lelki szemeink előtt. Tekintetünk meghomályosodik, elfátyolozódik, és így az ellenségnek több hatalma van arra, hogy ránk törjön és elbuktasson. Legyünk hát éberek. Gyakoroljuk magunkat abban, hogy szüntelenül Jézus világosságát engedjük be a szívünkbe. Ne kerüljük tekintetét, akkor sem, amikor vádlón néz ránk. Álljunk ellene naponta az álmosító hatalmaknak. Valljuk a Máté evangélium a 24. fejezet 46. verse alapján, boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál.
0: Köszönöm, kegyelmes mennyei atyám, hogy igéddel fölnyitottad a szemem. Folytonos ima és buzgó éberség nélkül az veszélyeztet, hogy az egyenes ösvényről letérek. Ellenfelem, a gonosz, akadályozni akarja a trónodhoz vezető utamat, hogy éberségemet elhagyva ne jussak azon kegyelemhez és erőhöz, mellyel a kísértéseket legyőzhetem. Kérlek, semmi se, legyen az bármilyen drága vagy szeretetre méltó, ne töltse be annyira elmémet és vágyaimat, hogy elfordítsa tekintetemet rólad és igéd üzeneteiről. Segíts, hogy a te akaratod szerint járjak el, az önmagamra és másokra vigyázó cselekedeteimben. Tedd meg irgalmaddal, hogy egyre nagyobb legyen a bizodalmam irántad. hogy a te lelked velem van, tisztává és éberré tesz, olyan egyenessé és szilárddá, mint a sudár cédrus. Ó, add, hogy ne lankadjak a kellő munkában, amire te kijelöltél. Ne csökkenjen a buzgalmam a segítség nyújtásában. Köszönöm, hogy imáimban mindig eléd tárhatom kéréseimet, hogy hozzád kiálthatok, hogy ébren maradhatok a te szolgálatodban. Hiszem, hogy végtelen szereteted és bölcsességed megadja nekem mindazt, amire leginkább szükségem van. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Ezen a héten találkoztam valakivel, és elmondta azt, hogy egyik barátjával beszélgetett, és ajánlta a sorozatot. És ez a barát azt mondja, mit lehet beszélni több mint egy évig a borzalmak könyvéről, a jelenések könyvéről. Látom, hogy tetszenek mosolyogni. Én is ezt tettem. Tudnék, az emberekben ez a szó, hogy apokalipszis, amit a jelenések könyvének a görög címéből vett át a köznyelv. Ez valóban valami apokaliptikus, borzalmas történetek sorát jelenti. Csak hogy a jelenések könyve nem erről szól. És most, hogy végéhez közeledünk a sorozatnak, most már csak egy előadás maradt, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi is a mondani valója a jelenések könyvének, mi az, ami ezt a könyvet olyan fontossá és olyan lényegessé teszi, hogy a kánon lezáródása ezzel a könyvvel teljesedett be, és így lett a kánon, a Biblia, egy nagyon érdekes könyv. Egy látomással kezdődik a múltról, ez a Biblia őstörténet, az első 11 fejezet, és egy látomással fejeződik be a jövőről, ami a jelenések könyve. És eközben van az életünk. No, de a jelenések könyve csak a jövő könyve. Előadásról előadásra sokszor megkérdezték azt, hogy miért így beszélünk a jelenések könyvéről, hogy mindig elejéről, végéről veszünk egy-egy szakaszt. Ez azért van, mert a jelenések könyve olyan, mint egy szép piramis, és ennek a piramisnak a tetején, ezt is sokszor elmondtuk már, egy angyal lepül, és nála van a jelenések könyvének a mondani valója. És ez a mondani való nem más, mint az örökkévaló evangélium. Ezt az örökkévaló evangélium,

gyakorlatban. Mert a mai ember teljesen jogosan kérdezi azt, hogyha valamit hall, hogy a gyakorlatban mit jelent ez. Mire jó ez? Ezt így szoktuk kérdezni. Mire jó ez az örökkévaló evangélium? Ha röviden válaszolni akarnánk erre a kérdésre, akkor azt mondhatnánk, hogy ez győz Isten és a hamis hármasság közötti nagy küzdelemben, ami a Jelenések könyvének a központi mondani valója. Ezt az örökkévaló evangéliumot bontja ki három angyal üzenete, amit teljesen jogosan hármas angyali üzenetnek hívunk, hiszen a három üzenet összefügg. Összefügg egyrészt ezzel a nagy erejű angyallal, aki az ég közepén repül és az örökkévaló evangéliumot hirdeti. És ennek a hármas üzenetnek a végén található az összefoglalás, ami a mai esti igetanulmányunk alapja. Ez Jelenések könyve 14. fejezetének 12. verse. Így szól ez a vers. Itt van helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Az örökkévaló evangéliumot kibontja három angyal üzenete. Az első angyali üzenet arra szólít fel bennünket, hogy az igaz imádat legyen a mi életünk tartalma. A második angyali üzenet, ahogy hallottuk már, arra szólít fel, hogy hagyjuk el Babilont, a Babilon hamis uralmi rendszerét. A harmadik angyali üzenet pedig a teremtés jele legyen az, ami a homlokunkon és a kezünkön van, erre szólít fel. Mi az örökkévaló evangéliumnak viszont a gyakorlati tartalma? Hogy kell ezt megélni? Hogy kell a hármas angyal üzenet fényében a mi életünket, a mi mindennapjainkat, hétköznapjainkat élni? Az örökkévaló evangélium gyakorlati tartalmáról, hogy hogyan kell imádni a Teremtő Istent, hogyan kell kifutni Babilonból, és hogyan lehet Isten igaz tulajdon jele a homlokunkon és a kezünkön, erről szól ez a felolvasott vers. Ez a vers az egész könyvnek a gyakorlati összefoglalója. Jézus követésének, Isten népének, a lelki Izraelnek a legbiztosabb jele. Ha végig gondoljuk a könyvet, akkor ugye a könyv elején, egy mennyei Isten tiszteleti jelenet után, hét gyülekezet, a hét típusa Isten gyülekezetének erényeivel és hibáival együtt jelenik meg. Hogy lehet ott megállni? Egy szóba kell összefoglalni, békességes tűréssel, vagy álhatatossággal. Itt van a helye a szentek álhatatosságának. Azután következnek a pecsétekről szóló látomások. Hogy lehet megállni? A pecsétek arról szólnak, hogy Isten történelmileg ítéli az ő népét, ítéli a világot, mert Isten törvénye nem érvényesül. Itt, akik megtartják Isten parancsolatát. És hogyha nézzük ezeknek a párhuzamos helyeit, akkor az utolsó ítéletben, pontosan az ítélet hét jelenetében, ami ezzel párhuzamos, lényegben arról lesz szó, hogy Isten törvénye lesz a mérce, ami megmér mindnyájunkat. Hogy vajon rendeltetésszerűen éltünk-e Isten törvénye szerint, ahogyan megteremtett bennünket az Úr, vagy pedig másként. Aztán tanultunk hét trombita szóról. Hét felhívó jelről. És a trombita szók kapcsán felmerült újabb és újabb történelmi ítéletekről tanultunk. Hogy lehet ott megállni? Csak a megöletett bárány Jézus Krisztus hitével. Itt van Jézus hite. Ez az etikai összefoglalója az egész Jelenések könyvének. Csak Jézus hitével lehet, hogy a másik oldalát nézzük ennek a szerkezetnek, helytállni, megmaradni,

megélni Jézus visszajövetelét a hégcsapás idején. Ez a vers az összefoglaló vers. Ez a vers, ami gyakorlattá teszi azt, hogy ez a könyv az evangéliumról szól. És éppen ezért ennek a könyvnek, ha meg akarom érteni a mondani valóját, ebből a versből kell kiindulni. És ezért én úgy gondolom, hogy 5 dolgot legalábbis ebben a versben meg kell nézni. Miért mondja így a Biblia, hogy itt van? Mi az, hogy szentek? Mit jelent az, hogy békességes tűrés? Mit jelent Isten parancsolatát megtartani? És mit jelent Jézus hite? Ha én ezt az 5 kérdést meg tudom válaszolni, akkor a helyemen vagyok, akkor jöhet a történelem bármilyen vihara, jöhet a megváltási terv akármilyen megpróbáltatása, én a győztesek között vagyok, mert ennek az 5 kérdésnek a pontos élése az, ami bennünket Isten gyermekeivé tesz. Induljunk el ezen az úton.

Mit jelent az, hogy itt van? Mi ezt a verset nagyon sokszor úgy szeretnénk értelmezni, hogy valahova a messzi jövőbe kitoljuk ennek a versnek a beteljesedését. És azt mondjuk, hogy igen, hát most még gyarlók vagyunk, de majd egyszer, amikor a megváltási terv véget ér, majd akkor, hogyha az utolsó idők tényleg nagyon itt lesznek, akkor majd itt lesz. De nem így fogalmaz ez az ige. Ez az ige a görög nyelv szabályai szerint egy nagyon kemény, folyamatos jelen. Ami azt jelenti, hogy Isten népéhez kezdettől a végig az tartozik, aki. Ezzel a három jellemvonással rendelkezik. Itt van. Ha Jézus Krisztushoz személyes közön van, ha itt van az én életemben Jézus Krisztus, akkor ő a bárány, aki elveszi a világ bűnét, ő az, aki értem meghalt, és Jézus Krisztus halálának a visszhangja az én életemben az, hogy itt van a szentek békességes tűrése, Isten parancsolatát, akik megtartják, és Jézus hitét. Ez viszont azt kell tudni, hogy a bűn az nem egy elkövetett cselekedet. Mi nagyon sokszor szörnyűködünk, hogy jaj, valaki mit tett. És most egy nagyon furcsa dolgot mondok. A Biblia nem azt tanítja, hogy a bűneinkért kárhozunk el, mert minden ember bűnös, ezt tanítja a Biblia. Hanem a Biblia azt tanítja, hogy a bűnhöz való viszonyunk miatt kárhozunk el. A Biblia azt tanítja, hogy ha én, mint bűnös ember, mert nincs olyan ember, aki ne lenne bűnös. Én, mint bűnös ember, nem megyek a bárányhoz, ahhoz a megöletett bárányhoz, aki egyedül méltó arra, hogy a történelem hét pecséttel bepecsételt könyvét feltörje, akkor én nekem nincsen üdvösségem. Nem úgy van, hogy pontoznak az angyalok, hogy hát egy kis jót is tett, ez egy pluszpont, na meg rosszat is, ez egy mínuszpont, és az a fő, hogy a pluszpontok több legyen a pluszpont, mint a mínuszpont, a pluszpontok gyülekezzenek. Nem így van. Egyedül Jézus Krisztus vérért. A Jelenések könyvének ez az egyedül Jézusért az egyik legfontosabb tartalma. Tessék csak végig gondolni. Úgy kezdődik, hogy ez a Jézus jelenik meg először a könyvbe. Ő az, aki a gyertyatartók között jár. Ő az, aki a tenyerén tartja az egész egyháztörténelmet, most már bátran tudom így mondani. A gyülekezetek csillagát. Ő az, aki egyedül méltó arra, hogy a történelem bepecsételt titkát felbontsa. Ő az, aki állandóan végzi azt a papi szolgálatot, ami végighúzódik az egész Jelenések könyvét. Ez a Jézus Krisztus itt van. Ez a Jézus Krisztus az, aki a bűnt most is le akarja győzni. A bűn feletti győzelem az nem csak a jövőnek a dolga. Nem csak az, hogy egyszer el fog jönni majd egy olyan ország, az egy gyülekezet korszaka, Jeruzsálemnek a korszaka, amikor már nem hét gyülekezet lesz, hanem csak egy gyülekezet lesz, ahogy tanultuk. Hogy akkor majd megvalósul az üdvösség. Akkor majd eltűnik a bűn, akkor sírás, fájdalom nem lesz. De ez az ország bennünk kezdődik most. Ha most Jézus Krisztus nem az én bűneimnek a végső megoldása, ha Jézus Krisztus nincs itt, ha nem igaz az, amit Máté evangélium a végén úgy mond Jézus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha Jézus jelenlétének valósága eltűnik, akkor eltűnik az egyház is. Eltűnik a kereszténység is. Mert a kereszténység nem egy ideológia. A kereszténység az nem más, mint Jézus gyakorlati követése. Ezért fogalmaz így a Jelenések könyve, hogy itt van. Nem lesz, nem volt, hanem itt van. Az egyház ott van, ahol Jézus Krisztus jelen van. A megváltási terv ott megy előre, ahol Jézus Krisztus jelen van. A megváltási terv győzelme az nem azoknak a fejében van, akik tudnak mindent,
hanem azoknak az életében van, akiknek az életében megjelenik Jézus, akiknél itt van Jézus Krisztus.

másik szó, amit egy kicsit közelebbről meg kell érteni, ez a szentek. Mi a szent szót más értelemben szoktuk használni, mint a Biblia használja. Mi a szentet büntelennek szoktuk mondani. Az a szent ember, aki mindenben tökéletes. Az a szent ember, aki mindent nagyon jól csinál, az a szent ember, akit kikiáltunk a történelem hősének, az a szent ember, aki minden útában tökéletes. Csak hogy ilyen ember nincs az Új Szövetség szerint. Az Új Szövetség egy egészen más értelemben használja ezt, hogy szent. Ha megkérdezem az emberektől, hogy mit jelent az, hogy szent, rendszerint azt szokták mondani, hogy elkülönített. Ez nem igaz. Ha szent ez lenne, akkor nagyon könnyű lenne szentnek lenni. Táblát akasztanék a nyakamba, hogy én külön vagyok, mint te, ezzel járnék, vagy a polomra rá hímeztetném, hogy én külön vagyok, mint te, és ezzel szent lennék. Sok ember így szeretne szent lenni. Úgy szeretné a szentséget, hogy ez egy ilyen megkülönböztető jelző legyen, vagy ahogyan a középkori szentképfestők tették, ilyen glória legyen a fejünk fölött, és mindenki lássa, hogy ám, ugye mi szentek vagyunk. A szent az azt jelenti, hogy egy célra, pontosabban az Isten céljára odaáldozott életű ember vagyok. Még akkor is, hogyha Isten a bűneimmel, gyarlóságaimmal együtt vár. Nagyon érdekes, hogyha Pál leveleit nézzük csak. De az Új Szövetség más irataiban is lehet nyomozódni ezután. Most egy levelet emelek ki csak. Korintusi első levél. Korintusi első levél egy olyan gyülekezeti helyzetet mutat be, amiben minden bűn, ami csak előfordulhat, előfordul. Van pártoskodás, nem két párt, négy párt van. Nagyszerű párt vezéreket kiáltanak ki, és ezek a vezérek nem is tudják, hogy ők a vezérek. Egyik azt mondja, hogy Pálé vagyok, Sílásé vagyok, még Jézus párt is van. És egymással vetélkedő, veszekedő népséggé vált a gyülekezet. Na, ennek aztán meg is van a következménye. Egy ilyen gyülekezetben mindig az emberek a pártukat hagyják el, és nem pedig a bűnüket. Ezért mondja Pál, hogy közöttetek olyan bűnök vannak, amik a világban nincsenek. Meggyengülnek a legalapvetőbb keresztény tanítások, a feltámadás hit például. Sokan azt mondják, hogy jó, a feltámadást azt nem úgy kell hinni. Ennek az a következménye, hogy beáll a gyülekezetbe a karizmatikus káosz. Mindenki a saját lelki tulajdonságait, meg lelki dolgait akarja felemelni, és egy óriási zűrzavar van a gyülekezetben. És mégis az apostol úgy kezdi ezt a levelet, hogy hálátakat ad a gyülekezetért, mint szent gyülekezetnek tért. És azt mondhatja a mai ember, hát szép kis szentség ez. Vajon Pál itt csak taktikusan beszél? Mit értett Pál azon, hogy szent? Mit értünk azon, hogy egy gyülekezet szent? Azt értjük, hogy ebbe csupa hibátlan ember van? Hát ilyen gyülekezet nincsen, illetve van egy helyen, azt úgy hívják, hogy temető. A csupa ilyen szentek vannak. Akkor mit jelent az, hogy szent? Mit jelent az, hogy itt van a szenteknek a békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát, Jézus hitét. Hogyha ezek a szentek olyanok, akik bűneikkel, gyarlóságaikkal küzdenek. Pál a korintusiakhoz azért beszél így, és a korintusi levélnek az a mondani valója, hogy annak ellenére, hogy ezek és ezek és ezek a bűnök előfordulnak a ti életetekben. Ti odaadtátok magatokat az Istennek. És ez a kötelezettség, ez az az egyetlen erő, ami meg tudja változtatni az életeteket. Szent az, aki elkötelezte magát Krisztus mellett. Mert pontosan a Jelenések könyve arról szól, hogy nem azért kell átmenni sok viharon, sok nehézségen, sok trombitaszón és sok pecsétfeltörésen, mondhatom így, Isten népének, mert hát az Isten tehetetlen, nekünk van szükségünk rá.
Mert a szentség az Istennek elkötelezett élet, egy változás folyamat. És ennek a változás folyamatnak az egyén életében, a közösségek életében, az egész megváltási terv életében végbe kell menni. Lépésről lépésre. Újra és újra tanulnunk kell. Újra és újra Jézus Krisztus vezet. Nékünk, hogyha megpróbáltatás nélkül valók vagyunk. Jaj nékünk akkor, hogyha mi valami állandó békességben gondoljuk el az életünket, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, az Isten gyülekezetébe csak mennyei angyalok röpködnek, és itt semmi baj és semmi feszültség nincs. Nem, az egész egyház történelem a feszültségek sorozata. Benne Isten a megszentelés munkáját végzi. Újra és újra meg kell tapasztalnom a mi bűneinknek, gyarlóságainknak, emberi hiányosságainknak, emberi okoskodásainknak, emberi tévedéseinknek az átkos következményét. Hogy egyedül Krisztus a megöletett bárány. Az legyen a győztes. Így beszél a szentekről. Így vagyunk mi itt, szentek ma.

De mi ez a három tulajdonság, ami ennek ellenére jellemezni kell, hogy jellemezze Isten népét? Az Istenhez való tartozásnak mi a három alapvető tulajdonsága? Az egyik, itt van a szentek, régi fordítás szerint békességes tűrése, ez a hypomóné szó, ez úgy is fordítható, hogy álhatatossága. Itt van a szentek állóképessége, így is lehetne fordítani. Mi ez a békességes tűrés? Ez az első jellemvonás. A Jelenések könyve pontosan azért íródott, hogy mi tudjuk azt az alapvető dolgot, hogy Isten valamit valamiért enged meg. A történelem, a világtörténelem az nem a véletlenek sora. Amikor János elragadtatik, mert egy nyitott ajtó volt a mennyben, 4. fejezet 1. versében olvassuk, és oda felvitették János, hogy onnan fentről lássa a világtörténelmet, akkor ez azért történik, hogy lássa János azt, hogy nem véletlenek sora ám az emberi történelem. Nem úgy van, hogy a sátán uralkodási területe csak ez a föld, mert sátánnak is csak annyi hatalma van, amennyit Isten megenged neki. Luther nagyon találóan mondta, sokszor szoktam idézni, hogy a sátán az Isten láncos kutyája. Csak addig van hatalma, ameddig a lánc tart. Mert ez a nagy küzdelem, ez nem a történelemben folyik ám igazán. Ez bennünk folyik. És ahhoz, hogy egy nagy küzdelem bennem győztes legyen, szükségem van egy lelki alapállásra. Ez az, amit álhatatosságnak, békességes tűrésnek mond a Biblia. Ez azt jelenti, hogy én újra és újra, bár nem értek mindent, de erre a hűségre elkötelezem magam. Itt van a szentek békességes tűrése. Itt van a helyem. Itt van az a hely, ahol nekem újra és újra tapasztalnom kell Isten kegyelmét, Isten ítéletét. Ítéletét az én életem kisebb-nagyobb dolgain, kegyelmét az én életem kisebb-nagyobb dolgai felett. Vajon így állunk-e? Nagyon érdekes ennek a szónak a sorsa. Azt mondja Jézus a maga második eljöveteléről elmondott beszédben, hogy a ti békességes tűrésetek, ugyanez a szó van ott is, által nyeritek meg a ti lelketeket. Vagy azt mondja Máté Evangélium 24. fejezet 13. versben, hogy aki mindvégig álhatatos marad, ugyanez a szó békességes tűrő marad, az üdvözül. Ez a mindennapi helytállás szava. A Jelenések könyve pontosan arra tanít, hogy a történelem viharaiban nem olyan a mi életünk, mint egy hányódó csónak a tenger tetején, amikor háborog, hanem hogyha Jézus a hajóban van, akkor történhet bármilyen vihar. Én egyensúlyba maradok. Ez a békességes tűrés a lelki életünknek az az egyensúlyozó szerve, ami a testünkben ez az Eustach-féle kürt, ami a fülünknél van, egyensúlyba tart bennünket. Vajon így vagyunk-e mi keresztények? A második jellemtulajdonság, itt van, akik megtartják Isten parancsolatát. Ez egy nagyon furcsa dolog. Én nem nagyon szeretem azt, hogy megtartják Isten parancsolatát. Van egy énekünk, hogy bűnös ember, nem tehet törvényednek eleget. Hogy kell Isten parancsolatát megtartani? Nagyon érdekes, hogy ez a kifejezés, ez nem azt jelenti, itt van azoknak a tábor, akik mindenben pontosan teljesítik a törvényt. Nem ezt mondja az ige. Ami itt van azoknak az embereknek a közössége,
akik tudják azt, hogy a mi erkölcsi életünknek van egy mércéje. Ez a mérce az Isten törvénye. Mert ez előbb volt, mint mi. Ez az a valami, ami a mi erkölcsi életünknek a tervrajza. E szerint épült fel a mi életünk. Ha én a 10 parancsolatot elvetem, akkor saját lábam alól húzom ki a szőnyeget. Ezen áll, vagy bukik az én emberségem. És amikor azt mondja, hogy itt van, akik megtartják Isten parancsolatát, akkor nem azt mondja, hogy teljesítik Isten parancsolatát, hanem megtartják. Ez a megtartás, ez azt jelenti, hogy ezt a mércét állandóan önmagukra, a világra, az egész életre alkalmazzák. Ez a parancsolat az, amelyik odaüz mindig a megöletett bárányhoz, aki egyedül méltó arra, hogy felbontja a pecséteket. Ez a törvény az, ami odaüz engem Krisztushoz, mint egyedüli megváltomhoz.

Nézzük meg a mai életet. Az ember úgy akar jobbnak látszani, jobbnak lenni, hogy a törvényeket változtatja. Törvények állandó változása az nem hoz erkölcsi emelkedést. Törvények állandó változása egy bizonytalanságot idéz elő. És a mai ember ebben a bizonytalanságban él. Ha én Istenhez akarok tartozni, akkor nekem azok között kell lennem, akik megtartják Isten parancsolatát. Mércének tekintik életükre Isten parancsolatát. Mert ezek a parancsolatok, hogyha megnézzük a 10 parancsolatot, nem egyszerűen szabályok, amit be kell tartani. A 10 parancsolat nagyon rossz törvénynek. Nincs olyan polgári törvénykönyv, amelyik a 10 parancsolatot használni tudná. Mit lehet avval kezdeni, hogy ne lopj, vagy ne ölj? A törvény az úgy szól, hogy ölés az, hogy, és hogyha ezt csinálod, akkor ennek ez és ez és ez a következménye. A 10 parancsolat nem ilyen, egy elvet mond, ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ez azt jelenti, hogy a 10 parancsolat egy olyan elv, ami körbe fogja az én egész erkölcsi életem. Egy kerítés, amin kívül nem lehet élni, de amelyik megvédi az én igazi életemet, hogyha belül vagyok a kerítésen. Mert ez az, ami emberré tesz engem. Ez az én erkölcsi életemnek az alapja. Ezért vagyok más, mint minden más teremtmény. Az állatoknak nincs 10 parancsolatuk. 10 parancsolat nem követelmény, hanem emberi jog. Jog az emberséghez. Hogyha én a 10 parancsolat bármelyik parancsolatát áthágom, nem csak Isten ellen vétek, aki megalkotott engem, és Isten ellen azzal vétek, hogy az ő teremtményét, amit ő jónak és tökéletesnek teremtett, rongálom. Hanem elsősorban önmagam ellen vétek. Az én emberségemet tagadom meg. És úgy a nagy küzdelemben nem lehet győztesnek lenni, a nagy küzdelem utolsó nagy csatáit nem lehet úgy megvívni, hogy az ember önmaga ellen, önmaga alatt vágja a fát, önmaga ellen harcol, tönkreteszi az emberséget. Mert Isten nem véletlenül a Jelenések könyvében újjáteremtésről beszél. Nem azt mondja, hogy eldobja ezt a régi teremtést az Isten, hanem azt mondja, hogy újjá lesz minden. Azt mondja, hogy az a teremtési rend, amit Isten az időknek elején elgondolt. Ez a teremtési rend megvalósul. Végre legyőzi Jézus Krisztus a megöletett bárány azt, ami tönkreteszi ezt a teremtettséget. És ami tönkreteszi a teremtettséget, az nem más, mint amit úgy hív a Biblia, hogy bűn. De a bűn nem egy cselekedet. Egy bűn egy önellentmondó állapot. Ezt a bűnt kell legyőzni. Ezért kell beszélni arról, hogy itt van, akik megtartják Isten parancsolatát. Akik állandóan Isten parancsolatának a védő kerítése mögött akarnak élni. Még akkor is, hogyha nagyon sokszor eltévednek, kívül kerülnek a kerítésen. De tudják azt, hogy egyedül a megöletett bárány emel vissza az elvesztett Édenbe. Mert az Éden kerítése az nem tüskebokor, az Éden kerítése az az Isten törvénye. Ami mögött én. Bátran, embermódra, ahogyan az Isten megteremtett, élhetek. Na de erre az ember képtelen. Pál ezt a Római Levél 7. fejezetében nagyon drámaian írja le, hogy két ember vitatkozik benne. És oda jut el, hogy olyan nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg? A válasz nagyon egyértelmű. A Jelenések könyve meghatározásával fogalmazva a megöletett bárány.
Ezért van ott harmadiknak, hogy itt van nem csak a szentek békességes tűrése, nem csak az, hogy akik megtartják Isten parancsolatát, hanem a megoldás a harmadik. Itt van Jézus hite. Mi ez a Jézus hite? Az nem Jézus hite még, hogy én elhiszem, hogy volt Jézus. Jézus hite az az, hogy úgy bízni az Atyában, úgy bízni Istenben, ahogy Jézus Krisztus bízott. Mert a hit az nem elhívés, szoktam mondani, nem az észvész kiárata. A hit az bizalom. Akkor vagy álhatatos, akkor kerítés Isten törvénye, ha Jézusba bízol, ahogy ő bízott az Atyában. Ez a Jézus hite. Jézus azt mondta, mielőtt eljön az embernek fia, avagy talál-e hitet a földön. Jézus nem arra gondolt, hogy elhívéseket talál-e. Ma rendkívüli módon tudnak elhinni az emberek. Hinni nem tudnak, csak elhinni. Bármilyen eszmével, bármilyen ideológiával, bármilyen ilyen-olyan, amolyan fantazmagóriával oda lehet állni az emberekkel, és ezreket, tízezreket lehet megmozgatni. És mégis igaza van Jézusnak, amikor eljön az embernek fia, vagy talál-e hitet a földön. Benne való hitet, a Jézusi hitet, az Istenben való hitet. Hogy én rá merem bízni magamat az Istenre. Rá merem bízni magamat arra az Istenre, aki az én életem elején ott állt. És aki utoljára az én porom felett megáll. A mai kereszténységnek az a válsága, hogy bizalmi válság van. Mert a hit bizalom. Ma nagyon sok mindenben hiszünk. Ilyen-olyan, amolyan tanításokban, ilyen-olyan dogmákban, ilyen-olyan elvekben, ilyen-olyan politikai nézetekben, ki tudja még miben. A Jézusba vetett bizalom, ez hiányzik. Ezért hiányzik az álhatatosság, ezért akarjuk leváltani az Isten törvényét mindenféle okkal, ezért akarunk új törvényt alkotni, ezért tévedünk el. Bizalmi válság van Isten és ember között. Ezért ez a vers a Jelenések könyvének az igazi összefoglalója. Erre épül fel minden. Ezért van, hogy kinyilatkoztatta Isten a 7 gyülekezet, 7féle szövetségi formában kinyilatkoztatta az erényeit, hibáit. Ezért mondja, hogy ha van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezért töri fel a megöletett bárány a történelem pecsétjeit. Ezért hangoznak a harsonák. Ezért tárja fel előttünk Isten a bűn végső tragédiáját a 7 csapásról szóló kinyilatkoztatásban. Ezért mutatja be az ítélet 7 jelenetét a Jelenések könyve. És ezért látjuk az új Jeruzsálemet. Hogy érezzük és tudjuk azt, hogy mit jelent, hogy itt van. A kereszténység nem a jövő vallása, és nem a múlt vallása. Nagyon sokszor a múlt vallását akarjuk belőle felépíteni, hogy egyszer régen, valamikor Galilea poros ország útjain itt járt Jézus, és ez milyen nagyszerű volt. Valóban úgy van, nagyszerű volt. De mit ér a múlt a jelen nélkül? A kereszténység nem is a jövő vallása,
Nem nosztalgiázunk, hát igen, tudod, Uram, a bűnös világból mi elvágyódunk egy szép országba, ami meg ilyen lesz, meg olyan lesz, meg amolyan lesz. Mit ér ez az álmodozás? Hogyha Jézus Krisztus a jelenedet nem határozza meg. Ha nem tudod elmondani, hogy itt van, itt van, itt van. Mert nem szentelted oda az életedet. Mert csak az odaszentelt életű embernek, a bűnös odaszentelt életű embernek, hiszen Jézus úgy fogad el, ahogy vagy. Nem valamit kell, most még valamit kell még önmagaddal csinálni, hogy Jézus elfogadjon. Jézusnak úgy kell lesz, ahogy vagy, bűneiddel együtt. Mert ő azért megöletett bárány. Azért mondta róla keresztelő János, ími az Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. Mert ő azt akarja, hogy álhatatos légy, ne ide-oda szaladgálj, légy álhatatos. Ki békességes tűrésetek által nyeritek meg a ti üdvösségeteket. Azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig álhatatos marad. És ezt azután mondja Jézus, hogy különböző próbákat sorolt fel, külső és belső nehézségeket. Itt van a szentek békességes tűrése. Érvényes rád is az Isten parancsolata? Úgy érzed? Éled? Hagyod, hogy ítéljen? Elindulsz Jézus felé? Mert Jézus a bűneidet fel akarja váltani azzal a hittel, azzal a bizalommal, ami a Jézus hite. Ez a kereszténység alapnormája. És a Jelenések könyve erről az alapnormáról szólt. Minden előadásnak a lényege az ebben a versben volt. Ez a végső kicsengés ennek a könyvnek. Adja Isten, hogy akik hallottuk ezt. Adja Isten, hogy mi, akik hosszú-hosszú heteken keresztül az ige felé hajolva tanulmányoztuk ezt. Azok között legyünk, akik együtt mondják majd a megváltottakkal, hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus hitét. Amen.

Gerzsenyi Sándor. Szívem két kőtáblája. Uram, e két érdes, feléd fordított kődarab az én ketté tört szomorú szívem. Úgy állok itt előtted, mint a Szenthegy felhőbe burkolt sziklaormán, szolgád, szelíd Mózes, a kőtáblás apostol. Törvényt várok ma tőled. Tekintsd két kőtáblának szívemet, s ércnél keményebb ujjad, vésse fel rá bölcs titkaidnak megtartó igéit. Én nem akarok soha elhajolni, gyáván vagy hősködőn. Szívembe metszett súlyos terveidtől. Csak úgy akarok élni itt a földön, ahogy számomra idők végtelenje előtt kiszabtad örökrendeléssel. S ha balgán mégis szembeszáll agyam az abszolút rend roppant rébuszával, s vitatkozom veled, legyél türelmes hozzám, gyermekedhez. Minden, mivel rendelkezem, te műved. Mi hasznod volna meggyűlölni bennem önnön magad? Remélve kérlek, titkaidnak fátylát von félre néha. Látni üdvösséges, dicső dolog. Ez elviselhetővé teszi a sárhüvelyt, mely úgy szorít. S mégis minől az a, hogy porba ernyed, ha rontó féreg marja kínfogakkal. Rövid s hitvány az élet, hogyha a szívem két kőtáblája üres, mint az érdes szikla, élnem minek? E földi létnek értelmet szent szavad adhat csupán. Itt állok hát előtted. Égi ujjad írjon rám. Könyved kívánok lenni, kiből kiolvas téged a világ.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A tékozló hazatalált. Lukács evangéliuma 15. fejezet, a 11-től a 32. versig. Az elveszett juról, az elveszett pénzdarabról és a tékozló fiúról szóló példázat világosan elénk tárja Isten könyörülő szeretetét a tévejgők iránt. Bár elfordultak Istentől, mégsem hagyja őket magukra nyomorult állapotukban. Az Úr végtelenül szereti és szánja mindazokat, akiket a ravasz ellenség megkísértett. A tékozló fiúról szóló példázat bemutatja, hogy az Úr miként bánik azokkal, akik miután megtapasztalták az Atya szeretetét, hagyják, hogy a kísértő rájuk kényszerítse a maga akaratát. Egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának: Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék. A kisebbik fiú megunta az atyai ház fegyelmét. Úgy érezte, hogy korlátozza szabadságát. Az atya szeretetét és gondoskodását félre magyarázta. Elhatározta, hogy azt csinálja, ami jól esik. Az ifjú nem érez semmilyen kötelezettséget, és nem tanúsít semmi hálát atya iránt. Atya vagyonában viszont a fiú jogán akar osztozni. Az örökséget, amely csak atya halála után illetné meg, most akarja megkapni. A jelen örömeit hajszolja, mit sem törődve a jövővel. Miután megkapta atyai örökségét, elmegy az atyai háztól messze vidékre. Most, amikor bőven van pénze, és azt teheti, amit akar, elhiteti magával, hogy szíve vágya teljesült. Senki sem mondja, ne tedd, mert ártasz magadnak, vagy tedd ezt, mert ez a helyes. A rossz társaságban egyre mélyebbre süllyed a bűnben, és eltékozolja vagyonát, mivel hogy dobzódva él. A Biblia beszél olyan emberekről, akik magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Róma 1.22. Ez történt a példázatbeli ifjúval is. A vagyont, amelyet önzően kikövetelt atyától, paráznákra fecsérelte. Ifjú élete kincseit elvesztegette. Értékes évei, értelmi képességeinek frissessége, az ifjúság tiszta, szép álmai, lelki törekvései mind elhamvadtak vágyai tüzében. Közben súlyos éhínség támadt azon a vidéken, és a fiú nélkülözni kezdett. Elszegődött egy ott lakóhoz, aki elküldte a mezőre, hogy disznókat legeltessen. A zsidók ezt tartották a legalantasabb és legmegalázóbb foglalkozásnak. A szabadságával büszkélkedő ifjú most rabszolga sorba jut. A legsúlyosabb szolgaságba, mert saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Példabeszédek 5.22. Eltűnt a csillogás és hamis ragyogás, amely elkápráztatta, és érzi bilincseinek súlyát. E sivár éhség sújtott a vidéken, a földön ülve társtalanul a disznók között, szívesen jól lakna az állatok táplálékául szolgáló hulladékkal. Mind eltűntek mellőle a szerencsés napjaiban körötte nyüzsgő, számlájára evő-ivó vidám cimborák. Hová lett féktelen jókedve? Lelkiismerete elhallgatott, érzékei eltompultak, és azt hitte, hogy boldog. Most pedig üres zsebbel, éhesen, megalázottan, erkölcsi terheltséggel, gyenge és megbízhatatlan akarattal, nemesebb érzékeit látszólag elveszítve, a legnyomorultabb a halandók között.

milyen találóan rajzolja meg e példázat a bűnös állapotát. A szerető Isten körülveszi áldásaival, de a bűnös, akit csak vágyainak kielégítése és a vétkes élvezetek érdekelnek, semmit sem kíván jobban, mint Istentől független életet élni. A hálátlan fiúhoz hasonlóan jogot formál Isten minden áldására, és természetesnek veszi, ha megkapja. Nem hálás érte, és nem igyekszik szeretettel rászolgálni. Miként Káin, aki Isten színe elől menekülve keresett magának otthont, miként a messze vidékre csatangoló, tékozló fiú, Istenről elfeledkezve keresik a bűnösök a boldogságot. Róma 1.28. Bármi is a látszat, minden énközpontú élet elfecsérelt élet. Aki megkísérel Isten nélkül élni, tékozolja javait. Elvesztegeti az értékes éveket, eltékozolja értelmi, érzelmi és lelki képességeit, és sáfárságának csődje örök életébe kerül. Aki elkülönül Istentől, hogy önmagának szolgálhasson, az a mammon rabja. Az ember, aki megteremtésekor alkalmas volt az angyalok társaságára, a világ és a test szolgálatába állt. Minden önző ember ide jut. Ha ezt az életformát választottad, tudd meg, hogy arra költesz, ami nem kenyér, és azért dolgozol, ami nem elégíthet ki. Egyszer majd ráébredsz mélyre süllyedt állapotodra. Magányodban, a messze vidéken, nyomorúságodat érezve, kétségbeesve felkiáltasz. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Róma 7.24. A prófétai kijelentés egyetemes igazságot hordoz. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasság.

miközben az igazság napja sugárzik, és a kegyelem esője záporoz, Istentől elkülönülve lakhatunk szárazságban, a sivatagban. A szerető Isten még mindig sóvárog a tőle elfordult ember után. Mindent megkísérel, hogy visszahozza az atyai házba. A tékozló fiú nyomorult állapotában magába szállt. Megtört az a megtévesztő befolyás, amellyel Sátán fogva tartotta. Meglátta, hogy szenvedése saját oktalanságának következménye, és így szólt. Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz. A tékozló fiúnak bármilyen nyomorult is volt, reménységet adott az a tudat, hogy atya szereti. A szeretet vonzotta haza. Isten szeretetének biztos tudata hajtja vissza a bűnöst Istenhez. Az Istennek jósága téged megtérésre indít. Róma 2:4.

az aranyfonál, az Isten szeretetéből fakadó irgalom és szánalom minden veszélyben levő lelket körülöl el. Az Úr kijelenti, örökké való szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Jeremiás 31.3. A fiú elhatározta, hogy megvallja bűnösségét. Elmegy atyához, és ezt fogja mondani. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. De ezt is hozzáteszi, jelezve, hogy milyen korlátozott fogalmai vannak atyáról, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. A fiatalember ott hagyja a disznónyájat, a moslékot, és hazaindul. A gyengeségtől remegve, az éhségtől bágyattan, de szapora léptekkel iparkodik haza. Nincs mivel elrejtenie rongyait, de gyötrelme legyőzi büszkeségét, és siet, hogy szolgai állásért könyörögjön atyánál, ahol egykor fiaként élt. A vidám, meggondolatlan ifjú, amikor kilépett atya kapuján, még csak nem is álmodta, hogy milyen fájdalom és sóvárgás mardossa atya szívét. Amikor féktelen társaival együtt táncolt és dőzsölt, nem gondolt arra az árnyra, amely otthonára borult. És most, amikor fáradt, nehéz léptekkel halad az úton hazafelé, nem tudja, hogy valaki figyeli, jön-e már. És amikor még távol volt, az atya észreveszi. A szeretet jó megfigyelő. A bűnös évek torzításai sem tudták a fiú kilétét elrejteni atya elől. Megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és csüngött rajta hosszú meleg öleléssel. Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Saját válláról veszi le a díszes köntöst, beborítja vele fia lesoványodott testét, és a fiú elzokogja bűnbánatát. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya magához szorítja és hazaviszi. A fiúnak nincs alkalma arra, hogy szolgának ajánlkozzék. Ő az atya gyermeke. Elhalmozzák a ház legértékesebb dolgaival, a szolgák tisztelik és szolgálni fogják. Az atya így szólt a szolgákhoz: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni.

lett, éjség és szomj űzött. Szegődött gondát őrzeni, s habzsolta volna már, a moslékból mi megmaradt.

utcán megyek, s az akkezet érintve homlokom. Atyám, védkeztem ellened, s az ég ellen tudom. Fogadj a béresek közé,

0: s a hízott ökrömet. Ha vígadunk, eszünk, iszunk, mert él az én fiam.
1: Szólt a mord első szülött, a jognak híja van. Én itt napestig gürcölök,

Nyughatatlan fiatalságában a tékozló fiú könyörtelennek és szigorúnak tartotta atyját. Milyen másként látja most? Hasonlóan éreznek mindazok, akiket Sátán megtévesztett. Istent kemény szívűnek és szigorúnak tartják. Úgy tekintenek Istenre, mint aki keresi, hol találhat kifogást, mikor marasztalhat el valakit, és aki nem hajlandó magához engedni a bűnöst, ameddig valamilyen jogos ürüggyel megtagadhatja tőle a segítséget. Törvényét akadálynak tartják, amellyel boldogságukat korlátozza, terhes igának, amelytől szívesen megszabadulnának. Akinek azonban Krisztus szeretete megnyitotta a szemét, az meglátja, hogy Isten könyörülő Isten. Nem tartja zsarnoknak és könyörtelennek, hanem atyának, aki vágyik magához ölelni bűnbánó fiát. A bűnös a zsoltárossal együtt kiáltja: amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Zsoltárok 103.13. A példázatban nem olvassuk, hogy a tékozló fiút gúnyos megjegyzés vagy szemrehányás érte volna bűnei miatt. A fiú érzi, hogy az atya örökre megbocsátotta, és elfelejtette múltját. Isten is ezt mondja a bűnösnek: eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Ézsaiás 44.22. Megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Jeremiás 31.34. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Azokban a napokban és abban az időben azt mondja az Úr: kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz, a Júda vétkei, de nem találtatnak. Ézsaiás 55.7, Jeremiás 50.20. Micsoda ígéret! Isten kész elfogadni a megtérő bűnöst. Vajon te, kedves olvasó, a magad választotta úton jársz-e? Nem távolodtál-e Istentől messzire? A törvényszegés gyümölcsét akarod-e élvezni, amely, amikor belekóstolsz, füsté és hamuvá lesz? És most, hogy már nincs semmid, terveid meghiúsultak, reményeid elsorvadtak, magad baroskattan és vigasztalanul ülsz. Az a hang, amely már régóta szól szívedhez, de amelyre eddig nem figyeltél, most tisztán és világosan mondja: keljetek fel és menjetek ki, mert ez nem a nyugalomnak helye, a tisztátalanság miatt, amely elveszít, és pedig borzasztó veszedelemmel. Mikeás 2.10. Térj vissza atyád házába, atyád hív, térj én hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás 44.22. Ne hallgass az ellenség szavára, aki azt sugallja, hogy maradj távol Krisztustól, amíg nem javulsz meg, amíg nem vagy elég jó ahhoz, hogy hozzá mehess. Ha addig vársz, akkor soha nem indulsz el. Amikor Sátán szennyes ruhádra mutat, ismételd el a megváltó ígéretét: aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. János 6.37. Mondd az ellenségnek, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Dáviddal együtt te is imádkozd: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Zsoltárok 51.9. Kelj fel, és menj el atyádhoz. Mikor még messze vagy, eléd megy. Ha bűneidet bánva csak egy lépést is teszel felé, sietve zár karjába, mert végtelenül szeret. Meghallja a töredelmes lélek kiáltását. Azt is észreveszi,
amikor felébred a vágy szívedben Isten után. Nincs egyetlen ima, ha dadogva hangzik is, nincs egyetlen könycsepp, ha titkon hull is, nincs egyetlen őszinte vágy Isten után, ha gyenge is, amellyel Isten lelke ne azonosulna. Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvárgása kifejezésre jut, Krisztus lelki erőt küld annak az embernek, akinek szívét kegyelme érintette. Mennyei atyád elveszi tőled bűnnel szennyezett ruhád. Zakariás példázatba burkolt örök szép proféciájában, Jósua, az Úr angyala előtt szennyes ruhában álló főpap, a bűnöst ábrázolja. E szavakat az Úr mondja. Vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondanéki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt. Zakariás 3:4-5. Isten így fog téged is felöltöztetni az üdvnek ruháival, és betakarni az igazság palástjával. Ha cserények között hevertek is, olyanok lesztek, mint a galamnak szárnyai, amelyeket ezüst borít, vagy mint vitorlatollai, amelyek színaranyfényűek. Ézsaiás 61:10, Zsoltárok 68:14. Bevisz dísztermébe, és zászló lesz felettet szerelme. Énekek éneke 2:4. Ha az én utaimban jársz, mondja az Úr, kis bejárást engedek néked ez itt állók között, az Isten trónját körülvevő szent angyalok között. Zakariás 3:7.

amint örül a vőlegény a mennyasszonynak, akként fog néked Istened örülni. Ő megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Ézsaiás 62.5, Sofóniás 3.17. A menny és a föld az atyával együtt örvendezve énekli, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. A megváltó példázatában eddig nincs egy disszonáns hang sem, amely megzavarná az osztatlan örömet. Most azonban Krisztus másféle lelkületről tesz említést. Amikor a tékozló fiú hazajött, az idősebb fiú a mezőn vala, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az, az pedig mondané ki. A te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagúvék, és nem akara bemenni. Az idősebb fiú nem osztozott az atya aggodalmában, és nem leste, hogy öccse jön-e már. Ezért nem osztozik az atya örömében sem, amikor a téveigő hazatér. Az örvendezés hallatán semmi örömet nem érez. Egy szolgától megkérdezi, hogy miért ez az ünnepség, és a válasz felkelti irigységét. Nem megy be, hogy üdvözölje elveszett testvérét. Sérti a tékozló iránti kedvesség. Amikor az atya kijön, hogy megintse, a fiú gőgös és gyűlölködő természete megmutatkozik. Azt hangoztatja, hogy élete atya házában a viszonzatlan szolgálat körforgása, és ezt most kicsinyeskedve szembeállítja a hazatérő fiú iránti megkülönböztetett bánásmóddal. Ezzel elárulja, hogy szolgálata inkább szolgai, mint gyermeki. Amikor élvezhette volna atya közelségét, inkább azon a hasznon járt az esze, amely elővigyázatos életéből fakad. Szavai arról árulkodnak, hogy ezért mondott le a bűn örömeiről. Ha pedig az atya most kisebbik fiát is részesíti ajándékaiban, méltánytalan vele az idősebbel. Irigyli testvérétől az atya jó indulatát. Világosan kifejezésre juttatja, hogy az atya helyében nem fogadta volna be a tékozlót. Még testvérének sem ismeri el. Csak hidegen a te fiadnak mondja. Az atya szeretettel bánik vele is. Fiam, mondja, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Hiszen az évek során, amíg öcséd járta a világot, te élvezhetted társaságomat. A gyermekek mindenben dúslakodtak, ami boldogságot adhat. A fiúnak nem lett volna szabad felvetni a jutalom és ajándék kérdését. Mindenem a tiéd. Neked csak bíznod kell szeretetemben, és elfogadnod az ajándékot, amelyet oly bőven mérek. Az egyik fiú egy időre elhagyta családját, és nem vett tudomást az atya szeretetéről. De most visszatért, és az öröm árja elűzött minden nyugtalanító gondolatot. Ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Ráébredt-e az idősebb fiú arra, hogy milyen kicsinyes és hálátlan? Megértette-e, hogy jól lehet öccse gonoszul cselekedett, akkor is a testvére? Megbánta-e irigységét és könyörtelenségét? Krisztus erről hallgatott, mert a történet, amelyről a példázat szól, még játszódott. Krisztus hallgatóinak kellett eldönteniük, hogy miként végződjék.

Az idősebb fiú, a Jézus korabeli, megtérni nem akaró zsidókat és minden kor farizeusait ábrázolja. A farizeusok megvetik az általuk vámszedőnek vagy bűnösnek tartott embereket. Mivel nem követnek el látványos bűnöket, önigazultak. Krisztus saját érveiket fordította egáncsoskodók ellen. Mint a példázatban szereplő idősebb fiú, különleges kiváltságokat kaptak Istentől. Isten családjában a fiú helyére tartottak igényt, de lelkükben béresek voltak. Nem szeretetből szolgáltak, hanem a jutalom reményében. Szemükben Isten szigorú gazda volt. Látták, hogy Krisztus felkínálja a vámszedőknek és bűnösöknek kegyelmi ajándékát ingyen, azt az ajándékot, amelyet a rabbik csak fárasztó munkával és vezekléssel próbáltak megszerezni, és megsértődtek. A tékozló hazatérése, amely örömmel töltötte el az atya szívét, csak irigységet keltett bennük. A farizeusokat is olyan meleg szeretettel intette és kérlelte a menny, mint a példázatbeli atya idősebb fiát. Mindenem a tiéd, nem mint bér, hanem mint ajándék. Te is csak úgy kaphatod, mint a tékozló fiú, meg nem érdemelten. Az atya szeretetből adja. Az embert önigazultsága nem csak arra készteti, hogy hamis színben tüntesse fel Istent, hanem arra is, hogy fele barátaival szemben szeretetlen és gáncsoskodó legyen. Az önző, irigy idősebb fiú leste testvérét, hogy megbírálja minden tettét, és hibáztassa a legkisebb fogyatékosságért is. Minden tévedését észrevette, minden hibás lépését eltúlozta. Így próbálta igazolni saját engesztelhetetlenségét. Ma sokan ugyanezt teszik. Amikor valaki először veszi fel a harcot a kísértések özöne ellen, ridegen, konokul becsmérlik és hibáztatják. Isten gyermekeinek mondják magukat, de Sátán szellemében járnak el. Fele barátaikkal szembeni magatartásuk miatt Isten színétől nem sugározhat rájuk fény. Sokan kérdezgetik, mivel menjek elejébe az Úrnak? Hajlongjak-e a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-e elébe, esztendős borjúkkal? Kedvét leli-e az Úr ezernyi kosokban vagy tízezernyi olajpatakokban? Pedig megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél. Szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Mikeás 6:6-8. A szolgálat, amelyet Isten kedvel, ez, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Ézsaiás 58:6-7. Ha felismered, hogy bűnös vagy, és tudod, hogy téged is csak mennyei atyát szeretete mentett meg, akkor mélységesen szánod a bűnben szenvedőket. Többé nem leszel irigy és gáncsoskodó a bűnbánat láttán. Amikor az önzés jege leolvad szívedről, épp úgy fogsz érezni, mint Isten. Osztozol az elveszettek megmentésén érzett örömében. Isten gyermekének mondod magad, hogy ez az állításod igaz legyen, a te testvéred az, aki meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. A legszorosabb kötelékkel fonódik hozzád, mert Isten elismeri őt fiának. Ha nem vállalsz közösséget vele, akkor csak béres vagy a háziak között, nem pedig gyermek Isten családjában. Az öröm akkor sem szűnik meg, ha te nem mész üdvözölni elveszett testvéredet.
A hazatérőnek meg lesz a helye az atya mellett és az atya szolgálatában. Akinek sok bűnét bocsátotta meg Isten, az nagyon szeret. Te pedig kint maradsz a sötétben. Mert aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. 1 János 4:8

kezet, ki az, aki kiáll? Jézus vagyok, Isten fia. Életem adtam a bűnök.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe: Soha el nem szakadni Istentől. A mai ige: János evangéliuma 11:26. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Gondolatok az ígéről. Igen, Uram, hisszük, hogy nem lesz részünk az örök halálban. Lelkünk ugyan elszakad majd a hústestünktől, ez egyfajta halál lesz. Istentől azonban soha nem szakadunk el, mert ez az igazi halál lenne. A bűn büntetése a legrettenetesebb büntetés. Mi hisszük ezt, és biztosak vagyunk ebben, mert ugyan mi választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban? Róma 8:39. Krisztus testének tagjai vagyunk. Elveszíthetné Krisztus az ő testének tagjait? Krisztus jegyesei vagyunk. Felbontaná velünk a jegyességet az Úr? Ez lehetetlen. Bennünk van az élet, amely nem szakítható el Istentől. A Szentlélek lakozik bennünk, hogyan is halhatnánk meg? Maga Krisztus az életünk. Nem halhatunk meg, hiszen ő nem halhat meg még egyszer. Benne is meghaltunk a bűnnek. A halálbüntetés pedig nem hajtható végre kétszer. Most már élünk, és örökké élni fogunk. A megigazulás jutalma az örök élet. Mi, akik megigazultunk Isten előtt, számíthatunk erre a legfőbb jutalomra. Élünk már, és hiszünk. Biztosak vagyunk abban, hogy örök élet és örvendezés vár ránk. Ezért teljes bátorsággal haladunk előre életutunkon, míg majd örökké együtt lehetünk Krisztussal, akiben hiszünk. Fel, lélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy Napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Az idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet adtak ajándékba. A Fellélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Campusának kórházlelkésze, a református kórházlelkészi szolgálat vezetője szerkesztette. Az idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Hajléktalanok számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretetszolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja az idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve lelkiekben föltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén már 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai árpádkori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Az időjárásról. Szép nyári napjaink vannak. Vasárnap is napos lesz az idő, kevés felhőből néhol eshet az eső. Az északi szél élénkül, és 26-33 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül, és 28-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat. Gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntjük kedves rádióhallgatóinkat, hiszen itt alkalomról alkalomra, ez nem egy egyszemélyes produkció, úgymond, amit itt elmondok. Szeretném megköszönni Erdélyi László testvéremnek, a rádió vezetőjének is, hogy ennek a műsornak helyet ad. Szóval az ő nevében is szeretettel köszöntöm most kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában, amikor is a közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól: a beteljesedés ígérete. Amikor ezt a címet bejelentem, akkor vissza szeretnék utalni az elmúlt hét fő gondolatára, amelynek összefoglaló vezérgondolata így szólt: az inspiráció befogadása. És ez a befogadás, ez arra utalt, hogy az életünkben újból és újból késznek kell lennünk arra, hogy mindazokat az eseményeket, vagy úgy is mondhatnám, hogy mindazokat a kedvenc vágyakat, célokat, amelyek számunkra beteljesedést jelentenek, azokat elengedjük, kiengedjük a kezünkből, hogy helyette azok helyére megkaphassuk az inspiráció által nékünk megkészített csodákat, a függőségek helyett az autonómiát, a szétszabdaltság lázadása helyett az erőt közvetítő egységet. Amikor ezen a gondolati síkon tovább haladunk, akkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogyha nekünk újból is újból fel kell adnunk a saját beteljesedéseink vágy képeit, akkor vajon ez az egész gondolatiság, amikor a teljességre törekszünk, amikor végre szeretnénk megérteni és megérezni a megérkezés örömét, akkor ez mindig is egy ilyen ábránt kép marad, egy ilyen délibábos sóvárgás valami után, ami végül is soha nem teljesedik be. Ez az a kérdés, ami a mai közös gondolkodásunknak az indító kérdése. És éppen ennek kapcsán szeretnék most először arról beszélni, hogy a beteljesülés ígérete az mindig egy olyan ösztönző erő akar lenni az életünkben, amely a megküzdésre bátorít. Amikor megküzdésről beszélünk, akkor valójában az életünknek egy alapvető meghatározottsága áll előttünk. Az a belső motiváció, hogy nem akarjuk a cél előtt feladni. És éppen ezért mindazokat a holdpontokat, amelyek a célig vezető úton ránk várnak, azokat a holdpontokat a cél vonzásában küzdjük meg újból és újból, és így akarjuk magunk mögött hagyni. Ha a hosszú táv futó élményére gondolunk, vagy egyáltalán csak a saját hosszabb futásainkra, kocogásainkra, akkor tudhatjuk azt jól, hogy bizony ezeknek a fölvállalt küzdelmeknek állandó velejárója, a holdpontjainknak a leküzdése, megküzdése. És ezeknek a holdpontoknak mentén növekszik bennünk a saját belső beteljesedés utáni vágyunk. Ahogyan újabb és újabb holdpontokra jutunk, és ezeket újabb és újabb elhatározással legyőzzük, ezeknek kapcsán erősödik bennünk az a belső bizonyosság, hogy meg fogunk érkezni, hogy elérjük a célt. A holdpontok tulajdonsága éppen ez, hogy az elején sokkal intenzívebben jelentkeznek, sokkal inkább leküzdhetetlennek tűnnek, és ahogy telik az idő, ahogyan haladunk előre, úgy tűnik egyre természetesebbnek, hogy a következő holdpontot is le fogjuk tudni küzdeni. A beteljesülés ígérete tehát éppen erről a küzdelemről szól. Arról a küzdelemről, amit tudatosan vállalunk föl, tudatosan amiatt, mert azt hisszük, azt érezzük a szívünk mélyén, hogy a legnagyobb öröm a megérkezés öröme. A legnagyobb mindent leradírozó, minden fájdalmat, minden belső küzdelmet háttérbe szorító öröm a megérkezésnek az öröme. És ebben az örömben bontakozik ki előttünk az az ígéret, amelyet Jézus Krisztus így fogalmaz meg, hogy a vajudó asszony elfelejti a szülésének fájdalmát, amikor kezében tartja az új életet. Ez az összefüggés az, ami az inspiráció befogadása és az odáig tartó út megküzdései, harcai, küzdelmei között feszül. Mert a beteljesedés az valójában arról szól, hogy az ember egyre inkább ráérez az inspiráció ízére, egyre inkább ráérez arra lehetőségre, hogy nem kell töredékesen élnie, hogy nem kell állandóan kiegyeznie a saját hazugságaival. Amikor azt hazudom magamnak és a környezetemnek, hogy minden rendben van, holott egyre inkább kínos és mardos belülről az üresség, hanem egyre jobban haladhatok előre azon az úton, ahol, ahogy megint csak az evangélista, János evangélista mondja, egyik kegyelemből a másikra, inkább úgy mondanám, egyik beteljesedésből a másikba haladok. És ez a megajándékozottság, ennek a megajándékozottságnak a hálás elfogadása lesz tulajdonképpen a beteljesedésünknek a belső hajtómotorja. Na most, amikor itt erről a fajta beteljesedésről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez a beteljesedés ez nem egy privát ügy, hanem ez a beteljesedés ez egy szociális hálót érint, a kapcsolati mezőnket érinti, amelyben vagyunk, és magával húzza, úgy is lehetne mondani, hogy átjárja mindazokat a kapcsolati rendszereket, amelyekben élünk. Éppen ezért lenne nagyon fontos fölfigyelnünk arra, hogy amikor valaki ezt a fajta utat elkezdi, ezt a keskeny ösvényt, a beteljesedés előtti megnyílást, a beteljesedésért való küzdelmet, a saját holpontjai, ürességei meghaladását, akkor egyre inkább ajándékká válik a környezete számára is. És ez az ajándék, ez éppen a közömbösség, a közönösség, a megvetettség és a céltalanság, motiválatlanság leküzdéséről szól. Arról szól, hogy a környezetünkben újból és újból kinyílik az a belső vágy, hogy tovább léphetünk, túlléphetünk a saját árnyékunkon, hogy a kudarcaink, a veszteségeink nem végszót jelentenek, és semmiképpen nem végállomást, hanem lehetőségünk nyílik arra, hogy ezeken túllépve megértsük és megérezzük az életünknek az alapvető elhívását, azt, hogy beteljesedésre tör minden porcikánk. És ez a beteljesedés, mint ahogy az előbb említettem, magába szívja, magához vonza azokat a kapcsolatokat is, amelyekben élünk. És éppen ebben a vonatkozásban kell újból megfogalmaznunk címünknek mondani valóját, úgy is mondhatnám, hogy pontosítanunk. Hiszen a beteljesedés ígérete éppen szembe feszül a kiüresedésnek fájdalmával. Amikor a kapcsolataink egyre inkább üresek, amikor azokban egyre inkább csak egymás terhére vagyunk, és legszívesebben megszabadulnánk egymástól, éppen ennek összefüggésében lenne alapvetően fontos, hogy ezt a másfajta utat, ezt a másfajta ösztönzést komolyan vegyük és közel engedjük a szívünkhöz. És most

hogy legszívesebben kilépnél belőlük, hogy úgy érzed, hogy ezek a kapcsolatok téged csak leterhelnek, leszívnak, hogy semmiféle vágy nincs benned a beteljesedés iránt, úgy érzed, hogy semmilyen ígérete már nincs ezeknek a kapcsolatoknak, teljesen kiürültek, akkor hadd mondjam el neked is azt az örömhírt, hogy éppen ez a fajta kiábrándultság lehet az új kezdetnek a lényege. Hiszen éppen ebbe a kiábrándultságba szól bele az az evangéliumi igazság, hogy amikor már a beteljesedés lehetőségéről is lemondunk, akkor kopogtat szívünk ajtaján. És erre szeretnék megint csak egy őstörténettel szemléltetést továbbadni. Azt is lehetne mondani, hogy motivációt, bátorítást arra nézve, hogy ezt a beteljesedést, mint életünknek csodálatos örömét és lehetőségét soha ne engedjük ki a kezünkből. Ez a történet egy gyermektelen asszonyról szól, Annának hívják, akinek nagy bánata az, hogy nincsen gyermeke, hogy meddő, és ebben a bánatában Isten elé járul, és elsírja előtte az ő nagy veszteségét, a beteljesülés nélküliségét. És ahogyan így őszintén megáll Isten előtt, még a pap is összeszídja. Még a pap is úgy gondolja, hogy ez az érzelmi kiáradás, ez a vágy, ez a sóvárgás a beteljesedés után, ez nem lehet igazi, ez nem lehet őszinte, ez valami csinált dolog, lehet, hogy alkohol van mögötte, valamilyen tudatmódosítószer, és összeszidja ezt az asszonyt. És az asszony nem tesz semmit, csak abba az ígéretbe kapaszkodik, amit ebben a kiszolgáltatottságában átél. Abba az ígéretben, hogy Isten nem akarja őt egyedül hagyni, nem akarja őt megszégyenülten az úton hagyni, ebben a belső megrekedtségében, szomorúságában, fájdalmában, hanem egy új kezdetet készít néki. És ez az új kezdet ölt alakot akkor, amikor megszüli elsőszülött gyermekét, fiát, Sámuelt, és a kis Sámuelt aztán, ahogyan megígéri Istennek, a templomba viszi, és onnantól kezdve, ez körülbelül 4 éves kora, onnantól kezdve csak évente egyszer látogatja meg, mindig elviszi az új ruhácskáját neki, de ahogy megígérte Istenének, ha megkapja ezt a fiú gyermeket, akkor Isten szolgálatára rendeli. És a kis Sámuel felnő, közben még születik 4 testvére, és édesanyja rendszeresen meglátogatja, de az a környezet, amelyben ez a kis Sámuel felnő, cseperedik, ez egy beteljesülésről már teljesen lemondó közösség. Egy olyan közösség, amely már nem is keresi Istent, egy olyan közösség, amely hiába a templomban él, a templom környékében él, de mégis életvitelében megtagadja azt, és Isten kijelentéseit már egyáltalán nem is hallja, az inspiráció csodáját már nem is ismeri. És ebben a közegben éli meg Sámuel próféta, mert ekkor válik prófétává, körülbelül 12 évesen azt a csodát, hogy egy éjszaka hallja, hogy valaki megszólítja őt, Sámuel, Sámuel. És ezeket a szólítgatásokat ő újból és újból úgy értelmezi, hogy az idősödő főpap Éli az, aki hívja őt. Ő szeretné, hogy valamiben segítségére legyen, és 3-szor is felkel, és 3-szor is hallja, hogy nem, én nem hívtalak. Míg nem aztán rádöbben arra, hogy ez a hívás nem egy gyenge emberi szó. Nem valakitől származik, akinek úgymond szüksége van rá, akit ki kell szolgálnia, hanem ez a hívás sokkal magasabbról,

0: jön, és sokkal erőteljesebb ez a hívás, a mindenható Istennek hívása. És amikor ezt megérti, akkor a válasza már nem az lesz, hogy odafut egy idős emberhez, és megkérdezi, hogy segíthetek-e valamiben, hanem az lesz a válasz, hogy azt mondja, imhol van a te szolgád, hallja, amit mond az én Uram. És ebben a helyzetben, mire fölvirrad ez a 12 éves gyermek, mire maga mögött hagyja ezt a csodálatos éjjeli történés sorozatot, egyszer csak megváltozik minden. A környezete, amely addig süket volt, vagy már belefásult, mindenféle inspiráció csodájába, ami már lemondott a beteljesedés ígéretéről, egyszer csak tudja, észleli, hogy Isten újból szól hozzá, újból csodálatos módon kijelenti akaratát a környezete számára. Igen, egy 12 éves kisfiú által. Ezt a kisfiút használja eszközként. Egész Izraelben újból nyilvánvalóvá válik, hogy Istennek újból van szava népéhez. Még hogyha egy 12 éves kisgyermeken keresztül is, de van szava, és ha valakinek van bármiféle kérdése, akkor megkeresi ezt a 12 éves fiatal embert, kisgyermeket tulajdonképpen, és megkéri őt arra, hogy kérdezze meg Istent, hogy hogyan járjon el. És ez a 12 éves gyermek megkérdezi az Istent, és továbbítja a válaszát. Meglett férfiak, idős, tapasztalt bölcsek keresik innentől kezdve őt, és ő csalhatatlanul újból és újból elmondja ezeknek az embereknek, hogy mi Isten szándéka, útmutatása, kijelentése. Mi kellett ehhez? Ez kellett egy édesanya, aki a saját fájdalmát, veszteségét, a saját meddőségét Isten előtt elsírta. Nem vette tudomásul, nem azt mondta, hogy hát ez van, ezt kell szeretni, hanem annak ellenére, hogy még a pap is gyanakvóan tekint rá, és valamilyen érzelmi ömlengésnek gondolja ezt az Isten előtti őszinte kitárulkozást, ennek ellenére megfogalmazza, hogy ha valamit Istentől kap, akkor ő ezt visszaadja. Ha valamit ebben a vágyában, beteljesülésképpen megél, akkor ő ezt ajándékként újból fölajánlja. És éppen ezért lenne egy olyan alapvető fontosságú kérdés az, hogy mi mit szeretnénk kezdeni a saját vágyainkkal. Játsszunk el a gondolattal. Mi lenne, ha megkapnánk? Mi lenne, ha valóban beteljesülne mindaz, amire vágyunk? Mit kezdünk vele? Mire van szükségünk valójában? Anna az ő vágyát, az ő hőn állított gyermekét visszaadta Istenének. És Sámuel 4 éves korától ott nőtt fel a templomban, és miközben ebben a közegben nő fel, eközben újra és újra megérinti a szívét az Isten jelenlétének szépsége. És ebben a szépségben, ebben a belső harmóniában és békességben egyszer csak megérlelődik benne a személyes megszólítottság csodája. És ez a csodálatos élmény teszi őt arra képessé, hogy innentől kezdve egy egész népnek, az egész zsidó nép számára képes olyan útmutatásokat közvetíteni, amelyek megbízhatóak, stabilak, amelyeken bibliai szóval áldás van. Vagyis valaki, az ő édesanyja elfogadta, hogy ha ő valamit kap, akkor azt nem magának tartja meg, az nem arról szól, hogy ő végre boldog legyen, hanem arról, hogy a közösség számára hozzáférhetővé tegyen egy kincset, ami már régen hiányzik. Izrael népe számára, amely már régóta kijelentés nélkül él, inspiráció nélkül él, zajlanak ugyan az Isten tiszteletek, az áldozatok és minden egyéb formai dolog, de nincs benne erő, nincsen benne kisugárzás, csak olyan formai ismételgetés, monoton, újból szinte robotszerűen lezajló Isten tiszteletekről beszélünk. És ebbe a szomorú képbe villan bele az Isten szeretete egy 12 éves kisgyermek képében. És éppen ezért olyan fontos arra a másik 12 éves gyermekre utalni. A 12 éves Jézusra, aki a templomban beszélgetve az írástudókkal, kérdezgetve őket, egyik ámulatból a másikba ejti ezeket a sokat próbált, sokat hallott, sokat tanult írástudókat. Mert azon csodálkoznak, hogy honnan van ez a bölcsesség ebben a fiatal legénykében. Honnan tudja mindezeket a dolgokat? Hogyan jön rá? Hiszen ők évtizedeken keresztül keresik, kutatják az írásokat, és még ők sem tudják a választ. Hogy ez a kis 12 éves gyermek őket megszégyenítő módon tudja mindezeket. Azért, mert ugyanúgy, ahogy Sámuel esetében ő is a mennyei atya kijelentéséből él. Szívét betölti az az öröm, hogy igenis minden hiányérzetünk beteljesedés után kiállt, de nem csak beteljesedés után kiállt, hanem meg is kapja, át is éli, meg is tapasztalja a beteljesedés drága ígéretét. Ez az az ígéret, amely mindannyiunké. Mindannyiunké, hogyha a beteljesedést nem magunk számára kívánjuk kisajátítani. Nem arról kívánjuk meggyőzni a környezetünket, hogy végre nekünk is jogunk van boldognak lenni, idézőjel bezárva. Hanem hogyha készé válunk arra, hogy mindaz, amit átélünk, az valóban a környezetünkben, a kapcsolati mezőnkben tudjon kamatozni, és mások számára is egyértelművé tegye azt a lehetőséget, hogy igenis hozzáférhető az inspiráció csodája, hogy Isten mindannyiunkat meg akar szólítani, útba akar igazítani, és nyilvánvalóvá akarja tenni előttünk az ő csodáinak kiapadhatatlan forrását. Én kívánom, hogy így tudjunk mindannyian a beteljesedés ígéretével élni, és így tudjuk azt továbbadni a környezetünk számára is, hogy ez a törekvés egyre inkább jellemezhessen bennünket, és mindazokat, akikért felelősséggel tartozunk. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecker Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Isten szereti és keresi a bűnöst. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel. Hóseás 11.4. A bűnösök menedéke. Lukács evangéliuma 15. fejezet, az elsőtől a 10. versig. A rabbiknak nem tetszett, hogy a vámszedők és a bűnösök Jézus köré gyűlnek. Ez bűnösöket fogad magához, mondták, és velük együtt eszik. E váddal arra céloztak, hogy Krisztus szereti a bűnösök, a becstelenek társaságát, és nem törődik gonoszságukkal. A rabbik csalódtak Jézusban. Ő, aki olyan emelkedettséget mutat, miért nem velük barátkozik, és miért nem követi az ő tanítási módszerüket? Miért jár kell olyan szerényen, és miért dolgozik mindenféle ember között? Ha igazi próféta volna, mondták a rabbik, egyetértene velünk, és olyan részvétlenül kezelné a vámszedőket és bűnösöket, ahogy megérdemlik. A társadalom lelki őreit bosszantotta, hogy Jézus, akivel állandóan vitatkoztak, de akinek tiszta élete ámulatba ejtette és elmarasztalta őket, szemmel láthatóan rokon szenvez a társadalom kivetettjeivel. A rabbik művelt, csiszolt és kivált képvallásos embereknek tartották magukat. Krisztus példája azonban leleplezte önzésüket. Az is bosszantotta őket, hogy azok az emberek, akik semmibe veszik a rabbikat, és nem járnak a zsinagógába, Jézus köré gyűlnek, és elragadtatással figyelnek szavaira. Az írástudók és farizeusok Jézus jelenlétének tisztaságában elmarasztalva érezték magukat. Hogyan lehetséges, hogy a vámszedők és bűnösök vonzódnak Jézushoz? Az írástudók és farizeusok nem tudták, hogy a magyarázat éppen vádaskodó gúnyos szavaikban rejlik. Ez bűnösöket fogad magához. Azok az emberek, akik Jézushoz jöttek, közelében úgy érezték, hogy még számukra is van menekvés a bűncsapdájából. A farizeusok csak megvetették és elítélték őket. Krisztus pedig Istennek az atyai háztól elidegenedett, de az atya által el nem felejtett gyermekeit üdvözölte bennük. Nyomorult és bűnös voltuk miatt még inkább szánta őket. Minél távolabb tévedtek tőle, annál mélységesebben vágyakozott megmentésükre, és annál nagyobb áldozatot volt hajlandó szabadulásukért hozni. Izrael tanítói mindezt megtanulhatták volna a szent tekercsekből, amelyek őrzésével és magyarázásával büszkélkedtek. Vajon nem írta-e a halálos bűnbe esett Dávid? Tévejgek, mint valami elveszett jó. Keresd meg a te szolgádat. Zsoltárok 119-176. Nem tette Mikeás tanúságot Istennek a bűnösök iránti szeretetéről, amikor ezt mondta. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Mikeás 7.18. Az elveszett jó. Krisztus ezúttal nem a Szentírás szavaira emlékeztette hallgatóit, hanem saját tapasztalataikra. A Jordántól keletre szélesen elterülő fensíkok gazdag legelőt nyújtottak a nyájnak. Sok elveszett jó kóborolt a szakadékokban, és az erdő borította dombokon. A pásztornak kellett megkeresnie és visszavinnie őket a nyájhoz. Jézus társaságában voltak pásztorok és nyájtulajdonosok is. Mindnyájuknak érthető és érdekes volt Krisztus példázata. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. Azok, akiket ti semmibe vesztek, mondta Jézus, Isten tulajdonai.
övéi a teremtés és a megváltás jogán. Értéket lát bennük. Miként a pásztor, Isten is szereti juhait, és nem tud nyugodni, amíg egy is hiányzik. Isten szeret minden tévejgőt, mérhetetlenül jobban, mint a pásztor a juhát. Az emberek kétségbe vonhatják Isten szeretetét, hátat fordíthatnak neki, választhatnak más gazdát. Akkor is Isten tulajdonai, ő újra magához akarja vonni őket. Így szól, miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélett juhai között, így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek és borúnak napján. Ezékiel 34:12.

A példázatban a pásztor kimegy, hogy megkeressen egyetlen juhot, egyet, amely a legkisebb mennyiség. Ha csak egyetlen elveszett lélek lett volna, Krisztus meghalt volna azért az egyért is. A nyájtól elkószált juh a leggyámoltalanabb teremtmény. A pásztornak kell megkeresnie, különben nem talál vissza a nyájhoz. Ez arra a lélekre is érvényes, aki eltávolodott Istentől. Olyan gyámoltalan, mint az elveszett juh. Ha a szerető Isten nem siet segítségére, nem talál vissza hozzá. A pásztor, aki észreveszi, hogy hiányzik egy juha, nem nézi közönnyel biztonságban levő nyáját, és nem mondja, van 99 juhom, túl fárasztó lenne kimenni és keresni az eltévedtet. Jöjjön vissza magától, én pedig kinyitom az akol ajtaját és beengedem. Nem így tesz. Mihelyt a juh eltéved, a pásztor szívét elfogja a bánat és az aggodalom. Újra meg újra megszámolja nyáját. Amikor meggyőződik arról, hogy egy juh elveszett, nincs nyugalma többé. Az akolban hagyja a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse az eltévedtet. Minél sötétebb és viharosabb az éjszaka, minél veszélyesebb az út, a pásztor annál jobban aggódik, és annál nagyobb igyekezettel keres. Mindent megtesz, hogy megtalálja az elveszett juhot. Hogy fellélegzik, amikor a távolból meghallja az erőtlen sírást? A hangot követve megmássza a legmeredekebb csúcsot is, elmegy saját életét kockáztatva egészen a szakadék széléig. Így keres, és az egyre halkuló sírásból tudja, hogy juha haldoklik. Igyekezetét végül siker koronázza, megtalálja az elveszettet. Nem korholja, hogy olyan sok bajt okozott, nem is hajtja ostorral, még csak vezetni sem próbálja. Örömében vállára emeli a reszkető teremtést. Ha megsérült, karjába veszi és magához szorítja, hogy saját szívének melegével tartsa életben. Hálás szívvel viszi vissza a nyájhoz. Fáradtsága nem volt hiába való.

Istennek hála, a pásztor nem szomorúan, üres kézzel ballak haza. A példázat nem kudarcról, hanem diadalról, megtalálásról és örömről beszél. Krisztus e példázattal kezeskedik arról, hogy nyájának egyetlen eltévet juhát sem felejti el, és nem hagyja magára. Mindenkit kiszabadít a romlottság verméből és a bűn hálójából, aki engedi, hogy megmentse. Csüggedt lélek, bátorodj, akkor is, ha gonoszul cselekedtél. Ne gondold, hogy Isten talán megbocsátja vétkeidet, és talán közel enged magához. Isten megtette az első lépést. Amikor még lázadtál ellene, keresésedre indult. A melegszívű pásztor ott hagyta a 99-et, és kiment a pusztába, hogy megkeresse az elveszettet. A sérült, megsebzett, pusztuló lelket szeretettel karjába zárta, és örömmel vitte a biztonságos akolba. A zsidók azt tanították, hogy a bűnösnek először meg kell bánni a bűneit, mielőtt Isten szeretetével felé fordulna. Véleményük szerint bűnbánattal érdemeket lehet szerezni Istennél. Ebből kiindulva a farizeusok döbbenten és haraggal kiáltották, ez bűnösöket fogad magához. Azt képzelték, hogy Jézus csak a bűnbánókat engedheti közel magához. Krisztus azonban azt tanítja az elveszett jurról szóló példázatban, hogy üdvösségünk nem azon múlik, hogy mi keressük Istent, hanem azon, hogy ő keres minket. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak. Róma 3.11.12. Nem azért térünk meg, hogy Isten szeressen minket, hanem Isten kinyilatkoztatta irántunk való szeretetét azért, hogy megtérjünk. Amikor az eltévedt jó végre hazajut, a pásztor öröménekben fejezi ki háláját. Összehívja barátait és szomszédait. Ezt mondja nekik: örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. Amikor tehát a juhok nagy pásztora megtalál egy tévejgőt, a menny és a föld hálaadásban és öröménekben egyesül. Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Ti, farizeusok, mondta Krisztus, akik a menny kedvenceinek tartjátok magatokat, és azt képzelitek, hogy saját igazságotok miatt biztonságban vagytok, tudjátok meg, hogy ha nincs szükségetek megtérésre, akkor Isten nem hozzátok küldött. Azért jöttem, hogy megmentsem a maguk szegénységét és bűnösségét érző lelkeket. A menny angyalait érdekli az elveszettek sorsa, ti pedig megvetitek őket. Akadékoskodtok és gúnyolódtok, amikor közülük valaki hozzám szegődik. Tudjátok meg, hogy az angyalok örülnek nekik, és győzelmi éneküktől visszhangzik a menny. A rabbik azt tanították, hogy örvendezés van a mennyben, ha a bűnös elpusztul. Jézus pedig azt tanította, hogy a pusztítás munkája Istentől idegen, és hogy az egész menny örül, amikor Isten visszaállítja saját képmását teremtményeiben. Ha a bűn útján messzire elkalandozó ember vissza akar térni Istenhez, bírálgató és bizalmatlan emberekkel találkozik. Kétségbe vonják megtérése őszinteségét és álhatatosságát. Ezek nem Isten munkáját végzik, hanem Sátánét, az atyafiak vádolójáét. Sátán a bírálattal el akarja csüggeszteni az embert. Azt szeretné, ha még távolabb kerülne Istentől, ha elvesztené reménységét. A megtérő bűnös gondoljon arra, hogy a menny örül, ha az elveszett visszatér. Nyugodjon meg Isten szeretetében,
és ne csüggedjen el, amikor a farizeusok gúnyolják és gyanúsítgatják. A rabbik értették, hogy Krisztus a vámszedőkre és bűnösökre vonatkoztatja példázatát. A példázatnak azonban tágabb értelme is van. Az elveszett juval Krisztus nem csak egyes bűnösöket ábrázol, hanem az Istentől elszakadt, bűntől megrontott egyetlen világot is. E világ csak egy atom abban a roppant mindenségben, amelyet Isten kormányoz. Mégis ez a kis bukott világ, az egyetlen elveszett jú drágább szemében, mint a 99, amely nem tévejgett el a nyájtól.

Krisztus, a menny szeretett parancsnoka, lehajolt a magasságból, félretette atyánál élvezett dicsőségét, hogy megmentse az egyetlen elveszett világot. Ezért hagyta el a magasságot, a bűntelen világokat, a 99-et, akik szerették, és eljött erre a földre, ahol megsebesítetett bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért. Ézsaiás 53:5. Isten odaáldozta önmagát fiában azért az örömért, amelyet az elveszett jó megtalálása nyújt. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy az Isten fiainak neveztetünk. Krisztus mondta, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra, hogy betöltsék, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az ő testéért, ami az egyház. 1 János 3:1, János 17:18, Kolossé 1:24. Krisztus minden egyes megmentett lelket arra szólít, hogy mentse az elveszetteket az ő nevében. Izraelben elhanyagolták ezt a munkát. Azok, akik ma Krisztus követőinek vallják magukat, vajon nem ugyanezt teszik? Hány tévejgőt kerestél meg, és hoztál vissza a nyájhoz, kedves olvasó? Tudod-e, hogy Krisztus keresi azokat, akiket látszólag javíthatatlan és visszataszító voltuk miatt te elkerülsz? Talán éppen akkor van a legnagyobb szükségük részvétedre, amikor elfordulsz tőlük. Minden Isten tiszteleten vannak nyugalomra és békességre vágyó lelkek. Talán látszólag felszínesek, de nem érzéketlenek a Szentlélek befolyása iránt. Közülük sokan megnyerhetők Krisztusnak. Az elveszett jó, ha nem hozzák vissza a nyájhoz, addig kószál, míg el nem pusztul. Sokan elvesznek, mert nincs kéz, amely mentésre nyúlna utánuk. Lehet, hogy e tévejgők látszólag nehezen kezelhetők, meggondolatlanok, de ha olyan lehetőségeik lennének, mint másoknak, talán nemesebb lélekről és hasznosabb képességekről árulkodnának. Az angyalok szánakoznak a tévejgőkön, és sírnak, mialatt az emberi szem szárazon marad, és az emberi szív nem szánakozik. Ó, milyen szükségük lenne a megkísértett tévejgő lelkeknek, szívet érintő, mélységes megértésre. Bárcsak többet merítenénk Krisztusból, és kevesebbet, sokkal kevesebbet a saját énünkből. A farizeusok megértették a példázatból Krisztus dorgálását. Krisztus ahelyett, hogy munkájáról mondott bírálatukat elfogadta volna, megrótta őket, amiért mellőzték a vámszedőket és a bűnösöket. Ezt nem nyíltan tette, nehogy a farizeusok elzárkózzanak tőle. Példázatával elébük tárta azt a munkát, amelyet Isten elvárt tőlük, de nem végeztek el. Ha Izrael vezetői igazi pásztorok lettek volna, akkor a pásztor munkáját végezték volna. Krisztusi irgalmat és szeretetet árasztva, egyé váltak volna vele a szolgálatban. Mivel nem ezt tették, bebizonyosodott, hogy kegyességük csupán üres formaság. Sokan elutasították Krisztus dorgálását, de egyeseket meggyőztek szavai. Ezeket Krisztus mennybe menetele után a Szentlélek érintette, és a tanítványokkal együtt végezték azt a munkát, amelyet az elveszett jóról szóló példázat bemutat. Az elveszett drachma. Az elveszett jó példázata után Krisztus egy másik példázatot is mondott. Ha valamely asszonynak 10 drachmája van, és 1 drachmát elveszt, nem gyújté gyertyát, és nem seprié ki a házat, és nem keresié gondosan, míg nem megtalálja. Keleten a szegények háza rendszerint csak 1 szobából állt,
és ez is sokszor ablaktalan sötét helyiség volt, amelyet csak ritkán söpörtek ki. A földre hullott pénzdarabot csak hamar belepte a por és a szemét. Megkereséséhez még nappal is gyertyát kellett gyújtani, és a házat alaposan kisöpörni. Az asszony hozománya többnyire néhány pénzdarabból állt, amelyet legdrágább kincsként gondosan őrzött, hogy örökségül hagyhassa lányainak. Súlyos csapásnak tartották, ha egy ilyen pénzdarab elveszett, és nagy volt az öröm, amikor megtalálták. Ebben az örömben szívesen osztoztak a szomszédban lakó asszonyok is. Ha megtalálja, mondta Krisztus, egybe hívja az ő asszonybarátait és szomszédait mondván, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakmát, melyet elvesztettem vala. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. E példázat, mint az előző is, olyan dolog elvesztéséről beszél, amely gondos kereséssel meglelhető, és megtalálása nagy örömet szerez. A két példázat két különböző osztályt ábrázol. Az elveszett jó tudja, hogy eltévedt. Elhagyta a pásztort és a nyájat, de megmenteni nem tudja magát. Az elveszett jó azokat ábrázolja, akik érzik, hogy elszakadtak Istentől, és tele vannak kétségekkel, szégyenérzettel, kísértésekkel. Az elveszett pénzdarab azokat ábrázolja, akik bűneik miatt vesztek el, de nincsenek tisztában helyzetükkel. Elhidegültek Istentől, de nem vették észre. Lelkük veszélybe került, de erről mit sem tudnak. Nem is nyugtalanítja őket. Krisztus azt tanítja ebben a példázatban, hogy Isten azokat is szánakozva szereti, akik közönösek parancsolataival szemben. Őket is meg kell keresnünk, hogy visszatalálhassanak Istenhez. A jó elkóborolt a nyájtól, és elveszett a pusztában vagy a hegyekben. A pénzdarab a házban veszett el. Közel volt, mégiscsak szorgalmas keresés árán lehetett megtalálni. E példázat tanítása a családnak szól. A család tagjai sokszor nagyon felelőtlenek egymás lelki életével szemben. Lehet, hogy egyikük elhidegült Istentől, de nem nagyon aggasztja őket, hogy valaki elvész Isten reájuk bízott ajándékai közül. A pénzdarab, ha a porban és szemétben hever, akkor is ezüst. Gazdája keresi, mert értékes. Hasonlóképpen minden lélek, bármilyen mélyre vitte a bűn, Isten szemében drága. Mint ahogy a pénzdarabon rajta van az uralkodó képe és neve, a teremtéskor az ember is magán viselte Isten képmását és jellemét. És bár a bűn hatására Isten képmása megkopott és elhomályosult, nyomai megmaradtak minden lélekben. Isten meg akarja tisztítani az ember lelkét, hogy újra Isten képmását, az igazságot és szentséget tükrözze.

példázatbeli asszony szorgalmasan keresi elveszett pénzét. Gyertyát gyújt és kisöpri a házat. Mindent elmozdít, ami a keresésben akadályozná. Csak egy darab veszett el, mégis addig keres, míg nem megtalálja. Ha a család egy tagja Isten számára elveszett, mindent el kell követnünk, hogy megtaláljuk. A család többi tagja tartson figyelmes, gondos önvizsgálatot. Vizsgálják meg életformájukat. Nézzék meg, hogy nincs-e valami hiba eljárásaikban, amellyel családjuk eltévejedett tagját még makacsabbá teszik. A szülők ne nyugodjanak, ha egyetlen olyan gyermekük is van, aki nincs tudatában bűnös állapotának. Gyújtsák meg a gyertyát. Kutassák Isten igéjét, és fényénél gondosan vizsgáljanak meg mindent családjukban, hogy meglássák, miért tévejgett el gyermekük. A szülők vizsgálják meg saját szívüket. Tanulmányozzák szokásaikat és életformájukat. A gyermek az Úr öröksége, és számot kell adnunk arról, miként kezeltük Isten tulajdonát. Apák és anyák szeretnének távoli misszióterületen dolgozni. Sokan szorgoskodnak, keresztényi szolgálatokat tesznek családjukon kívül, miközben saját gyermekeik mit sem tudnak a megváltó szeretetéről. Sok szülő a lelkészre vagy a szombatiskolai tanítóra bízza gyermekei megmentését, és ezzel elhanyagolja azt, amiért Isten őt teszi felelőssé. A gyermek keresztényé nevelése a szülők legszentebb szolgálata. Ez a munka türelmes fáradozást, élethossziglan tartó, szorgalmas, kitartó erőfeszítést igényel. E megbízatásunk elhanyagolásával hűtlen sáfároknak bizonyulunk. Ilyen hanyagságra Isten nem fogad el semmilyen mentséget. Azért ne essenek kétségbe azok, akiket a hanyagság bűne terhel. Az asszony addig kereste pénzét, míg nem megtalálta. A szülők hasonlóképpen munkálkodjanak szeretettel, hittel és imával családjukért, amíg boldogan el nem mondhatják, ím hol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr. Ézsaiás 8:18. Ez igazi belmisszió munka, amely épp oly hasznos annak, aki végzi, mint akiért végzik. Családunk iránti odaadó érdeklődésünkkel alkalmassá válunk az Úr nagy családja tagjaiért való szolgálatra, akikkel, ha hívek maradunk Krisztushoz, együtt leszünk az örökké valóságon át. Lelki testvéreink iránt tanúsítsunk épp oly érdeklődést, mint családunk tagjai iránt. Isten azt akarja, hogy ezen az úton alkalmassá váljunk még több embert felölelő szolgálatra.

ahogy együttérzésünk egyre több embert érint, és szeretetünk elmélyül, mindenütt találunk magunknak munkát. Isten nagy emberi családja felöleli az egész világot, és nem szabad figyelmen kívül hagynunk egyik tagját sem. Mindenütt elveszett pénzdarabok várnak arra, hogy megkeressük őket. Vajon keressük-e? Nap mint nap találkozunk a vallással szemben közömbös emberekkel. Beszélgetünk velük, elmegyünk hozzájuk, de tanúsítunk-e érdeklődést üdvösségük iránt? Bemutatjuk-e nekik Krisztust, mint bűnbocsátó megváltót? Krisztus szeretetétől átforrósodott szívvel beszélünk-e nekik erről a szeretetről? Hogyha nem, miként fogunk találkozni velük, mint örökre elveszettekkel Isten trónja előtt? Ki mérheti fel egyetlen lélek értékét? Akarod tudni, mennyit ér? Gondold végig a Gecsemáné kerti jelenetet, Krisztus gyötrelmét, amikor nagy vércseppeket verejtékezett. Nézd a keresztre feszített megváltót, halld meg kétségbe esett kiáltását. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Márk 15.34. Nézd megsebzett fejét, átszegzett oldalát, összeroncsolt lábát. Ne feledd, hogy Krisztus mindent kockára tett. Maga a menny is veszélybe került. A keresztnél, amelyen Krisztus egyetlen bűnösért is feláldozta volna életét, felmérheted egyetlen lélek értékét. Ha közösséged van Krisztussal, az ő mértékével mérsz minden embert, és olyan mélységesen szereted őket, mint Krisztus téged. Akkor nem elűzöd, hanem megnyered. Nem támadod, hanem vonzod azokat, akikért Krisztus meghalt. Soha senkit nem lehetett volna visszavezetni Istenhez, ha Krisztus nem fáradozott volna személyesen értük. Ez a személyes munka a lélekmentés titka. Ha nem nézed nyugodtan, közömbösen a haldoklókat, és minél bűnösebbek, minél nyomorultabbak, annál nagyobb buzgósággal és szeretettel igyekszel menteni őket. Ha meglátod, mire van szükségük a szenvedőknek, az Isten ellen vétkezőknek, a bűnterhe alatt roskadóknak. Ha megesik rajtuk a szíved, és segítő kezet feléjük nyújtod. Ha hited és szeretetet karján viszed őket Krisztushoz. Ha vigyázol rájuk és bátorságot öntsz beléjük. Ha megértéseddel és bizalmaddal véded őket az eleséstől.

bátorító üzenet azoknak, akik várják Jézus visszajövetelét. Aki a Bibliát Isten szavának fogadja el, az hiszi, hogy Jézus Krisztus újra eljön-e földre dicsőségben, mint király. Ez a reménnyel teli várakozás a proféciákon, a Szentírás kijelentésein alapszik, amiben nagyon sok jövendőlés található az Úr Jézus második visszatérésével kapcsolatban. A Jelenések könyvében például ezt olvashatjuk. Imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. És imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Ha csak egyetlen igehely volna, akkor sincs okunk a kételkedésre, mert Isten szavában bízhatunk. Üdvözítünk búcsú beszédében megígérte tanítványainak, amit János apostol jegyzett fel evangéliumában. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Megváltunk első adventjében,

Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarvá, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Jézus miattunk vár, és ezt is szeretetből teszi. Ő már réges-régen elkészítette a helyet, csak mi vagyunk még készületlenek. Visszajövetelének óráját és napját Krisztus nem adta meg, de figyelmeztette övéit. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Nincs ember, aki fel tudná lebbenteni Isten titkát. Ne akarjunk olyan rejtét kutatni és megfejteni, amelyet az Úr eltakart előlünk, mert mit ér, ha pontosan tudnánk, mikor jön vissza, ha maradunk bűnökkel és jellemhibákkal teljesek.

A tanítványok egy alkalommal megkérdezték Jézust, hogy micsoda jele lesz eljövetelének. Akkor ő különböző jelekről beszélt, amelyeket napjainkban látunk beteljesedni. Csak nyitott szemmel és halló füllel kell járnunk, figyelve a körülöttünk zajló eseményeket. Az Úr Jézus egy nagyon komor és sötét jövőt festett le, amit így jellemezhetnénk. Válság mindenütt. A világban, az egyházban, a családban, az egyének életében, a természetben. Az egész világon ugrásszerűen megnőtt a bűnözés, és nem lehet megfékezni. Háborúk, éhínségek, járványok, szerencsétlenségek, mind gyakoribbak. Mindez csak a nyitánya a végső eseményeknek. Jézus második adventje valóságos és személyes lesz. Éppen úgy, mint az első volt, amikor Krisztus döntő győzelmet aratott Sátán felett. Most azért jön vissza, hogy véget vessen a gonosz uralmának, és világunkat eredeti tökéletességében helyreállítsa. Megváltunk jövetele nem csak látható, de hallható is lesz mindenki számára, mert ő nem egy magányos utazó, hanem az egész világ mindenség királya, aki angyalok ezreivel érkezik dicsőségesen, győztesen és hatalommal. Erről olvashatunk Máté evangéliumában. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. És meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Amikor az élet és halál ura, a királyok királya szól azokhoz, akik a föld porában alszanak, akkor a feltámadt igazak nem abban az állapotban jönnek elő a sírból, amiben oda kerültek, hanem újjáteremtett, halhatatlan testben, egészségesen. Azok az igazak pedig, akik a második adventkor életben vannak a földön, átváltoznak, romolhatatlanságot öltve magukra, és ez egy pillanat műve lesz. Csodálatos lesz ez a találkozás megváltónkkal és egymással. Meglátjuk Jézust, örökre együtt lehetünk vele, aki jobban szeret bennünket, mint ahogy elképzelni tudjuk. Rendkívüli boldogság lesz ez, amire nehéz szavakat találni, ha ezer ajkunk lenne is, nem tudnánk megköszönni, amit értünk tesz. E rendkívüli eseménynek azonban van egy szomorú oldala is azok számára, akik Isten ellen lázadtak, és a felkínált üdvösséget elvetették, a kétségbeesés, a rémület napja lesz. Pánikszerűen, rettegve próbálnak elbújni, mert tudatára ébrednek annak, hogy ütött az

ítélet órája. Ideje komolyan vennünk Péter apostol tanácsát. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.

Belegondoltunk már abba, hogy mi történne, ha Krisztus nem jönne vissza. Ha ez nem következne be, nem volna semmi reménységünk. Mi értelme lett volna megszületnünk? A vértanúk hiába haltak volna meg, akik az életüket áldozták hitükért, jutalom nélkül maradnának. Akkor sohasem látnánk viszont azokat, akiket szerettünk. Egyetlen sír sem nyílna meg, mivel a feltámadás csak Jézus visszajövetelével következhet be. A nemzetek tovább háborúskodnának, bűnözés, járványok, természeti katasztrófák önpusztításba sodornák a világot. Üdvözítőnk életének minden korábbi eseménye is érvényét veszíteni, hiába halt volna meg. Becsukhatnánk a Bibliánkat, és kétségbe esetten feladhatnánk a küzdelmet. De hála és köszönet Istennek, amilyen nyilvánvalóan egyszer már eljött Jézus, így minden kétséget kizáróan másodszor is megjelenik. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ne jöjjön vissza. Az emberi civilizáció elrontotta mindazt, amit Isten egykor létrehozott. Sír és nyög a teremtett világ a szenvedések súlya alatt. Ezt a tönkretett földet Isten újjá teremti, amint Ézsaiás próféta megjövendölte, mert imé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Keveset tudunk arról, milyen lesz az élet a megújított földön. De az a csekély is, amiről beszámol a Biblia, elég ahhoz, hogy némi képet alkossunk róla. Említsünk meg néhányat ezekből. Pál apostol például így fogalmazott. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Ézsaiás egy bámulatos üzenetről ír. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve. A Jelenések könyvében található ígéret összes várakozásunkat felülmúlja, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Valamennyiünknek szüksége van egy mindent átfogó reményre, ami értelmet ad az életünknek, hogy bátran szembenézzünk a jövővel, és bizonyosságot ad, hogy hamarosan elköltözünk a bűn uralma alól egy csodálatos új világba, ahol nem lesz semmi abból, ami itt a földön megkeserítette életünket. Isten közbelép, hogy mindent helyre igazítson. A föld számára már-már bezárul a függöny. Krisztus eljön, hogy megoldja azokat a problémákat, amelyekre az ember képtelen volt. Ez a világ összes tudományos eredményével ott áll a katasztrófa szélén. Isten országának evangéliuma a jó hír hangzik, hogy bűneinkre van bocsánat, és ami Urunk végtelenül nagy irgalmából nem sokára megnyitja a benne bízók számára a mennybolt folyosóit.

Jézus eljövetele már a küszöbön van. Ő zörget szívünk és a világ ajtaján. Sokféle módon szólít meg bennünket. Vajon életünk lármája, zsuffolt hajszája mellett meghalljuk-e halk és szelít hangját? A kérdés, hogyan várjuk Jézust, aki mindig vigyázásra, készülésre intette övéit. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, s váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Ha Krisztus szívünkbe fogadjuk, és életünk Urának valljuk, akkor az ő kegyelme átjárja egész valunkat és más emberé tesz. Engedjünk ennek az átalakító munkának, hogy ne legyen hiába való a mi várakozásunk. Az idők jelei megszámlálhatatlanok. Az eljövendő események előrevetítik árnyékukat, észrevétlenül közeledik üdvözítőnk visszatérésének nagy napja. Várjuk őt olyan alankadatlan hittel, mint ahogy elődeink, a hithősei tették. És akkor a manapon, amikor minden reménységünk valóra válik, velük együtt kiálthatjuk újongó örömmel, Ézsaiás próféta szavaival. Ímé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Legyen mindennapi imánk, jövel Uram Jézus. Amen.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Szeretetek, köszöntök mindenkit a Merkaba soros adásában. Finári Gábor vagyok, és a Nem csak égi szekér, de több mint tank című műsor, ugye mottójú műsornak a jelenlegi, illetve a mai vendége Szász Péter lesz, akit azért köszöntök most itt a stúdióban, mert én egész életemben úgy jártam, keltem a világban, amikor keresztény templomokra néztem, akkor valahogy nyilván egy másik felekezetnek, egy másik vallásnak a szent helyét tekintettem, viszont amikor beletanultam és utána olvastam a liturgia szimbolikus mozzanatainak, és direkt mondom azt, hogy itt most az épület és a belső térben való mozgás és gesztusoknak a mikéntjére, hogyantjára gondolok, nem a szavakon túl, akkor ráeszméltem arra, hogy az jeruzsálemi szentély, az jeruzsálemi ritus továbbélése nem csak a zsinagógában történik meg, Örökmécsessel és Fridládával, Fritzekerényel és egyéb térbeli elválasztásokkal, hanem a keresztény templomokban is, főképp a pravoszláv, görög-ortodox, illetve a katolikus templomokban. És Szász Pétert, a Depozitum katolikus hitvédő portálnak a szerkesztőjét, íróját azért hívtam ma be a műsorba, hogy ezeket a liturgikus mozzanatokat áttekintsük, átvegyük. Hogy az oltártól a keresztelőmedencéig mi minden jelenik meg a Héber Bibliából, és az templomi, a pusztai szentély, vagy jeruzsálemi templomnak a rituális jellegéből a keresztény szentérben. Péter?
2: Amikor január 6-án vízkeresztkor ott jártunk, és mint kívülálló megtekintetted a szertartást, rögtön érezted, hogy ez egy más vallásnak a szertartása, de mégis, mintha lenne valami közös pont ebben. És ez valóban így volt, hisz az egyik legteljesebb módon, ahogy egy plébániai templom van, meg lehet ülni egy ünnepet, egy szent liturgiát, vízszentelés is volt ehhez kapcsolódóan, megülték ott. Tudni kell erről a helyről, hogy itt a hagyományos, a II. Vatikáni zsinat előtt általánosan elterjedt római rítus szerint végzik a liturgiát a gödöllői premontrei atyák, és ami különlegessé teszi ezt, hogy megpróbálják a liturgiát a teljes szépségében megmutatni, tehát szkólával, gregorián szkólával, és mondjuk egy ilyen ünnepélyes misénél, hisz lehet a végzésben különböző fokozatokat megállapítani, illetve különböző ünnepélyeségi fokon lehet ezeket végezni, ezeket a szertartásokat, attól függ, hány pap van jelen, és a többi. Lehetett látni, hogy van három díszes, aranyos ruhába öltözött, úgymond pap, ezért a népajkán ezt három papos misének is hívták. Régen, ahol van egy áldozár, egy szerpap, egy diakónus, és egy alszerpap, egy szubdiakónus, illetve egy olyan klerikus, aki ezeket a funkciókat látja el. És ami föltűnő volt, a mozgáskultúra, a mozgásnak a kötöttsége, a tisztulási részek, a tömjénnek a használata, és ezek valóban, ha az ember olvassa Mózes könyveiben, tehát a Tórában azt, hogy a szentélyt hogyan kell berendezni, talál erre különböző reminiszenciákat. Odáig elmenve, hogy hagyományosan hat gyertyatartó, nagy gyertyatartó van, ugyan nem keletelve, vagy hát bizonyos értelemben, vagy nem delelve, ugye, mert az a déli oldalán volt a szentély sátrában, a szövetség sátrában, de keletelve ilyen értelemben, tehát modifikálva, de ez egy a hétágú menórára is utal, és sok egyéb ráutaló jelleg van is. Ami ezt különlegessé teszi, hogy általában úgy gondolja az ember, hogy a II. Vatikáni zsinat után megújított liturgia az jobban közelít mondjuk vallási szempontból is a zsidósághoz, Ennek ellenére nagyon sok olyan elem, ami nagyon ősi volt ebben a rítusban, az eltűnt, és paradox módon, hogy a vallásközi párbeszéd fölerősödött a II. Vatikáni zsinat után, és a társadalmi keretek is bizonyos értelemben felszabadultak, mondjuk a korábbi nem csak időszakhoz, hanem a korábbi évszázadokhoz, vagy akár 2000 éves közös történelemhez viszonyítván, de ami különlegessé teszi mindezt az, hogy ennek ellenére sokkal több úgymond zsidós jellege van ennek a szertartásoknak, és egy olyan időből való szertartásoknak, amikor legjobb esetben is csak egy megtűrt kisebbség lehetett a zsidóság, mondjuk egy keresztjén többségű társadalomban.
1: Igen. A misér alatt megfigyeltem azt, hogy a papság, a papok, illetve akik segítkeznek ugye körülöttük, egy külön elválasztott helyen működnek, amit fizikailag is egy elválasztó, nem tudom,
2: szentélyre kezdő korlát,
1: korlát zár el, ami ugye egyértelműen ugye a szentélyben, a pusztai vagy a jeruzsálemi szentélynek azt a fajta határvonalát jelképezi, ahova csak a léviták és a kohaniták, vagy később csak a kohanok léphetnek be. Szóval még az ilyen szintű, ilyen kicsi, pici, apró kicsi szimbólumok is megjelentek a misén, amit más templomban talán nem láttam, vagy nem figyeltem föl rá, most ezt észrevettem. Azt mondd el nekem, hogy ez a fajta mise keret egészen a ősegyháztól kezdve változott, vagy ezt erre direkt volt egy olyan korszak a középkor derekán, vagy a barokk korszakban, amikor még rá is erősítettek, és még több elemet átvettek, hogy párhuzamosítható legyen a mózesi rituáléval?
2: Alapvetően a liturgiának nem most a külső stílusától eltekintve, hogy barokk, vagy mi egymás stíl.
1: A korszakot csak a korszakot neveztem.
2: Tehát nagyon különbözőképpen lehet a régi ritust is végezni. Értem. Azt hinni, hogy nagyon egyverető az ember, tehát nyilván egy gótikus környezet az másodhat az ember, és azt hinni, hogy nagyon különböző. De alapvetően az imaszövegek és a mozgáskultúra, az egésznek a törzs szövege, az a 8. századra minden kiegészítő szertartással együtt gyakorlatilag lezárult. Ami érdekes mindezzel kapcsolatban, hogy sokan azt gondolnak, hogy ezek a szertartások, ezek mennyire ősiek, ezek igazából egy felújított szertartások, vagy felújított jellege van, és ez paradox módon, mondom, abban a korszakban alakult ki, amikor a leginkább távolabb volt a zsidóságtól, úgy teológiailag, mint társadalmi érintkezésben a kereszténység. Ezt akár keleti egyházakat nézzük, tehát a konstantinuszi, illetve a nagyszent Teodózios utáni időszakot kell érteni, sőt nyugaton ugye a karolin korszakot. És ez miért volt lehetséges, vagy miért történt meg, hogy ekkor emeltek be nagyon sok zsidós jellegű, vagy zsidózó, mondjam így, mert most nyilván nem pontosan úgy végezték, hogy az Ószövetségben van.
1: De aki olvasta a mózesi könyveket, az felismeri, hogy mit akar ez szimbolizálni, szóval egyszerűen rá is van az ember.
2: Igen, pontosan. Hogy mi volt ennek az oka, illetve mi volt ennek a teológiai háttere, mit tudunk valószínűsíteni. Ehhez Földvári Miklós Istvánnak egy nagyon kiváló tanulmányát hívom segítségű, vagy idézem emlékezetemben, ahol ugye Survivor vagy Revival az volt a címe, hogy túlélő, vagy pedig megújító, és az emuláció a vetélkedés latin szavával adta vissza a végeredményét, ugyanis a korai időszakban a kereszténységnek a hát néha tűrt, néha üldözött állapotába, de semmiképpen sem elismert állapotába a Római Birodalom területén nem volt lehetősége, hogy díszes liturgiákat végezzen. Zsidókhoz írt levélben is erről van szó, hogy nagyon sokan úgymond visszapártolnak, hisz még írva van, hogy még folynak a szertartások Jeruzsálemben, és egy buzdítást akar adni, és abban az időszakról van már szó, amikor már van egy elkülönülés a zsinagógából való kizárása, hisz az első keresztények végezték tovább a zsidó szertartásokat. Igen. Tehát olvasok az apostolok cselekedetébe is, hogy Péter és a többi és János fölmentek imádkozni. Igen, a templomba. Tehát, hogy végezték tovább az imaórákat, tehát nem hoztak létre egy külön keresztény rítust a keresztség és az eucharisztia kivételével, amit ugye kiemeltek az eredeti környezetben, a széder környezetéből, hisz mondjuk zsidó mondjuk nem végezte volna minden vasárnap, ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy minden nap, mit tudom, a karácsony vagy a húsvéti liturgiát végezzük. Hát nem lehetne, tehát esze ágában nem lett volna, hogy nem Pészákkor végezze a szédert, tehát a maga kenyértörési részlet kiemelve, de olyan egyetemleges jelleggel, hogy azt fejezzék ki, hogy ez nem valami egzotikus kis vallás, misztérium vallás, hanem ez egy egyetemleges küldetése van. Tehát az első időszakban mondható az, hogy amíg a zsidó kereszténység, mint jelenség, tehát olyanok, akik zsidók voltak, végezték a zsidó szertartásokat, ugye áll még a szentély, ez nagyon fontos keresztény szempontból is.
1: Igen. És
2: mellette végeznek olyan szertartásokat, tulajdonképpen ott még nem volt így elkülönülés, és utána viszont egy nagyon radikális törés következik be, és ezzel is úgymond bizonyítani akarják, hogy ők egy teljesen más vallás. Sőt, a szentély elhamvadása után ebben még igazolást is láttak magukra nézve az akkori keresztény írók, vagy az akkori kereszténység, hogy beteljesedtek úgymond a jövendőlések, a proféciák mindenről. De visszatérve, hogy miért volt az, hogy pont egy olyan korszakban, amikor gyakorlatilag a gettó falai közé volt szorulva a zsidóság, és dioszpórába volt, a szentély elhamvadt, és liturgikus elszegényedés következett ilyen értelemben be, nyilván ezzel nem kisebbítve mondjuk az előtte is volt már zsinagógai szertartás. Ennek egyrészt volt egy olyan jellege, hogy mutassák, hogy maga az egyház, az élő Izrael, ami a legitim örököse a Sinai szövetségnek, és ebben él a papság és az áldozati jelleg, de emellett ugye van egy nagyon komoly teológiai probléma is, hisz az Ószövetség könyveit mind szentnek és kánoninak értelmezi az egyház, az anyaszent egyház. Most függetlenül a tartalmától, hisz tudjuk, hogy a protestáns, illetve a katolikus, illetve a keleti keresztény kánonban az Ószövetség, igen, vannak eltérések, sőt azok olvasatában is, de ettől eltekintvén. És nyilván a törvényt Isten adta, maga Aquinoi Szent Tamás, a középkornak talán legnagyobb, vagy legismertebb római katolikus teológusa is, a főművében, a Summa Teológiében hosszú fejezeteket szentel az ószövetségi törvénynek, igazolvány, hogy mivel Isten adta, mint tételes törvényt, a 613 micvát, ezek mind a természettörvénnyel összhangba kell, hogy legyenek, és nyilván olyanok, hogyha nem is szükségszerűen következnek belőle, de nincsenek vele ellentmondásban, és Isten adta, és az jó. Na most viszont leírja Aquinoi Szent Tamás, hogy három típusa van a törvényeknek, van az erkölcsi parancsok, ami a belső hozzáállást mutatja meg. Ennek mondhatjuk a foglalatának a 10 szót, a deka logos, görögösen a 10 parancsolatot. Most ennek is az olvasata különbségeibe bele nem menvém, amelyek örökérvényűek, hisz a természettörvénnyel összhangban van, de Isten direkt módon is kinyilatkoztatta, és az erkölcsi törvényeknek van az Isten fele lévő parancsolatok, az Isten fele kapcsolódó parancsolatai, ezek a ceremoniális törvények, és vannak az embertársaink fele, ezek az ítélkezési törvények. És ezek, akkor is, hogyha elismerem, nem ismerem el, valamilyen formában megszűntek vagy átalakultak. Nyilván ez a zsidóságban is egy nagyon fontos teológiai probléma, hogy a szentély nélkül hogyan gyakorolható a zsidóság, nem önmagában a diaszpórában. Most ez egy nagyon komoly teológiai probléma, csomag, és olvassuk azt, hogy hát akkor a törvényt nem felbontani jöttem, hanem beteljesíteni, tökéletesíteni, mondja az üdvözítő. És bár ugye utána elemzi Aquinoi Szent Tamás, hogy a polgári törvények, az ítélkezéseik részben megszűntek már Krisztus eljöveteléig, hisz elvétetett a fejedelmi pálca a Júdától, és nem zsidó ült a trónon, vagy hát most igazából zsidó volt betérde, ugye a
1: Herodesi.
2: Igen, így van a idumeusok, akik ugye ez...
1: Arabok voltak.
2: Igen, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes dolog szintén. És megszűnt a teokrácia, ennek ez az oldala is, ami a társadalom szabályozó elvek tekintetében az állami függetlenség, és a szertartási törvények pedig a kereszt áldozattól megszűntek, ketté hasadt a kárpita, a leírás szerint tudjuk tovább, elhamvadt a szentély 40 évvel később, és akkor ebben még próbáltak ugye a Talmudból is mellette érveket fölhozni a középkori spanyolországi disputákon a katolizált
1: Tortoszában, Barcelonában.
2: Igen, tehát akik ugye ismerték is, nem tudom, milyen mélységben ugye a Talmud tengerét, ugye, hogy ki ismerheti azt, hogy hajózni lehet rajta, tehát kimeríteni, ugye. Na már most mindezek mellett ugye az van, hogy érvényét veszítették ezek a törvények, mondják, mert hisz amit előképeztek, az beteljesült, a keresztáldozat is átadta a helyét az új szövetség törvényeinek, a templom is elhamvadt. Igen ám, csak olyat is olvasunk a Szentírásban, hogy ez legyen örök rendtartás fiaidról, fiaidra, vagy igen. Igen, nemzedékedben. Akkor ez hogyan van? És ezt fölteszi a kérdést Aquinói Szent Tamás is, hogy hogyan lehetséges mindez, hogy ha örök rendtartás, akkor mégsem. És pontosan elkezdték, amennyire lehet ezeket a böjtöktől kezdve, még a cölibátus isnak is van egy ilyen megokolása, ugye a levitikus megtartóztatáshoz, hogy amikor szolgálatot végeznek, akkor az asszonytól el kellett 3 napra
1: igen.
2: Különülni, tehát ezek mind ide vezetnek vissza.
1: Ez csak mindenki tudja és felismerje, amielőtt a Tórát átveszik, előtte 3 nappal el kell különülni a feleségektől, nem szabad együtt lenni, és ugye te múltkor magyaráztad el nekem, hogy végülis egy katolikus pap állandóan ebben az állapotban van.
2: Igen, mert naponta mutat be szentmisét, illetve maga...
1: Ebből van levezetve, ebből a távolságmaradásból.
2: Igen. Ez ennek a teológiai megokó az igazi, igen. Tehát nem csak az, hogy most a szerzetesi állapotos sokszor a papi igazából a házas élettől való megtartóztatás, ez tulajdonképpen nem feltétlenül nőtlenség, de ez most egy messzire vezető, vagy egy másik csomag, de ez is ide kapcsolódik. És pontosan ezzel látták megokoltnak, hogy ezek a törvények bizonyos értelemben élnek az új szövetségben is, csak megújulva, mint egy föltámadva, és bizonyos szempontból átértelmezve. És amire még röviden kitérnek, és vissza is adom neked a szót, de bármikor vágják közbe, ez a tér szerkezeti rendezés, ami szintén a megújított liturgiában nem nyilvánul úgy ki, mint a hagyományos római rítusban, vagy akár bármelyik keleti liturgiában. Ez pedig, hogy osztott terek vannak, és az a szentség fokozatát is jelzi, térelválasztó elemek, és sokszor ugye magasságbeli különbségek is, és pedig úgy, hogy van a szentély, ahol bizonyos szent cselekmények folynak, legfőképpen pedig a szentmise áldozat bemutatása. Ha az ember elmegy anglikán templomokba, de akár még katolikus, vagy hogy mondjam, skandináv luteránus templomokban, tehát ami középkori eredetűek, nem ez a barokk téren rendezés, amit ott is láthattunk, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az oltárteret szinte nem látjuk, mert vannak egymással szembeállított, ez például megmaradt nagyon sok református templomban, például Nyírbátorban is, ez a téren rendezés, ez a zsolozsma végzésnek a helye, illetve az éneklő papságnak, mint egy a levitáknak,
1: mint a
2: helye, akik nagyon sokszor valami éneket énekelnek, ami
1: a
2: misénől szinte függetlenül, mert van, amikor egybe kapcsolódik a szentélynek és a kórusnak a liturgiája, de bizonyos részeknél, főleg amikor úgynevezett vonulási énekek vannak, vagy körmeneti énekek, hogy a felajánlás, akkor a pap végzi a felajánlás imáját, sokszor teljesen halkan, csöndbe, csendes misénél feltűnő. Ebben is van ilyen értelemben egy párhuzam, hogy nagyon sokszor vannak ilyen hosszú csendes szakaszok egy zsinagógiai Isten tisztelete, valaki elmegy oda, és akkor azt gondolja, hogy az ilyen koncertekhez hasonlóan majd a kántor valami gyönyörű sirató éneket, vagy valamit ugye rikkant, és közben meg hatalmas csöndes részek, meg az emberek ezt azt tesznek. De pontosan ennek is van egy ilyen hozadéka, és közben mint egy hangbeli képfal, egy akusztikus ikonosztáz a zsoltár énekekkel takarja az éneklő papság, az áldozó papságnak a tevékenységét. És utána jön a hajó az embereknek a férfiak, nők oldalával át hagyományosan, tehát volt egy régi felosztás, hogy Ugye ezért van esküvőkön az, hogy miért van az, hogy a balján viszi a vőlegény. Hát azért, mert a bal oldal volt az északi oldala, a nők oldala, a dél, és amikor megfordulnak, akkor a jobbján van, amikor kivezetik. De például ez is ide vezethető. Vagy miért a balján térdel, amikor a maga az esketési szertartás van. Tehát ezek mind ide vezethetők vissza, és végül ugye van az előtér, vagy a keresztelő kápolna, ahol általában a gyóntatószék is helyet foglal, ami egy félperiféria, sőt ugye régi képeken látható is, és én ezt tapasztaltam például Budapesten is, voltam egyszer egy kopt karácsonyon, az ortodox naptár szerint ugye nagyjából vízkereszt idejére esik, és azt láttam, hogy végzi a papa liturgiát, és közben pedig a hátul a gyerekek játszanak, van ilyen elkülönített rész erre, és a középkori fre, hogy kutyák vannak a nagy katedrálisban, meg a gyerekek ott, nem tudom, karikát hajtanak, és hogy hát ez miért van, meg hogy van, és közben meg ott elő meg folyik a liturgia, mert tulajdonképpen az történt, hogyha azért ezek az árpádkori kis templomok, nem az egész köznép ment bele, mert olyan kicsi volt a falu, hogy mit tudom, 5-en voltak ott, vagy most ez túlzás, de 20-an, hanem arról volt szó, hogy maga a templom, mint az volt egy zárt tér a szentély, ahol a pap tartózkodik, és azon kívül a körülötte lévő tér, az is úgymond szentér volt, ezek az udvarok, vagy pitvarok, ugye, szépen kifejezve, szép magyaros régi biblia fordítás szerint, és tulajdonképpen ezt a félperiférikus teret, ez a templom a templomba, hogy a
1: azt akarja.
2: Igen, hogy van ugye a szentély, és hozzá kapcsolódva a kórus, a szkólának a helye az éneklő papságnak, és ez sokszor ilyen falszerű építmény választja a nagy katedrálisokba, és erre épült fel a nagy katedrális.
1: Igen, konkrét zárt tér.
2: Amely nagy katedrálisokban országgyűléseket tartottak, ott végzik az ilyen misztérium játékokat, hogy a betlehemezés, tehát ma nagyon szép, hogy bemennek a szentélybe, és akkor ott van a gyerekek, minden. Ez elképzelhetetlen volt ilyen szempontból a középkorban, mert még érezték ennek a térszervezésnek ezt a szentségi fokozatait.
1: Nem sok időnk maradt az első szegmensből, de se baj. Azt szeretném megkérdezni egy gyors választ, ami befér, hogy a belvárosi Szent Mihály templomon kívül, ami a Váci utcában van, van még esetleg a másik templom, ahol ezt a fajta régi, második Vatikán zsinat előtti liturgiát gyakorolják? Vagy ez csak egy unikális hely ebből a szempontból?
2: Magyarország területén például Szegeden Alácsi Ervé János atya a jezsuitáknál szokta végezni délutánonként van, ha jól tudom. Viszont most született egy új rendelkezés, egy új szentszéki rendelkezés, ami ezt bizonyos szempontból szűkítette ennek a végzését, és ez nagyon nagy mértékben csökkentette ennek a végzésének a lehetőségét. Emellett van egy-két kápolna, kisebb, szerényebb kápolna, lakásokból is kialakítván, ahol végzik ezt, például a Szent Tizedik Pius papi testvérület részéről. Nekik a kánoni helyzetük a szentszékkel bizonytalanabb, tehát nem rendezett, de más helyek igazából nem nagyon vannak az országban, ahol végzik. Tehát egyes helyeken vannak papok, akik ezt szűk körben végzik. Ugye ez megint püspököktől függ, tehát nem most így nincs a fejembe ennek a térképe, de...
1: Életemben sok, voltam már pár misén, annak ellenére, hogy rabbi lettem, de azt, hogy csütörtök este 6-tól 8-ig egy két és fél órás istentiszteleten a belvárosban télvíz idején teli templomot találok, ahol mondtam 180-an, szóval 200 körül benn vannak, mindenfajta korosztályból, nem csak idősek, hanem sok fiatal is. Ez meglepett, hogy ez a fajta tradicionalitás, ennek te be tudod ezt a fajta vonzerőt, ezt a külön, ennek a varázsát, ezt külön, te azt mondanád, hogy ez ennek is köszönhető?
2: Mindenképpen ez ennek a gyökere, de erre visszatérhetünk majd a zene után.
1: Jó. Jó, akkor a zene után folytatjuk. Köszönöm a figyelmet.

0: Szeretettel köszönök mindenkit a Merkava műsorának második szegmensében, ahol is Szász Péterrel beszélgetünk arról, hogy a katolikus mise, a katolikus templomban hogy él tovább a jeruzsálemi templom liturgiájának és a mózesi törvényeknek bizonyos szegmensei, rituáléi. Beszéltünk itt térelválasztásról, beszéltünk már az első részben a menoránról, hogy esetleg ezek is mind, hogyha az ember a régebbi liturgiát tekinti, akkor ez mind megjelenik, vagy megjelenhet, ugye többfajta levezetése van a szertartásnak. Beszéljünk, Péter, olyan részletekről, hogy a papság feladatellátásához való segítők, léviták, ugye, illetve megtisztulás és a részeket elválasztó fragmentálás hogyan történik. Szóval a felépítettsége is az áldozásnak nagyban kapcsolódik a szentélyi áldozáshoz, a szentélybeli áldozatbemutatáshoz, hogy ezt hogyan tudnád te jellemezni, ezeket a részleket, hogyan van átemelve, vagy hogyan van leképezve.
1: Például a szent ruhák használatában hagyományosan ezeket nem, hogy külön meg kell szentelni egy szertartás keretében, de úgy veszi föl a pap a beöltözéskor, a beöltözés előtt is kezet mos. És
0: a szentélyben különben ruhát cserélt, és belefürdött közben.
1: Így van, és ehhez is kapcsolódik egy ima. Ez nagyon fontos, hogy minden rituális tevékenységhez egy ima is kapcsolódik, ez megint egy zsidós jelleg, vagy ennek egy öröksége, ami ma szinte teljesen kiveszett, megcsokolja a ruhát, és mindegyikhez van egy sajátos imádság, szentírási részlet, akár zsoltár részlet kapcsolódik hozzá, hogy mondjuk üdvösség sisakja, és fejére helyez egy fehér gyolcsot, és magára köti így keresztbe.
0: Külön egy-két soros imák vannak erre?
1: Igen, így van.
0: Mert nálunk a Thales fölvétel, a Tfilin fölvétel, mindig van külön áldás.
1: Így van. És például a fekete reverendára fehér színű, ő teljesen varratlan gyolcsruhát vettek föl hagyományosan. Tehát nem műanyagot vettek föl, tehát mindenképp albát vettek föl, hogy öltöztessél engem ugye a fehérbe, hogy most tisztára engem uram, és nyilván ennek van egy meghalási jelképe, hisz a fehér gyorsba temetik az embert, meghal a világnak, tehát nagyon, nagyon sokfele mehetne ennek a rész. Például az is egy kérdés, hogy nem csak a kitlire gondolok most.
0: Persze,
1: ugye a házasság is valahol egy
0: átadás. A tálászba temetik el az embert, igen.
1: Tehát ezek mind fontos elemek a liturgia végzéséhez, és ugyanúgy az előkészületekhez is kapcsolódik. Tehát például a kézmosás ima, az ártatlanok között mosom kezemet, 25. Zsoltár, 24. számolástól függ persze,
0: Igen.
1: Zsoltár beosztásoknak. Például ilyen, tehát az áldozat bemutatás előtt, után, a füstölés után, tehát ezek mind hozzá tartoznak, ezek a tisztulások, bemosakodások, vagy